elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

Litkai Gergely vagyok, és önök a Rádió Café 98.0-át hallgatják, de hogyha nem tudták volna, hogy ennyi, akkor nem tudnák hallgatni.

0: is.
1: Jó napot kívánok, Görögi Bolya vagyok. Örülök, hogy itt vannak velem, én is örültem, hogy itt lehettem. Fehér Mariannal beszéltünk rengeteget a Rádió Caféban, és örültem, hogy itt voltam. Köszönöm a meghívást.

0: egyszer.
1: Kire számítatsz az éjszaka közepén? Rádió Café. Van barátod.
0: Egyetlen percét át nem aludtuk,

0: Csak hallgattunk, hallgattunk, hogy addig-addig császkáltunk, csalogattunk, kacsingattunk, nyújtózkodtunk. Még közénk bújt egy harmadik.
1: Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Soul Session. Magyarország első számú soul műsora minden szombat este 6-tól 8-ig élőben a Rádió Café stúdiójából. A 70-es, 80-as évek kimeríthetetlen soul és funky zenéi csak és kizárólag eredeti vinilekről. Soul Session. Bogyó Tamás sosem hallott dalokkal, világra szóló ritkaságokkal és vendégekkel formálja a közízlést.
1: The Soul Session.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
1: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádiókafé applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

0: Rádió Café. Rézmálon, az FM 98-as frekvencián.
1: Kérlek, ne nyisd rám a kocsi ajtó, ordítsd le a fejem. Kérlek szépen, húzz egy kicsit arré, nekem is hagyj egy kis helyen. Itt döglök, ha meleg van, sofor, ez a lámpa a munkahelyem.

0: árat. Winkler Nóra és Nesta artizán jellegű butik típusú bisztró műsora a Rádió Cafén. Agrofitness tanácsok, tárlatvezetési kisokos, zenei coaching, eszembe jutó erről egy kép, arcok és történetek az életből. Helló járat! Minden szerdán délután 4-től 6-ig élőben és direkt a hallgatóknak. Pont! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
1: This guy is a professional.
0: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
1: Going after him could be very dangerous.
0: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
2: It takes place in ancient Japan.
0: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
3: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infragandhi és Cyborg Templar. A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
1: This is a substance of the way of the samurai.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádiókafé, van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
5: 20 000 forint üti a dízelesek markát, kérhető már a hetedikesek védőoltása, letartóztatták a villamoson késelő férfit. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Segítséget kapnak a dízelautósok. Decemberig havi 5000 forintos kompenzációban részesülnek a maximum 150 lóerős dízel üzemű gépkocsik tulajdonosai, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Az érintettek így összesen 20 000 forinthoz jutnak évvégéig. A kormány ezzel kompenzálja a jellemző havi egy tankolásnál a korábbi védett ár és a jelenlegi piaci ár közötti árkülönbséget. A támogatást több részletben fizeti ki az államkincstár automatikusan, az első részlet októberben érkezik. Az intézkedés csaknem 1 millió autóst érint. A kormány emellett az agrárszektorban dolgozóknak is segítséget nyújt az üzemanyag jövedéki adójának visszaigénylésével. Még igényelhető a HPV elleni védőoltás a 7. osztályos lányoknak és fiúknak. Szeptember 15-e a határidő. Hogy miért veszélyes a HPV vírusa és miért fontos az oltás, arról Tóth Icó, a Májva Virág Alapítvány elnöke beszélt rádiónknak.
6: A humán papilloma vírus nőknél és férfiaknál is különböző elváltozásokat és daganatokat okozhat. Amiről többet hallunk, az talán a méhnyakrák, de szájgaraci rákot, szeméremtest rákot, hüvelyrákot okozhat ez a vírus. Ha belegondolunk abba, hogy van egy oltás, ami megvédheti a gyermekeinket majd attól, hogy felnőtt korukban ezek a daganatok kialakuljanak náluk, akkor én azt gondolom, hogy egy percre sem kérdés az, hogy az oltás mellett kell dönteni.
5: Csak nem megduplázná a kormány a tudományra és a kutatásfejlesztésre szánt forrásokat. Tanás Zoltán, a szaktárca vezetője a közrádióban beszélt arról, a következő 4 évben a GDP 1,3%-áról az uniós átlag közelébe körülbelül 2%-ra növelnék ezt az összeget. Szólt arról is, pár héten belül bemutatják a nagy közönségnek digitalizációs stratégiájuk fő elemeit is. 1 év múlva már láthatók lesznek az első eredmények. Letartóztatták a 4-es-6-os villamoson késelő férfit. Szerda délelőtt ütött, majd szúrt meg a combján egy utast és elmenekült. A sértett könnyebb, 8 napon belül gyógyuló sérülés szenvedett. Naposabb, kora őszies idő vár ma ránk. A Dunántúlon süthet ki hosszabb időszakokra a nap, máshol még gyakran lesz erősen felhős, olykor borult az ég. Északkeleten, keleten kisebb eső, zápor is kialakulhat, majd napközben csapadék már nem várható, csupán néhol a Dunától keletre fordulhat elő jelentéktelen eső, gyenge zápor. Sokfelé élénk, erős lehet az északi, északnyugati szél, a hűvösséget követően pedig délutára 21 fokig melegszik a levegő.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. Ez itt a Hajnalodik. Minden szombat reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Kulturális programajánló következik a Rádiókafén. Kiállítás.
7: Egészen különleges tárlattal készül ősszel a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum.
5: Szeptember 17-én nyílik meg a Vasi, a Japán Papír 1000 arca című kiállítás, amely egészen január 17-ig látogatható. A Vasi, vagyis a hagyományos japán papír sokkal több egyszerű kézműves anyagnál. A japán kultúrában évszázadokon keresztül jelen volt a mindennapi életben, az írásbeliségben, a hallási tárgyakban és a művészetben is. A kiállítás azt mutatja meg, hogyan vált egy hétköznapi anyag a japán kulturális örökség egyik fontos hordozójává. A tárlaton közel 200 műtárgy, dokumentum és interaktív elem segítségével ismerhetjük meg a vasi készítésének hagyományait, különleges tulajdonságait és sokféle felhasználását. A régi technikák mellett azt is láthatjuk, hogyan gondolják újra a japán papírt kortárs művészek és alkotók. Érdekes része lesz a kiállításnak a papír megőrzésével és restaurálásával foglalkozó anyag is, hiszen a törékenynek tűnő papír megfelelő készítési technikával akár évszázadokon keresztül is fennmaradhat. A kiállítást workshopok, egyéb kísérő rendezvények és nemzetközi konferencia is kiegészíti. A vasi történetén keresztül így nem csak egy különleges anyagot, hanem a japán kultúra egy kevéssé ismert, mégis mindenhova beszivárgó részét is felfedezhetjük.
0: Koncert.
5: Igazi zenei különlegességre készülhetünk jövő tavasszal. 2027. március 4-én a Budapesti Akvárium Klub nagyholjában lép fel a francia Deep Forest. Az 1992 óta működő formáció egészen sajátos világot teremtett az elektronikus zene, az ambient hangzások, a tradicionális énekek és a különböző népek zenei örökségének ötvezésével. A Deep Forest nevét az egész világ megismerte az első 1992-es album után, amelynek Sweet Lullaby című dala máig a csapat egyik legismertebb felvétele. A zenekar nem egyszerűen csak elektronikus zenét készített, hanem különböző kultúrák hangzásvilágát emelte be egy modern, atmoszférikus zenei közegbe. Ezzel az elektronikus világ zene egyik úttörőjévé vált. Magyar szempontból különösen érdekes az 1995-ös Bohém album, amely 1996-ban Grammy-díjat kapott a legjobb világzenei album kategóriában. A lemez egyik emblematikus dala a Martha's Song, az Istenem, Istenem kezdetű csiki népdalra épül, és Sebestyén Márta is közreműködik benne. A Deep Forest az elmúlt több mint három évtizedben számos irányba kalandozott. Zenéjében megjelent Brazília, Afrika, India és Japán zenei öröksége is, miközben olyan világsztárokkal dolgoztak együtt, mint Peter Gabriel, Yosun Dor, Cesaria Evora vagy Josh Groban. A formáció lemezeiből világszerte több mint 10 millió példány fogyott.
0: Fesztivál.
5: Szeptember 15-e és 20-a között ismét a klasszikus zenéjé lesz a főszerep Pécsen. Érkezik a Zeneszüret Fesztivál, amely idén különösen izgalmas programokkal várja a közönséget. A Filharmónia Magyarország 70. jubileumához kapcsolódó rendezvénysorozat nem csak a komoly zeneszerelmeseinek szól, hanem azoknak is, akik most ismerkednének ezzel a világgal. A város több helyszínén koncertek, versenyek és közösségi események idézik meg a klasszikus zene sok színűségét, miközben a fesztivál célja az is, hogy közelebb hozza ezt a műfajt a fiatalabb generációkhoz. Az idei program egyik legizgalmasabb újdonsága a Mustra Classic Street, amely szeptember 18-án és 19-én a belvárost valódi szabadtéri koncerttérré alakítja. A résztvevő zenészek nem hagyományos koncerttermi környezetben lépnek fel, hanem kreatív előadásokkal, különleges hangszerelésekkel és látványos produkciókkal igyekeznek megszólaltatni a járók előket. Az utcazenei tehetségkutató nem csak verseny, hanem igazi közösségi élmény is, ahol a közönség test közelből találkozhat a klasszikus zenével. A fesztivál másik kiemelt eseménye a Liszt Ferenc Nemzetközi Zongora Verseny, amelynek a Kodály Központ ad otthont. A világ különböző pontjairól érkező fiatal zongoraművészek közül sokan a nemzetközi koncert élet következő nagy tehetségei lehetnek, így a közönség valódi, jövőbeli sztárokat hallhat még pályán. Elején. A fesztivált szeptember 15-én a világhírű zongoraművész Olga Kern nyitó koncertje indítja, majd a verseny döntői szeptember 18-án és 20-án kínálnak izgalmas pillanatokat.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
3: Nő és bor. Sokak számára a bor egyet jelent a baráti összejövetelekkel, vagy egy különleges találkozással, időnként egy kis tanulással. A nők rendszerint keresik azokat a kiegészítőket, amik erősítik a kóstolási élményeinket. Lehet ez egy új típusú, profi boros pohár, vagy egy izgalmas dugóhúzó. Az életkor is befolyásolja a borfogyasztási szokásainkat. A fiatalabb nők rendszerint az egyszerű, könnyen érthető és élvezhető borokat részesítik előnyben. Például a pezsgőt, vagy az édes, vagy késői születelésű fehér borokat. Az idősebb nők esetében viszont kifinomultabb választási lehetőségekről beszélhetünk. Ők gyakorta élvezik az ízlésük pallírozását és tapasztalatszerzést. Sok férfitől hallottam viszont, hogy igen nehéz meghódítani egy borhoz értő nőt. Igaz lehet? Kétségtelen, hogy egy rossz borválasztás a férfi részéről épp oly kiábrándító lehet, mintha a helyes írási hibát vét. Amikor az első randevún kell lenyűgözni valakit, a megfelelő borválasztás sokkal fontosabb, mint a hagyományos virágcsokor. Ma már nem ritkaság a női borász, sem itthon, sem külföldön. Nem voltak borüzletek, szomeliék, szakírók sem. Mára megváltozott a helyzet. A nők egyre inkább megtalálják jól megérdemelt helyüket a borvilágában. Ha megnézzük a statisztikákat, a borfogyasztók, bortermelők, tulajdonosok körében is egyre nagyobb számban jelennek meg a nők. A női vagy éppen feminin oldal egy kicsit lágyabb, kerekebb, kedvesebb. A maszkulin borok harcosabbak, erőteljesebbek, határozottabbak, ami egyáltalán nem minőségbeli eltéréseket jelent. Csupán stílus kérdése, mint oly sok más az életben. Tokajban több olyan női borász is dolgozik évek óta, akiknek a borai eljutottak a világszinten valamennyi csücskébe. Bot Judit, Berec Stefani után Bárdos Sarolt is megkapta a Borászok Borásza díjat 2024-ben. A szőlő és a pince mellett komoly részt vállal a vendégek jól tartásában, de alapító tagja a Tokaji Borbarátnők Társaságának is. Hegyalja kincsei soha nem voltak leltározva, és nem kaptunk vagy adtunk hozzá használati utasítást. Viszont az ilyen borászokon keresztül sok olyan embert el lehet érni, akik amúgy nem feltétlenül kapcsolódnak be a borkedvelők rendszeres tokai rutinjába. A kapcsolatteremtő képesség, nyitottság és persze a kifogástalan borok nélkül a világ legjobb borait sem lehetne feltétlenül eladni. Nos, van-e helye a nőknek a bor körül? Talán már fel sem kell tenni a kérdést, hisz tudjuk. Van bizony, és nem is akármilyen.
4: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Podcaster, a Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén.
1: Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, és ebben az évadban láthatóságról, észrevehetőségről beszélgetek a vendégeimmel. Ma például egy olyan témáról, amit kifejezetten az észrevevésnek és a láthatóságnak szentelnek alá, reklámeszközökről, reklámtárgyakról fogunk beszélni. Akit vendégül hívtam, Molnár Bálint, a reklámeszköz.hu alapító tulajdonosa. Szervusz, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
2: Köszönöm a meghívást, sziasztok.
1: Annyi kulisszatitok szerintem elmondható, picit talán, hogy belelendüljünk a dologba, hogy egy picit szkeptikus voltál, hogy erről a témáról érdemes-e, vagy hogyan érdemes beszélni, vagy mennyire tud izgalmas lenni, úgyhogy ez az én felelősségem, hogy erről tudjunk beszélgetni. Azt mindenképpen akartuk viszont is behozzuk, hogy milyen módon változik, vagy változott ez a piac egyáltalán, ami reklámeszközöket érinti. Alapvetően, talán induljunk innen, kültéri és beltéri irányban is van tapasztalatotok, rálátásotok, ha jól gondolom.
2: Így van. Tulajdonképpen kiállítási és promóciós reklámberendezéseket gyártunk, immáron 18 éve, különböző technológiákkal, nyomdaipari technológiákkal, teljesen a legelejétől, a grafikai tervezéstől, akár a nyomdai kivitelezésen, dekoráción keresztül, helyszíni installáció, ez itt mind-mind megtalálható a szolgáltatásaink között.
1: Azt jól gondoltam, hogy az egy nagy vízválasztó, hogy ez kint lesz, vagy bent lesz, vagy ez az én fantáziámnak?
2: Hogyne, hát a vízállóság, szélállóság, tehát azért ez itt alapvető. Na most a legtöbb beltéri eszköz az ugye korlátozottan kültéren is használható, kivéve ha esik az eső, fúj a szél, vagy süt a nap.
1: Igen, ja, mert ez meg kiszívja a UV állás,
2: meg ilyesmi. Igen, ezt mondjuk visszavonnám, mert azért annyira mindenféleképpen ellenállóak, hogy ez nem fog egy rendezvényen mondjuk problémát okozni, viszont hát a szél az ugye abszolút tönkreteszi a reklámberendezéseket, főleg amik mondjuk csak kifejezetten beltére vannak.
1: Ja, és megpróbáljuk, hogy hát, ha nem lesz rossz idő, és kicsit kivisszük, ilyesmi hát kockáztatásra gondolod?
2: Én azt gondolom egyébként, hogy belátható az, hogy milyen idő van most jelen pillanatban. Kinézünk az ablakon, és nyugodtan kihelyezhetünk bármit, viszont az a tisztában kell lenni, hogyha mondjuk egy kültéri rendezvényt szervezünk, és akkor oda fixen beltéri eszközöket vásárolunk, de esetleg jön a vihar, akkor ott mindennek vége van. Az egyből a kukába mehet az egész.
1: Hát ráadásul, teszem hozzá, mert ilyen nem volt egy nagy esemény, hál' Istennek, de volt ilyen krízis, amit kezeltem, hogy sérülés is volt belőle. Tehát az, hogy kukába megy a reklámanyag, az egy nagy költség, de ez sérülés veszélyes is mondjuk egy szél esetében.
2: Abszolút.
1: Hogy ezt észrevegyék. Mondjuk milyen a mérete, vagy mi legyen a mérete, az gondolom nagyon függ a távolságtól, pici csapongok, tudom, de nagyon izgat ez a kérdéskör. Tehát az, hogy hány méterről látják, hányan fogják látni, milyen fényviszonyok között látják, ez mekkora tervezési munka, vagy kinek a szakterülete ez, hogy erre tudjon egyáltalán valamit mondani?
2: Hát az ügyfeleink, azt mondom, hogy egy 80-90%-ban tisztában vannak azzal, hogy mit szeretnének rendelni, és mire.

0: mégis a rendezvényen hogyan lesz ez felhasználva, tényleg jó helyre kerüljönek a logók, az eligazító rész ne a bokaszinten, és senki nem fog lehasalni, hogy elolvassa a www.akármi.akármit.
1: És ki szív a végén, hogyha mondjuk ez nincsen annyira figyelembe véve? Mondok egy példát, nem nevezem meg nyilván, mert egyrészt ügyfél is volt, másrészt meg nem egy annyira jó élmény, de valamelyik vidéki városba vettünk trollibusz, autóbusz hirdetést, és ő hívott reggel, hogy katasztrófa van, mert fordítva jelent meg az egyik fej, vagy az egyik betű fejjel lefele van, és nagyon nagy botrán csinált. Aztán valahogy kiültük a dolgot, de hogy ki a hunyó, hogyha mondjuk nem látszik a jó helyen az a felirat? Hát hiszen mondod, hogy te gyártod.
0: Hát én azt szoktam mondani, hogy mi a tápláléklánc végén vagyunk. Szóval
1: itt az a szívásból is tud.
0: Igen, a mi felelősségünk ilyen szempontból rendkívül alacsony. Úgy is mondhatnám, hogy kapásból elhárítom, tekintve, hogy hát van egy megrendelő, aki mondjuk 3 hónap alatt kitalálja, hogy mégis milyen rendezvényen mit szeretne előadni. Ő kiír egy tendert, akkor van egy ügynökség, aki kitalálja, hogy mekkora zöld manócskát kell erre rárajzolni, hogy ezt mindenkinek tetszen, és ugye nagy legyen az eladás, jó legyen a visszhang. Utána mi tulajdonképpen már a kész anyagot kapjuk meg, tehát sem a kreatívban, sem máshol nem módosíthatunk, azért persze szólni szoktunk, ha pontos jével írják a gólyaszót, de a mi felelősségünk abban van, hogy megfelelő nyomdai anyagot képezzünk abból a grafikából, amit a nyomdagépek meg tudnak rákcsálni, és ugye egy megfelelő szín és méret béli anyagot adnak ki. Ezt mondjuk el is végezzük, és innentől kezdve az, hogy mondjuk ott esetleg nem olyan reklámszöveg, vagy nem úgy helyezkedik el valami,
1: az világos.
0: Az a mi hatáskörünkön és felelősségünkön kívül van, szerencsére. Egyébként nem mindig, ugye itt a színekről már volt szó, de hogy a színekről...
1: Ez a nyomda viszont, helyes, vagy hogy szokták?
0: Igen, színhelyes nyomatok, színhelyes. Azért itt van egy olyan pici ilyen lemaradás, vagy egy ilyen kis hiány néhány ügyfélben, hogy nem tudják azt, hogy mondjuk egy Pantone színkód alapján definiálni kellene azt az egy színt. Tehát olyan, van egy szín, ami nagyon fontos, mondjuk egy üdítóitalban a piros, na azt az egy színt kellene, a fehér egyértelmű, ugye az alapanyag színe, de hogy azt az egy pirosat azért csak át kellene küldeni. A grafikában be van állítva valami, mi ezt nem véleményezzük. Maximum visszajelzünk, hogy színkódot nem kaptunk, tehát ami mondjuk a nyomdagépből kijön piros, akkor az pont olyan lesz, nem tudjuk ellenőrizni.
1: De akkor egy ilyenkor egy jelzés tulajdonképpen megtehető, nem tudom, projektmenedzserekkel dolgoztunk?
0: Hogyne, tehát van... persze, meg jelzünk is egyébként, hogyha olyat találunk. Ettől függetlenül nem mindig van. A grafikákat alapból is el lehet úgy készíteni, hogy már benne van, hogyha most nyilván ez a világ legnagyobb multicégeinél alapból ez megfelelően készül, és ők külön kiemelik, hogy nekik az a szín kell.
1: És senki ilyen, más nem használhatja
0: azt. Senki más nem használhatja, igen, kisajátítják. Minden esetre mondjuk kisebb vagy középvállalkozásoknál azért ez rendszeres, hogy belefutunk abba, hogy mégsem az a sárga, vagy az a kék, ami akinek a szemek kék.
1: Tehát, így... Nekem is volt, hogy egyébként most kitárulk azon, mennyit bénáztam, ez volt ez a vidéki a busz az egyik, de olyanom is volt, hogy akkor átjövünk-e megnézni a első nyomatot, és akkor itt nagyon csodálkoztam, hogy miért
0: hogy hát kéne. Hossz egy gyártásban, gépindítás, egy bevett szokás, hogy az ügyfél oda megy, megnézi, hozza a kis, de hát ez ugyanúgy történik, mint ahogy nálunk is, csak nálunk ugye általában az ügyfél nem szokott oda jönni, tekintve, hogy digitális nyomtatás, egy darab, tehát nem éri meg azért oda menni, mégsem 1 millió példányszám is egy hónapig fog menni az
1: de a gép. Akkor számít viszont.
0: Akkor számít, viszont mi is csak ugyanazt csináljuk, mint amit mondjuk egy ilyen nyomdában, hogy ha van egy Pantone kód, akkor ehhez van egy definiált paletta. Rendelkezünk, kihúzzuk a zsebünkből, vagy a fiókból, attól függ, és akkor elmegyünk szépen a Pantone 485-ig, és amit elkezdtünk, mondjuk egy próbanyomat, vagy elkezdtünk kinyomtatni a teljes felületet, akkor oda rakjuk mellé. És hogyha azt mondjuk így ránézésre azt lehet mondani, hogy hú, ez tök jó, akkor minden körül végig is lehet, mehet a nyomat, ahol egy picit mondjuk rezeg a léc, ott szoktunk csinálni 1:10 méretarányú kicsinyített nyomtatást, ez egy proofnak minősíthető végeredményben.
1: Proofnak csak, hogy értsék a hallgatók, tehát igen. Hogy erre rábólint az ügyfél, hogy igen,

0: ilyen lesz majd nagyba.
1: Igen, hát legtöbb esetben egyébként, főleg, hogyha van egy jól definiált szín, akkor azt egy gépmester is nálunk rábólint, hogy jé. Egyébként nem mellesleg megjegyzem, hogy pantonhelyes gépekkel dolgozunk, tehát hogy azért egy ellenőrzést megér, de kevésbé...
0: Ha megvan adva a kód, akkor az
1: igen,
0: az lesz.
1: Tehát hogyha megvan adva a kód, akkor az szinte biztos 99,8%.
0: Pont mint a baktériumoknak pont, az elpusztítása. Pont,
1: igen, meg egyébként ugyanez mondjuk az internetes szolgáltatom rendelkezésre állása is.
0: De minden az a 0,02,
1: igen,
0: ugye?
1: Így van.
0: Ahol a részletek.
1: Mi is nagyságrendileg ilyen pontossággal képesek vagyunk ezt a szint létrehozni, és tulajdonképpen, hogyha az ember így megvizualizálja, és a színskála, és a kinyomtatott proof, vagy a nyomatnak a kezdő része, az megegyezik a szín, akkor azt már nem kell mondjuk egy ehhez készült speciális eszközzel, géppel is ellenőrizni, bár lehetne, de teljesen fölösleges, ugyanis az értékesítés, vagy az eladás, vagy a promóció, vagy a reklám sikere nem azon fog múlni, hogy 0,2% pontosságnál jobban megközelítettük-e azt a
0: szint. Hát biztos van olyan marketinges, aki azt gondolja, hogy ezen áll vagy bukik, hogy ugye az a színárnyalat hogy mint.
1: De... Ezt tudom is egyébként, hogy mi az az ok, na, ami miatt ehhez egyébként sokszor ragaszkodnak, és meg is érthető az, hogy ugye több különböző helyről több különböző reklámanyagot rendelnek. Most ezek különböző nyomdai technológiákkal készülnek, egy bögre, egy vizes flakon, egy baseball sapka, stb. Ezeket be lehet látni, hogy nincs két egyforma anyag, mert ha mondjuk egy nagy ilyen szín elméletbe megyünk bele, ugye a fény megtörik egy testen, tehát hogy tulajdonképpen nem lehet a falon lévő dísztárgy pontosan olyan színű, mint a kinyomtatott, sőt, hát amiben sokszor belefutunk az, hogy a képernyőn nem ilyen volt az a szín. Hát igen, az egy RGB képernyő, most belemehetünk, hogy mi meg CMYK színmódban nyomtatunk, vagy színtérben nyomtatunk, tehát belemehetünk ilyen részletekbe, hogy soha nem lesz olyan, mint a képernyőn. Ezeket lehet azért olvasolni.
0: Aha, és amikor a minél nagyobb a dolog, annál nagyobb ennek a tétje, arra gondolok, hogy már most már lehet, hogy ebből kicsit kevesebb lesz ez a házfalat beborító, háló típusú. Ezek brutálisan nagyobb, vagy akár egy színpadkép, ami nem LED-ből van. Tehát ott, ha picit félre megy, akkor onnantól ugye nagy akár.
1: Szerintem pont fordítva ott van a legpersze, hát egy színpad háttér, az ugye kapásból 30 méterre nézi az ember, két sörrel meg egy cigivel a kezében, így konkrétan nem érdekli, hogy nem pont olyan az a kék. Tulajdonképpen mondjuk sötét van, így úgy amúgy meg van világítva. Lehet, hogyha pontosan olyanra nyomtatnánk, de mondjuk egy hidegfehérrel megvilágítjuk, hát soha nem...
0: Ebből nem lesz gond.
1: Ebből nem lesz gond. Én inkább arra utaltam az előző gondolatmenetemben is, hogy ugye van egy rendezvény, van egy esemény, egy promóció, és akkor áll a kislány a pult mögött, a pultot mi gyártottunk, és az Pantone színhelyes, és minden tök jó. Előveszi a kis ajándék jegyzettömböt, a bögrét, előveszi a mindenféle kiszászlókat, ezt, azt, amaszt, igen, reklámajándékokat, és mindegyiknek különböző a színe. És akkor ugye ezt kellene valahogy egy egységes színre hozni, ezért mondjuk jó, ha mindenhol leadják mondjuk a Pantone szint, vagy egy bármilyen definiált, most annál RAL színskála is, meg egy csomó színskála
0: is. Én csak azt az előző kettőt ismertem, amit mondtál, az a bevett az Y, meg a
1: RG.
0: Igen, ez a kettő, de biztos van még
1: hát igen,
0: többféle.
1: És egyébként itt most, hogyha nagyon bele akarnánk menni, akkor mondjuk van kettő nyomdagép. Mind a kettő. Ugyanazzal a négy színnel dolgozik, csak az egyik egy távol-keleti, a másikat egy távol-nyugati cég gyártotta különböző tintákkal, akár mondjuk az egyik vízbázisú, a másik oldószeres, és az tozziher, hogy ugyanaz a nyomat a kettőn teljesen különböző lesz.
0: És az gutaütés tud lenni, hogyha...
1: Hát
0: hogyha...
1: igen, ilyenkor jó, hogyha tudjuk előzetesen ellenőrizni, hogy mégis mit csinálunk.
0: Hogy mi lesz. Ami kicsit most a színektől arrébb lépve, de a gyártástól nem arrébb lépve, ami engem nagyon szokott izgatni, és nagyon kevés van ilyen Magyarországon, és a nevét se tudom, hogy mi, amikor a szabványostól eltérő formájú dolgok, leginkább ez óriás plakát szokott lenni, és a külföldi ilyen díjnyertes plakátokon ott történik valami, ami kiló Yoga képből, a Dysonra emlékszem, ami egy, hogy hívják, egy ilyen léggömböt, vagy hogy hívják ezt a magához szívott, mintha porszívó reklám, vagy akár folytatódik a gyeppel alul, tehát amikor ilyen hülye alakja van valaminek, ez mekkora kihívás, és kell-e ilyet? Szokott-e ilyen lenni?
1: Hát mondjuk pont a közterületi reklám, az nem a szakterületem, de én magam is látom ezeket, és nagyon sokat hozzáadnak egy-egy reklámhoz, ugye sokkal jobban oda vonzák a figyelmet. Tehát ennyi előnye mindenképpen van. A gyártásban ez azért elég alaposan megnehezíti a történetet, tekintve, hogy mondjuk egy plakáttábla alapjában véve hát nem az világító, vagy csak mondjuk indirekt módon 2-3 lámpával van megvilágítva, de ehhez képest oda ki kell építeni mondjuk egy LED sort, meg még ki tudja, hogy mi minden. Ez mondjuk így megbonyolítja a dolgot, meg is drágítja egyébként elég alaposan, nem véletlenül, hogy csak a különösen nagy méretekhez szokták ezt alkalmazni.
0: Feltételezem, de akkor egyikünk sem nagyon jártasban, hogy valószínűleg egy engedélyezési dolog is van, hogyha ki lépsz abból a térből, ami egyébként a meglévő.
1: Feltételezem, hogy igen, bár mondjuk, hogyha egy ilyen reklámberendezésnek a helyszínét már mondjuk az önkormányzatnál ellen...
0: akkor lehet, hogy nem.
1: Engedélyezik, akkor könnyen lehet, hogy most az, hogy ott van még néhány LED, az könnyen lehet, hogy már nem.
0: De akkor elképzelhető, hogy tulajdonképpen a felár miatt nem annyira szokták ezt. Aztán épületeken is szokott ilyen lenni, hogy ilyen festék végigömlik, és akkor folytatódik lent, vagy... spagetti reklámra emlékszem, ami egy hajóból kijött, és akkor olyan, mintha valaki spagetti. Tehát, hogy ilyen,
1: hát igen, ezt mondjuk
0: gondolok.
1: Így gazdasági szempontból szokták értékelni, vagy orvosolni, hogy mondjuk hosszú távra szerződnek az adott felületre, mert egyszerűen nem éri meg egy hónapra kiépíteni ezt így, ahogy van. Szóval lehet, hogy egy évre már megéri, akkor ezzel már lehet kalkulálni, egyszer kell egy alpinistának fölmenni, egyszer kell egy kábelt odahúzni, akkor egy évig világít, akkor az úgy már, erre például már mondjuk külön, ha kell engedély, akkor erre már mondjuk megéri végig talpalni mondjuk a sort.
0: Még azon gondolkozom, hogy önmagában lehet hírértéke, hogy milyen hülyeséget csinált valaki, és akkor elég gerilla módon egyszer megcsinálni, és onnantól benne van a hírekben, és én lementem a mappán, vagy ez de jó ötlet volt.
1: Abszolút, abszolút. Hát itt is, itt mondjuk az jön ki, hogy mondjuk maga az ügynökségnek, vagy kreatív ügynökségnek mondjuk mégis mennyire volt kreatíva a hozzáállása. Én nekem a tapasztalatom az egyébként, sok kreatív ügynökséggel dolgozunk, és nagyon jók vannak, de azért itt a gazdasági érdek az elsődleges. Tehát, hogyha mondjuk tudjuk azt, hogy kirakunk egy plakátot, és ezért 100 darab terméket fogunk eladni, viszont hogyha mondjuk egy évre rakjuk ki, és 10-szer annyiba kerül, mert még valami nagyon csodás dolgot kiépít, akkor 120-at, hát ez nem fog soha megtérülni, úgyhogy bármennyire is kreatív volt az ötlet, itt gazdaságilag vége van.
0: Hát megvan egy megbízói bevállalás, nem bevállalás, azért az itt szokott lenni, mert a nagyon kreatív ötletet könnyebb megcsinálni, mint elfogadtatni aztán a rigorózus.
1: Így van, tehát hogy az a jó kreatív ötlet, ami semmivel sem kerül többbe, mint az eredeti egy darab papírplakát, viszont hatásában, tehát 100 helyett mondjuk 280 terméket ad el. Viszonylag ritka az ilyen kreatív ötlet, egyébként van, tehát vannak ilyenek, én szoktam találkozni olyan plakátokkal, vagy olyan képi megjelenítésekkel, amik mondjuk így nagyon jól használnak ki bizonyos szituációkat mondjuk, vagy szójátékokat, ilyesmit.
0: Hát igen, azért ez egy alkalmazott művészet, ezt mindig elmondjuk, tehát hogyha nem hozza az eredményt, akkor tényleg csak a versenyen a külön díjért lehet elindulni vele a soha nem használt reklámok között, tehát igen, ez érdekvezérel dolog, ez teljesen így van. Igen. Ez a krízisek és pofonok, Molnár Bálint a reklámeszköz.hu alapító tulajdonosával beszélgetek, és azonnal jövünk vissza.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék. Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
2: Daydream. Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicália, highlife, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
4: All right, DJ, put the needle on the record.
2: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Minden szombat reggel 5 és 6 óra között, benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Podcaster. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról a Rádiókafén.
1: Folytatjuk a krízisek és pofonokat Molnár Bálinttal, a reklámeszköz.hu alapító tulajdonosával. Beszéltünk eddig színekről, beszéltünk gyártásról, meg egyediségről. Mit tudunk elmondani a trendekről, hogyha a gyártás technológiát nézzük, merre fele halad ez a piac, hogyan változik mostanában?
2: Ez egy nagyon összetett téma. Tulajdonképpen én, hogyha csak arra szorítkoznék, amivel én magam is foglalkozom, akkor maga az alapanyagok tekintetében teljesen elment a nagyméretű, lehető legszélesebb, például a textil alapanyagok irányában, de a gyártás technológia az már rendkívül professzionális, ahogy említettem is, akár színhelyes nyomatokat kapásból generálnak a nyomdaipari berendezések, gépek. Tulajdonképpen egyrészről örömteli, másrésztről egy picit mondjuk így gazdaságilag már mondjuk ez a tervezett tavulás téma, ez már azért érzékenyen kezd érinteni minket, tekint, hogy egyre nehezebb olyan jó minőségű nyomdaipari géphez jutni, amivel mondjuk így ki is lehet termelni az árát, de még, uram, bocsá, hasznot is szeretnék rajta realizálni.
1: Annyira elvakult vagy, hogy még profitot is szeretnél.
2: Hát igen, ez egy profitorientált vállalkozás, ez már csak egy ilyen csúnya dolog. Minden esetre nem panaszkodom, tehát, hogy így meg lehet csinálni, csak egyre bonyolultabb és egyre nehezebb érvényesülni.
1: De itt maga a gépet hoztad be, aminek van valamiféle tervezett avulás, amit egyébként most már lassan elvileg ki kéne vezetni, ugye ha az EU-s híreket hallgatja az ember, tehát mindennek javíthatónak kéne lennie. Ez egy felől érdekes, de a másik fele, amit mondtál, például a textil kapcsán, hogy az alapanyag is folyamatosan megújul, megjönnek be, gondolom, új trendek.
2: Így van, itt tulajdonképpen annyi, hogy a textil nyomtatás elérkezett egy olyan jövőbe.
1: Na,
2: hogy mondjuk most már elérhető áron lehet mondjuk 3 méter 20 centi szélességben ezeket egyben nyomtatni. Eddig ugye sokkal kisebb gépekkel nyomtatták zászlóműhelyek egymáshoz, cikkekből volt egymás mellé varva. Így tulajdonképpen azt tudom mondani, hogy meg lehetett csinálni egy nagyméretű textil hátfalat, vagy egy ilyen textil reklámberendezést egyben, de mindenképpen egy alkudozás tárgya volt az ügyféllel, hogy ez most függőlegesen legyen szegmentálva, hány centinként tudjuk varrással, na most a varrás illesztés azért ez nem milliméter pontos témakör, tehát akkor legyen inkább vízszintesen az egész, de akkor ugye nagyobb a leeső, az drágább lesz, de legyen, akkor az ügyfél igénye az, hogy legyen jobb, de olcsóbb.
1: És akkor ezeken meetingel az ember, úgy képzeljem el, hogy akkor összeül a kupak tanács, és megbeszéli, hogy mennyi a káró, meg mennyi megy a...
2: Hát megy a rajzolgatás ezerrel, hogy akkor most ez így hogy lesz jó, meg hogy például az alapanyag az egyik irányba x százalékot nyúlik el, a másikba y-t, és akkor hogyha mondjuk nem úgy nyomtatjuk, hanem vízszintesen nyomtatjuk, akkor mire kell számítani, akkor majd a varrónőket mekkora probléma. Körbe sodorjuk bele ezzel a végén.
1: Hát azt mondod, hogy a tápláléklánc végén vagytok, és most behoztál még varrónőket is, azért lehet, hogy... Ja.
2: Hát mondjuk így a textil, mondjuk ez így, igen. Ők már teljesen egyébként
1: ők a túl végén vannak szegények.
2: Igen, ők már teljesen a legvégén, amikor tényleg nekik kell bármi, ami idáig történt, és 40 ember részt vett benne, és a legnagyobb szaktudással, és vagy szaktudás hiányában, de tevékenykedett ezen az ügyön, és akkor kijön a produktum, felhatalmazással kijött a produktum, és akkor ugye a centi az nem téved, lemérik, és 2 centivel rövidebb, ugye abból nehéz dolgozni, de ha majd 2 centivel hosszabb, ugye akkor az olló megoldja.
1: Abban meg már lehet.
2: Úgyhogy igen.
1: Nem kifejezetten a varrás témaköréled ide tartozik. Arról viszont terveztünk beszélni, hogy az ügyfelek mennyire hajlandóak figyelembe venni az objektív akadályait a gyártásnak. Ez most egy ilyen példa volt, ez a varrás ügy. Tehát amikor valami kivitelezhető, vagy egyedileg kivitelezhető, vagy drágán, vagy nem is, de ő elképzelt valamit. Mennyire van rugalmasság ebben?
2: Hát nagyon egyszerű, mert a rugalmasság az a legkevesebb, viszont tulajdonképpen én vállalkozó vagyok, tehát nem vállalom végső soron, hogyha nem értek vele szakmailag egyet, akkor ez így a végső érvem, hogy köszönöm, ezt nem tudom teljes nyugalommal elvállalni. Mi azért el szoktunk menni a végsőkig, amit csak lehet fölajánlunk, tehát mind alapanyagban, színben, méretben.
1: Hát nyilván az is filigényeknek próbáltok elébe menni, de nálunk, mondjuk, hogy azt, hogy én ezt habkartonra képzeltem, most mondtam egy régi szót, amit tudok, lehet ilyen már nincs, és azt mondod, hogy de hát az ketté fog törni, ahogy kijön a gépből, meg ne, tehát ilyesmire gondolok.
2: Ő nem fog ketté törni, csak az első alkalommal, amikor berakja a kocsi a csomagtartójába, akkor a ott sérülni fog, stb. Tehát így nyilvánvalóan a saját érdekünkben is, illetve az ügyfél érdekében is tereljük, mondjuk egy olyan habosított PVC tábla, vagy egy keményebb, egy dibondlemez irányába megkérdezzük, hogy na, és akkor ezt mennyi ideig szeretnéd használni, hát ezt fölrakjuk, és örök élet plusz egy nap. Jó, habkarton kizárt. Tehát, és akkor így persze lehet valamilyen szinten terelni az ügyfeleket. Én egyébként, amit látok ezzel kapcsolatban, az, hogy amit mindenhol elmondanak, hogy felgyorsult a világunk, hát nem felgyorsult a világunk, gyakorlatilag már múltbéli dátumokra gyártunk. Tehát annyira...
1: A tavaly karács, hogy már elkészült.
2: Tehát az ügyfél igény az egyre inkább az utolsó pillanatban egy prompt gyártást kér, és hát itt azért nekünk megvannak azok az objektív körülmények, azért van olyan, hogy száradási idő.
1: Na például.
2: Tehát azért kell várni mondjuk egy adott termék kinyomtatása után arra, hogy le lehessen laminálni, akkor azt mondjuk nem lehet úgy csinálni, hogy én kiveszek mondjuk egy 100 méteres tekercs közepéből egy valamit, mert éppen a Böhm Kornél úrnak ez most azonnal kell, már hanem az egész tekercset végig kell csinálnom, majd utána maximum, mert jó fej vagyok, és segíteni akarok, hogy most egyből akkor most mai nap délután 5-re már itt legyen egy reklámberendezés, akkor
1: a kollégáimmal...
2: Nem, a kollégáimmal, a dekoros kollégáimmal megbeszem, hogy akkor ne a legelső tekercsen lévő legelsővel kezdjenek, hanem tekerjék egészen addig. Egyrészt is megnézzünk a grafikát, mert ugye ők nem fogják tudni, hogy nézel ki.
1: Tehát maradjuk
2: így,
1: nálam.
2: Hanem megmutatom nekik, én ezt kikeresem, ők is kikeresik, stb., és akkor addig tekerik, amíg észre nem veszik, ott középen kivágják, és akkor feldolgozzák, és ilyes formán mondjuk akár lehet spórolni 4-5-6 órát. Csak hogyha minden egyes munka, már pedig most már elég sok munka, ilyen azonnali gyártás, és mindenki most azonnal jött rá arra, hogy az éves Pálinka Fesztivál az gyakorlatilag ma kezdődik el. És ez mikor dőlt? Tehát a tavaly. Mindig ugyanezen a napon van. És hát mindegy.
1: És a karácsony ugyanez, gondolom.
2: Igen, a karácsony is egy elég felfokozott.
1: Mert hát nyilván van egy, hogy mondjam...
2: Szezonalitás.
1: Van egy olyan szezonalitás, igen, hogy...
2: Két szezonunk is van egyébként évente, hogyha ez érdekes.
1: Érdekes. Gondolom akkor az, hogy bedugul a kapacitás. Tehát az van, hogy nem csak az, hogy száradnak az anyagok, hanem be kell táplálni, mit tudom, mit kell csinálni.
2: Igen. Egyébként érdekes, hogy maga effektív a 24-e karácsony szenteste, az nekünk nem annyira szezon, nekünk az előtte való rész. Ugyan ezeket a reklámberendezéseket már adott esetben szeptember-októberből elkezdenék használni, szóval nekünk most pont így augusztus vége, szeptember 1-től indul
1: a
2: kiállítási szezon, a promóciók most indulnak, most kezdődik minden, és egészen felfut mondjuk október, november, és akkor december elején pedig már lecseng, ugyanis addigra nekünk már minden terméket réges-rég le kellett termelni, át kellett adni, mert igen, nem a karácsonyfa alatt akar valaki egy reklámberendezéssel hirdetni egy terméket, úgyhogy nekünk inkább előtte. A másik szezon az meg ilyen februártól indul, és akkor jó esetben, amikor a gazdaság is, meg mindenki, az összes világ irányítója úgy gondolja, hogy akkor itt mehet a piac, és el van engedve a gyeplő, akkor az kitarthat nyár közepéig.
1: Azok is ilyen kiállítások, standok történet?
2: Igen, először elindul februártól a kiállítási szezon, az eltarthat ilyen májusig, még júniusba is beleérhet, és június-júliusba pedig, sőt inkább azt mondom, június végéig, vagy július legelejéig le kell gyártani az összes olyan reklámberendezést, amit mondjuk egy fesztiválon az ember szembe jön és megnézeget.
1: Mennyire feladatotok, vagy érzett feladatonnak, hogy az innovációkat kutassa az ember, tudjon mindig lépést tartani azzal, amit éppen, meg ahogyan gyártani kell. Mennyire kell ajánlani, hogy most kijött valami, vagy mennyire az ügyféltől jön ez be, hogy láttunk egy olyat, amit szeretnénk?
2: Gyakran jön az ügyféltől, viszont azért mi egy nagyobb keresztmetszetet látunk ebből a piacból, szóval számos olyan termékünk van, amit mondjuk külföldön láttunk, amit már mondjuk tapasztaltuk, hogy egy adott termék mondjuk két méter hosszú, vagy mondok egy fix példát, vagy egy konkrét példát, hogyha ez érdekel, itt van, tessék, kordonoszlop, 2-2,5 méter áthidalására alkalmas. Kihúzható szalaggal ellátott. Minden bankban látott már ilyet az ember. Vagy
1: ez a reptérem, ez a szalagos. Van, aha, okay. Szalagos. Nem tudtam, mi a neve.
2: Ragyogó. Ez egy tök jó termék, viszont mi látjuk az összes igényt, ami idáig beérkezett az elmúlt 10 évben, és hát azt láttuk, hogy hát milyen jó lenne, hogyha ez nem 2 vagy maximum 2,5 méter hosszú, hanem mondjuk 5 méter hosszan, vagy 10 méter hosszan kihúzható lenne, hát mi történik az ügyfél szempontjából? Egyrészt ő spórol 2-3-4 oszlopot, tehát jelentős mennyiségű költséget takarít meg, de hogyha esetleg elméricskélte magát, és a 2,5 méter 2,89, akkor még oda is be tudja rakni, sőt, tulajdonképpen, na és akkor például így lett mondjuk 5 méteres szalaggal.
1: De akkor ez egy technológiai fejlesztés is, hiszen annak a levegőbe kell maradnia, annak a szalagnak nem súrolatja a földet, meg nem
2: lukhat. Persze, tulajdonképpen ezt egyébként távol-keleti barátaink elvégezték nagyon egyszerűen, mert ők kiszámolták, egy icipicit nagyobb tömegű talp kell hozzá, egy icipicit erősebb rugó a felcsévélő szerkezetben. És akkor,
1: többen is állnak sorba ott valószínűleg.
2: És akkor az nem biztos, viszont az, akinél ezt mondjuk alkalmazni kell, volt egy konkrét ilyen példa, hogy 100 darabot kellett megvenniük, de mi tudtuk mondjuk 62-vel helyettesíteni, csak azért, mert nagyobb távolságokat tudtak ezek áthidalni. Azért érdekes. Itt jelentős költségeket lehet megtakarítani.
1: És ez nem jellemző, hogy költségmegtakarítást eredményeznek a reklámeszközök inkább.
2: Hát ez kevésbé jellemző, igen, az, hogy mondjuk van egy olyan alternatíva, amivel akár mondjuk 20-30-40%-ot megspórolhat az ember, de mondjuk ez egy cég esetében is jelentős költség, tehát erre azért így odafigyelnek a beszerzők.
1: Amikor hát nem tudom, hogy fizikailag ezek vannak-e még ezek a prospektusok, amikor ilyen 2000 oldalas prospektusban lehet ezeket a szórajándékokat kiválogatni, amiket te is mondtál, a baseball sapka, a jó-jó, a toll, a kulcstartó, meg nem tudom. Akkor azt olyan szemmel nézegettitek, hogy na az idei szezonban mire fogunk színhelyes bizbaszt tenni, vagy ez hogy jutott eszükbe a legyező, tehát hogy álltok ehhez hozzá?
2: Hát mi mondjuk így a reklám ajándék témakörben nem nagyon szoktunk nézelődni. Nekünk inkább a kiállításokon megjelenő különböző reklámberendezések érdekesek, illetve hát tulajdonképpen kapcsolatban is vagyunk itt Európán belül, meg távol-keleten is a legnagyobb gyártókkal, és akkor azt figyeljük, hogy ők milyen irányban lépegetnek, és ezt egyeztetjük össze a saját piaci információnkkal. Szóval például ezért is mentünk el tavaly a textilnyomtatás irányába, tulajdonképpen textilt adtunk el előtte is elég nagy mennyiségben, de a vállalkozóktól rendeltük meg, és akkor, amikor kiderült, hogy ez technológiailag házon belül megvalósítható, már a gép rendelkezésre áll van Magyarországon, stb., plusz az összes szerkezet, ami mondjuk ehhez kell, textil hátfalak, tyúfalak, világító, kéderprofilos szerkezetek.
1: Ezek a bonyolult standok, igen, azok, amik most mondasz.
2: Igen, igen, ezek az eszközök, akkor összeállt az egész kép, és akkor megléptük ezt a fejlesztést.
1: És akkor mondod a kollégáknak, hogy van egy új ötlet, bemutatom.
2: Nem, tulajdonképpen kapott az egyik kollega egy repülőjegyet a, nem is tudom, berlini Feszpára, és akkor mondom akkor neki, hogy 3 nap all inclusive. Nekem egy kérésem van, hogy amikor hazajössz, akkor egy információt hoz haza, hogy mégis melyik az a gép, mert hogy van mondta, vagy 15, tehát akkor mindegyiket nézd meg, kérdezd meg, mik a szempontok, nyilván mik a szempontok könnyen szervizelhető, minden alapanyag elérhető, nem kell hozzá van speciális festék itt Magyarországon legyen azonnal bármikor elérhető mennyiség, üzemben tartás, ilyesmi, és akkor ő vissza is jött egy jó ötlettel.
1: Úgyhogy teljesítette a missziót, és ami Berlinben történt, az Berlinben maradt. Ez volt a Krízisek és pofonok. Molnár Bálint, a reklámeszköz.hu alapító tulajdonosával beszélgetem. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
2: Nagyon köszönöm a meghívást.
1: Ennyi fért a mostani műsorba, hát beszélgettünk mindenféléről, ami látható és észrevehető, folytatjuk még majd ezt a témát pár epizódon keresztül, de most elbúcsúzik a Krízisek és pofonok és Böhm Kornél.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Átadjuk a hajnalt a reggelnek, de maradjatok továbbra is velünk. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Már a vasárnapban, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
1: Akkor mit hívjak majd?
0: Millás reggeli Best of. Tarts velünk hétvégén is. Minden szombaton 7-től 10-ig.
1: De a kórház? Milyen kórház?
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Tudod, milyen a kaméleon? Színes, izgalmas és titokzatos. Pont, mint a könyvek. A Kaméleon Olvasóklub egy szövegértést fejlesztő levelezős játék alsó tagozatosoknak. Olvasd velünk az év gyerekkönyvedíj nyertes és rövid listás könyveiből neked válogatott köteteket. A játék szakmai támogatója a HB, Magyar Gyerekkönyv Fórum. Regisztrálj október 4-éig a könyvközösség.hu/olvasóklub oldalon. És játsz velünk! Használd ki a nyár utolsó hétvégéjét. Balaton, nyárutó és jó társaság. És közben beszélgetések arról, hogyan lehetne egy kicsit másképpen élnünk. Dehogy nem fest. Egy hétvége találkozásokkal, kultúrával, zenével és közéleti programokkal. Szeptember 11-től 13-áig Balatonalmádiban, a Wesselényi strandon és Erzsébetligetben. Dehogy nem fest. Komoly gondolatok strandpapucsban. Jegyek és elképesztően gazdag program a dehogynem.hu-n. Nem jössz? Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Befejeződött a munka az atomerőműnél, keresik a tankerületek új vezetőit, egyre több állampapírt vesznek a magyarok. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Befejeződött a stratégiai művelet a paksi atomerőműnél, levonul a katonaság. Több mint egy hónapon át segítette a dunai árvízvédelmi munkálatokat a Magyar Honvédség több alakulata Duna-Szent Benedeknél. A rekord gyorsasággal elkészült fenékküszöb kiépítése után most elhagyják a munkaterületet. Az építés augusztus közepén kezdődött és mintegy 6 milliárd forintba került. Azóta az összes reaktor és a turbinák is újra kifogástalanul működnek. Új vezetőket keresnek a tankerületek élére, mind a 60 tankerületben változás jön, jelentette be az országgyűlés elnöke. Forsthoffer Ágnes azt mondta, az oktatásban teljes szemléletváltásra és a helyi viszonyokat ismerő szakmai vezetőkre van szükség. A pályázatokat szeptember 20-áig lehet benyújtani. Már több mint 1,2 millióan tartanak állampapírt a Magyar Államkincstárnál. Az ügyfelek befektetéseinek összértéke meghaladta a 11 milliárd forintot, és csak az idén csaknem 2000 milliárddal nőtt. Ebben az évben 80 ezeren nyitottak értékpapír vagy start számlát, utóbbiból már 463 ezeret kezel a kincstár. Az ügyintézés egyre inkább az internetre költözik, a tranzakciók több mint 90, az új számlanyítások 66%-át már online végzik. Sokat változott a szüreti felvonulások hagyománya az elmúlt évtizedekben. Országszerte ugyanakkor ma is számos településen elevenítik fel a régi szokást az ősz folyamán. A látványos menetek mögött azonban jóval több van egyszerű mulatságnál. Gyanú Szilvia néprajzkutatóval annak jártunk utána, hogyan alakult át napjainkra a szüreti felvonulás hagyománya.
4: A 19. század végétől rendeznek szervezett szüreti felvonulásokat, ilyenkor viszik a szőlőharangot, bíró van, sokszor beöltöznek valamilyen vicces figuráknak. Nagyon fontos, hogy most is vidám megünnepeljük azt, hogy egész éves munkánknak lett eredménye, és a balatoni településeken sokszor a szüret az a lezárása a szezonnak, bár azt is meg kell jegyezni, hogy már a 19. század végén, 20. század elején is a szüreti mulatságokat azért szervezték, hogy egy kicsit meg tudják hosszabbítani vele a szezont.
3: Alapvetően napsütéses, néhol felhős, borongós idő vár ma ránk. Keleten, északkeleten lehetnek átmenetileg felhősebb időszakok. Kisebb eső, zápor sokfelé még előfordulhat. Az északias szél pedig élénk lehet. Napközben 20 és 25 fok között alakulnak a csúcsértékek, késő estére pedig mindössze 12 fokig hűl le a levegő. Holnap is hasonló időnk lesz, kevesebb széllel, több felhővel, front mindeközben nincs felettünk.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kulturrally. Művészet minden mennyiségben Pár Julcsival és Mezei Dániellel a Rádió Cafén.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Kulturrali. Művészet minden mennyiségben Pár Julcsival és Mezei Dániellel a Rádiókafén.
1: Köszöntjük a Rádiókafé hallgatóit, ez itt a Kulturrali Pár Julcsival és Mezei Dániellel, vendégünk pedig a 30. évfordulóját ünneplő Fonó ügyvezető, Fonó Budai Zeneház, ügyvezető igazgatója Horváth Laci. Szia Laci, szia Julcsi, köszöntjük a hallgatókat.
2: Bizony, köszöntünk Laci itt a stúdióban.
3: Köszöntök én is mindenkit, köszönöm a meghívást.
2: És hát köszöntjük a 30 éves Fonó Budai Zeneházat, ami talán Budapest legmegkerülhetetlenebb kultikus folk központja, nép és világzenei helyszíne, ahol művészek, művészettel kapcsolódó emberek találkoznak össze, kötetlenül vagy kötött keretek között. Ha ránézünk erre a 30 évre, akkor egy szóban mit mondanál?
3: Egy szóban nem tudok semmit mondani. 30. Órákig tudok mesélni, kérlek szépen a sztorikat.
2: Hát de pont ez a lényeg, hogy ezt hogyan tudod mondjuk egy valami kis kristályjá összezsugorítani. Milyen volt ez a 30 év?
3: Hát véletlenül nagyon színes és hangos. Ha egy hangot vagy egy szót kell találni, akkor behangolva lenni. Ezt Csóri Sándor, Kossuth Díjas művészbarátunk mondta, hogy tulajdonképpen mi a művészet lényege. Az ő művészetének a lényege is, hogy behangolva lenni. Tehát ha behangolva vagy, akkor véletlenül hiteles vagy. Ha behangolt vagy, akkor pontos vagy, jó szólsz, jó ízlést közvetítsz. Ez talán a behangolva lenni, és ezt nagyon nehéz megtalálni, de hát ezt ma neked is mondhatom, Dani, mint a sportban, tehát fölkészültnek lenni, startra késznek lenni. Ezt le tudjuk fordítani, ezt a behangolva szót, az élet minden területére egyensúlyba lenni, yin-yang állapotot megtalálni. Valamilyen szinten ez a 30 év talán ez kell, hogy bemutass, hogy igenis Budapesten egy magánalapítású kulturális intézménnyel be lehetett azt bizonyítani, hogy az értékek mentén olyan produkciókat fedezünk fel, olyan produkciókat segítünk, olyan produkcióknak a zenei pályáját indítjuk el, amelyek aztán meghatározóak tudnak lenni a Budapest, illetve a magyarországos piacon. Kritikusaink vagy az újságírók erre azt mondják, hogy ugye a rétegzenének a legfontosabb központja a Fonó. Erre mondom én azt itt az utóbbi időben, hogy ezer rétegzenéket viszont egymás mellé rakod, és megszámoljuk a fellépések számát, vagy azon koncert helyszínek számát, amely produkciók nem csak Magyarországon, még egyszer mondom, nem csak Magyarországon, sok koncertet adnak fesztiválokon a nagyvilágban, akkor a Fonó az nem egy réteg műfajt képviselt, hanem a magyar kulturális közegnek, a magyar zenei életnek egy igen markáns motorja, vagy dízelmotorja, tolóerővel, húzóerővel bíró helyszíne, amelyre lehetett építeni, és reméljük, hogy lehet is építeni.
1: Azért itt már generációkat átívelő intézményről, helyszínről van szó a Fonó, a Budai Zeneház kapcsolatában. Én azon gondolkodom, mondtad ezt a hangolva, behangolva lenni kifejezést, hogy azt meg lehet állapítani, hogy itt az elmúlt évtizedekben mikor mennyire volt könnyű behangoltá válni, és most éppen
3: persze
1: mennyire könnyű?
3: Hát az első évek ugye azért voltak szerencsések, mert a Fonó megelőzött mindenféle nagy budapesti kulturális innovációt, beruházást, tehát úgymond szabad piaci környezetben tett, amit tett. Annak értéke volt, súlya volt, nem volt még internet, a marketing az 2-3 ezer kiplakátolt plakáttal indult, amire rászaladtál a különböző aluljárokba, vagy aluljárok alján, és egyszerűen jött a nép, tehát voltak olyan kígyózó sorok, amelyek tényleg a Fehérvári utcáig értek, amikor be akartak jutni Ácsi Sepp és Dress Mihály koncertjére, csak aznap volt jegyelővétel, tehát hogy nem előre is megvetted az interneten, hogy ilyen kultikus pillanatok. Utána jött az, hogy jött a Millenáris, utána jött az, hogy a Gőz Laci is aktív lett a jazz piacon, utána jött az, hogy Műpánt alapította az ország, és hát ezen tartalmak értelemszerűen nem a Fonóban a legjobb föllépni Paja Beának, hanem a Műpa nagy termében. Tehát, hogy azon előadók, akik addig oda jártak állandóan, azok megtalálták a kiteljesedés lehetőségét ezen más szintereken is, és ez lett a szép ebbe, hogy lett egy ilyen ív, és valamilyen szint letisztázódott, lett a piac is, ami azt jelenti, hogy a BMC a kortárs jazznek lett a központja, az A38 hajó ugye a popkultúrában és az alternatív zenéket képviselte, a Fonót valahogy pedig a folk sajátította ki. és itt a táncos múltról, vagy jelenről, jövőről is kéne beszélni, és akkor ezek azok az egyensúlyi állapotok, amelyeket láttam osztatni kell a mindenkori kormányzattal, a fővárossal, hogy igenis vannak itt küldetésben lévő intézmények, amelyek véletlenül tudják a dolgukat, és hát életvitelszerűen végzik a napi teendőket.
2: Nekem erről a kezdő gondolatról, hogy behangolva lenni, és összefüggésbe hoztad a sportolóknak a rajt állapotával, azért ebben van egy ilyen folyamatos figyelmi fókusz, hogy mindig nyitva tartani minden érzékszervünket, folyamatosan rajta tartani a piacon, az emberek igényein, a saját lehetőségeinken, akár legyenek ezek financiális lehetőségek vagy keretek, akár pedig fizikai keretek, tehát hogy nem fárasztó, és ez egy költői kérdés, de folyamatosan figyelni és résen lenni?
3: De, iszonyatosan fárasztó.
1: De mondjuk lehet, hogy ez vagy te, aki figyel és résen vagy, és keres és talál.
3: Hát talán igen, a szenzoraim még működnek, vagy addig jó még működnek, mert ne legyen unalmas a hely, ne ismétlődjenek a programok, az üzenetek, és a klubestek is, amiben nektek is része vagy, tehát hogy illik picit változtatni, mindig új arcok jönnek, új közönségek, generációk változnak, más vendégművészt hívsz, és tulajdonképpen ezzel alakítod nem csak a saját karrieredet, hanem befolyásolod úgymond a létező piacot, aminek a fontos része a közönség, aki fizet érted, közönség jegyet vásárol, százezreket hagyott a zsebedben, és fontos része az a kulturális politika, amelyik ezt valamilyen szinten elismeri, támogatja, kiemeli, díjazza, és ezeket a szinkronokat vagy egyensúlyi állapotokat kell megtalálni, és hát kérlek szépen készültem a gömbőc fogalmait valahogy az elmúlt hetekben jött szembe.
2: Na nem a kis gömböc meséje, a kis kondással.
3: Igen, ezt majd
1: kihasítja.
3: Azt majd te elmondod most a nyitó eseményeden, hanem a két egyensúlyi állapot, tehát a homogén test, amelynek egy stabil és egy instabil egyensúlyi helyzete van vízszintes felületen, és ugye az a lényege, hogy a gömböc formájának köszönhetően mindig talpra áll. És valamilyen szinten ez nagyon analóg a fonóval, hogy két egyensúlyi állapotot keresünk, meg kéne újulni folyamatosan, és meg kéne teremteni az anyagi stabilitást, ami lehetőséget ad a tervezésre, és nem adatott meg soha ez a kettő stabilitási pont, ez mindig változóban van.
1: Bocsánat, azt mondtad, hogy mindig talpra áll, de ugye a talprában benne van az, hogy összeomlik,
2: hogy
1: de a gömbőt az nem tud összeomlani, max kibillenni, a Júcsi mondja, de a kibillent állapot is egyébként egy...
3: Jó, csak hogy a fonóról is úgy beszéltek, meg nagyon sokan, és ez jó eső érzés, hogy hát ez egy megkerülhetetlen brand, a bázis, aki tudja a dolgát, és viszi az üzeneteket, és csinálja. Ott van ahol, olyan messze van ahol, olyan retro, egy kicsit amilyen retro, de mégis egy olyan közösségi hely, ahol jó azt a pohárbort bevinni a Dressmisi koncertjére, vagy a Dressmisivel utána borozni egyet, vagy netán egy hajnali taxit hívni, mert mégiscsak ez volt az a hely, ahol nem a biztonsági őrtesség kelt ki téged a koncert után fél órával, hogy akkor lehet menni, hanem te itt jól érzed magad, és még itt akarsz egy kicsit maradni. Na és ez az otthonosság érzése, ez nagyon fontos, hogy ezt mivel érted el, tehát a lócáinkkal, a borainkkal, az árainkkal, vagy netán a művészeinkkel, vagy netán mindezzel együtt.
2: Én azt gondolom, hogy ez egy ilyen globál termék, amivé a fonó kinőtte magát, de egy picit visszakanyarodva ez a stabilitás, instabilitás kérdéséhez, mert ez egy nagyon izgalmas téma, főként így a kulturális finanszírozás terén, hogy azt hogy látod, hogy stabil anyagi háttérrel lehet-e annyira kreatívnak maradni és újítónak? Vagy mindig kell ez a kis feszkó, úgymond, hát ez a spanolt állapot?
3: Azért nem kevés ideje foglalkozom kultúrával, és soha nem az volt, hogy most beszakadt több 10 millió forint, és bocs, tapsoljuk el gyorsan, és aha, milyen jó, és kihúzzuk a molinókat. Nem, keményen meg kellett harcolni azért a támogatásokért, a belépőkért, meghirdetni, és végül is mindig jó érzéssel zártunk le akár egy fesztivált, vagy egy turnét, vagy egy kezdő, vagy egy kísérleti esemény, tehát én mindig azt mondom, hogy a gondolat van előrébb, és az a gondolat be kell, hogy vonzza azt a tőkét, vagy támogatást, vagy pénzmennyiséget, vagy emberi segítséget, amelyel te azt meg tudod valósítani, tehát nem véletlenül jutott néked eszedbe az, ami. Ez tulajdonképpen egy életfilozófia is lehet, hogy nem felolvasunk dolgokat, hanem kitalálunk dolgokat, és hát amíg te is kitalálod az új gyerekprodukciódat, és azt mondod, hogy adjuk ki, addig jó a fonónak, mert persze, hogy azt mondjuk, hogy találjuk meg a módját, és hát tudtam, hogy mindig megtaláltuk a módját, hogy egy-egy produktum létrejöjjön. Lehet, hogy nehézkesebb volt, vagy nem annyit fejpénzt osztottunk ki, amennyit szerettünk volna, de ezt lehet, hogy majd a következő évben a más piacon, vagy a más támogatáson meg tudtad szerezni. Hát ez az inkubátor, a keltető effektus, tehát hogy azt a tojást kikelteti ki, kiül rá, kell hozzá kis hőmérséklet, vagy ez ilyen természetes folyamat. És hát addig jó, még ez így van, de hát ugye ez örök diléma, hogy most egy alapítónak a gondolatai elegekkel, vagy kellene a jogi háttér, kellenek tanácsadók, hát nem tudom. Tehát, hogy
1: kell hozzá pénz.
2: Szakember.
1: Mert itt a pénze még visszatérve, azért egy furcsa dolog, még édesapám mondta mindig azt, hogy művészkörökben nőtt föl, hogy valaki megjelent egy kockaladával a 80-as években, akkor azt mondta, hogy ő elvesztette a kapcsolatát a művészettel. Ott van vége. Tehát ugyanígy most el lehet mondani, hogy ha valaki beül egy gémercibe, akkor lehet, hogy elvesztette a kapcsolatát a valósággal és a való világgal, akár a művészettel. Nem akarom ebbe az irányba elvinni ezt a beszélgetést, de ilyen szempontból lehet, hogy nem is baj, hogy nem mindig van sok pénz, és meg kell küzdeni a pénzért, mert azért az, ahogy te is utaltál rá, Júlcsi, ez egy éberség, egy éjség, egy figyelem, normalizált állapotban való megmaradás.
3: Hát igen, csak ugye az, hogy volt idilli állapot is azért ebben az elmúlt 30 évben, amikor tervezhető volt a kultúra, láttál előre fél évet vagy egy évet. Ma szerintem a nemzeti intézményeken kívül senki nem lát előre fél évet vagy egy évet, tehát nagyon ki vagy szolgáltatva a politikai támogatásnak, vagy az adott város vezetésének a hangulatához kell igazítanod a küldetésedet, és ez nem jó. Tehát az a jó, amikor a művészet önmagáért is tud kiállni, és keresi azokat a fellépési lehetőségeket, megmutatkozásokat, amelyeket büszkén vállal, és legyen ez határon innen, vagy határon túl. De amikor a keretek megszabják, hogy te meddig mehetsz el, vagy netán egy listán vagy-e, vagy netán már a listán se vagy, akkor az mély válságot is jelezhet, és hát ilyenkor lehet mutogatni, hogy ezt kitalálta ki, hogy ez politika, vagy a közönség lett olyan, hogy már más kér, vagy a...
1: Hányszor volt ilyen a 30 év alatt? Hányszor találkoztál ilyennel, hogy listán vagy-e, vagy nem?
3: Egyszer volt egy nagyon kemény dolgunk, amikor kiírtuk, hogy szerintünk ki miatt nem kaptunk támogatást, aztán gyorsan lett támogatás, és hát ez is olyan, hogy jár a szád, vagy nem jár a szád, tehát van a nagy magyar bölcsesség, hogy van ez.
1: Hallgattál volna, bölcs maradtál volna, van egy ilyen,
3: igen,
1: de nem erre gondolsz,
3: nem erre gondoltam, hanem a
2: bűnösök nem közt szólsz, inkos, aki néma, ne szólszál, nem fáj fejem, igen. Van erre több, igen.
3: Igen.
1: De jó, mindannyian tudtunk mondani egyet.
3: De szerintem egy pont az a lényege, hogy a párbeszéd legyen meg a kultúrában. Nincs párbeszéd, akkor nagy a baj, és én a párbeszédet akkor gondolom hitelesnek, amikor a műfaji határokat átívelő párbeszéd van.
1: De tehát jó, amit mondasz.
3: Komoly zenész le tud ülni egy népzenésszel, és tanulni fog tőle valamit, azokat a hajlításokat.
1: Mert Kemény Zsófi volt itt a vendégünk múlt héten, és én ezt mondtam pont más szavakkal, hogy én azért nem szeretem ezt a fajta megközelítést, hogy polarizálunk, mert pont az egymásra való hatást tűnik el ezáltal. Tehát, hogy szerintem a művészetben, de egyébként az élet minden területén, a tudományban is, a sportban is fontos, hogy láss, hogy a másik mivel foglalkozik, azt téged erre vagy arra lökjön meg, inspiráljon,

0: Kantos Dezső társulat beköltözött hozzánk, tehát ez számunkra is egy újdonság, hogy idézőjelbe el kell viselnünk másképp gondolkodókat, vagy másképp alkotókat, tehát az egy intenzív.
1: Más ritmusban,
0: és szinte a katonai pontossággal, ütemezéssel valósítják meg a felkészülést egy-egy fellépésre, tehát a fonó ennél sokkal lazább, nálunk az 5-10 perc az bármikor belefér, hogy csúszunk, vagy később kezdünk, de ez a Borbély 10 perc, ugye ez mindjárt jövök, tehát ez nekem nagyon fontos, hogy ne feszengjünk annyira, tehát a közönség is sokkal lazábban tud így akkor felkészülni, megissza az italát, az utolsó vendég, és utána betessékeljük, és akkor késtünk 2 percet, de elindul valami, tehát hogy így várjunk egy picit egymásra, meg figyeljünk egymásra, és hogy nem tömegre utazunk, ugye ez egy fontos üzenet, tehát hogy nem az a lényeg, hogy most telt ház legyen, és akkor írjuk ki a következőt, hanem ha kellő mennyiségben azok az emberek jöttek el, akik tudják alakítani, meg a hírét vinni a produkciónak, vagy az egész együtt töltött testének, akkor szerintem jó úton járunk, vagy tudjuk rögzíteni a felvételt, ami megint csak egy maradandó élmény lehet, és 10 év múlva kapunk a fejünkhez, hogy hát bezzeg ő akkor ott volt, vagy ott kezdte. Mert ugye a fonóba kezdte a Szalóki Ági, a Harcsa Veronika, a Bot Miklós, itt adta első koncertjét a Bobán Márkovics Magyarországon, és akkor lehet még sorolni, hogy a Szabados György a Makuszzal, a Szellemi és Zene iskoláját ott bontotta ki, és akkor minden második évre tudunk ilyen fontos előadókat tenni, és hát ebből ered az, hogy most az utóbbi 5 évben elkezdtük úgymond díjakkal elismerni azon alkotókat, akik valamilyen szinten kiemelődnek ebből a sorból.
2: Azt hallottam, hogy pár Júlcsi is kap. Nem tudom, ismered-e rádiós műsort, és vezet itt a Rádiókafén.
0: Úgyhogy.
2: Szia, Júlcsi. Szóval, ő is kap valami elismerés.
0: Úgyhogy 2 nagy zenei díjat adunk idén, a Fonó 30 keretében, legyen a hölgyeké az elsőbség, Pár Júlcsi kapja a női zenei nagy díjat, és Lakatos Robi felvidéki barátunk, Komárokban élő Bráncsa művész a férfi zenei nagy díjat.
2: És milyen jó borok vannak nála, ha már itt tartunk. Véletlenül, és igen.
1: Jó muzsikákkal társulnak.
2: Nálad is vannak jó borok?
1: Nálam is, ez általában együtt jár a kettő. Igen.
2: Innen fogjuk folytatni hamarosan, picit majd beszélünk rólad is, meg ezeknek a díjaknak a súlyáról. Horváth László, Horváth Laci, a Fonó Budai Zeneház ügyvezetője a vendégünk. 30 éves a Fonó, ez a fő témánk, meg sok minden más. Maradjanak velünk itt a Rádió Cafén.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Még ne menjetek el! A Kulturrali folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Apa, ma te mesélj!
2: Jól van, gyere!
0: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell! A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
2: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
0: Tuareg blues, Ethio jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, Thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
2: Eskimo csika, Eskimo csika, Eskimo.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. Tudod, milyen a kaméleon? Színes, izgalmas és titokzatos. Pont, mint a könyvek. A Kaméleon Olvasóklub egy szövegértést fejlesztő levelezős játék alsó tagozatosoknak. Olvasd velünk az év gyerekkönyvedíj nyertes és rövid listás könyveiből neked válogatott köteteket. A játék szakmai támogatója a HB, Magyar Gyerekkönyv Fórum. Regisztrálj október 4-éig a könyvközösség.hu/olvasóklub oldalon. És játsz velünk!
4: Ne maradj le az év egyik legnagyobb családi kuponakciójáról. Újra itt a Baba-Mama kuponnapok. Szeptember 7-e és 13-a között több mint 100 márka, közel 200 akciós ajánlata vár rád. A közkedvelt és környezetbarát Sol Drops mosószerek, öblítők most akár 33% kedvezménnyel kaphatók a Rossmann üzletekben. További információk az édeskisbabám.hu weboldalon és a beváltó helyeken. Ne hagyd ki! Szerezd be a kuponmagazint még ma!
3: Használd ki a nyár utolsó hétvégéjét. Balaton, nyárutó és jó társaság. És közben beszélgetések arról, hogyan lehetne egy kicsit másképpen élnünk. Dehogy nem fest. Egy hétvége találkozásokkal, kultúrával, zenével és közéleti programokkal. Szeptember 11-től 13-áig Balatonalmádiban, a Wesselényi strandon és Erzsébetligetben. Dehogy nem fest. Komoly gondolatok strandpapucsban. Jegyek és elképesztően gazdag program a dehogynem.hu-n. Nem jössz?
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kulturrali. Művészet minden mennyiségben Pár Julcsival és Mezei Dániellel a Rádió Cafén.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Kulturrally. Művészet minden mennyiségben Pár Julcsival és Mezei Dániellel a Rádió Cafén.
1: Horváth László, Horváth Laci a Kulturrally vendége. Pár Julcsit és Mezei Dánielt hallják. Köszöntjük Önöket. 30 éves a fonó, és azért nem akarom, hogy te kezd most itt a műsor második részét, mert rólad lesz szó, Julcsi. Tehát kikapják a díjakat most a 30 éves ünnepségen, amin sajnos nem tudok ott lenni, mert éppen elrepülök Dániába.
2: Akkor soroljuk fel az egyéb díjazottakat is, tehát 4 kategóriában, világzenében a Cimbali Band, felfedezett a Baselán, egy fiatal népzenét, világzenét játszó zenekar, a jazzben a Tóth Viktor, folkban pedig a Hósra Banda kapja a díjat, a két zenei díjat Pár Julcs és Lakatos Róbert kapja, és ez mellett adunk úgymond kisebb diplomákat, kisebb idézőjelbe azon fontos embereknek, akik ott velünk alkottak, és figyelünk az érzéseikre, az értékeikre, és hát mi 5 évente adunk díjakat, diplomákat, úgy gondoltuk, hogy ez egy pont egy jó ciklus, amikor le lehet mérni, hogy ki mit tett le, nem csak 5 év alatt, hanem az addigi pályafutásán, és hát akkor most egy kis laudáció, hogy a Julcsival miért jó dolgozni, kérlek szépen.
3: Még én zavarba jövök, hát Istennek az nem látszik.
1: Menj ki eddig.
2: Csak most egy fél órát kérünk. Ja. No, tehát, hogy egy előadónál mindig az a jó, amikor körbe lehet járni a témát, az üzenetet, és hát a Julcs egy ilyen alkotó, hogy ő a témáját, az üzenetét meg is tudja indokolni, föl tudja építeni, meg tudja valósítani, és utána sem be tudja mutatni. Tehát ez egy nagyon hosszú folyamat, tehát egy új produkció általában egy jó fél évig, ha nem egy évig, vagy kettőig
3: igen, születik. Igen, egy évet szoktam rá mondani.
2: És hogy a Julcsi még a Bazsevával, még régen a Tárkány művekkel egy olyan új szint hozott be a világzenei piacra, amire mindenki felfigyelt, a Dalindával azt, hogy tulajdonképpen a Szvorák Kati iskoláját följebb húzták, megemelték.
1: Bologat.
2: Igen, és ez mindenféleképp.
3: Laci felkészült.
2: Több templomi hát eseményt láttunk, a legutóbbi a Siófoki Makovec templomban, tehát elképesztő élmény, amikor egy hang, vagy a három női hang tulajdonképpen tele tömi hangokkal a templomot, tehát ez ilyen átborzongató érzés. Akkor ugye az utcák, ilyen utca, kerek utca.
3: A minden, ami kerek, ugye a kerek erdő, a kerek utca, és akkor a 2024-es év legjobb hazai gyereklemeze, amiért fonogramdíjat kaptunk, a Rókatánc.
2: A Rókatánc, és a Julcsit még rá akarom beszélni a Zsák utca produkcióra.
3: Azt majd egy kicsit az, amikor már lecsengőben lesz a karrierem, de nem felejtettem el, Laci, köszönöm mindig, hogy emlékeztetsz.
2: Na, és hát
1: vagy ugye a kerek dombra.
2: Olyan már van, ja. Hogy a Julcsi a gyerek produkcióit, legyen az a legkisebbeknek, vagy a közepeseknek szóló, tehát hogy ez mindig meglepetés nekem is, tehát hogy az a kötődés a közönséghez, és az a rezonancia, amit 5-10 perc alatt meg kell találni, mert különben elbuktad az estét, tehát hogy az megvan talán már 2 perc után, tehát hogy ez nagyon hitelessé teszi a Julcsit, és hát mindezen okokat összegezve, úgy gondoljuk, hogy hiteles helyre kerül ez a női zene, egy nagy díj.
1: Júcsit szeretné valamit mondani.
3: Hát esetleg azt kiegészítésképp, és akkor átkötve a Robira, hogy ugyanakkor nekem meg óriási megtiszteltetés az, hogy egy ilyen alkotó, vagy egy ilyen művésszel, mint Lakatos Róbert, egy egészen innovatív, klasszikus zenéből induló, de rengeteg olyan etnos gyökérrel dolgozó brácsa művésszel együtt kaphatom meg ezt a díjat, akivel egyébként az utóbbi 4-5 évben alkotótársi kapcsolatban is sokszor tudtam együtt dolgozni, és ez egy ilyen nagyon szép összetalálkozás, és nagyon, nagyon, nagyon örülünk mind a ketten ennek, hogy egy ilyen szintéren is közös nevezőre hozott minket a fonó.
2: Na és akkor Robit még erősítve, tehát az, hogy egy brácsaművészként, de olyan hiteles lemezeket tudtál a Révvel létrehozni 5-10 évvel ezelőtt, amelyek a mai napig az interneten hallgatottak, és hitelesek, és jó hallgatni őket, rengeteget tettünk ugye a Pajta Kult műsorai alá is.
1: Akkor egy emlékezetes látogatásunk volt egyébként náluk, a környék is inspiráló és ő akkor is inspiráló, a Lovai pláne.
2: A Bartók duókra hajazó duója, amit egy szlovák kollégával raktak össze, tehát az is olyan hihetetlen, hogy ezt ma meg lehet csinálni, tehát van türelem, van ízlés, és hát a Robi sem úgymond szorik a kritikára, tehát ez az ő dolga, ezt kell csinálni, és soha nem lesz több ezres tömeget éltető zene, viszont egy nagyon jó behangolt produkció, amit az éterben, úgy Szlovákiában, vagy Felvidéken, úgy itthon jó hallgatni. Tehát nem a tömegnek szól, hanem a lelket élesíti, tölti.
1: 5 évvel ezelőtt kik kapták az elismerést az egyéni kategóriában?
2: 5 évvel ezelőtt picit másképp soroltuk a díjakat. Nagy meglepetésre akkor Csóri Sanyi Sündit, mint Hegedűst Brácsás díjaztuk, amiből volt is vita a szakmában, de ott is azt gondoljuk, hogy a Sündi azzal a Csóri hagyományával, amit a nagyapjától, a költészettel, amit az apjától, a zeneszerzésben, a muzsikás gondolatokkal, amit ő aztán az 5. évszakban újjá tudott ültetni, vagy üzenni, tehát hogy ez, hát és őt is bárhova bedobott, tehát ő egy Jolly Joker, a Sündi bárhol megállja a helyét.
1: Igen, az 5. évszakkal egészen kivételesen szép teik vannak, meglátásom szerint.
3: Abszolút.
2: Az életműdíjat akkor Dress Mihály vette át, és azért szurkoltunk, hogy utána kapja meg a Kossuth díjat, amit rá 2 évre meg is kapott, és elfelejtettük elmondani, az életműdíjat viszont Borbély Mihály művész barátunknak adjuk, aki ugyanúgy a folk területén, az etno jazz területén elképesztően hiteles és innovatív.
1: Hogy viszonyul egy ilyen kultúrműhely, egy ilyen keltető, egy ilyen kultúrhub, nem tudom, hogy fogalmazzak még, a politikumhoz. Tehát, hogy amíg a Fonó 30 éve nagyjából ugyanazt az ívet viszi, nagyon szépen elmondtad az elején, hogy kellenek a fiatalok, kellenek az új előadók, mert velük új közönség érkezik. Tehát, hogy ez egy nagyon szép gondolat, és egyébként egy nagyon praktikus gondolat is a menedzsmentben. De hát a politikában ez alatt én nem tudom, hány ember cserélődött ki a vezetői pozíciókban. Minden egyes vezető más-más ízlés, minden egyes vezető más-más attitűd. Hol van itt a kapcsolat?
2: Nem is biztos, hogy a kapcsolatra kell nekünk fókuszálni, tehát nekünk tenni kell a dolgunkat, mint egy jó pékmester, ha legyártod a jó terméket, akkor az megtalálja a piacát. Tehát baj lenne, ha mi a politikumtól tényleg azt várnánk, hogy mondja meg az irányt, és mi a hajlandóak vagyunk kicsit arra hajazni, mert van ilyen támogatási üzenet is sok produkció mögött. Fontos a függetlenség, és hát ez nem az én találmányom, ez az alapítónak, Lukács Józsefnek egy fontos üzenete, hogy a Fonó mindig maradjon egy független intézmény, ne a politikai hozzáállásod, vagy a politikai érzéseid befolyásolják, hogy te mit fogsz mondani, vagy érezni, és a színpad nem erre való. Hát egy népdalt nem lehet balosra, vagy jobbosan elénekelni, a népdal
3: hát
2: az népdal.
3: Lehet, mert sok mindent lehet, csak nem biztos, hogy így jó lesz az eredmény, mert hogy igazából, amit Laci, te is megfogalmaztál, hogy a minőség, szóval ez egy sokkal hosszabb távú, egy sokkal nagyobb ívűbb cél, mint az, hogy az éppen aktuális irányokat, vagy politikai hátszereket kiszolgálni. Tehát a művészetnek nem feladata politizálni, ettől függetlenül lehet egy eszköze a politikának, de az mindenképpen szerintem, és ez az én privát véleményem, a művészi produktum rovására fog menni. Tehát ez sokkal felettesebb, elemeltebb célok és emberi érzések, és maga a párbeszéd kell, hogy motiválja azt a művészi produktumot, ami létrejön, és nem pedig egy ideológia. De ezzel én így rövidre zárom ezt a saját gondolatomat.
1: De ugye ez nem feltétlenek a beszélgetésnek a helye, de azért ez egy érdekes dolog, és csak a saját érzésemet tudom ezzel kapcsolatban mondani, hogy itt nagyon sokan mondják, hogy most erre billent. De korábban meg arra billent, azelőtt meg nagyon más irányba billent, tehát hogy igazából azt kellene befejezni, hogy billent. Tehát hogy kellene egy olyan
2: két súlyponti állapotot kell létrehozni.
1: Köszönöm, hogy
2: azt a gömbőt.
1: Igen.
2: Gömbőc kollégium az NK-ba, kérlek szépen.
1: Az lenne a lényeg, hogy gördüljön. És akkor nincs baj.
3: Igen, mert ez most egy nagyon kiélezett billegés tud a két állapot között létrejönni. Ez a vagy igen, vagy egyáltalán nem. Tehát...
2: Meg ugye ez a művész, hogy megbukik, vagy nem bukik. Tehát ugye ez is fájó része a magyar kultúrában, hogy nem nagyon bukik meg művész. Tehát hogyha ő ezt tudja, akkor akár így, vagy úgy, de hogy ez végigviszi, nem biztos, hogy hiteles, de végül is bekerült egy családba, és akkor ha másnak jár egy támogatás, akkor neki miért ne járhatna, és akkor hogy mi a produktumnak a vége, vagy az üzenete is, így ahogy mondtad, a Fonónál talán a legfontosabb, hogy legyen egy érték. És visszatérve erre, hogy az elmúlt 30 évnek szerintem az a legnagyobb problémája, hogy az értékvitákat nem folytattuk le. Tehát amíg az, akár az aktuális, vagy az előző politikum beemel egy-egy közéleti figurát, egy furcsa művészt maga mellé, addig, bocsánat, hagy mosolyoghassak rajtuk. Tehát, hogy ennek nincs hitele, tehát lehet, hogy elér pár ezer szavazót, de hogy ez számomra mosolyogtató, hogy és akkor egyeseket kiemelünk, őket Kárpát-medencei dimenzióra teszünk, mert hogy az az üzenet, ott meg nem ismerik őket, vagy és az közönséges ott mindent meg lehet etetni, ez is a szomorúbb része, tehát nagyon vékony ez a jég, aminek mi kínálunk úgymond értéket.
1: De lehet, ez egy értékválság, vagy a közös érték hiánya, vagy a megállapodás hiánya, ezek szerint a megbeszélésből születő megállapodás hiánya.
2: Igen, ez sajnos nincs kimondva, és igen, amíg döntéseket meg lehet másítani, ki lehet húzni, addig sajnos ez egy rossz állapot, hogy hiába van egy kollégium, aki így gondolja, ha egy miniszter amúgy gondolja, vagy fordítva, tehát hogy ez nem szerencsés, tehát hogy higgyünk már azoknak az embereknek, akik a kellő helyen vannak, kellő szinten képviselnek értékeket, véletlenül kellő múlttal rendelkeznek, ha már ott vannak egy kollégiumban, vagy egy intézmény élén, akkor az ő értékítéletüket vállaljuk fel. De mondom, ez sok irányba visz el, és amire mi mindig mutogatunk, tehát ha mi kiadunk egy zenét, azt egy hónapon belül lejátszák Sydneyben, a Sydney Rádió világzeni műsorában, valószínűleg Kanadában is. Tehát, hogy és akkor még igen, a Petőfi Rádióban nem játszották le, és a Danko Rádióban is majd csak egy hónap múlva kerül be. Tehát, hogy ezek miért tabu dolog ezt elmondani, hogy a világ sokkal nyitottabb a mi zenénkre, mint ahogy ezt mi itthon értékeljük.
1: Tehát közben nagyon sok magyar művész került ki a ti környezetetekből, hát jeles magyar művész.
2: És ilyenkor tényleg föl kéne sorolni, de hogy akkor valaki úgyis kimarad a sorból, tehát a Lajkó Félix-el toplistát vezettünk, ahogy a Söndörgő is toplistát vezetett, a muzsikás mindent megkapott a nagyvilágban, amit ezzel a magyar népzenével képviselt, a muzsikás a mai napig a Fonó állandó vendége, ott próbálnak, ott gondolkodunk. Meddig menjünk még?
3: Akkor inkább egy aktuális felsorolásra menjünk, kanyarodjunk rá, mert hogy azért ez a Fonó 30, ez nem csak így a levegőben elpukkan ez a lufi, hanem igazából jövő héten kezdetét veszi egy 4 napos programsorozat, szerdától szombatig várjátok, várjuk, mert én is nagyon várom ezeket a programokat.
1: Már szerdán kezdődik?
3: Bezony, egy klasszikus Fonó szerdával, tehát már magyar palackai táncokra pucolhatod a karaktercipődet, Dani.
2: Magyar palackai román táncokra, hogy ez fontos, mert ugye vannak magyar táncok is, és ebbe az a poén, hogy a Fonó, amikor megalakult, akkor random, hát akkor legyen egy táncázas nap, hát melyik legyen az? Legyen szerda. Na, úgy
3: és
2: maradt.
3: És ez azóta örök.
2: Úgy maradt, váratlan Kárpát-medencei sorozat, hogy 30 éve minden szerdán népzene és néptánc lehetőség a Fonóban, és ez véletlenül sikeresen folytatódik.
1: És ugyanilyen látogatott, mint 98-ban?
2: Igen, tehát 100 alá nem esik be a nézőszám, és ha jó a kurzus, azért a kurzusa válogatja, akkor ez 200-250 főt érdeklő szerdai esemény.
1: Egyébként én is voltam annó, még gyerekek kicsik voltam.
2: Na, úgyhogy ez azért fontos, mert a szerdát azt megtartjuk, és folytatódik. Az alapítónak volt a gondolat, hogy nézzünk szét, hogy 30 éve kik voltak a Fonó körül az alapításkor, és próbáljuk őket elérni. Hát jelentjük, hogy a Csóri család ott volt, az idősebb Csóri, és a Sünd is ott volt, talán 10 éves lehetett.
1: A Sündörgött,
2: akkor ma 40 éves, jó sejtjük, igen.
3: Ez tökéletes számolás.
2: És ők ott lesznek, tehát nagyon hiteles a Csóri család. A Délalföldi Szakszafon Együttes akkor alakult, ez, amit ők tudnak, 3 szakszafonnal, ez szintén a magyar népzenei és az etnohagyománynak egy nagyon felemelő pillanata, és a Dress Mihály, mint az életműdíjasunk, meghívja a Borbély Mihályt, mint az új életműdíjasunkat, szintén a Dress Alternative Kart tett el egy koncertre, tehát prémium zenei minőség, azt gondolom. Utána 2 zenei nagydíjasunk ad egy koncertet, a Lakatos Róbert az Eszenciával, illetve a Júlcsi
3: a Szabad csapatommal, aminek egyelőre keresem még így a nevét. Hát az újjának várt tett az alapja, de vendégeskedni fog Kisbé Ádám, Szaká Tamás, Lakatos Róbert, Takács Ádám, tehát az alkotói zenésztársaim az elmúlt 20 évből velem lesznek mind.
2: foci nyelvre szólva ez egy jó válogatott, Daniel.
1: Értem, de elmúlt 20 évből, de mennyi volt, amikor kezdtél, Jocsi, 13?
3: 16 évesen kezdtem el énekelni, és holnap ünneplem a 36. születésnapomat.
1: Jucsi,
3: és ezért
1: boldog
3: is voltam nagyon boldog, hoppa, amikor Laci ezt a jubileumi pillanatot így egy ezüsttálcán felkínálta, mert akkor gondoltam vele, hogy atya égén 20 éve énekelek.
2: Na hát kívánunk sok jó 20 évet még az
3: elkövetkező időszakban. Remélem, van még benne egy 20-as benne.
1: Áriát énekeljünk neki?
3: Majd műsor után, mert ezért...
2: Aha. És van még a táncházak éjszakája, ami ugye azt jelenti, hogy elindul a táncházas élet a fővárosban, a vidékről nagyon sokan jönnek, és hát ez egy hajnalig tartó mulatság a Fonuna 4-5 terében. Cserélődnek a zenekarok, a táncoktatók, tehát ez egy igazi meeting pont.
1: Ugye én később kerültem közétek, de bevallom őszintén nagyon élvezem, meg élveztem veletek a közös munkát, és most Laci, egy személyes benyomást, ha megengedsz.
2: No.
1: Ugye, furcsa dolog, mert az emberek, akik vezető beosztásban vannak, általában megosztóak. És én azt vettem észre veled kapcsolatban, hogy nálad nagyon-nagyon-nagyon sokszor fordul elő, és most akkor egy kicsit személyes sportéba csap a 30 éves
2: hogy nagyon megosztó vagyok.
1: Nem, pont, hogy nem. Hogy miközben nagyon karcos vagy, és sokszor mondják, hogy így a horvát lesz, úgy a horvát lesz, amikor odamész valahova, akkor olyan szeretettel fordulnak nagyon sokan hozzád, ami majdnem azt mondtam, hogy engem meglep, de ez dehonestáló lenne, nem, hanem hogy valahogy szerintem ez abból adódik, hogy te nagyon benne vagy ebbe a közegbe, és aki éppen nem szeret, az is elismeri, hogy te egyébként ezért teszel. És ebből jön a szeretet.
2: Hát figyelj, én szeretem, ha valaki fogást találna rajtam, de hogy ez tényleg nehéz
1: mondok
2: lesz.
1: Mondok három olyat, hogy...
2: Igen, nehéz lenne, mert hát figyelj, 30 év az 30 év, a Fonóval, vagy különben is a kulturális piacon, támogatott piaci kultúra, kis rendezvény, templomi rendezvény, Makovec templomban, tehát annyi mindent átéltünk és alakítottunk, hogy tulajdonképpen egy teljes spektrumnak a rezgéseit tudom, ismerem, és hát talán jó útmutatásokat is tudunk adni, hogy melyiket hogyan lehetne folytatni. És akkor persze nekem is szomorú, ha netán elveszne mondjuk a Pajtakult, vagy a Héttorony Fesztivál, mert ezek olyan finom rezonanciák, amelyel a vidéket, a tájat be tudjuk hangolni. A Fonu az meg véletlenül Fonu lesz, mert hogy az erdélyi Fonunak is az volt a lényege, hogy valaki mindig behozott valamit, nem kivitt, behozta az aznapi termést, a süteményt, a tudását, a vendégét, és ott lettek a közösségi események, még ugye petróleumlámpa mellett. És hogy a Fonóba még bejönnek az emberek, és behoznak igényeket, vagy igényeket támasztanak, addig illetően a Fonó létezni fog, ez a városi falu forma, ez itt meg tud jelenni, és hogy nem kell, hogy mi urbánus szinten legyünk, hanem mi megmaradnánk ebben a küldetésben.
3: A következő 30 évre is ezt a lendületet, a párbeszédeket, a hozott, a hozzáadott értéket kívánjuk nektek a Fonónak, és nagyon örülünk, hogy jelen vagytok, és ha engem kérdeztetek volna meg a legelején, hogy nekem mi a Fonó, akkor nekem a bázis mindig, ahová mindig vissza lehet térni. A fészek, ami befogad és alkotásra bírja az odaérkezőket. Isten éltesse sokáig a 30 éves Fonó Budai Zeneházat. Köszönjük Horváth Lászlónak, a Fonó Budai Zeneház ügyvezetőjének, hogy bejött velünk beszélgetni, és hát ilyen őszintén el tudtunk közösen gondolkodni arról, hogy akkor hova tovább Fonón innen és túl.
1: Fonón innen és túl, ez jó. A következő 30 évre.
2: Fonódunk, fonódva. Köszönöm, köszönjük.
3: Köszönjük a hallgatóinknak is a Kulturalit. Hallották itt a Rádió Café Mezei Dániellel és Pár Julcsival. Jövő héten folytatjuk, viszont hallásra.
1: Viszont hallásra.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Puzsér Róbert vagyok, sziasztok, ez itt a Rádió Café, hallgassátok, mert én is azt teszem.
1: Kulturrali. Művészet minden mennyiségben Pál Julcsival és Mezei Dániellel a Rádió Cafén. Visszahallgathatod a rádiókafé98.hu-n. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
2: Uh-huh, nagyon.
1: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
1: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
1: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
1: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: 20 ezer forint üti a dízelesek markát, kérhető már a hetedikesek védőoltása, letartóztatták a villamoson késelő férfit. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Segítséget kapnak a dízelautósok. Decemberig havi 5000 forintos kompenzációban részesülnek a maximum 150 lóerős dízel üzemű gépkocsik tulajdonosai, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Az érintettek így összesen 20 ezer forinthoz jutnak évvégéig. A kormány ezzel kompenzálja a jellemző havi egy tankolásnál a korábbi védett ár és a jelenlegi piaci ár közötti árkülönbséget. A támogatást több részletben fizeti ki az államkincstár automatikusan, az első részlet októberben érkezik. Az intézkedés csaknem 1 millió autóst érint. A kormány emellett az agrárszektorban dolgozóknak is segítséget nyújt az üzemanyag jövedéki adójának visszaigénylésével. Még igényelhető a HPV elleni védőoltás a 7. osztályos lányoknak és fiúknak. Szeptember 15-e a határidő. Hogy miért veszélyes a HPV vírusa és miért fontos az oltás, arról Tóth Icó, a Májva Virág Alapítvány elnöke beszélt rádiónknak.
6: A humán papilloma vírus nőknél és férfiaknál is különböző elváltozásokat és daganatokat okozhat. Amiről többet hallunk, az talán a méhnyakrák, de tájgarasi rákot, szeméremtestrákot, hüvelyrákot okozhat ez a vírus. Ha belegondolunk abba, hogy van egy oltás, ami megvédheti a gyermekeinket majd attól, hogy felnőtt korukban ezek a daganatok kialakuljanak náluk, akkor én azt gondolom, hogy egy percre sem kérdés az, hogy az oltás mellett kell dönteni.
5: Csak nem megduplázná a kormány a tudományra és a kutatásfejlesztésre szánt forrásokat. Tanás Zoltán, a szaktárca vezetője a közrádióban beszélt arról, a következő 4 évben a GDP 1,3%-áról az uniós átlag közelébe körülbelül 2%-ra növelnék ezt az összeget. Szólt arról is, pár héten belül bemutatják a nagy közönségnek digitalizációs stratégiájuk fő elemeit is. Egy év múlva már láthatók lesznek az első eredmények. Letartóztatták a 4-es-6-os villamoson késelő férfit. Szerda délelőtt ütött, majd szúrt meg a combján egy utast és elmenekült. A sértett könnyebb, 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett. Naposabb, kora őszies idő vár ma ránk. A Dunántúlon süthet ki hosszabb időszakokra a nap, máshol még gyakran lesz erősen felhős, olykor borult az ég. Északkeleten, keleten kisebb eső, zápor is kialakulhat, majd napközben csapadék már nem várható, csupán néhol a Dunától keletre fordulhat elő jelentéktelen eső, gyenge zápor. Sokfelé élénk, erős lehet az északi, északnyugati szél, a hűvös reggelt követően pedig délutára 21 fokig melegszik a levegő.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
7: Már a vasárnap van, ugye?
3: Szombat. Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
1: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
3: Kórház? Nem a vasárnapban, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
1: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
3: Kórház?
7: Sziasztok, ez a Millás reggeli Best of, én pedig Mihálovics András vagyok. Azokat a pillanatokat gyűjtöttük össze ebben a válogatásban, amelyeket a legjobbnak tartottunk az elmúlt hét terméséből.
8: A sötétség megszűnik, amikor megjelenik a világosság. A sötétség automatikusan megszűnik, amikor megjelenik a világosság.
5: Millás reggeli.
7: Most bebizonyítjuk az egybegyűlteknek, hogy az agrár statisztika igenis érdekes tudomány, és nagyon sok mindent le lehet vonni a számokból következtetésként. Kalózunk Tóth Péter lesz a KSH természeti erőforrás statisztikai főosztályának vezetője. Jó reggelt kívánunk!
9: Jó reggelt kívánok, és köszönöm a lehetőséget.
7: Agrárium 2026 összeírás, előzetes adatok, erről lesz szó. Miért és milyen gyakran van ilyen összeírás az agráriumban, és ez hogy működik a gyakorlatban?
9: Ugye az agrárstatisztikának a rendszere az úgy néz ki, hogy 10 évente vannak agrárcenzusok, ezeket úgy kell elképzelni, mint a népszámlálásokat. Utoljára 2020-ban volt ilyen, és akkor így aztán a következő az majd 2030-ban lesz. De ugye annak érdekében, hogy így folyamatosan figyelemmel kövessük a gazdaságok szerkezetének a változását, ezért ebben a köztes időszakban is hajtunk végre gazdaságszerkezeti felmérést. Az utolsó az 2023-ban volt, az idei pedig most 2026 nyarán került erre sor. Még fontos azt szerintem itt ezen a ponton elmondani, hogy ugye összeírásról beszélünk, de egyre inkább előtérbe kerül az, hogy ne közvetlenül a gazdákat keressük meg, hanem mindenféle ilyen állami nyilvántartásokat átvegyünk, természetesen a statisztikai törvény rendelkezéseinek a megfelelően, és ezeket az információkat használjuk fel, tehát mint egy kiegészítsük az összeírt adatokat. Hogyha ezt most mondjuk nem tettük volna meg, akkor kétszer olyan hosszú lett volna a kérdőívünk.
7: Oké, gazdálkodók közül kik és miért pont ők vesznek részt?
9: Ugye a gazdálkodókhoz kapcsolódóan van egy mezőgazdasági regiszterünk, ebben is a különböző állami nyilvántartásoknak az adatait használjuk, államkincstár, nébi, különböző biogazdálkodáshoz kapcsolódó intézetek, és még sok-sok más adatbázis, tehát ez az alapja tulajdonképpen a kijelölésnek. És itt két körünk van igazából a gazdálkodóknak a tekintetében. Vannak egyrészt a jogi személyiségek, tehát a gazdasági társaságok, szövetkezetek, RT-k, nagyjából 10 000 az ő számuk, őket teljes körűen figyeljük meg, és van egy nagyobb kör, az egyéni gazdálkodóknak a köre, ők közülük pedig mintaválasztással keressük meg azokat, akik a felmérésnek az alanyaivá válnak. Itt nagyjából egy ilyen 25%-os mintáról beszélhettünk az idei felmérés során.
7: Na és akkor jöjjön a doppergés, mit mutatnak a számok. Kezdjük talán arról, hogy mennyire népszerű foglalatosság ma mezőgazdasággal, vagy ebből pénzt keresni. Erről lehet-e számokat hallani?
9: Igazából igen, itt azt mondanám, hogy nem a mezőgazdasággal foglalkozni, hanem a pénzt keresni, hiszen azok nem tartoznak a statisztika alanyává, akiknek mondjuk otthon egy kis konyhakertjük van, vagy néhány tyúkot tartanak, tehát ők szerintem továbbra is nagyon szép számban jelen vannak a magyar agráriumban. Azok, akik viszont a gazdaságok, tehát elérnek most egy csúnya szót mondok, egy úgynevezett gazdaság küszöböt, az ő számuk az csökkent jelentősen az elmúlt időszakban. Tehát azokról beszélünk igazából, azok a gazdaságaink, akik mondjuk egy hektárnyi termőterülettel rendelkeznek, vagy tartanak egy szarvasmarhát, vagy 10 sertést. Szóval, hogy ne csigázzam tovább önöket sem, illetve a hallgatókat sem, 163 000 agrárgazdaság működött június 1-én Magyarországon. Hát itt folytatódott tovább a csökkenés, amit az elmúlt, hát mondhatnám évtizedekben is már láttunk, hiszen 3 évvel ezelőtt még közel 200 ezer gazdaságunk volt, de hogyha egy kicsit messzebbre tekintünk vissza, akkor 10 évvel ezelőtt pedig még 274 ezer. Tehát 10 év alatt el lehet azt mondani, hogy az elmúlt 10 év során 10 ilyen agrárgazdaságból 4 lényegében eltűnt, megszűnt. Persze ezt is óvatosan kell kezelni, hiszen az, hogy 40%-kal csökkent a gazdaságoknak a száma, itt abban azért voltak pluszok és mínuszok is, de nyilván a mínuszok, tehát az eltűnők játszottak nagyobb szerepet.
7: Azt mondják, hogy azért is tűnik el a gazdaságoknak egy jelentős része, mert kiöregszik a gazdatársadalom. Ez, hogy öregedik a gazdatársadalom, ezt visszaigazolják a statisztikák is?
9: Hát tulajdonképpen visszaigazolják, hiszen a mostani felmérés azt mutatta, hogy a gazdaságirányítóknak a 37%-a az 65 év feletti volt. Ez az arány egyébként hasonló volt 3 évvel ezelőtt, tehát ez az előregedés, ez mondhatjuk úgy is, hogy megállt lényegében, hiszen hasonló arányokat regisztráltunk, mint 3 éve 2023-ban. És a másik véglet, tehát a fiatal gazdaság irányítóknak az aránya, az pedig továbbra is 10% alatti, tehát nagyjából jelenleg mintegy 16 ezer fiatal gazdaságirányító van Magyarországon.
7: Az is egy érdekes kérdés, hogy az megállta az a trend, hogy a gazdaságoknak a zöme az növénytermesztéssel foglalkozik, és az állattartás az hát nem tudok el rá jobb szót mondani, még a mezőgazdasági tevékenységen belül is kezd kimenni a divatból, mert az macerásabb, mint a növénytermesztés.
9: Hát nem, hogy macerásabb, hanem
7: kevésbé jövedelmező.
9: Kevésbé jövedelmező, igen, tehát nagyon sok kihívással szembesültek az állattartók, itt ugye a jövedelmezőség, most csak mondok egy példát, hirtelen a sertés ágazat, az első fél évben mondjuk 100 forinttal alacsonyabbak voltak az átvételi árak, mint az önköltség. Tehát ilyenkor nyilván elgondolkodik rajta egy sertéstartó, hogy hogyan tovább. De most, hogyha ezt a szerkezetet nézzük, akkor nagyon érdekes, hogy 2010-ben még hasonló arányú volt egyébként az állattartóknak, illetve a növénytermesztőknek az aránya, és folyamatosan háttérbe szorultak az állattartók. Tehát most 2026-ban a gazdaságoknak csak alig 15%-a tartozik ebbe az állattartó kategóriába, ugyanakkor a növénytermesztők aránya pedig közel 70%. De hogy még egy érdekességet mondjak ezzel kapcsolatosan, vannak az úgynevezett vegyes gazdaságok, ahol ugye a növénytermesztés, illetve az állattenyésztés is jelen van, tehát a termelési értékben ők jelentős szerepet játszanak, és ezeknek a vegyes gazdaságoknak az aránya érdekes módon emelkedett az elmúlt 3 évben, nagyjából minden 8. gazdaság tartozik most ebbe a kategóriába.
7: Na most, hogyha csökken a gazdaságoknak a száma, meg még az állattartó gazdaságok is szorulnak vissza, akkor csökkent az összmezőgazdasági művelési terület, illetve nőtt ezzel kapcsolatban a birtokméret, vagy csökken mind a kettő, mert hogy nincs, aki átvegye az előregedő és nyugdíjba menő, vagy elhalálozó gazdáknak a tevékenységét.
9: Hát agrárstatisztikusként, illetve agrár közgazdászként én azt gondolom, hogy örömteli azt mondanom, hogy természetesen a mezőgazdasági terület nem tűnt el. Tehát továbbra is ez az 5,1 milliós mezőgazdasági területről beszélhetünk Magyarországon, és ez elég magas arány, 54-55% az ország területének mezőgazdasági terület, uniós rangsorban egyébként a harmadikak vagyunk e tekintetben, tehát jelentős a mezőgazdasági területünk, és hát persze igen, tehát ahogy a gazdaságok tűnnek el, úgy folytatódik a birtokkoncentráció. Tehát most azt látjuk, hogy 2026-ban az átlagos mezőgazdasági terület az már 33 hektárt is megközelítette, tehát itt is egy növekedés következett be az elmúlt időszakban, az elmúlt 3 évben, de visszatekintve még régebbre is egy emelkedés következett be. Szántóterületek 34 hektárosak, gyepterületek 17 hektárosak, és hát a gyümölcsös, illetve a szőlőterületnél is egy emelkedés következett be. Tehát lényegében a kisebb területtel rendelkező gazdaságok szűntek meg, illetve tűntek el az elmúlt időszakban is, és így igen, folytatódott ez a birtokkoncentráció.
7: Az, hogy mit termesztenek ezeken a szántóterületeken, gyümölcsösökben, az gondolom ott olyan nagy átalakulás még egyelőre nincs, aztán nagy kérdés, hogy a klímaváltozás hatásai még néhányszor beköszönnek, és ez így marad-e?
9: Azért egy nagyobb változásról be tudok számolni, hiszen a kukoricának a területe az folyamatosan csökkent mondjuk az elmúlt 10 év során, és most már el lehet azt mondani, hogy rekord alacsony ez a terület, hiszen idén már a 600 ezer hektárt sem ért el. Itt emlékezhetünk arra mondjuk 2022-re, az utolsó nagy aszályra az idei előtt, amikor több százezer hektárnyi kukorica területet ugye nem sikerült, vagy nem lehetett betakarítani az aszály miatt. De továbbra is egyébként az őszi búza az a legjellemzőbb, vagy a legnagyobb területet elfoglaló, közel 1 millió hektárról beszélünk, és igen, a napraforgó törelőre közel 800 ezer hektáros területről beszélhetünk most 2026-ban, tehát itt tulajdonképpen a kukorica területének a csökkenése együtt járt azzal, hogy a napraforgónak a területe pedig folyamatosan nőtt, és jelentősek vagyunk ebben. Egyébként Magyarországon a napraforgó termesztésben és uniós szinten kiemelkedő szerepet játszik.
7: Oké, a gyümölcsösöket itt azért szokta sújtani a jégkártól az aszályig kezdve minden. Ott például ez a termelés szerkezete meglátszik?
9: Igazából itt a szerkezetben olyan nagy változások nem történtek. Némi növekedés volt a gyümölcsös területében az elmúlt évek során, és hát az alma, ami ugye tavaly nagy veszteségeket szenvedett el, és hát sajnos idén is hát elég kedvezőtlenek a kilátások, na de továbbra is az alma a legjelentősebb gyümölcsösünk, 21 ezer hektáron termesztik, és emellett még a dió, illetve a megy, ami dominál itt a gyümölcsösökön belül.
7: Na beszéljünk a gazdaság használattartásról is egy kicsit. Ugye régen azzal büszkekedtünk, hogy a 10 milliós sertés országa volt Magyarország. Hát azóta a termelési kedv is, mint hallhattuk, azért csökkengett. És hát ugye itt van az afrikai sertéspest is, ami aztán odavágott, és hát ugye a szárnyasoknál meg itt van a baromfi influenza. Ez is látszik a számokon?
9: Hát igen, ezek azok a tényezők, amik visszafogják ugye az állattartást, tenyésztést. Nem csak a 10 millió sertés országa voltunk, 1983-ban több mint 11 millió sertés volt, tehát akkor több sertés volt az országban, mint amennyi ember. Idén úgy néz ki a helyzet, hogy a sertés állomány az 2,8 millió, tehát most már hosszú idő óta 3 millió alatt van a sertéseknek a száma. A szarvasmarhánál az látszik, hogy közel 900 ezer szarvasmarháról beszélhetünk, és talán érdemes azt elmondani, hogy a szarvasmarhának a szerepe az elmúlt mondjuk másfél évtizedben folyamatosan nőtt, hiszen 2010 és 20 között mi voltunk az egyetlen olyan Európai Uniós tagállam, ahol minden évben nőtt a szarvasmarháknak a száma.
7: Ez meg örvendetes, mert az a mezőgazdaság nehéz ipar, azt szokták mondani a szarvasmarha tartás.
9: Ez pontosan így van, és emellett is egyébként tehát jelentős egyre inkább előtérbe kerül. Ugye az állományon belül itt megnézzük mindig azt, hogy milyen az állatállománynak a szerkezete, és a szarvasmarha most már dominál egyébként ebben a tekintetben. És beszéltünk még a szárnyasokról, illetve a baromfi félékről. Hát nagyjából most az a helyzet az országban, hogy 37 millió tyúk tartottak június 1-én, kacsát közel 4 milliót, pulykát több mint 2 milliót, illetve ludat több mint 1 milliót. És itt is érdekes az állattartásban is, illetve az állattenyésztésben is, hogy itt is folytatódott a koncentráció, tehát azoknak a gazdaságnak a száma csökkent jelentősen, akik csak néhány állatot tartottak, és a nagyobb tartóknál koncentrálódik az állománynak a jelentősebb része.
7: Oké, ezek az előzetes eredmények, mikor olvasható a teljes tanulmány, a felmérés?
9: Ezekre még egy kicsit várnunk kell, hiszen említettem ezeket az állami adatbázisokat, ezeknek az átvétele az majd jövő év elején lesz majd esedékes, és valamikor jövő nyár elején már nagyon részletes elemzést fogunk megjelentetni, akár uniós összehasonlítást is, és még nagyon fontos, hogy területi szintű adatokat is fogunk tudni publikálni, hiszen ezek az előzetes adatok így 50 nappal az összeírás zárása után még csak azt engedték meg, hogy az országos tendenciákról beszámoljunk a felhasználók.
10: százalékban.
7: Minden esetre ez egy átlag embernek nagyon impulzív és nagyon tanulságos előzetes adatsor volt. Nagyon szépen köszönjük, hogy megismerhettük ezeket.
9: Nagyon szépen köszönöm én is a lehetőséget.
7: Minden jót, szép napot kívánunk. Tóth Péterrel, a KSH természeti erőforrás statisztikai főosztályának vezetőjével beszélgettünk. Van az agráriumban 2021-ben egy összeírás, ennek az előzetes adataiból tallóztunk.

0: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában.
1: Ez még mindig a Millás Best of, továbbra is a heti műsorainkból válogatunk.
2: Melyik uralkodónk született épp 300 éve?
3: Tarzan.
2: Hívjuk Mária Teréziának, jó?
3: Majdnem Tarzan.
4: Millás reggeli.
5: Arról szeretnénk beszélgetni, hogy mi a csuda van a dinnyékkel, hiszen a nyári...
6: Hát már lassan vége a szezonnak, ez biztos.
5: Igen.
6: De a tanulságokat le lehet vonni.
5: Például volt egy jelölési hiba, és emiatt aztán 5 tonna dinnyét kellett megsemmisíteni. Hogyan és miért, erről beszélgetünk többek között dr. Eitmann Norberttel, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökével. Jó reggelt, szervusz!
7: Jó reggelt kívánok, sziasztok!
6: Már az is meglepő, hogy a dinnyét jelölik? Mivel kéne jelölni a dinnyét?
7: Hát például azt mondom, hogy honnan származik az a dinnye, hogy milyen minőségi osztályban van. Nyilván az ára is egy jelölés tulajdonképpen, tehát ezt is vizsgáltuk, hogy megfelelően feltüntetik-e adott esetben, és tényleg azt megfelelően alkalmazzák. Tehát ezt mind-mind vizsgálták a kollégák. És egyébként nagyon fontos, hogy nem csak a piacokon, bevásárlóközpontokban, hanem az útmentés ideges árusítóhelyeken is, hiszen számtalan ilyennel találkozunk.
5: Hadd találjam ki, kiváló mézédes magyar dinnye, aztán kiderül, hogy nem.
6: Egy mézédesnek sem mondható, magyarnak meg pláne.
7: Hát ez pontosan, és a legtöbb probléma egyébként ezzel adódott, de nem olyan rossz a helyzet egyébként, mint az amerikai férfiaknak az apjukhoz való kapcsolatában egyébként, hogy visszautaljak az előző aranyköpésre, és azt onnan látjuk, hogy nyilván van a tavalyi eredményeink is, meg idei, és az ideiek azok sokkal alacsonyabb kifogásolási számok és alacsonyabb bírságok is. Csak egyet mondok, tavaly 19 millió forintos bírságkiszabással került sor, idén összesen 1,5 millió, ami azért egy lényeges
5: az
7: javulást
5: jó.
7: Jelent.
5: Az nagyon jó, szuper. Mik voltak még a problémák?
7: Hát nagyon gyakran nem tüntetik fel, ugye azt említettem, a származási országot, és nem tudják igazolni az eredetet. Ezt mi úgy hívjuk, hogy nyomon követhetőség. Tehát ha ő azt mondja, hogy mondjuk magyar dinnye, akkor azt neki dokumentumokkal igazolnia kell, hogy honnan, melyik termelőtől szerezte be. És aztán a papírok vagy azt mutatják, hogy ő egyébként azt Olaszországból vagy Görögországból hozta, vagy egyáltalán nincs is papír róla, tehát nem tudja ezt igazolni. És ez egyrészt jelenthet egy megtévesztést is, hiszen a fogyasztónak azt mondja, hogy magyar dinnye, nyilván akkor azt gondoljuk, hogy ez jobb minőség, és ehhez társul adott esetben lehet egy nagyobb ár, de egészségügyi és egészségbiztonsági kockázata is felmerülhet, hiszen mondjuk bármilyen egészségi következmény, akkor nem tudjuk mi azt visszanézni, most ha honnan szerezte, miért történt a probléma, ez egy rendszer szintű probléma, vagy csak annál az adott kategóriánál vonatkozik, és azért ezt nagyon fontos lenne betartani.
5: Hát nincsen tanúsítvány arról, hogy van-e valami növényvédőszer, vagy bármi, ugye ez egyébként probléma volt határérték fölötti ilyen
6: anyagok? De nem már, én még hadd kérdezzem már meg, hogy a megsemmisítés, az hogy kell elképzelni? 5 tonna dinnyét, valaki leül
5: az ánkai táborban.
6: Nekiáll.
5: Lehet, hogy úgy lehetne jól megsemmisíteni. Mert
6: velünk annak idején megsemmisítették a csernobili sugárzókáposztát, salátát a menzát.

0: Nagyjából hasonló egyébként, és sokszor megkapjuk kritikaként, és főleg a közösségi médiában, hogy miért sem üsítjük meg, amikor olyan jól néz ki a képeken, miért nem adjuk oda a gyermek otthonba, iskolába, rászorulókra, de ez egyszerűen nem lehet. Pont azért, mert nem tudjuk, hogy honnan szerezte, hogy milyen szerekkel, vegyszerekkel kezelte adott esetben. Megszakadt-e a hűtési lánc, és ha tényleg utána egy fertőzés jön, akkor utána nem tudjuk visszanyomozni, hogy most ez milyen jellegű, és ezért muszáj megsemmisíteni azokon a hagyományos módokon egyébként, amiket te is említettél.
1: Oké. Szóval volt egyébként olyan probléma? Növényvédőszer, maradékok, ilyesmi? Nem engedélyezett anyagok? Nem. Oké.
0: Ilyen abszolút nem volt. Tavaly kisebb, nagyon minimális mértékben volt. Idén ez nullával konvergál. Tehát nem volt sem határérték feletti növényvédőszer maradék, sem nem engedélyezett hatóanyag. És ezért mondjuk azt, hogy minőségi szempontból megfelelőek, tehát fogyaszthatóak, amikor tudják igazolni, hogy honnan származik az a dinnye.
2: Szermaradványok borzolták a kedélyeket a zöldségekbe, gyümölcsökben, a idei évben többször került a Lapok címoldalára, ezt is vizsgálják a
1: igen.
2: hatóságok, hogy milyen szermaradvány van a magyar
1: dinnyében? Hogy dinnyében? Milyen típusú, igen, ha van.
0: Így van, és nem csak a dinnyékben, egyébként mindenfajta zöldségben, gyümölcsben, és ez egy Európa szintű riasztási rendszer, ami én azt gondolom, egy nagyon jól működő rendszer. Teszem azt, mondjuk Spanyolországban találnak valami a problémát, akkor felkerül ebbe az uniós hatósági rendszerbe, a magyar kollégák is ezt azonnal látják, megnézik, hogy az a termékből jutott-e Magyarországra, és hogyha például jutott, akkor azonnal visszahívjuk azt a terméket, bármifajta vegyi összetevő lehet, ami káros lehet az egészségre, és ilyenkor az nem árusítható sem a bevásárlóközpontokban, sem a piacokon, sem utánti árusító.
1: Ha valaki nagyon gyanakszik, és még szeretne egy jó dinnyét ebben, még a kvázi nyári hőségben enni, akkor
2: de hát
1: mit
2: még
1: kérdezzem?
2: Már nem pisilt bele a...
1: Szerintem nem, de nem tudom ez hogy van, de hogy tényleg, ha gyanakszik, akkor mit kérdezzem meg az eladótól, hogy milyen van-e?
0: Hát mindenképpen, hogy honnan származik az a dinnye. És ha elmondja, hogy magyar, akkor próbálja valahol igazolni. Nyugodtan beszélgethetünk vele, nyilvánvaló a kommunikáció nagyon fontos. Ha teljesen elzárkózik az eladó, én azt gondolom, ez egy jó tipp, nem is akar beszélgetni erről, akkor hagyjuk ott azt, mert akkor valószínű valami suskus van. Nyilván, hogyha egy jogkövető vállalkozásról van szó, akkor ő nyitott a fogyasztó felé, és akkor elmondja a körülményeket, akár a beszerzés, akár a termesztés körülményeit, ha az őstermelő. Tehát ez egy jó szempont lehet, én azt gondolom, az első és legelső kiválasztásnak.
1: Jól van,
2: köszönjük szépen.
1: További jó munkát nektek, köszi az információkat.
0: Köszönöm szépen, sziasztok.
1: Dr. Ejtman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóságnak a sajtófőnöke beszélt arról, hogy milyen tanulságai voltak az idei dinnye szezonnak.
3: Rádió Café. Van barátod. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok. És a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi Tokától Bokáig.
4: Aki nem volt katona, az nem is ember. Maximum csaj.
3: És Ördögi Roy.
5: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
3: A frekvencia ismerős. A stílus letisztult, de a harapás a régi. Dupla farkas! Szeptember 21-től minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
5: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
6: 1, 2, 3, ho!
7: 1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-2.
3: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
8: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. Minden végpont számít. A legtöbb vállalat tudja, hogyan védje szervereit és hálózatát. De kivédi azokat a végpontokat, amelyeken nap mint nap érzékeny adatok haladnak át. A Konica Minolta a nyomtatási környezet rejtett kockázatairól és a Print Security fontosságáról tart előadást az ITBN konferencián. Szeptember 24-én a Bálna Honvédelmi Központban. Jelentkezzen Print Security felmérésre és NIS 2 konzultációra a Konica Minolta Security Lounge-on. Minden végpont számít. konicaminolta.hu/ITBN 2026.
3: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Nála vasárnap van, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
3: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
6: Kórház?

0: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
1: Folytatódik a Millás reggeli best of különkiadása.
2: Most pedig veszünk egy 360 fokos fordulatot.
0: Millás reggeli.
1: Nem mással, mint Keleti Artúrral, kibertitok jövőkutatóval, aki az informatikai biztonság napja, az ITBN alapítója. Szervusz, Artúr!
3: Hello, sziasztok, hello, hello!
1: Na, hát egy nagyon izgalmas téma szál az, amit feszegetünk, ugye úgy tűnik, hogy egyre jobb a jövőjóslásban a Google, mert két olyan AI modell is megjelent a héten, amik különösen futurisztikusak, illetve hát rengeteg érdekes dolog jelent meg, most itt a Google szempontjából kettő.
4: Igen, és hát ugye ez a technológiának a egyik ilyen, hogy is mondjam, csak felpörgetője, hogy azt ígérik, hogy ebben a bizonyos jövőjóslásban fog majd a mesterséges intelligencia elévülhetetlen érdemeket szerezni, és már ennek vannak jelei.
3: Így van, így van. Ugye, ha már jövőkutatásról beszélünk, és ugye itt ebben a szakaszban sokszor kerül az elő, szerintem a legérdekesebb fókusza ennek az itt éppen az, hogy az időjárás az mindig ezen a területen az gyakorlatilag a szent grálja volt a jóslásnak, vagy az előrejelzésnek, vagy szóval méghozzá azért, mert az időjárás a létező legbonyolultabb dolgok egyike a világon, ráadásul rendkívül gyorsan változik, és lokálisan változik nagyon gyorsan. Uh-huh. Ugye itt arról van szó, hogy gyakorlatilag, ha valaki körbenéz, akkor érezzük gyakran azt, hogy leülünk egy teraszon, mondjuk egy-egy étteremben, és azt érezzük, hogy ha a másik asztalhoz ültünk volna, ott jobban fúj a szél, igaz? Itt meg kevésbé süt a nap. Tehát, hogy még ilyen pár méteren belül is vannak különbségek abban, hogy mit hogy érzünk, és ezért nagyon kritikus az, hogy hogyan kezelik. És az az érdekes, hogy idáig az időjárás modelleket azokat nagyon erősen matematikai és ilyen lineáris számítási alapon használták.
4: És olyannyira, hogy azt mondták, hogy ehhez kell majd a kvantum számítógép, mert annyi matematikai adatot kell egyszerre elemezni, amire így most van. Még nem vagyunk képesek erre.
3: Pontosan, és ehhez képest most az történik, hogy rájöttek arra, hogy ha a műholdképeket, ami jelenleg a Google-nek igen nagy mennyiségben rendelkezésre áll, folyamatosan elemzik olyan mesterséges intelligenciákkal, amik sokkal hamarabb ismernek föl jelenségeket, tehát a mintakövetésük az gyorsabb, akkor nem azt kell csinálni, hogy ki kell számolni bizonyos adatokból, hogy mi történhet, vagy mi fog történni, és ebből jósolni, hanem ezeknek a mintáknak az ismeretében jobban, nagyobb valószínűséggel lehet méghozzá nagyobb felbontásban megmondani, és nem 6 órás, hanem órás újra generálásokkal, hogy milyen valószínű időjárás lehetséges egy adott területen. És ez miután nem csak műhold képek állnak rendelkezésre, hanem egy csomó egyéb információ, ezért a különböző területeken, ugye az időjárásban van ez a csapadék, a valós érzet, a hőmérséklet, a szelek és mindenféle egyéb. Szóval ezekben különböző felbontásban kilométerre, tehát itt egy ilyen 5 kilométeren belüli jóslást lehet látni, ami egészen fantasztikus, tehát egészen hihetetlen képesség, és nem csak lokálisan, hanem az egész földre, a földgolyóra is képesek megmondani, annyira, hogy gyakorlatilag pár, azt hiszem talán ilyen óránkénti változással, gyakorlatilag egy 5 meg 10 kilométeres ráccsal tulajdonképpen folyamatosan tudják elemezni a földnek a
4: állapotát. Hát akkor már is Pataki Zita munkáját el is veszi az AI.
3: Jó, innen is lehet nézni, persze, meg onnan is lehet nézni, hogy egy ilyen rendszer, képzeljétek el, hogy mondjuk a precíziós mezőgazdaság milyen hatással van.
4: A jégkár elhárítás, nem tudom, a légi közlekedés, hogy ugye akkor elérje
1: ennek a
4: frontal repteret,
1: vagy nem. Művészteve az, hogy Google Weather Next 3, vagy Weather Next 3?
3: Hát igen, ugye nem túl jók ezekben a névadásokban mesterséges intelligencia készítők. Igazából nem is ez lesz a lényeg, hogy most Weather Next 3-nek hívják, hanem az, hogy ezeket beteszik most már a lakossági alkalmazásokba. Tehát a Maps-ben, a Google Maps-ben és más ilyen Google-os cuccokban lehet majd ezt folyamatosan figyelni, és azért azt hozzá kell tenni, hogy nyilván már egy pár éve ez zajlik, de most érték el azt a szintet ezzel a Next 3-mal, hogy ez szerintem már a mi életünkre is folyamatosan hatással lesz.
1: Izgalmas. Jó, akkor nézzük a következőt. Van ez a Times FM 3, ez mi?
3: Igen, ez is egy nagyon szerencsésen elnevezett.
1: Tehát ebből nem tudom megtippelni.
4: Rádióállomás.
1: Ja, a rádióállomás, vagy pedig egy híradó, vagy valami ilyes, hogy mi ez?
3: Igen. Ez szintén a Google-nek a kutatói csapata, de nem a DeepMind, hanem a Research csinálta. Csak zárójelben megjegyzem, mert ugye itt most beszélünk bizonyos dolgokról, és ti is így említettétek, hogy itt azért közben a más területeken is vannak előrelépések, itt van például Astra, meg ilyesmi, de be se hozom. Viszont annyit megtennék, mert így a kutatásról ez így hirtelen felugrott a fejemben, hogy a pont ugyanez a csapat, aki ezeket is csinálta, most térképezte föl egy fiú gyümölcslégynek a teljes neurális hálózatát és idegrendszerét. Csak mondom, ez egy ilyen apróság, majd ennek az eredményeit fogjuk majd látni.
4: Akkor fiú gyümölcslégyek munkáját is elveszi a mesterséges intelligencia?
1: Abból a szempontból egyébként elveszi, hogy nagyon jól felhasználták ezt szúnyog populációknak a kezelésére, különböző ilyen vírusfertőzésekkel a mesterséges intelligenciát, ez izgalmas. Azon túl, hogy a Gemini-ra nem bíznám a Grand Canyonbeli kirándulásomat, mint kiderült, ugye erre bízták egy csoport, és most ki kellett őket menteni. Ez is a hétvége híre volt. Ő tervezte meg a gyalogtúrát ott a sivatagos részen, aztán hát nem lett jó eredménye. Viszont ugye a nagy fermásejtést azt meg állítólag bebizonyította cakli-pakli egy hétvége alatt. Úgyhogy az majd nagyon jó pofa hír volt, hogy az most megvan ezzel ennek a segítségével.
3: Na de térjünk vissza, igen, már én hoztam be, de térjünk vissza erre a Times FM-re. Ugye ez egy olyan rendszer, ami szintén ebben a jóslás világban dolgozik, és megpróbál bizonyos trendeket megmutatni előre. Na most ez azért izgalmas, mert a cégeknél, a vállalkozásoknál ez az egyik legfontosabb terület, ugye itt a nagy adat elemzésekről van szó, és mindenféle hasonlókról, és az a lényeg, hogy ez az eszköz, ez hasonlóan, mint ahogy az előbb itt az időjárásnál, nem kell, hogy rendelkezzen, és ezt húznám alá háromszor, nem kell, hogy rendelkezzen megelőző cég adatokkal ahhoz, hogy bizonyos trendeket meg tudja jósolni. Most ez ilyen mágiának tűnik, mert hogy létezik az, hogy nem adok neki adatot, és mégis meg tud jósolni dolgokat, de ez kb. Ugyanúgy működik, mint a videógenerátorok, vagy a hanggenerátor, vagy akár maga a szövegképző is a mesterséges intelligenciában, hogy annyi ilyesmit látott, hogy egy csomó dolgot már ebből meg tud mondani. Természetesen nem lesz olyan precíz, mint amikor egy nagy adatelemző egy komolyabb cégnél sok olyan céges információhoz hozzáfér, amihez más nem. Viszont ez az eszköz, ez képes arra, hogy mondjuk egy kis vállalkozásnak, vagy egy átlagembernek, vagy akár egy közepes cégnek előre jósoljon dolgokat. És ez úgy tudja, hogy gyakorlatilag nem csak, ugye ez a harmadik verzió már ebből, és a korábbi verziók azok egyetlen egy darab ilyen trendet, vagy egyetlen egy dolgot tudtak csak nézni, egy típusú, mondjuk ilyen chartot, vagy milyen eszközt, ami a jövőbe projektál, a mostani viszont többet is tud, és ezeket egymás is össze tudja hasonlítani. Tehát olyasmit képzeljünk el, hogy amikor egy vállalkozó, mondjuk mit tudom, fagyit akar eladni, és akkor ránéz a trendekre, hogy hát akkor tavaly ennyit adtam el, most még ennyit szeretnék eladni, akkor mi lesz? De ez nem csak ezt nézi, hanem hozzánézi mondjuk az időjárást, hozzánézi azt, hogy egyébként...
1: Az nagyon jó a fagyinál, igen.
3: Igen, hogy mondjuk mi szokott lenni a környéken ilyenkor, megnézi a gazdasági trendeket, és a többi, és a többi, és ezekből próbál jósolni. Egészen hihetetlen képességei vannak, és ami még nagyon fontos, hogy mindezt nagyon kicsi modellként tudja, tehát egy 300 millió paraméteres modell, ami azt jelenti, hogy elfut akár egy ilyen olcsóbb gépen is, és ráadásul jelenleg persze nem ipari célokkal, vagy nem commercial célokkal, üzleti célokkal, de futtatható egyébként teljesen mindenki számára. Tehát ez inkább egy ilyen kutatási projekt jelenleg még, de nagyon hamarosan szerintem fogunk ezzel találkozni. És ez azért is fontos szerintem, mert idén ugye az ITBN-en, a szeptember 24-én pont azt tűztük ki célul, hogy ezeket a trendeket, ezeket nézzük meg így egybe. Mert ugye azért közben sok minden történik, hogy ti is mondtátok, olyan modellek jelentek meg, amik most már konkrétan nemzetbiztonsági kérdést feszegetnek. Úgyhogy idén az ITB-n a Bálnában lesz egyébként, és például a hadügyminiszter is ott lesz az eseményen, rengeteg államtitkár, és nagyon sok olyan ember, akitől most megkérdezhetjük az államtól végre, ugye most már egy ilyen éra, hogy erre fel is haladnak ezek a dolgok, és például a kiberszuverenitásunkra milyen hatással van az, hogy különböző mesterséges intelligencia rendszereket használunk, illetve
4: és mit ad Isten, egyik sem európai.
3: Hát igen, ez az alap probléma, tehát kiváló törvényünk van, de kérdés,
1: most már mindegy. Én azt mondom, hogy most már mindegy. Ez most már tök mindegy.
4: Igen, mert
3: csináljuk úgy,
4: mert azért, mert a mesterséges intelligencia már megjósolta a kínaiaknak is, meg az amerikaiaknak is, hogy ezt fogjuk csinálni, ők már tudják.
3: Ja, Istenem. Hát kicsit próbáljatok már meg
1: pozitívan,
3: több lelkesedéssel.
1: Én lelkes vagyok. Én abszolút lelkes vagyok.
4: Veszek még egy lencse konzervet.
1: Szerintem nem ide kell eljutni, hanem oda, hogy felmérjük valósan azt, hogy mi a szitu. Tehát, hogy amikor arról beszél a világ, hogy eljutottunk-e az általános mesterséges intelligencia korába, ami ha, és most nagyon aláhúzom vastag filccel, ha csak azt a bejelentést nézzük, amit az általad is említett Asztrával kapcsolatban jött, akkor én nem tartom agi korszaknak ezt, én hanem egy nagyon klassz és nagyon jól felépített marketing kampánynak, de azért azt ne felejtsük el, hogy ezekkel a bejelentésekkel ugye a nagy közönség elé tárnak olyan modelleket, aminek a hogy is mondjam, a hatványszorozott modelljével már dolgoznak olyan területen, ahol nem jelentik be. Tehát valószínűleg elértük az agi korát, de nem feltétlenül ezzel a bejelentéssel.
4: Na de egy nagyon jó kérdés. Akkor az AI-ok harcolni fognak azért, hogy bebizonyítsák a legjobb az ő predikciójuk, ezért elkezdik majd azt formálni, befolyásolni, hogy igazuk legyen?
1: Nagyon jó, így van.
3: Szerintem inkább az lesz a trend, vagy az a jellemző, hogy azért, mert egyre több területen képesek átfogóan ezek az AI modellek különböző eszközöket és rendszereket meghívni, egyesíteni, magukba integrálni, ezért szerintem ennek egy ilyen mátrixát látjuk, és az igazi képesség az nem abban rejlik, hogy valaki rámutat egy modellre, és azt letesztel, és hogy ez most tudja, vagy nem tudja, hanem az, hogy ha ezeket láncolatba teszi, ha azt mondja, hogy igen, ez az eszköz ez képes arra, hogyha nem tud feltörni egy rendszert magától, akkor oda nyúl egy másik modellhez. Vagy eltölt vele több időt, vagy bizonyos feltételeket előállít magának. Tehát szerintem azért érdemes erről beszélni, és ezért is hoztuk be az ITB-hez a témákat, mert szerintem ahhoz, hogy a kockázatot ebbe lássuk, ahhoz meg kell nézni azt, hogy milyen modelleket, milyen rendszerekben, hogyan használnak, ezek egymást hogyan tudják használni, és egy automatikus támadásban, meg egy automatikus védekezésben, aminek ma már a realitása az, hogy gyakorlatilag másodpercenként zajlik, körülbelül 100 vagy 200 millió kifejezetten rossz indulatú fájlt készített az AI csak ebben a rövid időszakban, még az elmúlt fél évben. Tehát látszik, hogy gyakorlatilag az automatizmusok szintjén kell ezt az összetett dolgot átlátnunk. És az igazi kérdésben nem az, hogy ezt egyáltalán ember képes-e látni.
1: Ja.
3: Tehát, hogy jó, hogy beszélgetünk róla.
1: Nem.
3: De lehet, hogy ezeket a kérdéseket is már mondjuk egy AI-ra kell bíznunk.
1: Da,
3: és
1: látod.
3: Akkor itt jön az a kérdés, hogy mennyire bízunk meg benne, mennyire átlátható, és ebben viszont akármennyire is szidjuk az Európai Uniót meg a törvényeit, azért az, hogy legalább a feltételeket megpróbálja megszabni mondjuk egy térség, vagy egy állam, vagy egy közösség, azt mondom, egy fontos dolog. Legalább erre felé kell nyomni a cégeket, hogy
1: teljesen igazad van.
3: Látni, hogy mit csinál a kütyűd, miközben azon gondolkodik, hogy nem tudom, milyen lesz az időjárás, vagy hogy hova küldje egy csapatot.
1: Teljesen igazad van, nagyon jó téma, akkor szeptember 24 ITB-en, Bálnában. Igen. Mi is ott leszünk, szerintem találkozunk, és ezek a témák kerülnek terítékre. Köszi szépen, Artúr, jó munkát,
3: köszönöm,
1: szép napot!
3: Sziasztok.
4: Köszönjük, szia!
1: Keleti Artúrral beszélgettünk, az Informatikai Biztonság Napja az ITBN alapítójával, és alapvetően az új Google frissítésekkel, predikciós modellekről volt szó, de azért kicsit áttértünk a kurens témákra is.
0: Rádió Café. Van barátom.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc. Inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án? A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Használd ki a nyár utolsó hétvégéjét. Balaton, nyárutó és jó társaság. És közben beszélgetések arról, hogyan lehetne egy kicsit másképpen élnünk. Dehogy nem fest. Egy hétvége találkozásokkal, kultúrával, zenével és közéleti programokkal. Szeptember 11-től 13-áig Balatonalmádiban, a Wesselényi strandon és Erzsébetligetben. Dehogy nem fest. Komoly gondolatok strandpapucsban. Jegyek és elképesztően gazdag program a dehogynem.hu-n. Nem jössz? Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Segítséget kapnak a dízelautósok. Idén is jár a HPV elleni oltás a hetedikeseknek. Ma már kellemesebb időnk lesz. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Segítséget kapnak a dízelautósok. Decemberig havi 5000 forintos kompenzációban részesülnek a maximum 150 lóerős dízel üzemű gépkocsik tulajdonosai, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Az érintettek így összesen 20000 forinthoz jutnak évvégéig. A kormány ezzel kompenzálja a jellemző havi egy tankolásnál a korábbi védett ár és a jelenlegi piaci ár közötti árkülönbséget. A támogatást több részletben fizeti ki az államkincstár automatikusan, az első részlet októberben érkezik. Az intézkedés csaknem 1 millió autóst érint. A kormány emellett az agrárszektorban dolgozóknak is segítséget nyújt az üzemanyag jövedéki adójának visszaigénylésével. Még igényelhető a HPV elleni védőoltás a 7. osztályos lányoknak és fiúknak. Szeptember 15-e a határidő. Hogy miért veszélyes a HPV vírusa és miért fontos az oltás, arról Tóth Icó, a Májva Virág Alapítvány elnöke beszélt rádiónknak.
3: A humán papilloma vírus nőknél és férfiaknál is különböző elváltozásokat és daganatokat okozhat. Amiről többet hallunk, az talán a méhnyakrák, de tájgarasi rákot, szeméremtestrákot, hüvelyrákot okozhat ez a vírus. Ha belegondolunk abba, hogy van egy oltás, ami megvédheti a gyermekeinket majd attól, hogy felnőtt korukban ezek a daganatok kialakuljanak náluk, akkor én azt gondolom, hogy egy percre sem kérdés az, hogy az oltás mellett kell dönteni.
2: Csak nem megduplázná a kormány a tudományra és a kutatásfejlesztésre szánt forrásokat. Tanás Zoltán, a szaktárca vezetője a közrádióban beszélt arról, a következő 4 évben a GDP 1,3%-áról az uniós átlag közelébe körülbelül 2%-ra növelnék ezt az összeget. Szólt arról is, pár héten belül bemutatják a nagy közönségnek digitalizációs stratégiájuk fő elemeit is. 1 év múlva már láthatók lesznek az első eredmények. Letartóztatták a 4-es-6-os villamoson késelő férfit. Szerda délelőtt ütött, majd szúrt meg a combján egy utast és elmenekült. A sértett könnyebb, 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett. Naposabb, kora őszies idő vár ma ránk. A Dunántúlon süthet ki hosszabb időszakokra a nap, máshol még gyakran lesz erősen felhős, olykor borult az ég. Északkeleten, keleten kisebb eső, zápor is kialakulhat, majd napközben csapadék már nem várható, csupán néhol a Dunától keletre fordulhat elő jelentéktelen eső, gyenge zápor. Sokfelé élénk, erős lehet az északi, északnyugati szél, a hűvös reggelt követően pedig délutára 21 fokig melegszik a levegő.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Nem a vasárnap van, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
4: Kórház?

0: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában.
1: Ez továbbra is a Millás reggeli Best of válogatása, amelyben a héten készült beszélgetésekből választottuk ki az általunk legjobbnak tartottakat.
2: Aki nem vigyáz magára, azt csúnyán elkaphatja az intelligencia.
0: Millás reggeli.
3: Itt van velünk dr. Báhinti Brigitta, executive coach, vezetőfejlesztő, bocsánat, és egyetemi oktató. Szervusz, jó reggelt!
4: Jó reggelt!
5: Kitolja a cég szekerét az utolsó 4 hónapban, én meg a Gede, köszönjük az interjút, viszontlátásra!
4: Sziasztok!
3: Szóval ez tényleg így van, hogy ez egy ilyen külön egység, ez az év hátra levő része, 4 hónap, kinyaraltuk magunkat, kipihentük, feltöltöttünk magunkat, és nekifutunk, hogy ezt a sprintet levágjuk.
4: Igen, meg egyébként az év első 4 hónapja is egy ilyen külön egység. Aha. De ez a szeptembertől decemberig ez különösen jellemző, hogy azért nyáron hajlamosak vagyunk szétfolyni, úgy mindenki, mindenféle cég. Valamennyire kell is persze, de azért az, hogy június 15-től, így a suli végétől augusztus 22-3-ig, ami jött a 4 napos után van, addig azért ez egy bő 2 hónap, amikor nagyon sok cég panaszkodik arra, hogy lelassulnak a folyamatok, tehát elmegy 2 hétre ez, elmegy 2 hétre igen. Az, mindig várunk valakit, döntéshozók sincsenek úgy jelen, még akkor se, hogyha home office-ba egyébként mondjuk a nyaralásból is becsekkol néha, de azért mégse az a tempó megy, és akkor mindenki várja, hogy na, akkor majd szeptemberben. Nekilátunk, de szeptemberben is, mire összerázódik ez az egész, a kisgyerekes anyukák óvodába szoktatnak, a nyaralást, aki egy kicsit eltolta, az azért az első héten még nincsen, szóval, hogy így általában a szeptember közepe van, mire összejön újra egy csapat, és onnantól kezdve december közepéig, amikor meg megint elkezd szétszóródni, van 3 olyan hónap, ami közben van még egy 2 hetes szünet ott az őszi szünet környékén, tehát igazából nagyon kevés idő van ahhoz, hogy azokat a tervszámokat betolják a cégek, amiket egyébként
5: pedig ez egy fontos időszak, mert ugye úgy megyünk el nyári szabira, hogy a fél éves számokat látjuk, és ezt kéne ledolgozni, meg megtervezni a jövő évet is, ez alatt a néhány hét alatt?
4: Így van, de és nagyon sok helyen azért az év első fele, különösen ennek az évnek az első fele, az gyengébb volt, mint ahogy szerették volna, hogy legyen.
3: Ugye választási év volt, olyankor előtte egy picit behúzzák a féket a vállalatok.
4: Igen, meg ugye most utána is egy picit lassabban
3: indul meg, hogy
4: újra.
3: Hogy az új
4: hogy
3: kormány...
4: mi lesz, hogy rendeződik, igen, de hogy most én azt látom így az ügyfeleimnél, hogy mondjuk például van ügyfelem, aki pont ma tart egy all-staff meetinget, ami szerintem nagyon-nagyon jó, mert ő most itt az elején megpróbálja megfogni, hogy akkor az egész csapat, mondom, 250 embere van, akkor az hogyan megy egy irányba év végéig.
3: De ez mi a fajta... is tettünk kísérletet, négyünket nem tudtuk összekalapálni egy all-staff meetingre, de még dolgozunk rajta az évben. Még...
5: Mintegy 2,5 éve dolgozunk egy all-staff meetingen.
4: Mondjuk a januárban írta be ezt az időpontot.
3: Na,
4: a
3: ugye?
4: Csapatának.
3: Jó van, akkor nem.
5: Bravo, bár egy jó tipp, köszönjük. Tehát az... akkor most írjuk be a jövő.
3: Egyébként jól mondod ezt az all-staff meetinget, tehát erre érdemes akkor rágyúrni erre az elkövetkezendő időszakra, és egy kicsit ilyen felkészíteni a kollektívát, és ilyen tudatosan neki futni.
4: Abszolút, de én a maximálisan csatlakozom itt az úriember a szívvel kapcsolatban. Aha. Azt mondta, hogy az egyetlen fontos dolog a tudatosság, nagyon-nagyon rezonált, mert az hiányzik szerintem most, hogy így azt hisszük, hogy van idő, hogy hát az még hol van még a karácsony. De ha mondjuk múlt héten voltál bármely boltba, akkor már Halloween dekorációt kell venni, szóval, hogy annyira gyorsan pörögnek az események, hogy valójában most így október 20-ig lehet tervezni a csapatokkal, utána meg majd november 5-től december 15-ig, és az, ha így most nem számoltam össze, de az úgy nagyjából 10 hét.
3: Igen.
4: És azt nézze meg mindenki, hogy egy átlagos 10 hétben mit tud elérni a szervezetében, amikor mondjuk egy board előterjesztést be kell küldeni egy héttel előtte, még mire megrágják, meg visszajön, és el tudjuk kezdeni implementálni, az mondjuk egy 4 hetes ciklus. Egy átlagos nagyméretű cégben. Szóval, hogyha lényeges dolgokat akarok változtatni, akkor arra ez a 10 hét nagyon kevés. Ha most nincsenek meg az időarányos tervszámaim, akkor ahhoz, hogy behozzak 4 hónap, vagy 3 hónap alatt 6 hónapnyi bizniszt, ahhoz egy iszonyatosan tudatosan és olajozottan működő sales gépezet kell, akik lapátolják azt, amit egyébként nagyon nehéz most a piacon megtalálni.
3: Uh-huh. Egyébként most adtunk egy ötletet és jó tanácsot, hogy azért ez gyakorlat a cégeknél, vagy bizonyos cégeknél gyakorlat máshol kell.
4: Most az osztáfra gondolsz?
3: Az osztáfra, meg egyáltalán erről az őszi szezon indító vezetői, a bordot összerakó, hogy egy irányba menjünk.
4: Nem gyakorlat, tehát most én nekem most ezen a héten kettő ilyen van, hogy borddal megyek el egy ilyen stratégiai napra, jövő héten semmi nincs, és utána legközelebb októberre van ilyen stratégiai nap beírva.
3: Ami már azért a közepre
4: és,
3: az ősznek.
4: És majd aki még felébred, uh-huh. hogy majd novemberbe menjünk el, és mit tudunk még csinálni.
3: Nem csak a menthetőt, ő már szerintem.
4: Tehát ez nagyon sok ilyen vezetőfejlesztéssel, coachinggal foglalkozó cég panaszkodik erre, hogy novemberbe jut eszükbe, és akkor meg számlázzuk ki, majd jövőre megcsináljuk, de az már halottak a csók.
5: Én nekem egy csomó kérdésem van ám. Az egyik, hogy miért van ez így? Miért van szétcsúszva a szervezet? Még a nyári szünet hatása, és akkor mindenki belekosta egy kicsit az egyén és a szervezeti szabadságba, és most szándékosan
4: szerintem
5: fogalmazom
4: nem.
5: így.
4: Nem, szerintem nem.
5: Akkor mitől
4: nem.
5: van ez az egész jelenség?
4: Azoknál a cégeknél van így, ahol nincsen hogy mondjuk majd ownership, szóval, hogy a vezető az egy fizetett, egy szerződéses ember, aki azt csinálja, amit kiosztottak rá, de valójában nem érzi magáénak ezeket a célokat. Itt valahol a felhatalmazás körül kell keresgélnünk uh-huh. szerintem ezt a dolgot. Hogyha azt mondták neki, hogy ezek a tervszámaid, és általában ugye, hogyha így kicsit magunkban nézzük, a tervszámok úgy alakulnak, hogy egy vezető fölépíti lentről fölfelé, hogy mi az, amit reálisnak tart, arra tudja, hogy majd úgy is rátesz mondjuk 10%-ot, majd prezentálja, és akkor azt mondják neki, hogy hó, barátom, legyen 40%-kal több. És hogyha azt ügyes és lealkutta mondjuk, akkor csak egy 20%-os gap van, de az még mindig akkora, hogy úgy fut neki, hogy hú, hát hogy a francba fogjuk ezt megcsinálni. Tehát a motivációját rögtön nagyon csapja, egy fölülről jövő direktíva, és utána keresi, hogy ezt hogyan tudná lecsorgatni az emberei felé, akik meg nyilván nincs olyan szervezet, ahol azt hallanánk, hogy szabad kapacitásunk van, szóval inkább azt halljuk, hogy túl vagyunk feszítve. Tehát van egy ilyen őrlődés, egy ilyen két malomkő között.
5: Másik kérdésem, hogy miért nem kezeljük felnőttként a munkavállalókat? Hogy azt mondjuk, hogy tudod mi a feladatod, megvan a munkaköri leírásod, néhány meetinggel korábban már bizonyára beszéltek is azokról a feladatokról, talán tudják a rájuk eső számokat is. Miért nem lehet azt mondani, hogy gyerekek, írok egy kör e-mailt az All Staff Meeting helyett, hogy ugye tudjátok, hogy már csak néhány hét van hátra az évből, tegyük oda magunkat, meg gondok lesznek.
4: Erre nagyon, nagyon messzire tudna visszamenni a válaszom, így valahol a poroszos oktatási rendszer környékére.
5: Hát azért jutott eszembe ez a...
4: Amikor mondjuk egy elsős gyereknek a tanítónéni mondja meg, hogy ki mehet-e pisilni, szóval, hogy ahhoz vagyunk hozzászokva, hogy azt csináljuk, amit mondanak, ha nem mondanak semmit, akkor meg az ember energiaminimumra törekszik, akkor ülök a popómon és várom, hogy majd rúgdossanak, és majd akkor esetleg valamit megindulok. A másik pedig, hogy azt mondod, hogy miért nem elég egy levelet kiírni, ez meg a nagyon gyenge kommunikációs gyakorlatunk miatt, hogy egyrészt, ha megnézel egy átlagos magyar szervezeti levelet, akkor abban rengeteg olyan banánhéj van, amin elcsúszhat az értelmezés. Nagyon sok minősítőjelző, nagyon sok ilyen érzelmi kis szurkálódás, hogy mit tudom én, mint azt már múlt héten mondtam.
5: Mm-hmm. És te akkor hülye!
4: Kapásból, ugye? Folytatod igen, is magadban.
5: Tehát, nekem ez egy játékom. A céges levelezésekben, hogy így mindig utána teszem, hogy mit akart a költő, ugye?
3: Krakéler.
5: Igen,
4: de ez minden, szerintem, hogy ez tudatalatt utána teszi a legtöbb ember szerintem, mert azért érzelmeinket nagyon nem tanuljuk megkezelni, vice versa, tehát a másik, sajátomat se, meg a másikét se, meg azt se, hogy amit én csinálok, az hogyan hat majd a másik emberre, és emiatt a levelezés az egy nagyon-nagyon vékony jég, nagyon könnyű
3: hogy a kommunikáció az egy
5: létezik olyan, hogy önálló szervezet? Hogy tényleg mindenki tudja a dolgát és teszi is?
4: Bizonyos méret alatt szerintem igen. Uh-huh. Egy méret fölött már szükségszerűen, ugye én nekem van egy ilyen saját tapasztalati, ezt nem kutattam, de más dolgokat lekutattam, ezt nem. Azt szoktam mondani, hogy nagyjából egy 150-200-as létszámtól kezdve van egy ilyen 10 10%, mondjuk 500 ezeres létszámnál meg 20%-nyi puffer, felesleges erőforrás a szervezetekben, akik azért vannak, hogy úgy kényelmesen jól el legyünk, hogy el lehessen menni Szabira, hogy lehessen egy kicsit szétszedni a feladatokat, hogy ne kelljen olyan sok mindent átlátni, tehát hogy egyszerűsítsük a saját dolgunkat, csak azáltal, hogy a saját dolgunkat egyszerűsítjük, azáltal a szervezetét, a koordinációját megnehezítjük.
3: Azt a részt hadd bontsuk ki, amit András kérdezett, hogy megbízni és felnőttként kezelni a beosztottakat, és hagyni, hogy a feladataikat végezzék, hogy mi a helyzet azzal, ha ez nagyon is túlzásba visszük, és túl nagy önállóságot ad a vezető, ott a kontroll mennyire tud megmaradni, vagy mennyire csap ez vissza esetleg?
4: Én nem látom ezt visszacsapni, inkább azt látom, hogy az, aki megtanul önállóan dolgozni, az előbb-utóbb felfedezi, hogy ez neki bocsánat, való vagy sem, és ha annyira való, akkor kilép a szervezetből, és csinál valami mást, valami nagyobbat, hogyha ott a szervezeten belül nem tudtak neki nagyon felelősséget adni. De az nem tudom, hogy itt összekapcsoljuk ezt a kettőt, amit kérdeztél, hogy mitől fog ez működni, hogy szerintem nagyon releváns eleme a vezető beosztott, vagy vezető munkatárs kapcsolatnak a rendszeres találkozások. Azért is foglalkoztam ezzel ennyit így a doktori kutatásomban is, hogy ha megvan egy folyamatos kapcsolatom, egyébként nem csak a beosztottjaimmal, hanem a pírjaimmel is, akkor ez a fajta önállóság, felhatalmazás, kontroll, ez egy ilyen természetes rendszerré válik. Mert kapcsolódok annyit az emberemmel, hogy tudom, hogy ő mire képes, ő meg tudja nekem mondani, hogy mikor van szüksége arra, hogy én egy kicsit megfogjam a kezét, vagy hogy újra együtt koordináljuk a feladatokat, és akkor a két pont között, mint a ilyen zsámbékokon ugrálnánk, így el tudom engedni a kezét, bízhatok abba, hogy történik a dolog, de megvan beszélve, hogy mikor van az a következő checkpoint, amikor megint ránézünk majd együtt, hogy mihez kell esetleg egy vezetői döntés, mihez kell a vezetőnek valamit elegyengetni a szervezetben egy másik területtel, tehát egyáltalán mi kell ahhoz, hogy az emberünk el tudja látni azt a feladatot, amiért egyébként fizetjük.
5: A kérdés, hogyan olajozzuk meg ezt a nehéz időszakot akkor? Most átbeszéltük a hátterét, nagyjából a kapcsolattartás formáját is. Azt gyanítom, a személyes találkozásoknak nagy szerepe van ebben, tehát beszélgessünk egy kicsit többet, mint egyébként.
4: Igen, ezt
5: és
4: nem
5: ezzel ez egy jó megoldás lehet például?
4: Ezt én nagyon szívesen elmondom, hogy ugye meg a kutatásnak konkrét eredményei lettek, azt vizsgáltam meg, hogy a hibrid munkakörnyezetben, tehát ami a Covid óta kialakult, hogy otthon is dolgozunk, meg irodában is dolgozunk, hogyan működnek a vezető munkatárs kapcsolatok, és ezek közül mi az, ami olyan kapcsolatot eredményez, aminek a munkatárs is örül, tehát szívesen dolgozik tovább. Adatfelvétel, meg minden nyavaja, ezt most itt nem mutatottam vele a hallgatókat se, a lényegét mondom, hogy az jött ki, hogy azok a one-to-one beszélgetések, tehát amikor egy az egyben ülök, vagy egyáltalán kapcsolódok a kollégámmal, azok működnek, amik rendszeresen megtörténnek. Itt a rendszerességben volt egy nagy ugrás a között, hogy heti vagy két heti, vagy annál ritkább. Tehát legalább két hetente kellene kapcsolódnom a legfontosabb embereimmel, és ennek a kapcsolódásnak legalább 15 perc hosszúnak kellene lennie.

0: Csak legyen kamera. Ha. Tehát ott van egy nagy luk, hogy hogy kamerával csináljuk az online-t, vagy csak hanggal. És ami még nagyon fontos, ezt is hajlamosak elfelejteni a vezetők, hogy ez nem jó, hogyha ez csak egy ilyen státuszriport, hogy állnak a feladatok, mivel mit van, hanem ha nem is minden alkalommal, de tudatosan, rendszeres időközönként be kell iktatni olyan beszélgetéseket is, ami a kollégáról szól. Ami arról szól,
1: hogy vagy Tibikém?
0: Igen, de nem feltétlenül, hogy van a kutyád szinten, hanem...
1: Mert hogy te, hogy vagy Tibikém? Hallom, hogy jól sikerült a nyaralás. És még
0: csak ez se feltétlen.
1: Láttam a Facebookon, hogy a Tahitin voltatok. Honnan a messés vagyon, Tibikém? Fizetésemelést gondolom nem fogsz kérni.
0: Ezt határozottan szeretném kicserélni a hallgatók fejében arra, hogy arról beszélgessenek, hogy az emberünknek mi fontos, hogyan szeretne fejlődni, mi az, amiben elakadása van, mi az, amiben esetleg segítséget kér, vagy itt a Tibikém vonalat továbbíve, milyen olyan élethelyzete van, ami miatt neki most, idézőjelben mondom, megváltozott a munkaképessége. Tehát mondjuk, ha valaki esküvőre készül, vagy a beteg nagymamáját ápolja, akkor az általában egy beláthatóan véges időszak, ami alatt én vezetőként tudok másfajta terhelést rátenni és elvárni tőle, ami a hosszú távú lojalitását, meg a munkaképességét egyébként növelni fogja, még akkor is, hogyha per pillanat.
1: Tehát nem kell intimpistáskodni feltétlenül.
0: Abszolút nem, de a szakmai, meg a személyes témákat egyensúlyban kell tartani ezeken a beszélgetéseken.
1: Uh-huh. Számokat ilyenkor kell mondani? Kell stresszelni a kollektívát? Vagy akkor nem a stresszelni szót használnám, hanem kell enyhe nyomást gyakorolni? A gyerekek, el vagyunk maradva a tervtől 14,5%-kal. Van erre 10 hetetek, gondoljuk ezt át.
0: Szerintem
1: mert
0: ez
1: is lehet egy hasznos dolog, hiszen akkor fejjük a figyelmet arra, hogy van dolog, tehát ne kényelmesedjünk bele, de lehet stresszfaktor is, hogy úristen, 10 hét alatt hogy fogom én ezt megcsinálni?
0: Pont ezt akartam mondani, hogy ne a stressz szempontjából kezeljük ezt a kérdést, hanem a transzparencia szempontjából. Hát ha én pontosan tudom, hogy milyen távot kell lefutnom, akkor be tudom jó esetben magamnak is osztani, vagy tudok segítséget kérni, hogy osszuk be, hogy ne legyünk ott novemberben, hogy még mindig hiányzik a 14,5%-ból 10, és csak a 2 hónapban 4-et tudtam behozni. Uh-huh. És erre mondom nektek, hogy a rendszeres kapcsolódás teszi lehetővé azt, hogy ne legyen utána meglepetés, hogy ha barátom szeptemberben megbeszéltük, hogy 14,5, akkor most hogy még 10 hátra van.
2: Uh-huh. Egy hallgató kérdezi, hogy mit kell inkább fejleszteni, mert valószínűleg mind a kettőt. Az erősségeket vagy a hiátusokat?
0: De jó kérdés. Én maximálisan annak a híve vagyok, hogy mindenki azzal foglalkozzon, amiben jó. És ez megint egy ilyen oktatási rendszerbeli sajátosság, ugye, hogyha valaki hazahoz egy 2-est matekból, akkor arra kapásból ráugrik a család, hogy 2-esed van matekból. És nem azt mondom, hogy ne tanuljon meg fejben számolni, meg mértékegységeket átváltani, de elképzelhető, hogy az egy jele annak, persze nagyon sok mindennek lehet jele, de lehet, hogy annak a jele, hogy egyébként az a gyermek az mondjuk színész lesz majd, vagy irodalommal fog foglalkozni, ami ugyanúgy hasznos része a társadalomnak, tehát nem kell feltétlenül mindenkinek mindenben egyformán valamilyennek lennie, szerintem össztársadalmi szinten nekünk az a jó, hogyha van, aki valamiben jobb, másban gyengébb, és abban meg más valaki a jobb. És ugyanez
2: hát ez
0: céges...
2: a munkamegosztás lényege, hogy a komparatív előnyök, valami ilyesmit, igen, ilyesmit próbáltak a fejembe tuszkolni annak idején közgazdban.
0: Ez céges szinten is ugyanúgy fontos nekünk, hogy ha egy csapatban egyforma emberek vannak, akkor a teljesítmény maximuma az limitált. Mert akkor a gondolkodásuk is nagyon egyforma lesz, nem lesz benne az a fajta challenge, amit egy kilógó, szélsőséges...
1: Megnyugodtam, amink nálunk a szervezetünkben olyan szélsőséges gondolkodása adna, hogy annyira produktív cég vagyunk, mint a shit!
0: Az a baj, hogy ez így is van, nem?
1: Az a baj, hogy a workerek nem nagyban vannak mindig a fedélzeten.
2: Igen, és túl sokat.
0: Amikor kell, akkor ott vannak, nem ez a lényeg?
2: Igen, abszolút.
1: Helyjel, közzel!
2: Oké, akkor hogy egy picit ezt így összehúzzuk, akkor ez a szeptember, ez kritikus a csapatok teljesítménye szempontjából, érdemes erre ráfókuszálni.
0: Valószínűleg erre most egy csomó vezető azt mondja, hogy jó, ha csak a szeptember lenne kritikus. Inkább azt mondom, hogy most még van idő tudatosan és ütemezetten megtervezni a munkát, anélkül, hogy pánikolnánk, hogy lesz ez megcsinálva.
1: Na, vagy, ez a jó szó.
0: Vagy anélkül, hogy elkezdenének az embereink azon gondolkodni, hogy ha nem lesznek meg az idei tervek, akkor mi lesz a bónuszommal, és akkor áprilisban, ugye azt mondom, hogy az év első 4 hónapra ugyanígy egy blokk, általában március-áprilisban van bónuszosztás, ott van egy másik ilyen ilyen nagy mérföldkő, hogy na akkor ki az a csapat, aki velem marad, akinek tudtam annyit adni, hogy

0: hogy még egy évre lekötött.
1: Oké.
2: Várjál, csak becsúszott Pepe kérdése, ami hát egy kicsit így ilyen... Na, azt kérdezi, hogy ha a közvetlen vezető személyisége nem komfortos, fogalmaztam, akkor a személyes céljaimat, hogy ő távozzon, hogyan artikuláljon.
1: Írja Pepe álnéven Ács Gábor.
0: És melyikötökre gondolsz?
1: Szerinted?
2: Igen.
0: Én nekem az a meglátásom, hogy szülőket, meg vezetőket a kapcsolat létesítése pillanatában nem választjuk, mert hiába nagyon jó az ajánlat, meg az interjú, meg minden, nem tudom, hogy valójában milyen lesz az a vezető, amikor elkezdek vele dolgozni. Ezért rendkívül kicsi ráhatásunk van arra is, hogy őt megváltoztassuk, pláne, hogy eltávolítsuk. Tehát Pepe inkább abban gondolkodjon el, hogy ő egyébként a saját céljai, meg képességei szempontjából jó helyen van-e. És hogyha úgy érzi, hogy jó helyen van, de a körülmények nem jók, akkor erről kezdjen el egy transzparens beszélgetést, hogyha úgy érzi, hogy a közvetlen vezetőjével ez képtelenség, mert nem tudom, egy pszichopata, vagy fogalma sincs, hogy miért képtelenség, akkor menjen HR-hez, menjen CEO-hoz, biztos, hogy van még valaki a szervezetben, akivel lehet nyíltan beszélgetni arról, hogy én itt most per pillanat nem érzem úgy, hogy a teljesítményem maximumát tudnám adni, ami egyébként nektek is rossz, mert fizettek valamiért, amiből nem kaptok annyit, amennyi nektek kellene. Tehát azt felejtjük el nagyon sokszor, hogy a vezető feladata valójában az, hogy a rábízott pénzt, amit ugye egy szervezet arra allokált, hogy itt ez a terület működjön, azt a lehető leghatékonyabban költse el. Vagyis olyan emberek dolgozzanak ott, akik ezt akarják csinálni, akik ezt tudják csinálni, és az ő dolga az, hogy ezeket összehangolja, hogy amiket nekünk meg kell csinálni, azokra legyen itt egy csapat, aki ezt szívesen meg is csinálja. És amikor ebben van valahol egy luk, akkor azt jelenti, hogy nem jól építette fel a csapatát.
2: Világos.
1: Oké, nagyon szépen köszönjük
2: szépen,
1: egy élmény
2: reméljük,
1: volt.
2: Hogy ez az üzenet így betalált sok vezetőnél, sok csapatnál, és ez szerint fognak nekifutni az év hátra levő 4 hónapjának. Brigitta, köszönjük szépen, hogy
0: én
2: itt jártál.
0: Én is köszönöm.
2: Dr. Báhidi Brigitta, executive coach, vezető, fejlesztő és egyetemi oktató volt a vendégünk.
3: Utasd, mi szépet hallgat.
4: Rádió Café, van barátom.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
2: Sőt, még szótárat is írt, hogyha akarsz, te is megtanulhass például tündéül.
3: Felugrani a kanapéra, kézbe a teniszütő, kis terpesz és headbang.
4: Körkapcsolás az ország legkeményebb napközieiből.
5: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
0: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén.
6: Lehet egészségesen élni úgy, hogy közben nem mondasz le mindenről, amit szeretsz?
7: Diabétesz, ételintolerancia, táplálkozás, mozgás, pszichológia. Az érintett területek szakértőivel járjuk körbe a népbetegséget, amely Magyarországon legalább 1,5 millió embert érint. Hogyan figyelj magadra úgy, hogy közben ne a cukorbetegség körül forogjon az életed? Balansz magazin Czoller Andival hétfőnként este 8-kor a Rádió Cafén. Van egyensúlyod?
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
8: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. Minden végpont számít. A legtöbb vállalat tudja, hogyan védje szervereit és hálózatát. De kivédi azokat a végpontokat, amelyeken nap mint nap érzékeny adatok haladnak át. A Konica Minolta a nyomtatási környezet rejtett kockázatairól és a Print Security fontosságáról tart előadást az ITBN konferencián. Szeptember 24-én a Bálna Honvédelmi Központban. Jelentkezzen Print Security felmérésre és NIS 2 konzultációra a Konica Minolta Security Lounge-on. Minden végpont számít. konicaminolta.hu per ITBN 2026.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
9: Nem a vasárnap van, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
9: Kórház?

0: vasárnap van, ugye? Szombat. Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
1: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
0: Kórház!
2: Ez még mindig a Millás reggeli best of külön kiadása.
3: Egy olyan világban, ahol nem létezik a humor, az emberek csak úgy tudnak röhögni, ha csikizik egymást.
1: Millás reggeli.
4: Jászlagykun szónok vagy, a kialakításáról fogunk beszélgetni. Nagyon ügyes módon beolloztam felkészítésképpen a levéltári füzetek második részét ide, ami 75 oldal. Nem sikerült felkészülnünk, úgyhogy ezért is tárcsáztuk Katona Csaba történészt. Azt hiszem, hogy jobban el fogja tudni nekünk mondani. Szia, jó reggelt!
5: Szervusztok, jó reggelt kívánok! És hát kicsit hasonló jelenséggel fogunk találkozni, mint ahogy Trump elnök tologatja a Grönlandot meg Kanadát.
6: Csak két itt a jászok tologatták a határokat.
5: Hát inkább a jászokat tologatták, aztán van még egy rendkívül nagy különbség, az, hogy a magyar állam akkor, amit elképzelt, az véghez vitte, Trump esetében meg ez az ékérdőjeles, de természetesen a virtuális térben mindent meg lehet oldani. De kerestünk megint egy évfordulót, hogy beszélhessünk erről a témáról, ugye Jászlagykun Szolnok vármegye 1876. szeptember 4-ére hívta össze azt a rendkívüli közgyűlését, ahol igazából formálisan megalakult. Történt mindez úgy, hogy Kis Miklós főispán mindjárt fel is esküdött, és utána szeptember 25-én volt az első rendes közgyűlés, na de nem ez az érdekes számunkra, hanem az, hogy hogy jutunk el idáig. Ugyanis mondanom sem kell, hogy mind az elnevezés, mind a megalakulást mélységes mély viták övezték, és ez az, ami érdekessé teszi számunkra a dolgot. Hát kezdjük ott, hogy 1867-ben létrejön a polgári Magyarország, töredék pillanatig már létezett 1848-49-ben, de hát 1867-től az osztrák-magyar monarchia Kebelén belül immáron tényleg a polgári állam működik, viszont van egy halom feudális, félfeudális öröksége ennek a Magyarországnak. Hát ilyen például az, hogy vannak nagyon pici megyék, meg vannak nagyon nagy megyék. Aztán ilyen, hogy vannak kiválságolt területek. Gondoljunk a Székely-székekre, a Hajdú kerületre, a Jápmunhármas kerületre, a Báródságra, és még hosszan lehetne sorolni ezeket. Ami azt jelenti, hogy a modern állam mégsem tűrheti azt, hogy feudális alapon kialakult jogegyenlőtlenség színezze ugye a modern Magyarországot. Valamit tenni kell ezzel a rendszerrel, és nyilvánvaló volt, hogy ezek a lépések ezek nem lesznek népszerűek, de a célszerűség emellett szólt. És akkor ezen a ponton lép színre Szapáry Gyula belügyminiszter, de 1873-tól viseli ezt a tímet, és rögtön tudja, hogy itt, ha a modernitásnak megfelelő közigazgatási rendszert akar létrehozni, akkor szembe kell mennie a hagyományokkal, tradíciókkal, történelmi emlékekkel, és ő ezeket totálisan figyelmen kívül is hagyta. Az ő szempontja az volt, hogy a polgári államnak mik a szükségletei, mik a természetes földrajzi határok, illetve mik a gazdasági érdekek. Csak egy példa, például Heves külső Szolnok megye, ez ugye két megyéből egyesült, még a koraújkor évszázadaiban, a legszélén lakó Heves külső Szolnok megyei honosoknak, ha Egerbe el kellett menni, hát akkor majdnem, hogy napokig kellett utazgatni. Most képzeljék el azt, hogyha be kell mennem a hivatalba, és ez ezzel jár.
4: Igen.
5: Na most nyilván a tradíciók meg ellen mondtak ennek, és így kerül elő a jászkunok kiváltsága. A jászkun kiváltságok azok visszanyúlnak egészen a középkorig, és van egy nagyon fontos dolog, hogy 1702-ben elzálogosítja őket Lipót, magyar uralkodó, teljesen törvénytelenül, előbb a német lovagrendnek, aztán a pesti invalidus háznak. A jászkunok tiltakoznak szabadságú csorbítása ellen, majd belátják, hogy nem fogják visszakapni bármennyire joguk van ehhez. Következésképpen felajánlanak egy hatalmas összeget a megváltakozásra. Ez történik meg 1745-ben, ez a redempció, és innentől kezdve a jászkunságban, ami ugye kikebeleztetik ilyen értelemben ismételten a megyei rendszerből, egy szabad polgári fejlődés veszi a kezdetét, na ezt érzik veszélyben a jászok. Ugye azt már nem mérik föl, de ami akkor előremutató volt a 18. században, hogy tudni illik, a feudális kötöttség alól megváltják magukat, amikor a 19. században ehhez ragaszkodnak, akkor az igazából arról szól, hogy ezt a fajta polgári szabadságot, ezt úgy akarják maguknak megőrizni, hogy mégiscsak valamiféle kiváltság legyen, ahelyett, hogy átgondolnák, hogy ez mindenkinek járna. Tehát ami akkor, mondjuk, képzeljük el úgy, hogy hullámzik a tenger, a jászok fölülnek meg a kunok a hullámnak arra a hullámra, amelyik éppen fölfelé megy, itt viszont lefelé zuham.
4: Aha.
5: És hát ezt ők nem értik meg, és mindenáron meg akarják oldani azt, hogy lehetőség szerint a jászkunság az őrizze meg a kiváltságait, egy idő után belátják, hogy ez lehetetlen, és a Szapáry mennyire nem volt szívbajos, arról most mondok néhány példát. Tehát azt találja ki, hogy Heves és külső Szolnok megyéből meg a nagykunságból csinál egy Kun megyét Karcak székhelyjel, ehhez egyébként mellett Hajdúszoboszlót is hozzácsapta volna. Itt ugye a földrajzi dolgokra figyelt, na meg arra, hogy lehetőség szerint a Jászság, Nagykunság, Kiskunság nem maradjon egy megyén belül, mert az tovább élteti ezt a szeparatista szellemet. Na már most, a többi területből Kiskunság Pest megyéhez került volna, ez így is történt, gondoljunk Pest-Pilis-Solt Kiskun megyére, ugye ez meg is valósul, és létrejött volna még egy Heves Jász megye, és hát ide került volna a Tisza jobbparti része külső Szolnokból, Heves és a Jászság, ennek pedig a székhelye az Eger lett volna, Szolnokot viszont hozzácsapta volna Pest megyéhez. Most tegyük térképre ezt.
4: Igen, ez jól néz neki.
5: Népszerűségi versenyt nem nyert Szapári ötlete. Na most a Jászságot, a Kunságot ez szó szerint hideg zuhanyként éri. Előállnak egy teljesen más javaslattal, ha már így kell lennie a dolognak, akkor legyen egy önálló Jászmegye. Annak a Jászben lesz a székhelye, és ha már lesz egy önálló Jászmegye, akkor igazán hozzá lehetne csapni mondjuk Szolnokot meg 60-t is, mert akkor meg már terjeszkedjünk. Milyen jó ötlet, nem? Ha már csináljuk. És hogy Jászbenében laknak 20 000, megvannak az épületei, kerületi székhely volt, remek megye székhely lesz. Ezen a ponton színre lépnek a nagykunok, ők is saját megyét akarnak, és mindjárt érzik azt, hogy ha a Jászoknak saját megyéje lesz, akkor nekik is kell egy. Hát ők is arra gondolnak, hogy bekebelezik a környező területeket, így Szolnokot is, na de hogy Szolnok legyen a megye székhely, az kizárt, szóval Karcag és Kisújszállás próbálkozik azzal, hogy ők legyenek a megye székhely, és természetesen a Kun megye nevet kellene viselni, amire viszont az összes olyan ember, aki külső Szolnok megyében él, azonnal tiltakozni kezd, hogy miért kell neki Kunnak lenni, mikor ők nem Kunok. A szolnokiak szintén belépnek a küzdőtérre, és bejelentik, hogy igazából bőven elég, ha Heves külső Szolnokból leválasztják külső Szolnokot, és majd annak ők lesznek a megye székhelye. Na most mindenhol ez a játék megy. Amikor a hajdúkerületet nekiállnak felszámolni, akkor ott is tiltakoznak, hogy ne ez történjen. De aztán, ha már így kell lenni, akkor legyen önálló Hajdú megye. De ha már Hajdú megye van, akkor ne az eddigi székhelyből Szörmény legyen a székhely, teszi fel a kezét Hajdúszoboszló, hanem Szoboszló. Itt se ez történik, hanem létrejön Hajdú-Bihar megye, ugye Debrecent leszakítják Bihar megyéből, Nagyvárad árnyékából, és véletlenül sem Böszörmény lesz a székhely. Ez nagyon fontos a magyar állam szempontjából, hogy az ilyen régi idők kiváltságait hordozó területeket nem preferálják. Hát itt megy a vita, és 1875-ben lép színre Tisza Kálmán, aki tulajdonképpen kevésbé radikális dolgokban gondolkodik, mint Szapári, de azt mindenképpen tudja, hogy fel nem merülhet az a gondolat, hogy elengedjük, hogy a Jászkunság megőrizze a kiváltságait. Végső soron megformálódik egy leendő Jász Nagykun Szolnok vármegye képe. Itt viszont Szolnok és Jászberény óriási harcba kezd annak révén, hogy most ki legyen a megyeszéke, ugye? Hát a Jászok azzal érvelnek, a berényiek, hogy nekik eddig is volt ilyen szerepük, hiszen ők kerületi székhely voltak, rendkívül gúnyos hangvételű szikkek jelennek, megidézek egyet. A központi helyeztetés oly nyomatékosok, mellyel szemben minden egyéb elenyészik, és köszönjék meg a Jászok, ha a megyeház a Tisza partján, nem a Tisza medre közepén lesz. A történeti múlt, a székhely iránti ragaszkodás múzeumba való, van is szükség Magyarországon ilyen érzelmekre, arra Rócsil semmit sem áld. Na ezzel szemben szolnokiak változatlanul azt mondják, hogy de Kunok sem akartunk lenni, Jászok sem akarunk lenni, hát nehogy már azt csinálják velünk, hogy kapunk valami olyan elnevezést, amiért közünk nincsen. És akkor ezen a ponton belép egy újabb érv. Ugye nyilván Szolnoknak áll az ászló olyan értelemben, hogy ott nincs meg ez a múlthoz való ragaszkodás, a kiváltságokhoz való ragaszkodás, de Szolnok ennél többet tesz. A város közepén áll ez 50 nevű vendéglő. Na, ennek a telkét a rajta levő összes épülettel, meg 30 000 forinttal, meg egy évi szűzmunkával felajánlják arról, hogy ők lennének a megyeszékhely, hát akkor itt fog felépülni a megyének a székháza.
6: Ezt hívják visszautasíthatatlan ajánlatnak.
5: Még lófejet se kellett küldeni.
6: Igen.
5: Most akkor tegyük
6: mert a Jászoknak meg a nagykunoknak nem volt egyéb pénzük, biztos.
5: Hát akkor lett volna, se adják ki szívesen. És ugye nekik a pozíciókat kellett védeni, ami nem ugyanaz a szitu, mint Szolnoknak, aki viszont megy előre. És most megérzi a lehetőséget, megérzik a vérszagot. Arról nem beszélve, hogy hát van egy korabeli legenda, vagy pletyka, városi legenda, szerintem Szapári Gyula gróf, ő alapvetően hát szolnoki kötődésű, következésképpen egyáltalán nem lehetetlen, hogy az ő szavai számított ebbe, csak ezt tételesen iratokkal nagyon nehéz igazolni. Na hát így történik meg, Az országgyűlés 1876. június 19-én megszavazza Jász Nagykun Szolnok vármegye megalakulását Szolnok központtal, és ezek a tervek, hogy legyen Jász-Heves vármegye, ezek dugába dőlnek. Az önálló Heves megye olyan értelemben, hogy annak majd Gyöngyös legyen a megyeszékhelye, mert Gyöngyös azonnal bepróbálkozik, hogy most Egert innen ki lehet lőni, mert hiszen Egernek csak egy rossz vára van hozzánk, majd jön a vonat, más kérdés, hogy nem ér oda, hanem majd elkerüli, és külön sztorik. Az úgy van, kérem tisztelettel, hogy amennyire ki lehet bogozni, hogy ugye 60-ig felépült a vonat, és teljesen logikus volt, hogy elő fogja érinteni Gyöngyös, mint Egert, ugye?
4: Aha.
5: És akkor a gyöngyösiek szóltak az országgyűlési képviselőjüknek, legalábbis ez a történet lebeg itt minden gyöngyösi szeme előtt, hogy Viszontai Kovács Lászlónak, aki az országgyűlés háznagya volt, mai szóval házelnök, hogy vesse latba befolyását. Most ő elkezdte megnézni, mi is ez a vasút, leesett neki, hogy ez tényleg hasznos, ha van ilyen, és az ő birtoka meg Vámos Györkön van, Gyöngyös mellett, ezért a vasút Vámos Györknek ment, és a mai napig arra megy, és onnan megy tovább Eger felé, nem pedig Gyöngyösön. Következtetés nagy valószínűséggel, ha nem szólnak a képviselőjének a gyöngyösiek, akkor nekik megy a vonat. De szóltak.
4: Hát ez
5: látszik, az érdekérvényesítés két oldalú. Hát,
4: ma is ismerős jelenség, csak most utakat aszfaltoznak, ilyen mondom.
5: Hát véletlenül se jutott volna eszembe egy ilyen analógia, mindazonáltal a történelem, ami tanítómesterünk, mint tudjuk. Hát így jön létre Jász Nagykun Szolnok vármegye, és azt gondolom, nem maga a létrejött az érdekes, hanem azok a viták, amik ezt övezték, hogy amit ma egyértelműen nagyon pozitív, modernizációs lépésnek látunk, egyébként tényleg az volt, az a maga korában elképesztő vitákat váltott ki. Tehát amit így gondolunk a 21. század nagy hírlapi meg egyéb politikai csatározásairól, az igazából akkor is megvolt, és hogy mennyire berzenkedtek ez ellen a jászok meg a nagykunok, az miről mindent elmond, hogy a mai napig él az az elnevezés, ami akkoriban teljesen közkeletű volt, miszerint a vármegye nem hivatalos neve Muszáj vármegye. Mert hogy ugye muszájból kellett annak a vármegyének a részévé válni, és igazából alávetett szerepben. Még egy dolgot tegyünk hozzá. Szolnok 1876-ban infrastruktúrálisan, lakosság számát stb. Tekintve a nyomában nem volt Karcagnak meg Jászberénynek. Hát teljesen egyértelmű, hogy az a fajta kormányzati szándék, hogy távolságot, distanciát tartsanak a régmúlt idők felé irányuló nosztalgiától, ez egyértelműen érvényesült itt. Ma pedig már ezt lényegében természetesnek tekintjük, de még 1970-es években is volt arra példa, hogy a, ha jól emlékszem, a Repülj Páva, emlékszünk erről a műsorra?
4: Igen.
5: Hogy ott egy szolnoki néptánc együttes továbbított a Jászberényi, nem is a Jászberényi tanácselnök közölt, hogy na ez a szolnoki lobby, Muszáj vármegye így működik, és mindez a 1970-es években, tehát 100 évet előre ugrunk. Úgyhogy igazából, ha tanulmányozunk a modern megyerendszer létrejöttét, akkor nagyon-nagyon sok érdekes történetre bukkanunk. Azt gondolom, hogy ez is megér egy gondolatot, hogy miért és hogyan, milyen viták keresztüzében alakult meg a modern Magyarország. Noha, az vitathatatlan, azt gondolom, hogy szükségszerű lépés volt.
4: Igen, abszolút. Hát ez nagyon izgalmas. Nem is tudom, volt-e ilyen
6: témák. Ki gondolná, hogy a közigazgatás milyen pesgően izgalmas tud lenni?
4: Igen, abszolút. Ugye? Főleg Katona Csaba előadásában így van. Nagyon köszönjük ezt a kis
5: szösszenetet. Hát én köszönöm, és én, mint szérigvedő büszke jász, megyek majd Muszáj vármegyébe, de Szolnokra csak azért jár egy rendes jász, hogy halászra betegyen pont.
4: Világos, oké. Okay. Köszönjük szépen, szép napot!
5: Minden jót,
4: szia! Katona Csaba történésszel emlékeztünk meg, Jász Nagykun Szolnok vármegye 150 évvel ezelőtti létrejöttéről, megalakulásáról, így is van. 1876. szeptember 4-én történt ez a nagy esemény.
1: Rádió Café. Van barátod.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Újra vidámabban.
2: Starsky és Hot Jazz Club a Rádió Café.
3: Vidámabban.
2: Starsky és Hot Jazz Club.
1: Nem jó. Ez egy szakműsor.
2: Jazz zenei szakadása minden vasárnap.
1: Vidámabban.
2: Minden vasárnap megrendezésre kerül.
1: Magyarul.
2: Minden megrendezésre kerül este 10 óraig kezdett el.
3: Nem jó.
1: Tegyünk alá zenét!
0: Mini Starsky és Hot Jazz Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Használd ki a nyár utolsó hétvégéjét. Balaton, nyárutó és jó társaság. És közben beszélgetések arról, hogyan lehetne egy kicsit másképpen élnünk. Dehogy nem fest. Egy hétvége találkozásokkal, kultúrával, zenével és közéleti programokkal. Szeptember 11-től 13-áig Balatonalmádiban, a Vesselényi strandon és Erzsébetligetben. Dehogy nem fest. Komoly gondolatok strandpapucsban. Jegyek és elképesztően gazdag program a dehogynem.hu-n. Nem jössz? Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Jól jött a tegnapi eső, vizsgálódnak a Szuverenitásvédelmi Hivatal házatáján. Sok vállalat tervez létszámbővítést. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Megérkezett a várva várt eső, ezzel 4 vármegyében szűnt meg a tűzgyújtási tilalom. Mától Győr-Moson, Sopronban, Somogyban, Vasban és Zalában visszavonták a korlátozást. Máshol marad a tilalom, ugyanis nem esett elég csapadék, az erdei biomassza továbbra is száraz. Az aktuális szabályokról az erdőtűz.hu oldalon olvashatnak. Nyomozást rendelt el a rendőrség a Szuverenitásvédelmi Hivatal kommunikációs költései miatt. Az elmúlt 2 év költéseit vizsgálják, a feltárt dokumentumok szerint ugyanis összesen mintegy 3 milliárd 670 millió forintot költöttek el kommunikációs és rendezvényszervezési feladatokra. Ez a teljes büdzsének több mint a negyede. 10-ből 4 cég tervez létszámbűvítést még idén, miközben csökkenést 13%-uk jelzett előre. Ez derül ki egy friss hazai felmérésből. Főként a pénzügyi, az informatikai ágazatban, a gépgyártásban, az építőiparban, illetve a kereskedelem és a logisztika területén lehet nagy mozgás az év végéig. Az Észak-Alföldön, a Nyugat-Dunántúlon, valamint a Közép-Magyarországon működő vállalatok tűnnek most a legaktívabbnak. Elrajtolt a jubileumi 40. Diákolimpia verseny sorozata. A megmérettetéseken várhatóan mintegy 200 ezer fiatal vesz részt, több mint 70 sportágban. A kerekévforduló alkalmából külön felhívást is közzétett a szervező Magyar Diák Sportszövetség, mondta el rádiónknak Szilágyi Andrea, a szervezet kommunikációs és marketing vezetője.
5: Azzal indítottuk el, hogy várjuk azoknak a bajnokoknak a jelentkezését, akik az 1987-88 a tanévben lettek aranyérmesek, azoknak a szülőgyerekpárosoknak, akik a 40 év alatt mind a ketten országos dobogósok lettek, és azoknak a pedagógusoknak a jelentkezését, akik végigkövették ezt a 40 évet a diákok felkészítésével. Kerekévforduló alkalmával megemlékezünk a sorozatnak a hagyományairól, sikereiről. Egész tanévben várhatók ezzel kapcsolatosan különböző felhívások, kampányok.
4: A részleteket a Diákolimpia honlapján találják. Alapvetően napsütéses, néhol felhős, borongós idő vár ma ránk. Keleten, északkeleten lehetnek átmenetileg felhősebb időszakok. Kisebb eső, zápor sokfelé még előfordulhat. Az északias szél pedig élénk lehet. Napközben 20 és 25 fok között alakulnak a csúcsértékek, késő estére pedig mindössze 12 fokig hűl le a levegő. Holnap is hasonló időnk lesz, kevesebb széllel, több felhővel, front mindeközben nincs felettünk.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.
3: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Nála vasárnapban, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
3: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
6: Kórház?

0: meg vagyok zavarodva.
1: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában.
2: Kórház! Ez továbbra is a Millás Best of, folytatjuk a válogatást heti műsorainkból.
3: Lehet egy kérdésem?
4: Már meg is volt.
1: Millás reggeli.
5: Már robogunk is tovább, van téma bőven. Európában most épül a digitális európiaci változata. Évekkel a jegybanki verzió előtt, két modell versenyzik. Ezekről fogunk beszélgetni Vidákovics Attilával, aki blokklánc és kripto szakértő, és ráadásul még a Mosaic Galaxy alapítója. És szervusz, jó reggelt!
4: Szia, jó reggelt!
6: Sziasztok, jó reggelt kívánok!
5: No, mi a helyzet ezen a területen, mi hajtja ezt az egészet, mert hát a jegybankok egy része szkeptikus volt a digitális, meg a blockchain alapú fizetőeszközökkel, tehát miért most, mi történik?
6: Ugye azt kell látni, hogy Európa tényleg nagyon szkeptikusan állt korábban a témához, ugye itt a stablecoinokról van szó, amiknek egyébként a piaca igen nagy, tehát jelenleg a globális stablecoin piac az több mint 300 milliárd dollár. Ennek a 99%-át a dollár alapú stablecoinok teszik ki, és a világ a dollár alapú stablecoinokat használja. És most már a napi gazdaságban is egészen a lakossági szereplőktől a nagyvállalati szereplőkig tranzaktálnak ebbe az eszköztípusban. Ami azért érdekes, mert ugye ez egy nagyon jól programozható pénz, ezáltal automatikus kifizetéseket lehet vele csinálni, azonnal létrejövő mondjuk egy szállítmányozásnál átvételkori azonnali fizetést lehet automatizálni, illetve az AI ügynökök is egyre inkább használják. Viszont az euróhoz kötött stablecoinoknak a piac az rendkívül kicsi, tehát a teljes piac 0,3%-a alatt van. Úgyhogy rá kellett eszmélni, hogy föl kell venni ezzel a versenyt akkor, az Európai Uniónak is.
5: Akkor azt dekodoljuk, hogy mi az a stablecoin, és mennyiben más, mint a bankszámlánkon lévő euró, vagy ami a zsebünkben zörög.
6: Ugye a stablecoinok azok a kriptovaluták mögött álló technológiát használják, de jellemzően többféle típus van, de azért a piacon azt a típust látjuk, amikor van egy vállalat, aki begyűjti a fedezetet, itt mondjuk egy stable euróval szemben egy euró fedezet áll. Ilyenkor erre megvannak a szabályok, tehát ennek van Európai Uniós, meg amerikai, meg, tehát az egész világban megvannak a szabályok, hogy hogy kell kezelni. Az Európai Unióban az 50-60%-át azt likviditásban kell tartani, tehát bankszámlán azonnal hozzáférhető kell, hogy legyen. A maradékot pedig rövid lejáratú államkötvényekbe, tehát olyan pénzpiaci alapokba lehet helyezni, amik biztonságosak. Ez adja annak a vállalkozásnak a hasznát, hiszen ugye ott kamatot kaphat utána, amiből profitábilisan tud működni. És kikerül a decentralizált világba egy reprezentációja token formába, amit viszont már okos szerződéseken keresztül nagyon ügyesen lehet használni. Ugye ezek nem kell, hogy drága nagy fejlesztések legyenek, hanem akár, hogyha valaki egy kicsit ért hozzá, akkor otthon valamilyen szabályrendszert le tud fejleszteni, és mondjuk oda tudja adni az AI ágensének, vagy pedig az ő saját üzleti folyamatába, a vállalkozásába be tudja építeni, és ezáltal nagyon praktikusan és jól kezelhető.
4: A Revolut most indított egyet, ez tényleg a Revolut pénze, vagy valaki másé?
6: A Revolut nem a sajátját indította el, ugye ezt most Revolut euróként csúfolják, egyébként a rövidítése az két R-rel a végén eur. Ugye ez most egyelőre három országban, Dániában, Lengyelországban és Portugáliában működik. Nemrégiben indult, rendkívül kis összeggel indították, tehát olyan pár száz eurós kapitalizációval indult. Ugye ők a lakossági oldalt célozzák először, ugye nekik van 80 millió ügyfelük. Most ebből olyan 15-20 millió az, aki tart kriptót. Itt egy hatalmas elérést tudnak produkálni, és ugye ezt akkor nagyon gyorsan be lehet vezetni. Itt inkább az a kérdés, ugye le van maradva Európa ebbe. Az összes rendszer, amelyik stablecoin használ, az már beépítette az a dollárhoz kötött stablecoin megoldását, és ez amikor egy piaci szereplő a piacon azt mondja, hogy elfogad eurót, akkor, vagy elfogad egy stablecoin, akkor mindegyiket hozzá kell, hogy fejlesz-e a rendszerhez. És ugye egy kicsit 22-es csapdája, mert addig nem érdemes ezt neki meglépnie, ameddig nem kívánja a piac, nem használja a piac, pedig azt fogja használni, és azt a stablecoin fogja tartani, amit sok helyen elfogadtak. Úgyhogy
5: na, hát akkor
6: kötni a nadrágot is.
5: Felbizony, és elindult akkor ugye a Kivalis is, ezt is én most olvasom itt, ami európai nagybankok által alapított, akik nem külön-külön csinálnak, hanem összefognak egy közös tokenért. Ebből mit profitálhat Európa, meg miért jó ez, hogyha a nagybankok összeállnak?
6: Ugye, amit az előbb említettem, hogy itt nem előny az, hogyha sokféle, tehát nagyon töredezett a stablecoin piac, mert úgyis egy vagy kettő lesz, amit széles körbe használni fognak.
5: És az egyik már sokan... foglalt ugye a dollár.
6: Igen, ez egyik foglalt a dollár. Egyébként az eurónál is most már ez a, nem is tudom, a 7.-8. euróhoz kötött stablecoin, de nincs igazán egyelőre még jó helyzetben egyik sem. Tehát itt most ez a két szereplő, ez sokkal nagyobb lehetőségekkel indul, és ugye most a Revolutra meg a Kivalisra gondolok. A Kivalis ugye induláskor azt hiszem, hogy 8 vagy 9 európai bank alapította és indultak ezzel el, azóta folyamatosan csatlakoznak hozzájuk. Ugye a mostani hírekben már 37 bank van. Ebből az az érdekes, ugye benne van a KBC, ugye a KNH mögött álló anyabank, benne van az Erste, és benne van a Raiffeisen is, úgyhogy ez hamarosan elérheti Magyarországot is, viszont ezzel egyelőre a lakosság nem fog még találkozni. Mert ők azoknál a bankközi elszámolásoknál fogják használni, ahol még nem működik az azonnali átutalás. Uh-huh. Ugye ezt nagyon gyorsan és nagyon olcsón meg lehet ezen keresztül tenni. Illetve a tokenizált kötvényelszámolásoknál, és majd valamikor, tehát a tervek között ott szerepel, hogy ezt ki fogják nyitni a lakosság felé is.
5: Az utolsó kérdés, mert nagyon elszaladt az idő, hogyha a bankok saját euró stablecoint csinálnak, akkor a jegybanki digitális eurónak van-e még értelme? És ha van, akkor az mikor születhet meg?
6: Ugye ez egy teljesen másmilyen eszközről beszélünk. A digitális jegybankpénz az olyan, mint a mostani készpénz igaziból, mert a jegybank áll mögötte. A stablecoin az más típusú kockázatokat hordoz, tehát a stablecoin mögött nincs a biztosítás. Ugye ott, hogyha aki kibocsájtotta a stablecoin csődbe megy, akkor elvesztettük a pénzünket. Ugye ez mondjuk egy ennél a Kivalis esetén nem egy magas kockázat, hiszen ez a 37 európai bank, ha csődbe megy, akkor már ott másba is van, és nem ez lesz a legnagyobb problémánk. Viszont ez sokkal gyorsabban be lehet léptetni, és tényleg a gazdaság ma már napi szinten használja, és minden piaci szereplőnél megtalálható, tehát hogyha ezt nem lépték volna meg, akkor még nagyobb lenne a lemaradás. A digitális jegybankpénz, az pedig egy monetáris pénz, tehát ott, uh-huh. ott amikor az elindul, okay. annak másmilyen piaci bevezetése lesz.
5: Jó, azt szeretném még mondani, hogy tegyük el a következő alkalomra, mert mondtál egy fél mondatot, amivel rám hoztad a frászt, hogy a digitális AI ügynökök majd stablecoinokkal fognak fizetni az én nevemben. Ezt majd fejtsük ki bővebben a következő alkalommal, jó?
6: Rendben, ez egy érdekes téma.
5: Bizony.
6: Ez, ha jól használja az ember, akkor plusz biztonságot tud adni, de ezt tényleg fejtsük ki a következő alkalommal.
5: Köszönjük szépen, inspiráló volt, szép napot!
6: Köszönöm szépen, sziasztok!
4: Szép napot! Vidovics Attilával beszéltünk, a blokklánc és kripto szakértőnkkel, a Mosaic Galaxy alapítójával.
1: Rádió Café. Van barátod.

0: vagyok zavarodva.
1: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
2: Ez továbbra is a Millás reggeli best of válogatása, amelyben a héten készült beszélgetésekből választottuk ki az általunk legjobbnak tartottakat.
3: Egy szónak is, száz a vége!
1: Millás reggeli.
4: No, kedves hallgatók, az e-kereskedelmi konferencia záró akkordjaként már harmadik alkalommal adták át a Hungary.com Stars díjakat, a listát a magyar sajtóban a Forbes Checkout közölte először. Ennek kapcsán elindult bennünk néhány gondolat. Szabó Lászlóval, a Grow Digital digitális marketing ügynökség ügyvezető partnerével fogjuk ezeket végig beszélni. Szerbusz, jó reggelt!
5: Szia, reggelt!
6: Jó reggelt kívánok!
4: A kérdés volt, kinek átadni? Mert csupa rossz hír jön az elkereskedelmi szektorból, hogy ledarálják a kínaiak, nem tudunk kilépni a nemzetközi piacra, ezért aztán ide jönnek nagy ágyú szereplők, akik elveszik a kevés fókát a sok eszkimótól, stb. Stb. Úgyhogy van jó hír?
6: A jó hírünk, hogy van jó hír, és
4: végre.
6: Volt kinek átadni, igen. Külön kiemelném azt, hogy ez a szakmai díj és a mély interjúk során a legjobb volt a csillogó szemeket látni, a felkészült fiatal naprakész szakértőket, és ami talán meglepő, mert nem látok nagy különbséget ilyen szempontból mondjuk egy cseh és egy magyar marketing vezető között. Nem az a hiány, hogy szakértelem hiánya lenne, és akarás hiánya lenne, sokkal inkább egy mennyiségi hiányunk
4: van. Ez mit jelent?
6: Tehát azt jelenti, hogy a cseheknél sokkal többen játszanak ebben a ligában. Tehát nálunk 40 ilyen Hungary.com sztár van, 40 ilyen csillog van, de valójában 400 kellene. Ha most összefoglalnak egy szóképpel, akkor felférnének egy buszra, míg mondjuk a cseh csillagok egy Boeing 747-es.
4: Tehát, hogyha egy országos találkozót rendeznének, akkor a cseheknek egy Boeing-gépet kell, a mélyink beérnék egy busszal.
6: Igen, pontosan.
5: Azt azért tudjuk, hogy nagyon sokféle díj van a piacon, de vajon ez a díj, ez miben más, miben tudja másként értékelni a résztvevőket, a tudásukat, a megjelenésüket?
4: Mert azért valljuk be, és tegyük a szívünkre a kezünket, egy csomó olyan díj van, hogy fizetsz egy szemmel jól látható ötlet, összeget, és mit ad Isten, díjat is nyersz mellé.
6: Nagyon jó meglátás, és ilyen díjból valóban sok van, és ezekre nem térnék ki. Annál kevesebb szakmai díj van, ugye ez egy szakmai díj, nem népszerűségi szavazás, hanem egy

0: növekedési indexet, tehát egy növekedési potenciált jelent. Ez alapján állítjuk sorrendbe a jelentkezőket.
1: Milyen kategóriák vannak?
0: Összesen három kategória van. Van egy tisztán online digital star kategória, a bolttal is működő magyar lokál omnisztár kategória, és a nemzetközi bolttal is működő globál omnisztár kategória.
1: És akkor hogy áll össze a sorrend, hogyha egy szakmai zsűri értékeli a teljesítményét az kereskedelmi szereplőknek?
0: Így, ugye ez a több mint száz adatpontú adatbekérőkből kiszerzett, mély interjúk során szerzett adatok alapján egy össznövekedési indexet írunk össze, ami három részből áll. Ezt egy analógiával úgy lehetne kifejezni, hogy mint egy magasba mászási képesség, ahol is egy a mászási képesség a szakmai pontszám, tehát az egyik a szakmai pontszám, az 50%-os súlya rendelkezik, marketing és omnichannel részei vannak. A második a létra, a gazdasági pontszám, hogy milyen lehetőségeink vannak, milyen hátországunk van. A piaci pontszám pedig a fal, amelyhez a létrát állítjuk.
1: Oké, ha már ez ilyen kis piac, és erről nagyon sokat beszélünk, hogy ez a ennek az egésznek, hogy az elkereskedelem az egy globális játszótér, mi meg a benne szereplőkkel együtt valamiféle akváriumként fogjuk fel ezt az egészet, és nem merünk kihajózni a világtengerre, akkor mi a megoldás itt? Mert ez évek óta nekifutunk újra, és csak nincs hatalmas, nagy kontinentális méretű magyar elkereskedelmi szereplő. Az ördögnek nem akar előjönni.
0: Igen, ha már maradunk ennél a képnél, ugye az akvárium és a fogyó oxigénnél, akkor gyakorlatilag két menekülési útvonal van, az egyik kifelé nagyobb akváriumokba is, ez az export tevékenység, tehát külpiacokra, a másik pedig lefelé mélyebbre, ez az omnichannel működés.
1: Hát de az export pont nem működik, miért nem?
0: Az export, azt látjuk egyébként pont a Hungaricom Stars mintáján, hogy egyre inkább már nem a felfedezési fázisban vannak a cikkek, három fázis van. Az első, amikor egy-két országon teszteled külpiaci terjeszkedést, Második, amikor több országra skálázod, a harmadik és a legizgalmasabb része, amikor egy platform építkezés, úgynevezett platform építkezésben vagy. Ez azt jelenti, hogy már tucatjával tudod nyitni az új országokat, mert ugye ennek a technológiai költségét kellően alacsonyra vitted. Digital Star élovasa például Leziter, a Homlux márkába pont ilyen nagyon sok országot nyitnak, komolyan veszik az exportot. Azt látjuk egyébként, hogy a top célpiacok a Hungaricom Stars mezőnye között, a sorrendben a horvát, a szlovén és a román, tehát mind a szomszéd piacokat nézik a logikus következő lépést, és érdekesség, hogy a 40-es mezőnek a kétharmada tervezi a következő 12 hónapban, hogy új piacot is nyit. Tehát, hogy ez már történik, ez a rendszer szintű építkezés.
2: Milyen másik út van még ezen kívül?
0: Ugye az omnichannel ez a mélységi típusú építkezés, amikor összekötjük a csatornáinkat, nem csak egy új sílós csatornát nyitunk, és az egész hátterében a vevő élmény áll, amikor is, tehát az a fontos, hogy mondjuk egy kínaival szemben, aki távolról hozza a digitális úton értékesített termékét, akkor egy jobb vevő élményt adjunk, vehesse át online, vagy vehesse át offline az online rendelt vásárlását, ugyanazon árak jelenjenek meg, vagy árparitás legyen. Ennek van különböző sok-sok aspektus, ez egy rendszerben gondolkodás jelent, ez az omnichannel gondolkodás, aminek a nehezebbik fele nem a technológia, hanem mondjuk egy szervezeti átalakítás, és azt látjuk, hogy ez egyébként folyik a szereplőknél.
1: No, és akkor and the winner is, kik nyertek, csak a győzteseket mondjuk el minden kategóriában.
0: Igen, a díjazottak három kategóriában, Digital Star kategóriában, online kategóriában, a sorrendben a Leziter Homlux lett az első, utána jönnek Pepita, Medence Óriás, Pelenka.hu és Vágyaim.hu. A lokál omnisztár kategóriában.
1: Akik bolttal is rendelkeznek, meg elkereskedelmi lábbal is, igen.
0: Igen, és magyar többségi tulajdonban vannak. Az ő sorrendjük a Euronix, Régiójáték, Praktiker, Zákány Szerszámház és Biotech USA. És a globál omnisztár kategória, tehát ugyanez az omnichannel kategória, csak nemzetközi háttérrel, pedig MediaMart, Decathlon, Rossmann, iStyle és Freshnapf. Érdekesség az idei évben, hogy külön díjakat is osztottunk, ezek a személyes kedvenceim, mert nem a méretről szólnak, hanem a lendületről. Tehát azt néztük, hogy a tavalyi szakmai és összpontszámaikhoz képest mennyit tudtuk kiavulni az adott szereplők. Itt három díjat osztottunk ki, a legtöbbet fejlődőknek. A Standout Rising Star összességében a Régiójáték lett a legtöbbet fejlődő. A Digital Marketing Rising Star, tehát a marketing szakmai legnagyobb növekedést a Heavy Tools ért el, és az Omnichannel Rising Star pedig a Freshnapf lett.
1: Oké, utolsó kérdés, Zsuzsi.
2: Igen, hogy miért voltak éppen ezek a kedvenc

0: Teid, és milyen tendenciákra számítasz jövőre, akár a díjjal, akár a piaccal kapcsolatban?
1: Igen, ugye azért a kedvenceim, mert a digitális kereskedelem mindig a versenyképességről szól, és a versenyképesség, hogy ezt elképzeljük, akkor ez olyan, mint egy lefelé vezető mozgó lépcső. Uh-huh. Tehát az, hogy ma versenyképesek vagyunk, az nem jelenti azt, hogy automatikusan holnap is versenyképesek
0: leszünk. Folyamatos felkészültséget igényel.
1: Igen, tehát hogy ez mutatja meg a legjobban, hogy az a dolgunk, hogy dolgozzunk magunkon. És hogyha mit is vigyünk el ebből magunkból, visszatérve az elhangzottakhoz, uh-huh. Két mondatot, két út van kifelé az akváriumból, az egyik a másik akváriumokba, az egyik a másik akváriumban, a másik pedig a mélységébe, és talán annyi azt kívánom magunknak, hogy jövőre, hogy több Hungaricom sztárunk legyen, több jó példánk legyen a magyar digitális kereskedelemben, ezt meg lehet csinálni, és itt vannak, köztünk élnek ezek a szereplők.
0: Köszönjük szépen, hogy itt voltál.
2: Köszönjük! Hajrá, magyar elkereskedők!
1: Köszönöm, eredményes napot kívánok!
2: Tehát az elmúlt percekben Szabó Lászlóval, a Grow Digital digitális marketing ügynökség ügyvezető partnerével beszélgettünk.
3: Rádió Café. Van barátod. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
4: Amikor Beethoven zenéjét hallgatjuk, a mindenséggel kerülünk kapcsolatba. A Concerto Budapest 2026-27-es évadának középpontjában a 200 éve elhunyt zeneszerző géniusz áll. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok a Concerto Budapest új évadában. A jegyek és a bérletek a zenekar honlapján.
3: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Nem a vasárnap van, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
3: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
5: Kórház!

0: van, ugye? Szombat. Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
1: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
0: Kórház!
2: Ez a Millás reggeli best of válogatása, folytatjuk műsorunkat.
3: Az élet mesekönyvét addig írhatod, amíg le nem darálja valaki.
1: Millás reggeli.
2: Igen, érdekes folyamatok zajlanak az ingatlan piacon. Futó Péterrel, a Zenga.hu elemzési vezetőjével fogjuk ezeket átbeszélgetni. Szerbusz, jó reggelt kívánunk.
4: Reggelt.
5: Jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat.
4: Na hát az volt, hogy 2026-ban ugye csökkenő kereslet mutatkozik az ingatlan piacon a 2025-ös boomhoz képest. A visszaesés azonban nem egységes, ugye Budapestet és a hírhetten drága megye székhelyeket is érintette, de most az úgy eredmények alapján úgy tűnik, hogy az augusztus igazán mélypont volt. Nézzünk meg egy kicsit ennek a mélyére, ha egy mondatban kellene jellemezni a magyar lakáspiacot 2026-ban, akkor hogyan fogalmaznád meg, illetve mi változott a tavalyi évhez képest a leglátványosabban?
5: Valóban egy elég nagy trendfordulót látunk a tavalyi évhez képest. Itt elsősorban a kereslet, kínálat viszony az, ami megváltozott. Tavaly egyértelműen egy keresleti piacról beszélhettünk, ugye gyakran sokan emlékeznek talán arra, hogy itt tavaly még licitáltak is akár a vásárlók a lakásokra. Idén ez teljesen megfordult, visszatért az áralkú, sokkal hosszabb az értékesítési idő, tehát egyértelműen egy kínálati piaccá vált a lakáspiac.
2: Mi ennek az oka? Elfogyott az emberek pénze? De hát van egy rendkívül gáláns állami program, az Otthonstart.
5: Tavaly ugye pont az Otthonstart volt az egyik, ami húzta a piacot. Rengetegen léptek ezzel piacra, rengetegen vásároltak is vele. Már egyébként a bejelentés utáni hetekben azonnal láttuk az Zengán a fellendülést. Tulajdonképpen a szeptemberben ez már az adásvételek számában is nagyon jól látszódott, és hát ne felejtsük el, hogy tavaly azért még évelején is volt egy magasabb bázis, akkor még ugye az állampapíros befektetők is jelen voltak a piacon, tehát egy nagyon erős keresleti hullám. Igazából két hullám jellemezte a lakáspiacot. Idén viszont ezek kezdenek kifulladni, ugye befektetők nem igazán érdeklődnek a piac iránt, és hát az Otthonstartnak is évelején, február-március körül még volt egy kisebb második hulláma, de úgy látjuk, hogy ez is most már kezd csökkenni. Valószínűleg aki akart, az sok esetben már bevásárolt, tehát akinek lehetősége volt, ő már vásárolt lakást, akár az Otthonstart segítségével, illetve hát ne felejtsük el azt sem, hogy a nyár az hagyományosan is azért egy gyengébb időszak, a tavasz és az ősz azért mindig erősebb, tehát organikusan is van ilyenkor egy visszaesés.
4: Tehát akkor ez az augusztus, amit én említettem mélypontként, ez gyakorlatilag köszönhető annak, hogy a nyári időszakban voltunk, és ez nem egy tendencia, csak egy éppen aktuális kép volt.
5: Igen, tehát ez része a nyárnak, ugye része annak a gyengébb keresletek, ilyenkor ugye gyakran nyaralnak az emberek, kevésbé koncentrálnak a lakásvásárlásra. Ilyen szempontból akár az ősz az még hozhat is egy kisebb emelkedést, de hosszú távon azért most nem látunk olyan ösztönzőt, ami hirtelen felpörgetné a keresletet.
2: Kicsit még maradjunk itt a jelenlegi helyzetnél. Mennyire lehet az visszatartó elő, és fagyasztotta be az az érdeklődés, és hogy a már említett okoknál fogva Otthonstart, állampapírpénzek, piacra áramlása, stb. Felhajtatta az ingatlanárokat, és most már az a réteg, akinek volt pénze, az megvette, ahogy te is mondtad, a többinek meg egész egyszerűen nincs pénze ezeket a nagyon drága ingatlanokat megfizetni.
5: Tavaly Budapesten közel 25%-os áremelkedés volt a lakáspiacon, országosan is 20% fölött volt a csúcs. Uh-huh. Ez ugye egy nagyon extrém magas érték. Tehát ha visszatekintünk akár 10-15 évre, akkor ennek nagyjából a fele szokott megvalósulni egy évben. Tehát tulajdonképpen tavaly egy év alatt beárazódott két évnyi drágulás. Úgyhogy nem véletlen, hogy idén egyébként sokan kivárnak, és idén egyébként ez az árakban is nagyon jól látszik, hogy január óta, ahogy ti is mondtátok, ugye Budapesten, a Balatonnál, illetve drágább megyeszékhelyeken sincs áremelkedés, lényegében stagnálnak az árak, tehát most kezdi utolérni magát a piac, most kezd kifutni.
4: Ez egy korrekció, tavalyi, amit most láthatunk?
5: Így van, pontosan.
4: Akár Budapestet, vagy Balaton környéket nézzük, vagy a nagyobb
2: az, hogy nem stagnálnak az árak, az reál értéken árcsökkenés jelent, vagy itt még nem tartunk?
5: Hát most azért alacsony az infláció is, de egyébként azt gondolom, hogy Budapesten már elindulhatott egy enyhe korrekció, ugye reál értéken kezd talán visszatérni a piac, az MNB-nek az elemzéseiben olvashatjuk, hogy akár 20%-nál is nagyobb a túlértékeltség, különböző mutatók, indikátorok szerint. Ez lassan vissza kell, hogy térjen a normalitáshoz. Ugye nem látjuk azt, hogy és nem is várom azt, hogy nominális árcsökkenés legyen, de reál értéken fokozatosan ugye az inflációhoz képest majd visszatérhet a piac.
2: Bocsánat, az alkuról még beszéljünk, mielőtt tovább lendülnénk. Azt mondtad, hogy az alku pozíció javul. Ezt hogy kell elképzelni? Ezt százalékban meg lehet határozni, vagy ez úgyis ott az eladó és a vevő között van, és ez nem nagyon kerül be a hivatalos statisztikák, hogy most 5%-ot lehet alkudni, vagy 15-öt. Ez azért fontos, mert hogy ugye nominálisan nincs árcsökkenés, reál értékben is enyhe, de ha én tudok alkudni, az akkor igenis nominális árcsökkenés is jelenthet.
4: Azaz mennyire van jobb helyzetben egy vevő, mint mondjuk akár egy évvel ezelőtt?
5: Igen, hát magát az alku mértékét ugye nem a Zenga adatai alapján tudjuk, hanem a bankcsoport, például az OTP ingatlanpont értékesítőinek a beszámolói alapján. Ők havi rendszerességgel elmondják, hogy mit tapasztalnak a piacon, milyen alku mellett mentek el a lakások, és hát ebből számolunk mi egy átlagot. És itt is azért típustól függő, hogy hol milyen mértékű, de Budapesten mondjuk egy 4-5-6% az most már teljesen általános, akár ha a családi házakról van szó, ez egy 7-8% is lehet. Általában minél egyedibb egy ingatlan, és minél kisebb településen van, annál nehezebb beárazni, és gyakran annál nagyobb az alku emiatt.
4: Mennyire nőtt egyébként az eladási idő?
5: Ebben is látunk egy növekedést. Tavaly volt olyan, hogy akár hetek alatt, de legfeljebb 2-3 hónap alatt azért elmentek a lakások. Idén inkább egy ilyen 4-5 hónap között tartunk. Most Budapestről beszélek. Vidéki családi házaknál ez akár fél évnél is hosszabb idő lehet.
2: Mi van a kínálattal? Elvette aki az eladóknak a kedvét az, hogy stagnálnak az árak? Vagy azért megmaradt a piacadás? Ezt azért kérdezem, mert az is egy teljesen tipikus, talán közép-kelet-európai jellemvonás az ingatlanpiacnak, hogy az én házam az én váram, ez a magyar családok legnagyobb vagyontárgya, ha nem tudják annyiért eladni, amennyiért ők gondolják, hogy el kéne tudni adni, akkor inkább ülnek benne, és nem adják el az emberek.
5: Igen, hát 10-ből 9 magyar saját tulajdonú lakásban és házban lakik. A kínálatnál ugye meg kell különböztetni egyrészt azt, hogy egy használt lakást dobnak piacra, ugye azért várhatóan, mert hogy egy újat vagy egy másikat akarnak venni belőle, illetve hát az új lakáspiac, ami egyébként egy ilyen 10%-át teszik ki az adásvételeknek, hogy ugye mennyi lakás épül. Nyilván a nagy része az, hogy az emberek mikor döntenek úgy, hogy ők ténylegesen eladják a lakást. Azért azt nem szabad elfelejteni, hogy van egy természetes kereslet, tehát itt bármennyire is lassul a piac, azért aki szeretne költözni, és mondjuk függetlenül attól, hogy egy nagyobb lakást venne, kisebbet, hol milyent vásárolna, azért ő piacra fogja dobni a lakását, házát, és azt látjuk, hogy a kínálat is duzzadt fel folyamatosan, annak köszönhetően, hogy ugye lassabb lett az eladás.
4: Miért reagál lassabban az új építésű lakások kínálata a keresletváltozásra? Ezt hogy látjátok?
5: Itt van egy 2-3 éves átfutási idő, amíg a tervasztalon megszületik a döntés, és amíg az a lakás, vagy az a lakópark elkészül. Az értékesítést persze már általában elkezdik a fejlesztők a tervezési fázisban, vagy akár az építési fázisban is, de ott is azért van egy legalább 1 éves átfutási idő, tehát ez az oka annak tulajdonképpen, hogy lassabban reagál a lakásépítési piac.
4: Egyébként láthatunk olyan helyzetet, amikor a fejlesztőknek már mondjuk engedniük kell az új lakások árából, mert nem találnak rá megfelelő vevőt? Hogy látjátok ezt így beárazva az eddigi eredmények
2: olyan
4: alapján?
2: Olyan Isten nincs, hogy az árból engedjenek.
4: Hát várjál,
2: inkább hozzácsapják a parkolóhelyet, meg a lakást, meg a tárolót, meg a saját.
4: Ez a hipotézised, nézzük, hogy mit mond Péter erre.
5: Én is ezt látom. Tehát gyakorlatilag egy ajándékkonyha, vagy akár egy kedvezményes autó beálló, az gyakori, igen.
4: Igen, akkor biztos, hogy valahol megfizetjük ennek az árát.
2: Mi a helyzet ezzel az átkozott panel reneszánszal? Egészen elképesztő árakon adtak el panellakásokat, úgy, hogy valahol mindenki tudja, hogy ez a technológia, ez elavult, ez egy időzített bomba, kinek-kinek vérmérséklete szerint megvan a véleménye a panelekről. Aztán a panelek, köszönjük szépen, jól vannak, és évről évre rekordot döntenek.
5: Igen, hát ugye azért az fontos elmondani, hogy a panelek voltak azok, amik szinte minden budapesti kerületben belefértek az otthonstart program 1,5 milliós négyzetméter ár kritériumába, és hát ez okozott egy nagyon nagy keresletet a paneleknél. Nagyon gyakori volt, hogy 1,5 milliós négyzetméter árra azonnal felhúzták a paneleknek a kínálati árát, akár mondjuk egy 11. vagy egy 13. kerületben, és ez okozott egy nagyon nagy áremelkedést. Mi is azt láttuk, hogy volt olyan kerület, ahol egyébként az új építésű projektek is próbáltak az otthonstart feltételeinek megfelelni, és akár ilyen 10%-nál kisebb különbség alakult ki a panelek és az új építésű lakások
2: az meg között. Teljesen irreális, hiszen egy új lakás az ugye elvileg jóval, nem 10%-a kéne, hogy drágább legyen egy panelnél.
5: Így van, egyetlen előnye van a panel és a használt lakásnak, hogy azonnal be lehet költözni, az újba pedig akár egy 1,5-2,5 év múlva.
4: Mindenképpen térjünk ki szerintem a bérlakás programra, ami egy új sztori, ugye a Vekerles Sándor program egy nagyszabású bérlakásfejlesztést ígér, de mit jelenthet ez a magyar lakáspiacon, ha valóban megvalósulnak ezek a beruházások, lehet-e jelentősége?
5: Abszolút lehet. Ez ugye még egy tervezés alatt lévő program. Itt ugye szeptember végére, illetve a leginkább év végére ígérik majd a pontosabb részleteket. Az előzetes információ szerint azért ez egy nagyon-nagyon nagy volumenű program lesz. 550 millió eurós uniós forrás áll erre rendelkezésre. Ez a különböző banki finanszírozásokkal együtt akár 2 milliárd euró fölé is mehet. Ez ugye azt jelenti, hogy így lefordítva a számokra, hogy akár egy 10-15 ezer, akár még ennél is több lakás felépülhet ebből. Nyilván ez fontos, hogy ez nem egy év alatt, nem egyszerre kerül a piacra, és hát nagyon sok a nyitott kérdés, hogy hogyan teszik ezt vonzóvá, ki fogja ezeket tulajdonolni, ki fogja ezeket üzemeltetni, hogyan teszik vonzóvá az intézményi befektetők számára ezt a programot.
4: Egyébként valamennyire tudná ez a bérlakás program enyhíteni a lakhatási problémákat, most kifejezetten Budapest gondolva?
5: Abszolút tudná, igen, tehát ilyen volumenben már ez számít. Budapesten ugye az átlag felett bérelnek lakásokat, nagyjából minden ötödik budapesti lakás az kiadó lakásként működik, és hát ez azért egy ilyen 10-20 ezres szám, még ha nem is Budapesten épülne fel az összes, azért ennek már érezhető hatása lenne a bérlakáspiacra nézve.
2: No, akkor egy kicsit, ha már a bérlakással a jövőben révettünk, mi lehet jövőre? Nem dőlt el az otthonstart programnak a sorsa, nem dőlt el a bérlakásépítési programnak a sorsa. Két olyan meghatározó piaci tényező ez, ami elbizonytalaníthat eladókat és vevőket egyaránt. Akkor én ebből arra következtetek, hogyha ez a kettő nem dől el még egy darabig, akkor mindenki ki fog várni, és marad ez, ami most van.
5: Azt gondolom, hogy ha az otthonstart programon esetleg lesz bármi olyan bejelentés, ami változást hoz, akár szigorítást, akkor azért lehet még egy kisebb hullám, akik még mindig nem vásároltak vele, de szeretnének, ők piacra léphetnek. Ugye beszéltük, hogy a nyár az mindig gyengébb időszak, ilyen szempontból még akár az idei ősz is organikusan hozhat valamekkora növekedést, és hát jövőre azért van sok nyitott kérdés, tehát a bérlakás programnak még nem biztos, hogy jövőre is akár lesz hatása a piacra, hiszen amire ezek felépülnek, az legalább egy 3-4 év, vagy akár még hosszabb időszak. Úgyhogy én azt látom most, hogy egy természetes kereslet az hozhat egy élénkülést, illetve hogyha ez a tavalyi nagy áremelkedés ez idővel majd kifut, tehát tulajdonképpen helyére kerül a piac, a túlértékeltség az csökken, visszatér úgymond a realitások talajára a piac, függetlenül attól, hogy ez az árak stagnálása, az infláció, vagy akár a bérek emelkedése által valósul meg, akkor tulajdonképpen a kereslet ismét növekedhet majd.
2: Az is egy nagyon nagy kérdés, hogy ősszel, és most elkezdünk csapongani innentől, mert a trendet azt látjuk, az albérlet vagy lakásvásárlás dolog az hogyan alakult? Ez azért lehet fontos, mert mert ugye azt, a bérleti díjak is elértek egy elég magas szintet, meg a lakásárak is, tehát venni sem biztos, hogy olyan nagyon megérte, nem is volt kereslet, de bérelni is fájdalmas dolog. Akkor hol laknak a frissen felvett egyetemisták? Teszem fel a kérdést.
5: De ők azért egyrészt kollégiumban, de ha nem kapnak kollégiumot, akkor igen, valóban bérelniük kell lakást. A bérleti díjakban egyébként nem volt akkora növekedés már az utóbbi években, mint a lakásárakban. Ez is részben, ez is egyébként a befektetőket távol tartotta a piactól, hiszen a hozamok csökkentek ezáltal, legalábbis a bérbeadással elérhető hozamok. Magasok a bérleti díjak, de itt azért
2: már lakni már pedig muszáj valahol, igen, ha nincs kollégium férőhely. De ez is lassul egyébként? Mert ez meg azért lehet tanulságos, mert ugye aki meg azért vett lakást, hogy befektesse, és akkor majd a bérleti díjon keresztül visszahozza haszonnal a befektetését, annak most csökken a hozam.
5: Így van, legalábbis a kiadásra elérhető hozam, mert azért az áremelkedés az eddig azért évente több mint 10%-ot hozott, tavaly 25-öt, tehát hogy az egy nagyon, nagyon jó megtérülés volt. Az a kérdés, hogy ez az áremelkedés ez milyen ütemben fog folytatódni. Tehát itt azért egyrészt ugye a bérbeadásból származó hozamot kell nézni, másrészt meg az áremelkedéstől elérhető hozamot.
2: Regionális szinten mi hol tartunk? Mert ezzel is elég jól el lehet kattokat adni az online sajtóból, hogy a régió legdrágább lakáspiacát élik Magyarországon és a megyei városokban.
5: Hát azért ez nem igaz, itt mindig a jövedelmekhez érdemes nézni, de például a varsói piac az drágább, a prágai piacról nem is beszélve, Prágában, a belvárosban akár másfélszeres árak vannak, legalább Budapesthez képest, de való igaz, hogy a budapesti piac és az egyébként az egész országban a piac is nagyon drágul, tehát reál értéken is rendkívül magasak az árak, de ez nem magyar sajátosság, egyébként az egész régióban ez végbe ment, és nem is csak itt, tehát Nyugat-Európában is, a világ nagyvárosaiban, Londontól New Yorkig mindenhol.
2: Hát ugye a Németországban is lakhatási válságról beszélnek, ugye nem tudom, Hollandiában ugye ugyanilyen problémák vannak, hogy a diákok nem tudnak lakáshoz jutni, stb. Mi van a külföldi befektetőkkel? Mert egy időben meg őket vádolták azzal, hogy ők hajtják fel a dolgokat, és akkor itt behozhatjuk az Airbnb-nek a körvonalazódó szabályozását, ami megint csak fog majd így vagy úgy hatni az ingatlan árakra, pont azokban a kerületekben, ahol mondjuk a magyarok is szeretnének lakni.
5: A külföldi befektetők száma az nagyjából szinten van, tehát ott nem látunk sem növekedést, sem csökkenést. Ugye itt is vannak, akik egy-egy lakást vásárolnak a belvárosban, például kiadási, vagy akár csak értéktartási céllal. Aztán vannak ingatlanfejlesztők, akik külföldiként vannak jelen Magyarországon. Igen, tehát hogy a külföldiek is jelen vannak, az Airbnb kapcsán is akár. Az Airbnb-nél ugye most évvégével lejár a moratórium, ez is egy nagy kérdés, hogy ezt meghosszabbítják-e, hogy ugye most az a lényeg, hogy nem lehet újabb Airbnb-s lakásra engedélyt kiadni Budapesten évvégéig. Ha ezt meghosszabbítják, már pedig ugye van rá esély, hiszen a világ
2: hiszen látjuk a kedvező hatásait is, igen.
5: Látjuk, igen.
4: Van egy érdeklődő hallgató, azt mondja, hogy az ingatlanok átlagos amortizációja az átlag bérleti hozam hány százalékát emészti fel?
5: Azt szokták mondani, hogy évente az ingatlanra azért egy ilyen fél és 1% között az ingatlan értékéhez képest fél 1%-ot célszerű rákölteni. Nyilván ez attól is függ, hogy azt a bérlők hogyan használják, milyen anyagok kerültek beépítésre a lakásba. Ez egy ilyen ökölszabály szokott lenni, tehát ha ezt beleszámítjuk, akkor valóban a nettó hozam azért az még kevesebb.
2: Oké, hát nagyon szépen köszönjük, szerintem mindent kibeszéltük, átad a sarat Vitézzel, és akkor további jó munkát kívánunk.
4: Köszönjük
5: nagyon szépen. Köszönöm én is.
2: Futó Péterrel, a zenga.hu elemzési vezetőjével beszélgettünk egy kicsit az ingatlanpiac jelenlegi helyzetéről és annak kilátásairól.
3: Hány éve hallgatod ezt a műsort?
1: 27.
3: És te még hiszel a mesékben?
1: Millás reggeli.
6: Ez volt a Millás reggeli hétvégi Best of válogatása. Találkozzunk minden hétköznap reggel 6 órától a Millás reggeliben, itt a Rádió Cafén.

0: mit hívjak majd?
1: Majd hétfőn a doktor urakat, a Millás reggeliben a szokásos időben reggel 6-tól. Most a hétvégi Millás reggeli best of hangzott el. Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Ne maradj le az év egyik legnagyobb családi kuponakciójáról. Újra itt a Promobox Baba-Mama kuponnapok. Szeptember 7-e és 13-a között több mint 100 márka, közel 200 akciós ajánlata vár rád. Most akciósan akár 50% kedvezménnyel vásárolhatsz mosószereket, tisztítószereket, szépségápolási termékeket és étrendkiegészítőket. További információk az édeskisbabám.hu weboldalon és a beváltó helyeken. Szerezd be a Baba-Mama kupon magazint még ma. A Promobox Baba-Mama kuponnapok fő támogatója a Rossmann és a Pampers, kiemelt partnerünk a For Life Medical Center és a Go For Life webshop.
3: Használd ki a nyár utolsó hétvégéjét. Balaton, nyárutó és jó társaság. És közben beszélgetések arról, hogyan lehetne egy kicsit másképpen élnünk. Dehogy nem fest! Egy hétvége találkozásokkal, kultúrával, zenével és közéleti programokkal. Szeptember 11-től 13-áig Balatonalmádiban, a Wesselényi strandon és Erzsébetligetben. Dehogy nem fest! Komoly gondolatok strandpapucsban. Jegyek és elképesztően gazdag program a dehogynem.hu-n. Nem jössz? Minden végpont számít. A legtöbb vállalat tudja, hogyan védje szervereit és hálózatát. De ki védi azokat a végpontokat, amelyeken nap mint nap érzékeny adatok haladnak át? A Konica Minolta a nyomtatási környezet rejtett kockázatairól és a Print Security fontosságáról tart előadást az ITBN konferencián. Szeptember 24-én a Bálna Honvédelmi Központban. Jelentkezzen Print Security felmérésre és NIS 2 konzultációra a Konica Minolta Security Lounge-on. Minden végpont számít. konicaminolta.hu/ITBN2026. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod!
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Automatikusan érkezik majd a dízelesek kompenzációja, már kérhető a HPV elleni oltás, jön a digitalizációs stratégia. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Segítséget kapnak a dízelautósok. Decemberig havi 5000 forintos kompenzációban részesülnek a maximum 150 lóerős dízel üzemű gépkocsik tulajdonosai, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Az érintettek így összesen 20000 forinthoz jutnak évvégéig. A kormány ezzel kompenzálja a jellemző havi egy tankolásnál a korábbi védett ár és a jelenlegi piaci ár közötti árkülönbséget. A támogatást több részletben fizeti ki az államkincstár automatikusan. Az első részlet októberben érkezik. Az intézkedés csak nem 1 millió autóst érint. A kormány emellett az agrárszektorban dolgozóknak is segítséget nyújt az üzemanyag jövedékiadójának visszaigénylésével. Még igényelhető a HPV elleni védőoltás a 7. osztályos lányoknak és fiúknak. Szeptember 15-e a határidő. Hogy miért veszélyes a HPV vírusa és miért fontos az oltás, arról Tóth Icó, a Májva Virág Alapítvány elnöke beszélt rádiónknak.
5: A humán papilloma vírus nőknél és férfiaknál is különböző elváltozásokat és daganatokat okozhat. Amiről többet hallunk, az talán a méhnyakrák, de szájgarati rákot, szeméremtestrákot, hüvelyrákot okozhat ez a vírus. Ha belegondolunk abba, hogy van egy oltás, ami megvédheti a gyermekeinket majd attól, hogy felnőtt korukban ezek a daganatok kialakuljanak náluk, akkor én azt gondolom, hogy egy percre sem kérdés az, hogy az oltás mellett kell dönteni.
4: csak nem megduplázná a kormány a tudományra és a kutatásfejlesztésre szánt forrásokat. Tanás Zoltán, a szaktárca vezetője a közrádióban beszélt arról, a következő 4 évben a GDP 1,3%-áról az uniós átlag közelébe körülbelül 2%-ra növelnék ezt az összeget. Szólt arról is, pár héten belül bemutatják a nagyközönségnek digitalizációs stratégiájuk fő elemeit is. 1 év múlva már láthatók lesznek az első eredmények. Letartóztatták a 4-es-6-os villamoson késelő férfit. Szerda délelőtt ütött, majd szúrt meg a combján egy utast és elmenekült. A sértett könnyebb, 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett. Naposabb, kora őszies idő vár ma ránk. A Dunántúlon süthet ki hosszabb időszakokra a nap, máshol még gyakran lesz erősen felhős, olykor borult az ég. Északkeleten, keleten kisebb esőzápor is kialakulhat, majd napközben csapadék már nem várható, csupán néhol a Dunától keletre fordulhat elő jelentéktelen eső, gyenge zápor. Sokfelé élénk, erős lehet az északi, északnyugati szél, a hűvös reggelt követően pedig délutára 21 fokig melegszik a levegő.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Egy kis kultúra. Programajánló a Rádió Cafén. Színház.
0: Ma egész nap zajlik az Örkénykert rendezvénysorozata. A Madács teret szokás szerint Zöldszigetté varázsolták, ahol estig sorjáznak a programok. A színház most induló évadának bemutatói kapcsán több részletre is fény derült.
6: Kincses Réka az Örkény Színház visszajáró alkotója, a decemberi nagyszínpadi bemutató írója és rendezője, aki korábban az Örkény stúdióban mutatta be a Karácsonyozzatok velünk, vagy Ússzatok haza című rendezését. A december 19-i bemutató ennek a történetnek a folytatása lesz. A színház új évadában debütáló Légy imádott az asszonyok között című előadásról őt hallják.
7: A történet a Karácsonyozzatok velünk, vagy Ússzatok haza című stúdióban 2 éve menő előadásunknak a második része, a folytatása. Tehát azok, akik látták az előadást, azoknak érdekes lesz ugyanezeket a karaktereket egy egészen más élethelyzetben látni, és azok, akik nem látták a Karácsonyozzatokat, azoknak ugyanúgy tud működni. A Karácsonyozzatok teljes szereposztása, minden karaktere ebben az előadásban is szereplő, viszont a család kitágul, és most egy másik látogató érkezik az új előadásban. A Karácsonyozatokban a társadalom legaljáról jön valaki, egy menekült, és a Légy imádott az asszonyok közöttben pedig egy miniszterelnök jön látogatóba. És mind a két történetben az érdekel engem, hogy hogyan hatol be a politika a családokban, a barátságokban, abban, hogy kiben bízunk, abban, hogy kit tartunk közénk tartozónak, és ez különösen erős Magyarországon és egész Közép-Kelet-Európában. Ugye, hogy a politika nagyon szorosan összekapcsolódik az identitással. Az érdekel engem ebben az előadásban nagyon erősen, hogy mi történik a személyes kapcsolatainkkal akkor, amikor nagyon-nagyon erősen elkezd dominálni a politikai hovatartozás. Azt gondolom, hogy jó, hogyha gyakoroljuk azt, hogy egy kicsit hátrább lépjünk, és a saját pozícióinkat, a saját viselkedésünket is megvizsgáljuk kívülről. Arról is reflektáljunk, hogy mi hogyan viselkedünk. A történet egy személyes élményből indul. Ez alaphelyzetet én hoztam, és akkor ezt egy műhely munka alatt, idén májusban a színészekkel együtt fejlesztettük történetté. És a színész csapattal közösen fejlesztettük a konkrét jeleneteket, a párbeszédeket, a karaktereken dolgoztunk, a viszonyokon. Ennek a szövegnek, ami végül színpadra kerül, a színészek ugyanolyan alkotói, mint én. Jó érzéssel megyek dolgozni az Örkény Színházba. Nagy örömmel tölt el, és hálás vagyok érte a lehetőségért. Azt remélem, hogy sikerül majd valamit létrehozni, ami tényleg ad valamit az embereknek. Azt hiszem, hogy a történet tényleg nagyon izgalmas. Egész más méretei vannak, mert ez egy nagy színpadi előadás, 2 felvonásban, sokkal több szereplős, egészen másféle kihívás, mint az előző előadás. Mindent megteszünk, hogy minél jobban sikerüljön.
0: Ma estig tehát mindenkit várnak az Örkénykertbe, a Madács térre, ahol alkotókkal és rendezőkkel is beszélgethetnek az érdeklődők.
1: Egy kis kultúra. Programajánlónkat hallottátok. A következő műsorszám termékmegjelenítés tartalmaz.
8: Üdvözlöm a kávézóban a világ végén! Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel. Apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
9: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
1: Kávézó a világ végén. A Rádió Café útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig Megmenemi Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
10: És ebben az esetben helytálló a szignál, legalábbis annyi van, hogy Marvin is itt van végre a stúdióban. Sziasztok. Tiszteletét teszi élőben, de hát itt van Pőce Balázs is, tehát ebben viszont hiányos az ID, kell ezeket most pótolnunk.
11: És itt volt a Váci úton egy dömper, egy nagy zöld dömper, ami rajta volt a cég szlogenje, ami az volt, hogy bontás az építés szolgálatában. Szóval ez nagyon a műsorunk is lehetne.
10: Nagyon szép.
11: Bomlasztás az épülés szolgálatában.
10: Tehát megváltoztatjuk, a túl késő van, mert azért ne legyünk optimista helyett.
11: Bontás
10: az építés szolgálatában. Na jó, szóval, hogy igen, tehát ez az új szlogenünk, viszont a dátum az továbbra is
11: még mindig. Órák óta 2026.
10: 9. hó 7-e. Annyi változott, hogy most már azért 16.
11: De 6-a van amúgy, nem?
12: Annyi változott.
11: 7-e van.
10: 5 perc elmúlt 4 óra. Úgyhogy végig is az nem 0-4-kor szoktuk kezdeni, de hát ez van az élő adás varázsa, hogy most már...
12: De beszéltük, vagyis hát én megfejtettem, hogy közeledünk a szökőévhez, és utána majd akkor fog helyreállni, és újra 4 perc.
10: Újra 0-4-kor fog.
11: Emlékeztek a Bes.hu-ra, ahol össze voltak gyűjtve IRC-s, tehát nagyon régi kőkorszaki csetes elszólások, és ott volt egy ilyen beszélgetés, hogy haver, végre egy szombat, amikor reggel van, és nem vagyok másnapos, és így vasárnap van.
10: Nagyon jó.
11: Hát szerintem így vagyunk ezekkel a dátumokkal.
10: De, és nem vagyunk másnaposak.
12: Vagy mind. Aki mondja vásárnap, ismerős, hogy felhúzom az órát szerdára. Egy komolyabb buli után.
10: Na jó, ne ijesszük el teljesen a hallgatókat, hogy átmegyünk egy ilyen kiskocsmai okosság villantgatásba.
12: Ezzel kezdünk,
10: egy kicsit így beijesztünk, de aztán aki eléggé kitartó és itt marad, az nagyon okos dolgokat hallhat tőlünk, hiszen Balázs ismét csokorba gyűjtötte egy csomó hírt. Most ezúttal megint nekifutott annak, hogy mesterség és intelligencia segítségét kérje ebben, ezt elmondhatjuk. Nem mondjuk,
11: a
10: Klódot
11: Klód Laci segített csoportokba rendezgetni a híreket, gyűjtözgetni a témákat. Igen, ezek a modellecskék egyre ügyesebbek, és egyre többet tudnak segíteni nekünk. Azt ugye a hallgatóinknak is elmeséltük pár hónapja, amikor szerkesztett nekünk egy meg nem nevezendő Gemini nevű AI egy olyan adást, amiben kizárólag fals hírek voltak. Ez a hallgatókig nem jutott el, hiszen nyilvánvalóan, amikor a javaslatokat leellenőrizzük, akkor fura volt rengeteg 404-es hiba üzenettel találkozni. Igen. De Claude ennél jobb munkát végez már, tehát segített nekünk olyan kis plusz történetekre ráakadni, amik kiegészítik azokat a híreket, amelyekre mi magunk találtunk rá.
10: És ezekből tényleg van szép számmal, például fogunk majd szót ejteni egy óriási nagy behalucinált halászlé fesztiválról, ahol egy csomó ember el is ment, tehát hogy az azért...
12: Rögtön a bulvárral indul. Jó, igaz, mert elég depisen indul, ez tény.
10: Igen, de meg hát erre utaltam, hogy azért nem mindig tudja a valóságot megragadni a mesterséges intelligencia, és akkor ez mondjuk abban végződik, hogy valaki kiköt egy kis picike kis faluban, de igen, sajnos azért nem annyira optimista oldalal kell induljunk, hiszen egy rettenetes nagy sárlavina, vagy mi a definíciójának, ami ugye Nepálban és Tibetben történt, lecserszakadás, sárlavina, ezzel kapcsolatban.
11: Jégkőlavina, igen, erről nyilván muszáj megemlékeznünk, igen. És egyébként igyekszünk az adás első felében letudni a szomorú híreket, szóval az ér, hogyha most egy kicsit esetleg valaki lehalkítja a rádiót, és ilyen vidám képes könyveket olvas, hogy halljon minket közben.
10: Csak ellenes hangsúlyozza váratlanul.
11: Ki nem szabad kapcsolni. Igen, pontosan, és hogyha kérdezik, akkor hallgatta végig. De elrejtünk már ide is jó híreket. Utána viszont kifejezetten reményteli blokkjaink lesznek.
10: A remény blokkja következik.
11: egészen az áramszünet tűrő osztrák városoktól odáig, hogy mondjuk az elektromos autók mennyi olajat spórolnak meg nekünk, tehát hány hordó olajat spórolnak meg a világnak, mert erről is vannak adataink, az is kiderül, hogy miért építettek Brandenburg tartományban egy 365 méter magas szélerőművet, ami nagyon-nagyon-nagyon-nagyon magasnak hangzik, és az is, és hogy Norvégia miért akarja betiltani a kamerás okosszemüvegeket.
10: És nem kicsi kár örömmel fogunk beszélgetni, szerintem, ha eljutunk odáig arról is, hogy a Meta akár 18 milliárd dolláros bírságot kell, hogy fizesse, majd
11: Igen, ott nagyon már gyakoroljuk előre, de sajnos annyira ügyesen gazdálkodták ki, hogyha én tudnék így adósságokat törleszteni, a legboldogabb ember lennék a világon. Tehát negyed évnyi profitot beáldozni, és 10 éven keresztül kicsengetni, szerintem csoda lesz, ha észreveszik, de azok a vállalások, amelyeket tettek, hogy a platformjaik hogyan legyenek talán egy kicsit kevésbé veszélyesek a gyerekekre nézve, azok viszont egészen biztatóak, szóval mindenképpen beszélünk ezekről is.
10: Jó, gurítsunk el valami zenebonát, és akkor vágjunk is bele.

0: Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.
1: Rá akartam énekelni a másik számnak a végére.
2: De meg is tette, csak szerencsére rajtunk kívül nem hallotta sem, gyorsan lehúztam.
1: Igen. Na, szóval ez továbbra is a Kávézó a világ végén itt van. Marvin, itt van Pőce Balázs, itt vagyok én, Megpenemi Márk, és itt vagytok ti, kedves hallgatók, és akkor hát muszáj, hogy beszéljünk és megemlékezzünk arról a rettenetes tragédiáról, ami augusztus 26-án történt a nepáli-tibeti határon. Ugye az történt, hogy egy óriási nagy gleccser darab leszakadt, hát nagy valószínűséggel az olvadás következtében, tehát azért is hozzuk ezt be ide, mert hogy azért ez elég egyértelműen látszik, hogy ez a klímaváltozás következtében történt, bár még 100%-osan ez bizonyítani nem lehet, de eléggé sok jel mutat arra, hogy a megemelkedett hőmérséklet miatt lazult föl ez a gleccser, zuhant bele az alatta lévő gleccser tóba egészen magasról, tehát mennyi két 2000 méter zuhant ez a kövekkel, meg
2: 1200 méter. Igen, hát döbbenetes, és valóban konkrét kutatások erről az esetről nincsenek, de mi is két okból gondoltuk, hogy beszéljünk róla. Egyrészt valószínűleg mindenki, aki látott ezekről az eseményekről videót, az örökre emlékezni fog rájuk. Nem véletlen, hogy első körben reggel, amikor ezek az események beindultak, akkor a szeizmikus hálózat először azt gondolta, hogy földrengés van. Egy nem hatalmas, de nem is kicsi, egy ilyen 4-2-es erősségre számítottak, de hát valóban ez az óriási tömeg 200 km/h zúdult le, döbbenetes kárt okozva.
1: Az nagyon volt, 200 kilométeres sárlavina, amiben sziklák, épületdarabok,
2: felfoghatatlan. És azok a kutatók, például a kolorádói Boulderi Egyetemről, akik nyilatkoztak a újságíróknak, ők azt mondták, hogy valószínűleg a permafrost, azaz az állandóan fagyott területek változásai azok, amik gyengítik a hegyek és a jég szerkezeti integritását. Megint csak nem tudnak még semmit erről, amit láttak előre, és egyébként ez a szám, ez valami egészen döbbenetes volt, hogy radarfelvételeken látszott, hogy január óta havi 10 mm, azaz havi 1 centit csúszott ez a gleccser. Na most az, hogy nekem még mindig felfoghatatlan, hogy meg tudunk állapítani az űrből havi 1 cm-es mozgásokat. És aztán hirtelen ez a szakadás előtti napokban fölgyorsult, és ez az egyik olyan dilemma, amivel kapcsolatban nagyon nehéz lehet azoknak, akik ilyen területeken élnek.
1: Ezek a forró
2: mit
1: pontok?
2: Mit csinálunk? Pontosan, tehát hogy ki tudnánk jelölni az ilyen területeket olyan forró pontoknak, vagy hotspotoknak, ahol valami veszélyes fog történni, de hát, és mi van, ha nem? Ott hagyjuk a falvainkat ilyenkor?
1: Hát vagy több 10 000-100 000 embert kitelepítünk, hogy hát, ha fog valami történni. Ugye itt azt írja itt az összefoglaló, hogy körülbelül 8000 gleccser tó van, ebből 200 lehet veszélyes, tehát azt el lehet képzelni, hogy mondjuk Nepálban, ami gyakorlatilag csak hegyekből áll, tehát hogy akkor ez hány települést jelent, ez akár több millió embert jelenthet, tehát ez egy nagyon-nagyon-nagyon nagy dilemma, hogy akkor mikor jön el az a pont, amikor evakuálunk, mert hogy lehet, hogy hónapokig nem csúszik meg ez a gleccser, és aztán egyszer csak megcsúszik.
2: Erről meggyőzni a helyieket, mondjuk nyilván Kínában nem vesződnek ilyesmivel, tehát hogy a legközelebbi országban valószínűleg eldöntik a pártszékházban, hogy költözni kell-e vagy sem.
1: Hát,
2: de vannak demokratikusabb országok is, amelyek küzdenek ilyen problémákkal.
1: Mégse döntötték el, és ezt úgy tűnik egyébként, hogy meg is próbálják, nem megpróbálják, hanem nagyon határozottan a szőnyeg alá söprik, mert hogy szóltak arról hírek, hogy szinte azonnal a kínai hatóságok. Tudom, hogy egy kicsit előre ugrottam az adásmenetbe, de szerintem
3: a kamerafelvételek?
1: Az összes telefonos felvételt, ilyesmit, azokat szisztematikusan kitörölték az összes kínai platformról.
2: Ennél még meglepőbb még az, amiről a Deutsche Welle beszámolt, mert ugye ők is azt írják, hogy az ember azt feltételezi, ez mindannyian tudjuk, hogy Kínának saját meghatározó digitális platformjai vannak, a nálunk jellemzőek ott nem nagyon működhetnek, vagy csak különleges engedélyekkel, és azt is tudjuk, hogy a digitális cenzúrában ők micsoda lépésekkel haladnak előre, de az, hogy nem egyszerűen az volt a válaszuk erre a helyzetre Kínában, legalábbis a Deutsche Welle beszámolói szerint, hogy mindent törlünk, ami ilyen, ami megint csak már nem kulcsszavasan zajlik, hanem megnézzük a videófelvételeket, azonosítókat rakunk belé, tehát úgynevezett új lenyomatokat készítünk hát a videókhoz, és letöröljük őket, hanem a sajátjaikkal, ami a mentőmunkálatról szól, ami arról az szól, hogy az egész kontrollban van. Na, azok maradhattak.
1: Igen.
2: Tehát nem egy nagy vákum volt, mert azért sokan sejtették, hallották, hogy itt valami van. Igen. Nem egy vákum volt, tehát hanem egyszerűen nyugalom. Hát minden jó, hát látom, ott mennek a mentőegységek.
1: De olyannyira bevetették ezeket a nyilván mesterséges intelligencia alapú rendszereket, hogy ami nem egyszerűen csak bizonyos felvételeket tiltottak le, hanem fölismerte a rendszer azt, hogyha erről szólt bármilyen felvétel, és a magán beszélgetésekben sem lehetett elküldeni.
2: Hát természetesen. Tehát... ez nem úgy működik, hogy a nyilvános platforma, hogyha van egy államilag jóváhagyott chat program, akkor Mark, Marvin, ti privátban se beszélgessetek ilyen dolgokról, hát lesztek
3: nyilvánvalóan nem lehet így megcsinálni, és az a durva, hogy nem is tényleg egy, kettő felvétel lengte be a világot. Ha jól emlékszem, hát igen, a legelején, és utána már nem jöttek újak.
1: De mi még azért hozzánk eljutott, de a kínaiak ezt nem látták. Tehát, hogy ez a durva...
3: De hozzánk se jutott el utána túl sok.
1: Lehet, hogy aztán igen, még onnan is kihalázták. Mert
3: ekkora méretűből, aztán utána több kamerálásból ilyen-olyan telefonokról szoktak érkezni a különböző,
1: hát ami ilyen méretű. Nyilván több ezer ilyen készült, igen.
3: És nem volt sok egyáltalán.
1: Nem, eleve ijesztő volt azt látni, hogy egy csomó ember jött le ez az óriási lavina, és így volt, aki csak így szammogott. Mondom, tehát hülye, fufá már, és volt, aki,
2: hát
1: volt, aki meg volt, aki telefonozgatott. Tehát így jött, és még így vette.
2: Ez nagyon, nagyon nehéz lehet. Vagy kicsit az elképzelés, mint tudjátok, amikor autóbaleseteket lát az ember, és így, hát miért nem ugrik odébb? És hogy mi zajlik le ilyenkor az ember fejében? Hát le a kalappal azok előtt. Ugye volt

0: elindult egy ilyen riasztási lánc, és egyébként pont emiatt próbálja a szőnyeg alá söpörni a dolgot a kínai kormányzat is, mert számukra kellemetlen az, hogy ők nem tudták ezt előre megjósolni, nem volt egy megfelelő riasztási rendszer, és ami még nagyon kínos, hogy ez az, amit pont nagyon durván elmosott a lavina, amit lehetett látni, az a határ átkelő épület, igen, azt fél éve adták át, mert egy pár évvel ezelőtt már egy másik lavina elmosta. Tehát nagyon kínos ez, hogy így éppen, hogy csak átadtak egy ilyet, ugye a nagy kínai kormányzat, ami mindent megold, és aztán jön egy ilyen kvázi, egy ilyen blama, hogy se riasztási rendszer nem volt, se elkerülni nem tudták, se az épület, amit most adtak át, nem állt ellen ennek
1: nem
0: a lavinának.
1: Nem állt a sarat, ezt szeretett volna mondani.
0: Nem állt a sarat.
2: De valami azt sugja, hogy most erre elég nagy energiát fognak fektetni.
0: Valószínűleg
2: és viszonylag rapid módon az megoldásokat
1: alapján,
2: fognak, mert
1: az alapján, amit mondanak,
2: igen, történhet meg így.
1: A stimmel az, amit a Nature-en írnak, hogy nagyjából a világon lévő jégtömegnek a 40%-a el fog tűnni, hogyha nem tudjuk az átlaghőmérséklet növekedést ugye a preindustriális időkhöz képest másfél mondjuk fokon tartani, amit nagyon sokan már borítékolnak, az tényleg olyan jelenségekhez vezethet el, meg olyan kényszerintézkedésekhez, amiben belegondolni se tudunk. Erre nem tértek ki, de félek tőle, hogy nem 4000 év múlva lesz.
0: És ugye itt azért hangsúlyozzák ezt
2: after industry.
0: Igen. És hogy azért lovagol ezen most sok mindenki, és próbálja meg ugye keresztül nyomni, hogy megértsük, hogy az ilyenfajta klímaváltozási eseményekhez nincs adaptálódás, tehát hogy láttam is egy ilyen képet, előtte-utána, tehát 2 perc különbsége, hogy néz ki, mert hogy itt nincsen gradualitás, tehát nem az van, hogy szépen lassan történik, hanem a víz olvadási pontja az 0,1 fok, tehát 0 fokon még fagyott, 0,2-n már nem. És ugye itt jönnek be ezek a dolgok, hogy a víz, a jég elolvad, akkor nagyon-nagyon sok minden egy pillanat alatt megváltozik, szóval ez nagyon nem tréfa, és hát reméljük, bízzunk benne, hogy lesz annyira öntudatos a kínai kormányzat, hogy kitalál erre valamit, de hát ez azért nagyon nehéz lesz, mint látjuk, hogy azért itt 200 veszélyes ilyen tó van, onnan nem lehet mindenhonnan elköltöztetni az embereket, nem lehet mindent, nem tudom, hálókkal megfogni, tehát csak az lehet az egyetlen megoldás, hogy megpróbáljuk ezt a drasztikus hőmérséklet emelkedést valahogy visszafogni.
1: Igen, és ezzel együtt, miközben ez történik Kínában a hegyekben, ugye azt látjuk, ami egy szintén az idei nyárnak, amit mi is megszenvedtünk szerintem elég rendesen, vagy legalábbis én biztosan, azt látjuk, hogy több mint 500 000 gyereknek évi 20 nappal több hőség jut már. Ez egy, ezt a cikket még a Carbon Briefen találtuk korábban, és ami engem a legjobban meglepett benne, hogy szépen levezetik, hogy a 10 év alattiaknak nagyjából a fele az, aki érintett, míg a 60-as éveikben járóknál ez a szám, ez sokkal alacsonyabb, ez 190 millió ember, lényegesen kevesebb, és a gyerekek teste gyorsabban melegszik, kevésbé hatékonyan izzad, tehát sokkal jobban kivannak téve a hőhullámoknak, ez nem úgy működik.
2: Ha lehet így mondani, ahogy a cikk írja, hogy háromszor annyira megterhelő nekik.
1: Igen, igen, miközben ugye azt gondoljuk, hogy jaj, fiatal szervezet biztos
2: hát
1: mindenhez
2: nyilván nem fogja fel.
1: Tud adaptálódni, és ami engem megdöbbentett, és először azt gondoltam, hogy fordítási hiba, hogy a legrosszabb régiók, azok Dél-Kelet-Ázsia, Dél-Ázsia, Nyugat-Afrika, mit tudom én, Elefántcsont parton évi 112 hőstresszes nap van. Ez ugye azt veszi figyelembe, hogy mennyire van meleg, mekkora a pára, mennyire gyorsan közlekedik a levegő, és mennyire sugároznak körülötted a felületek.
0: Van egy nagyon durva kifejezés, amit meg kell keresni.
1: De Németországban ez a szám 0,1. És mondom, várj, ez nem lehet. Nézzünk utána gyorsan. 0,1, miközben ott 112, tehát 10 évente egy nap Németországban. Nehogy már itt is tök meleg van, ott is tök meleg van. És az a helyzet, hogy nem, mert hogy nem annyira párás a levegő, nem olyanok a hősugárzási viszonyok, tehát mi panaszkodunk arra, hogy nehezen bírjuk ezeket a nyarakat, de nagyságrendekkel rosszabb körülmények közt kell ezt gyerekeknek átvészelniük, és igen, amire hivatkoztál, azt gondolom, ez a wet bulb globe
0: igen,
1: temperature.
0: Igen, tehát vagy ez a pszichorometrikus globus hőmérsékleti index, vagy pszichrometrikus.
2: Az nem baj, engem. Az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az,

0: Globus, igen, Globus hőmérsékleti index.
1: Teljes Marvin.
0: Nyugodtan mond vissza. Egyébként a nedves gömb hőmérséklet index jobban hangzik. Ez a bizonyos hőmérséklet pára légsebesség hősugárzás.
1: Fura, nekem teljesen más dolog jut eszembe erről.
0: Azért nem fura, azért szeretünk, mert neked mindenről különleges dolgok jutnak az eszedbe. Az viszont, hogy mire emlékszünk mi, mint ilyen páratlanul meleg napok, az tényleg az, hogy amikor egész nap hűsöltünk és csomót kellett inni.
1: Igen, hát én emlékszem, pedig hát azért nem tegnap volt a gyerekkorom, amikor az időjárás előrejelzésben mondtak, hogy hú, hát nagyon komoly, ez a kánikula, vigyázat mindenki.
0: 35?
1: Hát igen, és ilyen 34-35, tehát az volt az ilyen atya világ.
2: Igen, de én arra emlékszem, hogy ugye ez maximum 2 napig.
0: Igen, és utána és arról beszéltünk, akkor sokáig. Igen,
2: nagyon
1: durva volt ez a nyár, igen, és akkor mindenki ment a strandra, szóval, hogy igen, és hogy 112 napon keresztül és ezt elviselni.
2: Ezt a részét nem értem, de akkor is durván hangzik, hogy durván a fele már az utóbbi évtizedekben jött rá erre a 112-re.
0: Így van.
2: Ami és ugyanez... a klímaváltozással összeköthető esetleg, bár ezt nem tudom, hogy lehet kimatekozni, de valószínűleg a korábbi mérések
0: pontosan
2: az arányában.
0: És azt látjuk, hogy ugye ugyanez igaz Magyarországon is, tehát nem csak mi éreztük azt, hogy nagyon meleg volt ezen a nyáron, úgy tűnik, hogy a számok is ezt gondolják, de az augusztusi középhőmérsékletünk az nagyjából 25 fok volt, ami egy körülbelül ilyen 0,3 fokkal magasabb az eddigi rekordnál, ami viszont elgondolkodtató, hogy a 10 legmelegebb magyar nyárból 9 2010 óta volt, 5 az utolsó 10 évben, a Telex, illetve a G7 írt ezekről, és ki is emelték Szolnokot, ahol augusztus, ami ugye 31 napos, nem fogjátok kitalálni, hogy hány hőség napból állt, mondjuk 31-ből, volt 10 extrém, meg 21 sima.
1: A sima, azt már észre se veszed.
0: Hát de tényleg. Nektek van olyan nap, amire emlékeztek a nyárról?
2: Így írt az időkép, hogy enyhülés jön, és visszavették hőségriadóra, mert hogy az extrém forróság volt addig napokig.
1: De már nem is az új kifejezéseket kitalálni.
2: Hogy már csak hőségriadó lesz.
1: Igen, a hőségkupola, meg a netet egyszerűen rohadt meleg. Tehát nem tudok napot kiemelni, mert amikor ezek a nagy meleg napok voltak, akkor itt tulajdonképpen az agyat sem működik rendesen, egy ilyen kába ködbe úszik.
2: Kérlek
1: az ember
2: szépen,
1: egy
2: a
1: egész nap.
2: Jó,
1: tehát persze tudom, hogy ti nagyon pengék vagytok, de hogy tényleg ez az, akkor várod, hogy már este mondjuk kutyát sétáltatni szoktunk menni,
0: igen,
1: és akkor
0: kellemes hűvösben.
1: Fél 9-ig vagy 9-ig vártunk, és akkor is még 32 fokba ilyen fullasztó párába, tehát ez egészen elképesztő, és nagyon-nagyon-nagyon elkeserítő látni a Pilisben is, hogy milyen szinten van kiszáradva minden, és ami számomra még elszomorítóbb, az az, hogy az emberek reakciója mi erre. Tehát nem mindenki, de nagyon sok mindenki, hogy ahelyett, hogy azt mondanak, hogy gyerekek, tényleg, hát most itt van, amiről 50 éve beszélnek a kutatók, egy ekkora nagy zűr van, akkor tegyünk mindent félre, és akkor próbáljuk meg ezt megmondani. Nem, akkor is előjönnek a legextrémebb összeesküvés elméletekkel, a Jégertől kezdve a Harpon át, a nem tudom, tehát hogy mindenféle megabaromsággal csak ne kelljen szembenézni azzal, hogy az történik, amit egyébként pontosan előre lehet-e prognosztizálni, mert nem, nincs. Tehát, hogy én számomra, én azt gondolom, hogy ez az egyik legnagyobb veszély.
2: Hát
1: ugye
2: volt az a esőkerülő térkép, tudod, időkép,
1: igen,
2: térkép,
1: persze,
2: hogy Magyarország határain tökéletesen eltűntek.
1: És mindenhol
2: esett.
1: Mindenhol nagyon zöld minden, ez volt. Miért van az, hogy mindenhol nagyon zöld? Nem zöld, mindenhol nagyon minden. De mi valóban most itt ezt így kifogtuk, de egyébként kinek állna érdekében, vagy miért? Jó, erre is voltak, hogy kinek áll. Tudjuk, kiknek áll érdekében.
0: De hát egyébként, igen, valóban, tehát teljesen jó idő volt mindenhol. A nyáron egyébként az Európai Bizottság arról számolt be, hogy az EU és Nagy-Britannia területének a fele van a szájban. És igaz, hogy nálunk ez a szám magasabb volt, tehát július közepén ilyen 90%, az ország 90%-án volt közepes, vagy annál súlyosabb a mezőgazdasági aszály.
1: Hogy
0: kifogtuk, de hát mindenki
1: néz ki az
0: szenved.
1: Ország a szétszáradt kukoricamezőkkel mindenhol. Egyébként miért ültetünk mi kukoricát? Ezt úgy egyébként bárki tud erre választ adni.
0: És ugyanezt a kérdést fel fogják tenni Franciaországban, csak ott a borral kapcsolatban, mert arról is lehetett olvasni időközben rendkívül sok forrásban, többek között a New York Times-ban, hogy az a helyzet, hogy sose volt champagne-ban ennyire korai szület, és még régen a virágzástól 100 nap telt el a születig, addig az apáinknál már csak 90 nap, most meg 80.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Kávézó a világ végén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok. És a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi tokától bokáig.
4: Aki nem volt katona, az nem is ember. Maximum csaj.
3: És Ördögi Roy.
5: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
3: A frekvencia ismerős. A stílus letisztult. De a harapás a régi. Dupla farkas. Szeptember 21-től minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
5: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
6: One, two, three, four.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
7: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
8: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
7: Használd ki a nyár utolsó hétvégéjét. Balaton, nyárutó és jó társaság. És közben beszélgetések arról, hogyan lehetne egy kicsit másképpen élnünk. Dehogy nem fest! Egy hétvége találkozásokkal, kultúrával, zenével és közéleti programokkal. Szeptember 11-től 13-áig Balatonalmádiban, a Wesselényi strandon és Erzsébetligetben. Dehogy nem fest! Komoly gondolatok strandpapucsban. Jegyek és elképesztően gazdag program a dehogynem.hu-n. Nem jössz? Minden végpont számít. A legtöbb vállalat tudja, hogyan védje szervereit és hálózatát. De ki védi azokat a végpontokat, amelyeken nap mint nap érzékeny adatok haladnak át? A Konica Minolta a nyomtatási környezet rejtett kockázatairól és a Print Security fontosságáról tart előadást az ITBN konferencián. Szeptember 24-én a Bálna Honvédelmi Központban. Jelentkezzen Print Security felmérésre és NIS 2 konzultációra a Konica Minolta Security Lounge-on. Minden végpont számít. konicaminolta.hu/ITBN2026.
3: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kávézó a világ végén. Szonikus túlélő úti kalauz McManamy Márkkal és Marvinnal a Rádió Cafén. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. Korábbi műsorunk ismétlése következik.

0: Litkai Gergely vagyok, ez a kávézó a világ végén. Egyébként szerintem egy kávézónak nem túl jó hely a világ végén, inkább a belvárost javasolnám, vagy valami forgalmas útnak a környékét.
1: Egyébként Litkai úr hamarosan érkezik majd megint. Tényleg. A stúdióban néhány hét múlva most beszéltünk. És
2: ugyanezt
1: majd
2: felveszi még egyszer jobban.
1: Fölveszi, de
3: egy
1: akkor
3: újabb üzleti tanácsot kérje már tőle.
1: Fogok.
3: Ez tökre működik.
2: Milyen részvényeket javasoltam?
1: Keressük az új. Hát ugye ezt, hogy nem a legjobb hely a világ vége a kávézónak, de majd igen, keressük azóta is a másik helyszín, de még nem találtuk. De jön, igen, egy csomó tök jó projektet csinál, és akkor ezekről megbeszéltük, hogy elcsacsogunk.
2: De hogy nektek az ilyen szabadföldműves találkozóknak, ahol itt a zöldek, szabadzöldműves találkozókat, azokat nem titokba kéne tartani, be kell ezt jelenteni?
1: Én ezt titokba is tartozom, csak most lebuktattál.
2: Ja, jó, értem. Tehát hogy közben ilyen kézjeleket cseréltek majd, kicsit simogatjátok egymást, hogyha a másik olyan témában megy bele,
1: nem kéne. Most mennyit kapott-e fizetésemelést, és ilyesmi.
2: Ja, persze, hiszen jön a bértranszparencia, tehát most már be kell jelenteni a háttérhatalomnak, hogy kinek mennyit fizet, mert hogyha a Litkai úr szenior, ilyen tekergető, potméter pontosan, tekergető, eső nem csináló, igen, a Mark meg junior, akkor igen. Nehogy már az legyen, hogy na, értitek.
1: Igen, na, szóval majd ezeket is jól meg fogjuk beszélni.
2: Szerintem itt volna az ideje.
1: Nektek pedig, kedves hallgatók, gratulálunk, hogyha még itt vagytok velünk, mert túl jutottunk a kicsit depisebb szakaszán a műsornak, és most már azért megpróbáljuk a nem annyira.
2: Mit? De ne szerinked, tele vagyunk derűs hírekkel.
1: Azért mondom,
2: csak
1: hogy
2: hurra optimizmusba kapcsolunk.
1: Igen, a depiseket magunk mögött hagyjuk, és jön a kedves, vidám, mókás hír szösszenet, és egyébként pedig, ha szeretnétek hozzászólni ezekhez, akkor ennek mindig nagyon örülünk. A 0636-980-980-án tehetitek ezt meg, mint Szecska Mester is, aki most kacsákkal hallgat minket, hát üdvözöljük a kacsákat.
2: De ezek
1: is,
2: nagyon helyes kacsák.
1: Nagyon.
2: És van vízük. Kérünk mi is.
1: Igen. Nálunk meg képzeljétek, egy tök aranyos, ilyen fiatal galamb választott minket, így választott minket. És
2: de
1: ott,
2: most a hétvégén?
1: Hát most a napokban, és akkor ott dekkol így a párkányon, nem fél tőlünk, tehát ilyen 20 centi közelre
3: tudok menni. Nem érzed magad furán? Láttad a Sopranoszt, nézted?
1: Nem. A Sopranoszba.
3: Hát ott egy kacsa család beköltözik a medencéjükbe, és az egy ilyen traumát indít el az öreg.
2: Jó, de még mindig jobb, mint hogyha bagoly lenne, és a Twin Peaks-et kéne megnézni.
3: És it is happening. Nem akarok spoilerezni, neki nem látta a 20-valány éves sorozatot, de hogy de hogy ez gyorsan, az első rész az egészben, így le is tudják ezt a kacsás szállat, de nagyon aranyos, igen.
1: Na jó, igen, hát nem, én egyenlőre nem érzem magam emiatt, furán örülünk a galamnak.
3: Szólj, ha igen, mert akkor segítünk.
2: Aminek egyébként, hogyha akarsz még a béke érzeteden, meg a harmóniáján a Pilisnek fokozni, akkor lehet, hogy elmehetnél egy tanulmányi útra, nyugatra egy picit, Feldbachba, ami Szent Gotthárd magasságában van, de a határ túloldalán egy kicsit beljebb.
3: Kérem szépen, én itt voltam.
2: Voltál Feldbachban?
3: Voltam.
2: Mit csináltál ott?
3: Semmit igazából, azt hiszem, hogy csak így cruzoltunk.
2: Cruzéroztatok?
3: Cruzéroztunk.
2: Igen. Nagyon jó, langsam fahren. Nagyon jó. Menjetek vissza, mert hogy tudjátok kérdezni a polgármester urat, aki alatt ez a 14 ezer lakosú Steyr város arra készül kb. 10 éve, hogy mi lesz, ha elmegy az áram. Egy olyan országban, ahol az árambiztonság az 99,7%, azt hiszem, tehát jó esélye, hogyha egy konnektorba dugod az ujjad, akkor meg fog rázni. De úgy döntöttek, hogy ilyen időkben, amilyeneket élünk, nem lehet csak úgy működni, hogy nem tudjuk, hogy mi lesz, hogyha elmegy az áram. Ezért
3: nézte a híreket a bácsi.
2: Igen, valószínűleg ez
1: sokat
2: történt.
1: Sokat, egy kicsit.
3: Túlnézte a tévét.
2: És elkezdtek szép sorban hozzá nyúlogatni a kritikus infrastruktúrához. Én amikor ezt a hírt olvastam, erről a Standard nevű osztrák lap írt, először megörültem, hogy napelem, meg aksik, nem erről van szó, tehát rendes klasszikus üzemanyagot tárolnak el.
1: Hogy hívják ezeket Amerikában, akik itt hordőrzve?
2: Preperek.
1: Prepper.
2: Ein Prepper.
1: Prepperburg.
2: Igen, az osztrák Prepperburgban komolyan vették ezt. Lesz például víz és szennyvíz tisztítás akkor is, amikor nincs áram.
1: Majd amikor dörömbölünk a kapukon, hogy engedjenek be minket, mi akkor majd ők nevetnek.
2: Igen, a saját vészhelyzeti rádiófrekvenciájuk.
3: 883.
1: Vészhelyzeti rádió 883. A világ romokban?
3: Lehet, hogy ott mondja be a bácsi, hogy melyik gasszéba kell menni a vízért.
2: Melyik gasszéba kell menni, mert egyébként lesz is hova menni, mert hogy 13 úgynevezett önsegítő bázist jelöltek ki és rendeztek be. Tehát az van, hogy azért otthon maradni nem lesz annyira frankó így, hogy nincs áram, de lesz 13 olyan hely, ami, hogyha megnézzük, 14 ezeren laknak ott, tehát nagyjából ilyen 1000 ember el tud oda csattogni a kis helyére, ahol kap enni, inni és hasonlókat, és még a mobiltelefonok is fognak működni, mert az egyik helyi mobilszolgáltató vállalta, hogy ezt a fajta
1: csak
2: kiesést
1: biztosítani.
3: Egy kicsit jobb nevet adtam volna, Blackout FM. Blackout Rádió.
2: És amúgy Black Sabbath megy egész nap halkan, hogy tudd, hogy ott vagy.
3: Igen, tehát működik.
2: Tökéletes. Schwarza Samstag. Na, de hogy mindez egyébként, Marvin, emlékszel arra, hogy mennyibe került ez nekik? Erre
3: igen, én emlékszem, és teljesen le...
2: Sok vagy kevés?
3: Kevés.
2: Mert hogy egyébként hát 126 millió forintnyi ajró.
3: Igen, tehát egy belvárosi lakás
2: árának, igen, nagyjából egy ilyen menő, hogy pesti belvárosi
3: pesti
2: lakás
3: belvárosi,
2: árából.
3: Úgy értem, aha, igen.
2: Igen, meg tudták ezt oldani, azt mondják, hogy 350 ezer eurót különítettek.
3: Lehet, hogy felpakba is ennyi egy belvárosi lakás.
2: Elképzelhető. Simán,
1: hát ezek után szerintem sok minden akar majd ott egy lakást.
2: Igen, és az osztrák számvevőszék azt mondta, hogy hát bizony, ez mintaszerű, nyilván németül mondták ezt, csak én most magyarul mondom. és azt mondták, hogy az egész országnak meg kéne ezt csinálnia. Nem hangzik rosszul.
1: Nem, de valahol meg aztán meg mennyire ijesztő és szomorú, hogy azért tényleg ezzel kell foglalkozni.
2: Ezek javarészt protokollok, tehát nem is arról, ez igazából néhány generátor, meg egy elképzelés.
3: Jó, ezt megcsinálják, de ott van azért elrejtve, hogy a lakosságtól 14 napi víz mennyiséget kérnek tárolni, hogy ezeket egyébként ők ott komolyan veszik, mert ha ennyire...
1: Hát ha osztrákok, akkor biztos. Tehát ha kérik, akkor az úgy van. Jó, mondjuk, tehát nem tudom, nálatok mennyi víz van így eltárolva, ami ugye valamennyit most eltároltunk.
2: Nálatok van, de úgy nem a ciszternában,
1: hanem ivóvíz. Hát ugye azért, mert ugye konkrétan volt ilyen para, hogy a Szentendrén meg ilyen helyeken már volt ivóvíz.
3: Én a tárolom. Csak odáig kell elmenni.
2: Igen, de ott mások is tárolják egyszerre, kell értem.
3: Ez egy közösségi tároló hely, nem tudom, hallottatok
2: róla. Ezért ez a neve, hogy
3: és ilyen coinokkal kell, vagy bankkártyával tudod ezt.
2: Amik van áram.
1: Vagy az öklöddel, mert hogy ott még egy pár ember ugyanerre a konklúzióra jut.
3: Igen, szerencsék kis faluban lakom, és lehet, hogy nem én vagyok a leggyengébb ember. Ezért kevesen vagyunk.
2: Középúton a kislányod erősnek tűnik, és vagy megsajnálják.
3: Ő egyébként nagyon erős.
2: Tehát azt mondom, erős és közben aranyos. Szerintem hát úgy egy zsugor ásványvizet megszereznek.
1: Melkasra kell erősíteni, és mondjuk egy kicsit nagyobb annál, de azért meg lehetne ezt még oldani, és akkor kicsit sunyiba üthetsz is, de közben meg ők még nem ütnek vissza, egy aranyos kislány van rajtad.
3: Na, egyébként visszatérve, nagyon én sunyi vagyok, és sokkal több vizet tározok.
2: Halljuk.
3: 8,5 köbméter.
1: Sunyi állat.
2: 8,5 köbméter.
3: Egész évben.
2: De az 8500 liter?
3: Így van.
2: Hát az nagyon szomjas szoktál lenni.
3: A más kiló.
1: De négy
3: autó.
1: De most akkor súlya. Már elmondhatom, hogy de én belepisiltem.
3: Nem baj. Szerintem, ha nincs víz, akkor nem nagyon érdekel. Mert 8500 liter vízbe, ha te belepisílsz, azon nevetek. Nem tudod,
2: hogy pisil egy megfelelmi.
3: Az nem okoz kárt papíron.
1: Mindegy, a tudat
3: na,
1: az
3: de jó. Hogy, de tényleg amúgy nem veszek műanyag palackos vizet, mert csapvizet szigorúan. Ha szénsavasítani kell, már az sincs, hogy akkor a szénsavas víz azért van. De tény,
1: van ilyen szódagépetek?
3: Van szódagép, és remekül működik. Egyébként igen, 3 palack víz van, hogyha esetleg épp este elmegy a víz, mert néha ott a magasban előfordul, hogy a nyomás lecsökken, akkor fogatmosáshoz meg ilyenekhez.
1: Igen, szóval legyen. Szerintem ez, ez, ez nem egy ilyen teljesen.
3: De a 8500 az ott van, ha nagyon nagy a baj, akkor azt
2: használjából bírja amúgy. Tehát, hogyha az ember palackos vizet vesz, az úgy 10 évig hagyja ott, vagy 2 év után megissza és vesz egy
1: hát
2: újat.
1: Szerintem a nagyon szomjas vagy, szerintem azt már meddig meg fogod inni.
3: Igen. Igen, bármikor, bármennyit.
1: Inkább az,
3: hogy az... Bedbex-be is simán meginnák a 100 éves palackos vizet.
1: Csak hamar elfogy. Tehát, hogy az a víz az pont egy olyan dolog, hogy sok mindent be lehet tárolni, élelmiszerből szerintem akár hetekre, de a víz az nagyon hamar elfogy. Van egyébként erre valamilyen ilyen előírás, hogy mennyit, hány napra, tehát
2: három napot tudni kell bírni?
1: Igen, tehát valami ilyesmi az alap elvárás.
3: A Walking Dead-be mondták, igen.
1: A vízzel.
3: Hát már nem emlékszem.
1: Igen, lehet, hogy lesz ez még dokumentumfilm.
2: Igen, ez az érzés bennem is megszokott fogalmazott. Egyébként pont a Last of Us-nál annyira így néztem, ráadásul ott ugye egy dokumentum szegmenssel indul, egy televíziós műsor bejátszásával indul az egész sorozat, ahol beszélnek egy hipotetikus biológiai veszélyről, és aztán annyira elhittem, hogy nem is nézem tovább. Én megnéztem egy aranyos részt, az pont egy prepper párról szólt. Az nagyon
3: egyébként
2: tetszett.
3: Ha valaki a nagyon látványos illusztrációját akarja, hogy mennyire szárazság volt ezen a nyáron, ugye amikor beindult a para a paksügyben, a nyilvános öntözőket hát szinte mindenhol kikapcsolták a városban, és a legdurvább az a Szabadságtérnek az a csoda gyepe, ami évről évről cserélődik a fesztiválok igen. miatt. Én azt hittem, hogy fel van szedve a gyep, mert hogy most jön az új.
2: Ó! Oh.
3: Tehát, hogy nem látom a fűszálakat
1: nincs,
3: sem már.
1: Nincs.
3: Azokat ez... már azok így
2: a VB plusz a szárasság azok ott egy ilyen nagy
3: porhalmot csináltak. Amíg locsolták, az teljesen rend volt, kicsit helyenként foltos volt, meg kiállták, meg ott volt, így látszott, hogy ültek ott a VB-sek, és most konkrétan tényleg azt hittem, hogy majd a jövő héten rakják, de már felszedték az elszárat.
2: És nem.
3: Nem, az, ami.
2: Ez az.
3: Locsolás nélkül.
2: Egyébként volt olyan növény, ami nálatok föladta, vagy amivel kapcsolatban ti föladtátok? Ez már hát, a kert újra gondolásnak
3: nekem
2: az időszaka?
3: Nekem már évekkel ezelőtt az egyik része a kertnek az már el van engedve a keze.
1: Hát a gyepet szerintem azt el kell, fölösleges, hát olyan mennyiségű vizet kell elbazarolni rá, miközben egyébként viszonylag gyorsan vissza lehet.
3: De én a helyi
1: hozni.
3: Földben a sima paradicsomozást, mert nem magas ágyás között, tehát hogy nekem egy kicsit bonyolultabb volt, mint mondjuk már nálad, hogy nagyon profin csináltál egy ilyen víztartályos magas ágyást, amit azért minden átlag hallgató ember nem hiszem, hogy meg tud magának csinálni.
1: De ha megnézi a kertévén az erről szóló bemutató videót, akkor bárki
2: igen,
1: utána tudja
2: te
1: csinálni.
2: Magad megcsináltad.
3: Igen, csak szerintem azért 2-3-4 nap szabadságot ki kell venni, hogy megcsinálj, de mindegy, ez oké.
1: Mennyit megér?
3: De az, amikor az a klasszikus, hogy van egy kis termőfölded, és akkor oda kirakod. Ott a környéken a szomszédok azt mondták, hogy igazából már elengedték a paradicsomot is, ami köztudottan egészen jól bírta, hogyha kapott némi vizet, akkor ők azért szépen teremtek, és most semmi.
1: Nem, nagyon-nagyon.
3: Meg olyanok a legilyen hőségtűrőbb növények, vagy fáknak is a levelei, hogy már így össze vannak így pöndörödve,
1: az erdő,
3: szét vannak égve.
1: Az erdő, ahol azért mégis egymást magát árnyékolja ősöreg fák, méreható gyökerekkel, és alig-alig élnek, sőt, vannak olyan fák, amik nem, szóval, de ha megy az ember az országba, akkor lehet látni egészen komoly kipusztult akácosokat, ami meglepő, mert az ember azt gondolja, az akác az ugye az kifejezetten egy ilyen szárazság tűrő növényként él a fejünkbe, és az akácosok kifejezetten rosszul bírták, tehát itt nagy valószínűséggel újra kell gondolni a teljes növényzetünket, nagy kétségbeeséssel keresik is nyilván mind az erdészek, mind a kertészek, teljesen máshogy kell hozzáállnunk, tehát az ilyen vízigényes dolgok, tehát a gyep az teljesen fölösleges, komolyabb gyepbe gondolkodni, max egy picibe, és egyébként meg a...
3: De most egy 22 négyzetméter,
1: hát még azt talán
3: hogy
1: lehet tartani.
3: A szememnek legyen valami, mert
1: meg
3: az...
1: mediterrán gyep az jobban fogja bírni, mélyrehatol a gyökere, hát de hortenziák, hát nálam is van, nagyon szeretem, de az gatya. Tehát jó pár olyan növény lesz, de viszont, hogy akkor a pozitív oldalát nézzük, egy csomó nagyon jó szárazság tűrő növény van, egy nagyon sok olyan évelő van, tehát folyamatosan jönnek be, keresik azokat, tehát hogy lesznek olyan növények, amik ezt jól bírják, meg már most is vannak, csak hát így máshogy kell majd így tekintenünk.
3: Kaktusznak hívják.
1: Hát például kaktusz is egyébként, az is.
3: De az meg télen elfagy.
1: Nem, van télálló kaktusz.
2: Most
3: én azt hittem a legutóbbi két kaktuszomra, hogy télálló, hát a mínusz 16-hoz, amit
2: tavaly. Ők azt gondolták, hogy nem.
3: Ők viszont azt mondták, hogy
1: na, ezt már nem. Egyébként általában a kaktuszokat nem a hideg csinálja ki, hanem a nedvesség. Tehát a nedvesség és a hideg. Tehát, hogy ezek
3: nem
1: a télen...
3: kaptak pedig, el voltak.
1: akkor...
2: Ott álltak a hóban, semmilyen nedvességet nem kaptak.
3: A pára érhette.
1: Hát ez nem az, nem a hó. Az nem.
3: Akkor viszont nem jó növény a kaktusz, ennyi párát.
1: Nem. Akkor az nem volt télálló. Az nem volt akkor télálló.
3: Ez biztos. Ez mondta.
2: Na de miközben? Na de miközben Feldbachban az üzemanyagot gyűjtögetik, addig végre látjuk, erről is mindig beszoktunk számolni, most egyébként a Bloombergnek hála tudjuk megtenni, hogy hogyan is állunk az elektromos autókkal, mert hogy az a helyzet, hogy a jóslat az, hogy világszerte idén az összes értékesített új autó közel harmada, 29%-a vagy tisztán aksis, vagy plug-in hibrid lesz, amiért, hogyha tudnánk szépen tapsolni, akár meg is tehetnénk, ez 2020-hoz képest, de talán úgy tudjuk a legjobban érteni, hogy mekkora változás is történt itt. Tehát 2020-ban ez 4% volt, hanem most 29.
1: Wow.
2: És ugye sokat beszéltünk mi is arról, hogy az Egyesült Államokban eltűntek az adóügyi ösztönzők, tehát azt gondolta mindenki, hogy egy lassabb időszak következik. Hát nem, és ez már látszik a világ olajfogyasztásán is. Mert hogy nem tudom,
3: hát
2: hogy
3: bocsánat,
2: ti tudtad.
3: Sőt, a adókat már kifejezetten bizonyos országban tudtommal rájuk is tettek.
2: Vetegetnek, így ez a pont az Egyesült Államokkal kapcsolatban mi is beszéltük, hogy...
3: De hogy most hogy... már vége annak, hogy akkor te adómentesen autózol, mert a súly kár, amit okoz, ugye, igen, azt egyszerűen igazságtalan kettős mércének minős bizonyult.
1: De hát már ez, sokkal nehezebb autód van, igen.
3: Hát de általában azért jelentősen nehezebbek sajnos ezek.
2: Minden esetre, ami az olaj keresletet illeti, ugye látjuk, hogy az iráni háború óta tényleg mindent bejárt az olajára, amit csak el tudunk képzelni, tehát $72 eljutott a 126-ig, meg aztán vissza. Tehát volt itt minden, de azt látjuk, hogy az emberiség nagyon büszke lehet, mert napi 103-104 millió hordó kőolajat használunk föl, és ebből a személyautók nagyjából 24-25 milliót. Ez az, amiből most elvileg a már most működő elektromos autók 1,7-et kiharaptak.
1: Marvin szkeptikus.
3: Ja nem, egyáltalán nem vagyok szkeptikus. Ez nagyon jó. Az érdekelne, hogy mennyire az iráni háború miatt ugrott be, hogy vajon...
1: Biztos, hogy közre játszik.
3: Hogy ez ilyen lódítást de adott.
1: Szerintem biztos, hogy közre játszik, de ennek hosszú távú hatása is van, mert azt mondjuk az emberek, hogy oké, most akkor akarok-e persze most folyamatosan ezen izgulni, hogy mikor, hol, milyen konfliktus lesz, mikor, hogy fog fölmenni az olajára, ahelyett, hogy vennék egy elektromos autót, és bedugom a konnektorba, oszt-viszlát. Tehát szerintem ez hosszú távon, köszönjük szépen a répa királynak ezt a hozzájárulást, ebbe az irányba mozdítja. Nyilván még nagyon messze vagyunk, hogy ez teljes mértékben erre átmenjen, de szerintem.
3: És én ideírtam egy ilyen kérdést, mert akkor filozofálgattam azon, hogy szerintetek, hogyha nagyon átfordul, mert most ugye bár úgy látszik neked másképp működik az AI alapú keresőt, mert nekem egyszer egy 90-93%-ot hozott ki.
1: Ki mit szeretne hallani?
3: A belső égésűrekre, és 7-10%-ot egy globális állomány.
2: Igen.
3: Ami per pillanat van, neked meg 5-95.
2: Nekem meg 5-7 volt talán. Tehát
3: nekem egy kicsit ferdített.
2: Igen.
3: Vagy
2: igen.
3: Neked.
2: Vagy
3: nem tudom.
2: Valamelyikünknél, vagy egyszerűen itt tényleg, igen, az elemző cégeknek
3: nincsenek. Igen, mert akkor egyébként nagyságrendileg tényleg rímel ez az 1,7 millió hordó.
2: Igen.
3: Ez eltűnt, mert annyi volt több, igen, globálisan, úgyhogy ez eddig így oké. De nézzük meg azt, hogy mi van, hogyha elkezd növekedni és fordul, hogy kereslethiány lesz a benzinre, hogy ugyanígy fent lesz az egekben a benzin. Nem lehet, hogy át fogunk fordulni, mert sokszor már az jön ki azért, hogy ha csak az utakon tankolsz áramot, nem jössz ki olcsóbban feltétlenül.
1: Nem.
3: Hogy nem fog-e átfordulni, hogy lesz egy olyan, ez csak tényleg egy ilyen
1: teoretikus
3: kérdés, hogy nem lehet, hogy egyszerűen átfordulunk. A persze a környezet kímélés az még mindig megint egy óriás kérdés lesz.
2: Meg valószínűleg azért az emberek javarésze könnyebben fog tudni otthon energiát tárolni napelemből, mint olajkutat fúrni.
1: De értem, amit a Marvin mondta, lehet, hogy annyira lecsökken a kereslet, hogy ez akkor
2: már látszik az árakon is.
3: Pedig a nagypofájú olajtulajdonosok majd áron arról szabadulnak az olajtól.
4: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Kávézó a világ végén. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter, a Millás reggeli ingatlan piaci rovata. Minden szerdán 9 óra után pár perccel. A rovatot a 11. kerületi Metrodom River lakópark támogatja. Metrodom River. Otthon a városban, otthon a Dunaparton. Hazaértél. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Ne maradj le az év egyik legnagyobb családi kupon akciójáról. Újra itt a Baba-Mama kuponnapok. Szeptember 7-e és 13-a között több mint 100 márka, közel 200 akciós ajánlata vár rád. A közkedvelt és környezetbarát Salt Drops mosószerek, öblítők most akár 33% kedvezménnyel kaphatók a Rossmann üzletekben. További információk az édeskisbabám.hu weboldalon és a beváltó helyeken. Ne hagyd ki! Szerezd be a kuponmagazint még ma!
4: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
6: Nincs szennyezés a furtkutakban, a Fejér megyei Iváncsán inváziós erdőkből biztosítják a szociális tűzifát. Késelés a villamoson, döntött a bíróság. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. A település egyetlen kutyában sem mutatta ki az akkumulátorgyárból származó szennyezést Iváncsán. A Fejér megyei község önkormányzata jelezte, 55 furt és ásott kútból vettek mintát, és folytatják az ellenőrzést. A vezetékes víz Ercsi felől érkezik, azzal nem lehet probléma. Azután lépett a helyhatóság, hogy az akkuüzem a múlt héten tájékoztatta őket. A gyár területén az úgynevezett monitoring kútban káros anyagot mutatott ki az önellenőrző vizsgálat. Ezt követően azonnal meghozták a szükséges óvintézkedéseket. A folytatásban is megóvják a védett erdőket, a rossz állapotú, illetve inváziós fajokból álló erdőkből biztosítják majd a nyersanyagot a szociális tűzifa programhoz, ígérte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hozzátette, megduplázzák a szociális tűzifa támogatását, a januári szinten maximálják a tűzifa árát, az áfát pedig 27%-ról 5%-ra mérséklik. Mint egy 1,5 millió háztartásban fűtenek fával. Itthon. Letartóztatta a bíróság azt a férfit, aki megszúrt egy utast szerdán Pesten a 4-es villamoson. Az ügyészség szerint már a megállóban balhézott saját barátnőjével, akit aztán meglökött. Ennek akart véget vetni a férfi, mire a tettes rárontott, hozzávágott egy üveget, többször megütötte, majd 2-szer combon szúrta. Szerencsére csak könnyebben sérült meg. Már több hasonló ügye is volt az elkövetőnek, idén 2-szer gyanúsították meg garázdasággal. 200 000 fiatalt mozgat meg a 40. Diákolimpia, több mint 70 sportágban szerveznek versenyeket. A jubileum alkalmából külön felhívást is közzétett a Magyar Diák Sport Szövetség. Részletek Szilágyi Andrea kommunikációs és marketing vezetőtől.
7: Várjuk azoknak a bajnokoknak a jelentkezését, akik az 1987-88-as tanévben lettek aranyérmesek, azoknak a szülőgyerekpárosoknak, akik a 40 év alatt mind a ketten országos dobogós lettek, és azoknak a pedagógusoknak a jelentkezését, akik végigkövették ezt a 40 évet.
6: Ma már csak keleten lehet felhős az ég, helyi futózáporokkal, de a nap második felében már ott sem várható csapadék. A nyugati és a középső tájakon sok napsütés ígérkezik, ugyanakkor erős lesz a szél. 16 és 23 fok között alakulnak a csúcsértékek. Az előrejelzések szerint holnap már országszerte sok derűs órában bízhatunk, eső nélkül 20-25 fokkal, és a meteorológusok azt mondják, a jövő hét eleje is hasonló időt hoz majd.
4: Híreket hallottatok a Rádiókafén. Egy kis kultúra. Programajánló a Rádiókafén. Színház.
8: Ma egész nap zajlik az Örkénykert rendezvénysorozata. A Madács teret szokás szerint zöld szigetté varázsolták, ahol estig sorjáznak a programok. A színház most induló évadának bemutatói kapcsán több részletre is fény derült.
9: Mácsai Pál újabb önálló estre készül. A 2027 májusában debütáló interjú címre hallgató előadás az Örkény Színház és a Sonatina Művészeti Ügynökség koprodukciója. Bár a bemutatóról keveset lehet tudni, a színész elmondta, mi a célja a darabbal, és a novemberben érkező Két kép között című könyvéről is mesélt. Őt hallják.
10: Az, hogy keveset tudni róla, az nem véletlen, mert titkolózom. Ugyanis igyekszem majd meglepni a nézőt ezzel a szöveggel, ami egyébként munka alatt van. Igazából ez nem az én személyes vallomásom. Ez egy egészen másik anyag azzal kapcsolatban. Hamarosan valamikor november táján megjelenik az én könyvem, aminek az a címe, hogy Két kép között. És kicsit félek is, hogy ez összekeverődik majd a néző fejében, ez a két dolog. Most ezennel tisztítom. Tehát van egy könyv, ami egy személyes vallomás, és van egy színpadi szöveg, amit nem a személyes vallomásra használok, hanem arra, hogy azt a hatalmas, széles sokféleséget, akik mi magunk vagyunk itt Magyarországon és a magyar színházi életben is, azt egy nagyon komolyan vett, de egyúttal ironikus formában ábrázolni próbáljam, és azt a szenvedélyt, és azt a mániát, és megszállottságot, ami minket színházi embereket jellemez. Ugye nem kell sokat beszélni arról, hogy milyen úgynevezett megosztott a színházi szakma. Világnézetileg és ízlésben, és hogy milyen sokfélék vagyunk mi színészek, hát hiszen hányféle szerep van a világon, és így tovább. És ennek a ellentmondásosságát, az indulati állapotait, támasztékait szeretném én megmutatni, és ha sikerül egyrészt megírni, másrészt elmondani, akkor valami olyasmi lehet az eredménye ennek, túl azon, hogy a néző jól érezheti magát másfél órát a színházban, hogy elgondolkodhat azon, hogy vajon ez a sokféleség, ez nem értéke inkább, mint amennyire konfliktusforrás. Ez a célom bele. Tehát az a színész, aki ott beszél, az nem én leszek. És nagyon nem csak egyfélét fog gondolni a világról. Lesznek benne persze szélsőséges hülyeségek is, amelyeket szoktunk gondolni, és amelyekkel majd senki nem tud azonosulni. De ha sikerül, akkor az derülhet ki, hogy talán ezek a gondolatok nem zárják ki egymást, hanem jó, hogy együtt vannak. Ez az ember, aki ott beszél, az egyik pillanatban egy eldugott kicsi faluban születik, és tulajdonképpen maga sem érti, hogy hogy támad fel benne a színészet iránti vágy. A másik pillanatban pedig egy sikeres és elkényeztetett fővárosi színész dinasztia tagja. De ezek a hangok, ezek a hangvételek, ezek a beszédstílusok összesimuljanak, és ne szögletesen váljanak el egymástól. Tehát, hogy a néző ne azonnal tudja minden pillanatban, hogy ki is az, akinek a mániás monológiát hallgatja, hanem ezek a dramaturgiai tantuszok jól időzítve essenek le. Ez benne a nehéz, tehát egy szakmai feladat a nehéz benne. Azt sem állíthatom, hogy ez, aki az interjút adja, mindig férfi. Azért ez egy groteszk helyzet, amiben én bele kormányozom magamat, és van is benne valami örkényi. Nagyon fogok izgulni, és nagyon fogok reménykedni abban, hogy ez egy értelmes gondolat. Aztán vagy így van, vagy nem, és ugye minden premier vadonatúj biodalom.
8: Ma estig tehát mindenkit várnak az Örkénykertbe a Madács térre, ahol alkotókkal és rendezőkkel is beszélgethetnek az érdeklődők.
4: Egy kis kultúra. Programajánlónkat hallottátok. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kávézó a világ végén. Szonikus túlélő úti kalauz McManamy Márkkal és Marvinnal a Rádió Cafén. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. Korábbi műsorunk ismétlése következik.

0: tudom, hogy te sem örülne anyád egy hetedik pankutya jegynek.
1: Hi people, this is Elon speaking, and my favorite program on Radio Cafe is Cafe at the End of the World.
2: Hát mi mindig nagyon szeretjük őt, olyan aranyos ember.
3: Fiatalabb a hangja. Szerintem itt még nem, amikor ezt fölvettük, akkor még az élet nem tette tönkre, és ő nem tette tönkre az életet.
2: Igen, akkor még jó fej volt.
4: De már itt is nyegle volt egy kicsit.
2: Kicsit.
4: Egy
2: picit. Kicsit, de azóta nem is engedem vissza, de mindig hívogat, hogy jönne dent.
3: Nem ő ment el ott az előbb?
2: Ezt csinálja.
3: Mint állandóan.
2: Ezt csinálja. Ne figyeljetek oda, ne nézzetek oda.
3: Annyi gyereke van, akivel foglalkozhatni, és mit akar beszélgetni velünk arról, hogy elindult az országos töltőpont regiszter.
2: És hogy ez csodálatos, mert ez egy teljesen civil kezdeményezés.
3: Hát az egy kérdés, hogy ez csodálatos-e. Erről beszélgessünk. Igen. Még kicsit. Megmenemi úr.
2: Én ugye fölmerült ez a kérdés, hogy ez csodálatos. Ez szerintem az. Tehát szerintem az. De mondjuk, hogy egyáltalán mi ez a dolog. Igen. Hogy értsük, hogy ez jó-e.
3: Augusztusban az Elektromobilitás Egyesület elindította az egységes szűrhető térképét Magyarország összes nyilvános villanyautó töltőjének. Ez körülbelül 2500 töltőállomás, nagyjából 6700 konnektor, 16 irányból jön az adat, tehát ez 16 üzemeltető cég, és hogy fantasztikusan működik. Én megnéztem, hogy itt a rádió környékén mennyiből tudnánk tankolni. Hát az a helyzet, hogy van olyan, ahol a kilovattóránként 160 forintot fizetnénk, meg van olyan, ahol 300-at. Ez nyilván összefügg azzal is, hogy milyen sebességgel tölti az autó, de azért egy átlagos...
4: A 300-nál ott már drágább.
2: Igen, hiszem, ott már drágább.
3: Bőven. A 160 meg az a 11 kilovattos, tehát az a talán amennyire az én ismereteim stimmelnek, az a legalacsonyabb teljesítményű, tehát a legtovább töltő ezek közül, de azzal egy teli tank az 10.000 forint alatt van meg szerintem.
4: Egy teli tank.
3: Hát én egy hármas Tesla-nak az energiaigényét számoltam vele, azt próbáltam kiszámolgatni. Minden esetre egyébként szerintem lehet, hogy összeköz adakozhatnánk egy egyszerű domaint ennek a szolgáltatásnak, mert az elmob.hu/otpr az talán egy picit nehezen elmesélhető
2: barátoknak. Nem annyira gurul le az ember nyelvéről.
3: Az országos töltőpont regiszter, tehát OTPR, és ezt szolgáltatja az Elmob, és igen, fölmerül az a kérdés, amit tanult kollégánk Márk felvetett az előbb, hogy valójában nagyon ciki, hogy ezt egy civil szervezetnek kellett megcsinálni, vagy igazából nagyon menő.
2: Szerintem menő. Én szerintem menő. Én tökre hiszek a civil kezdeményezésekbe, akkor tényleg ezt nyilván olyan emberek rakták össze,
4: akik... Oké, de ez úgy menő, hogy amúgy a ciki.
3: Igen.
4: De nem önnekik ciki.
3: Nem nekik ciki.
4: Ciki, hogy nekik kellett menőzni.
3: Igen.
2: De hogy ez így kell csinálni, kézbe kell venni a dolgokat, nem kell megvárni, akkor
3: valaki más
2: csinálja. Így, hát most már igen, meg lehet vibe kódolni, meg lehet mindent csinálni, aztán hát akkor így jártak, most nem tudom, hogy ők rosszul jártak, nyilván ezzel senki nem járt rosszul, ezzel mindenki jól járt, de hogy én nagyon-nagyon támogatom a civil kezdeményezéseket, és ez szerintem egy jó példája ennek, és tényleg nagyon hasznos, mert igen, én csak egyszer-kétszer próbálgattam ezeket a rendszereket, amikor volt nálam elektromos autó.
3: Ja, mert eldobod a kocsit, amikor már nem fogsz bele tankolni, tehát hogyha elhasználtál egy elektromos autót, akkor veszel egy újat.
2: Igen, én ebben mozgok. Úgyhogy ezt hiányoltam én is, hogy ez nem volt áttekinthető, és akkor odamész, ott derül ki, hogy mennyibe kerül, ez itt tök jó.
4: Egy baj van, hogy civil kezdeményezésre nem lesz viszont sokkal több töltőállomás. Én ezen gondolkoztam, hogy ez iszonyú jó, de hogy lehetne több, mert egyszer kíváncsi voltam, hogy játszunk, jó?
3: Most én.
4: Hogy mit gondoltok, hogy csak Európa.
3: Oké.
4: Egy töltőállomásra, vagy nem állomásra, bocsánat, spotra, mert ugye abból több van.
2: Egy konnektorra?
4: Egy konnektorra, nagyon köszönöm. Hány autó jut a legjobb?
3: De csak a nyilvánosakra.
4: Csak a nyilvánost
3: nézzük. Az, hogy otthon töltögeted, az ember szemben nincs benne.
4: Ez a
3: benzinkút.
4: Ez az applikációból jutott, vagy hát erre jutott eszembe, hogy vajon, hogy nálunk bizonyára ennek még nagyobb értelme lesz, de majd ez a végén. Aha. Hogy mit gondoltok, hogy Európában nagyjából hol vagyunk?
2: Tehát mennyi jut egy konnektorra?
3: Egy konnektorra hány EV jut?
2: Aha. 100.
3: Oké, egy 100-as tippa Márktól.
4: nincs a nyelvünk. De nem.
3: Tehát azt mondjuk, hogy
4: próbáljuk meg akkor másképp. Mi az okay. első Európában, mit gondoltok, és ott mennyi?
3: Norvégia az első.
4: Na itt.
3: És nem.
4: Itt most ezt itt lestél. Nem. Te lestél.
3: Nem,
4: az utolsók.
3: Norvégia az utolsó, mert mindenki otthon tölt.
4: Az utolsó. Nem, egyszerűen ott van a legtöbb elektromos autó, mégis borzasztó ehhez képest a hálózat.
3: Na de várjátok, nem adnak el belső égésű autót, mert gyakorlatilag.
4: Akkor valószínűleg...
3: És mindenki sorba áll.
4: Hát figyelj, 31 autó
3: jut
4: ott, és egy. Az a legrosszabb, ebből induljatok ki.
3: Aha.
4: Tehát akkor mi a legjobb? És hol?
3: Akkor 10.
4: Annál sokkal jobb az első egyébként.
3: A komolyan. De valahol nagyon, te valahol előre szaladtak a töltőkkel, ez nagyon érdekes.
2: Hát nem tudom,
3: és Európáról beszélünk.
2: Ha nem
3: ugye?
2: Norvégiában van, hát a Hollandia?
4: Eltaláltad, és nagyon öt, és
2: jó.
4: Öt autó.
2: Hát az már teljesen jó az öt autó.
3: Hát de ne viccelj, az fantasztikus. Hát de sőt, az pazarlónak tűnik. Tehát hogy az, hogy
4: öt autó.
3: Hát de gondoljatok bele, hogy hány
4: ebből nem jön az áram, hogyha nem használják ezt.
3: Ja, értem, azt hittem, hogy folyik belőle, bedugják.
4: Persze, van egy
2: ilyen. De hát
4: gondoljatok bele, hogy... gyerekek elől elzárják.
3: Oké, hány benzinkút lehet Magyarországon? Mi a megérzésünk?
4: Fú, én ezt a múltkor egyébként megnéztem.
3: Szerintem...
4: 1000 fölött
3: volt. Igen, azt gondolnám, hogy mondjuk van 1000 vagy 1500 benzinkút, és akkor szorozzuk meg, szerintem átlagosan mondjuk 6-tal vagy 8-tal, hogy hány kút fej van egy-egy ilyen. Legyen akkor 1500, ez 12 000 kiállás lenne. Hány autónk lehet nagy? Nagyjából. Én biztos, azt tippelném, hogy 4-5 milliónak muszáj lennie. Haszonlépjárművekkel mindennel együtt.
4: Igen.
3: De legyen akkor
4: arány.
3: Csak 4 millió. Hát, és miért van az, hogy ezeknél arányosan annyival több időt töltünk.
2: Hát azért többet
3: töltesz ott, igen. Egy töltünk,
4: egy slöttyentéssel többet
2: tudsz. Hát meg gyorsabban tudod
4: megtankolni. Meg gyorsabban is, jobban pörög.
3: Na de, szóval nekem ez a holland arány, ez pazarlónak tűnik, nagyon menő.
4: De még mindig nem vagyunk ott, hogy megmondjátok, hogy ezen a szép
3: hol vagyunk ezen a skálán?
4: Csúszkán, hol
3: hát
4: vagyunk?
3: 8-nál. 8, nálunk 8 elektromos autóra jut
2: akkor
3: egy konnektor.
2: 12.
4: 20. Viszont tök jó, hogy Norvégia rosszabb nálunk, és még van az Egyesült Királyság, aki rosszabb nálunk.
3: Az még rosszabb.
4: És Németországból holdversenyben vagyunk, ami meglepett.
2: Az tényleg.
3: Utoljára mivel voltunk holdversenyben, ami... németek? A szélső jobboldaliak arányával a 30-as évek végén.
2: Most egy kicsit elhúztak megint a németek.
3: Sajnos visszaerősítettek.
4: Az osztrákok egyébként még nagyon jók, és meglepően a görögök is elől vannak.
3: Ezek fantasztikus számok, Marvin San. Nagyon szépen köszönjük.
2: Én szerintem nyilván lehetne ez, hát nem, Hollandiában nem, de úgy általában lehetne jobb, de ugye amit fölhoznak ezzel kapcsolatban, hogy nagyon-nagyon könnyen lehet ezt, gyorsan lehet növelni.
3: Tehát
2: ezek a Tesla chargerek, superchargerek, ezekből például nagyon sokat megszórtak most.
4: Azért is fontos hozzátennem, hogy ez az idei 8 hónap nincs is benne, ez 2005 végéig adat, úgyhogy ez adott azóta valószínűleg egy kicsit átrendeződött, de azért arányokat
3: mert ez
4: jól mutat.
2: Igen, hát most nézd meg, hogy azért most már akár hány ilyen bevásárlóközpont vagy szupermarket parkoló nyílik, ott mindig most már jó néhány ilyen töltő van.
4: Én gondolkoztam, hogy én nepper lennék egy ilyen teherautóval, amiből áramot árulok.
3: Ilyen mozgó áru, olyan, mint a mozgógum is. Hát mész az aksiddal. Marvin.
2: Lehet hívni, itt megálltál.
3: Rombolunk, hogy építhessünk. Mi volt a szlogenünk ma? Mit találtunk?
2: Építés
3: útjában, akkor tankolás a haladás útjában.
4: Így ilyen régi ilyen Mad Max autóval, vagy ilyen nagy Mad Max truckerrel, így hát elmennék olyan helyekről.
2: De
4: tudom,
2: egy jó dízelagregátor.
3: Így van, hát egy öreg gamercivel, egy valami, ami egy ilyen szolid 28-30 liter
4: de
3: fogyaszt.
4: De nem ilyen kamaszba gondolkodok, 100 literes fogyasztások.
3: Átalakít csak dupla kuplungja legyen.
2: Átalakít egy régi szippantós autót, tudod, és abból megérkezel. És akkor ugyanaz a cső, mint a szippantos autó.
4: Ja,
2: és
4: stíló is legyen.
2: Igen, rárakod.
3: Én nekem ez tetszik. Szóval, hogy történnek klassz dolgok. Nézzünk szét, létesülnek a konnektorok, csak győzzünk bele autót vásárolni, amit beledugacsolunk.
2: Igen, mondjuk én ebbe is azt látom, hogy azért szépen lassan jövögetnek az olcsóbb elektromos autók, és ugye felemlegetted ugye azt a sztorit.
4: Az arányok, bocsánat, hogy az egyikben elmos egy 200-al jövő sártenger, és hurrázunk, hogy több töltő van, tudod, sajnos egy kicsit is szét.
2: Igen.
4: szét van csúszva az élmény.
3: Igen. Igen, lehet, hogy egyértelműen kell csinálnunk, és így
4: az öröm van a
3: teljesen szomorú adásnak
2: a teljesen videma. Meg állítólag az akkumulátor előállításhoz azért némi vízre is szükség van például, tehát akkor mondjuk ahhoz, ezt
3: most
2: is.
3: Jön le a hegyből,
4: ahol jön le a víz, ott építsék.
3: Így van. Fogjátok be.
2: Egyébként ugye azt hiszem Argentinában most elzavarták nem az akkumulátorgyártókat, hanem ugye nagy AI data centereket akartak ott is létesíteni, mert hogy ott a Patagóniában óriási nagy vizek vannak, és szerettek volna a jó néhány ilyen adatközpontot létesíteni a nagy vízellátottság miatt, és az argentinok azt mondták, hogy na nem, elmentek, ti tudjátok hova, és nem engedték szerencsére, úgyhogy igen, tehát ez nyilván ez ennek azért sok vetülete van, és igen, egyedül az a baj ezzel az egészre, én támogatom az elektrifikációt, meg minden, tök jó, csak ugye egy annyira kicsi kis szeglete ennek az egész problémának, és annyival nagyobb hangsúlyt és figyelmet kap az összproblémához képest, hogy itt ezzel van a probléma. Tehát például a biodiverzitás vesztés és a természetes élőhelyeknek a pusztítása, ami ugye azt jelenti, hogy ezt a gépezetet, ami üzemelteti ezt a bolygót, ezt így szépen szedjük darabjaira. Erről szinte nem is esik szó, hanem csak arra, hogy majd technológiával hogy oldjuk meg. Tehát azt, amit a technológia okozott, azt technológiával próbáljuk meg orvosolni, és nyilván szükség van a technológiára.
4: De akkor, bocsánat, a vízhiány, ez egyébként most mit mutogat?
3: Igen, a Márk az előbb felvetette ezt a Patagónia kérdést, és volt egy videó, amit nem tudtam nektek megmutatni, és tegyétek meg azt a szívességet a hallgatóknak, hogy elmondjátok, hogy mi történik ott. Nem, a másik videó,
4: írdatlan nagy épületet
3: szóval,
4: látok.
3: Aki autózott már el a Samsung gyár mellett ott Göt környékén, azt így most szorozza meg szem 3-4-jel, és tegye oda egy virginiai kis... Egy Virginiában, az Egyesült Államokban. Tehát ez adatközpont város, ahol egy ponton azt látták, hogy nincs elég,
4: nekik
3: nem nagyon...
4: kell víz.
3: Nem nagyon, igen, aha.
2: Hát nem szóval kevés.
3: Nem nagyon vesznek le lakásokat, meg mit tudom én, és hogy ez az egész adatközpont hisztéria, erről fogunk mi még részletesebben beszélni, igen. Mert nagyon komoly problémákat.
2: Annyit azért hozzátok, hogy legalább annyi, nagyon sovány vigasz, de legalább egy 3-4 fábláló fasor mondjuk elválasztja őket ettől az adatközponttól. Még egyébként gödeni, kinyitod az ablakot, és így ott van szembe veled, aki ott lakik mellette. Igen. Tehát még arra se vették a fáradt

0: vízzel dolgozzanak, csak azt mondom, hogy a Google az nagyjából 5 évet kért erre, de ami ezzel párban jön, az nagyon sok, úgy, pont ahogy mondtad már, hogy amellett, hogy víz problémával küzdő környékeken jelentek meg ilyen adatközpontok, leginkább egyébként az Egyesült Államokban, de itt is Hollandiában és Egyesült Királyságban is voltak tüntetések, amellett az elektromos hálózatra is elképesztő terhelést jelentenek, és ott, ahol ez megjelenik a fogyasztói árakban, ott attól lehet tartani, hogy hirtelen megnő az igény, és a regionális elektromos műveknek egy picit több pénzt kell elkérni érte. De egyébként, ha már itt tartottunk ennél a civil kezdeményezés után megszületett országos töltőpont regiszternél, OTPR, újra csak elmob.hu/OTPR, van még olyan, amit rábíznátok egy civil szervezet, hogy ugyanígy szépen az adatokat gerebjézzék össze, mert milyen jól jönne? Mert én szerintem nem egy, ha azt mondjuk, hogy ez egy példaértékű dolog, amit ők összehoztak, és hát, hogy ha már a programozás egy picit hozzáférhetőbb lett ezekkel az eszközökkel, mi az, ami még jól jönne?
1: Azt hiszem, hogy van is egy ilyen, ami ugye arról, hogy mennyibe kerül, mikor mennyibe kerül az áram, ugye azt meg két fiatal magyar srác levibe kódolta, ez a mennyi a nafta, vagy hol a nafta, vagy valami ilyesmi néve, nagyon, ők nagyon frappánsan...
0: Olyan, mint a holtankoljak.hu,
1: igen, csak igen, aha, és akkor ők segítsetek, biztos a hallgatók jobban tudják, írjátok meg nekünk 0-36-98-098-0-98-0
2: ebben a rádióban azt kérdez, hogy hol a nafta, akkor azt fogják mondani, hogy a zsebrádióban.
1: abba is van, de hogy ők ezt rakták itt szépen össze, hogy akkor pontosan mégiscsak mennyibe kerül, mi, hol, mikor, mennyire lehet az áramot, mert ugye ez folyamatosan változik másodpercről másodpercre, ez az egész rendszer, hogy mennyire kapod az áramot, és ez sem volt így egy csomagban elérhető, és ez szintén két fiatal srác fogta és levibe kódolta ezt az egész dolgot. Tehát itt jön be az, amiben nem énkedünk, hogy mondjuk az AI legalább tényleg ezt ebben fog tudni segíteni, hogy olyan emberek, akik eddig nem tudtak volna ilyet csinálni, mert egy 20 fős, nem tudom, profi programozó csapat kellett volna hozzá, azok most azért nyilván némi hozzáértés kell, de hogy ezt akár ketten is meg tudják csinálni.
2: Ezen a ponton a 20 fős programozó csoport elmorzsolt 3 könycseppet.
0: És dolgozik máson, mert egyébként hála a jó égnek, feladat az még van bőven. Az, ami még szerintem egy fontos jó hír volt Magyarországról, és lehetett tapsikolni, amikor az ember olvasta, hogy az állatjólétnek önálló helyettes államtitkársága lett. Engem meglep, hogy eddig nem volt.
1: Hát figyelj, elég sok minden nem volt, úgyhogy ez azért igen, valóban nagyon-nagyon jó hír. Hát nyilván ugye Gajdos László, aki a szakminiszter lett, a élő környezetért szakminiszter, mindig kicsit nehezen jön még ez az elnevezés. Ugye ő a Nyíregyházi állatkertnek volt az igazgatója, tehát neki nagyon fontos ez az egész témakör, és ezt az elejétől kezdve hangoztatta is, és szerintem nagyon ráfér azért Magyarországra ez is, hogy az állatokkal kicsit komolyabban foglalkozzunk, mert vannak ugyan állatvédelmi törvényeink, csak a kutya nem tartatja be őket. A kutya, az ember nem tartatja be őket.
0: Igen.
1: Tehát ez nagyon-nagyon jó. Nyilván valószínűleg az átállás közben azon gondolkodtam, hogy ez biztos lesznek nehézségek, mert hogy akkor ugye ellenőrizni fogják nem csak a civil embereket, akik állatokat tartanak, hanem az állatmenhelyeket is fogják nézni, és ugye van egy csomó olyan állatmenhely, ahol minden
0: több
1: jó
0: szendék, mint a felkészültség.
1: Igen, tehát lehet, hogy tök jó szándékból, de minimál pénzből tudják ezt csinálni, és lehet, hogy nem fogják tudni megütni azt a standardet, amire igény lesz, tehát biztos vagyok benne, hogy első körben lesznek olyan hírek, hogy na hát itt megbüntettek mondjuk egy menhelyt, amelyik igazából nem azért, mert nem szereti az állatokat, sőt imádja az állatokat, csak mondjuk 5 gombbal gazdálkodnak, szóval nyilván ezt valahogy úgy kell majd megoldani, hogy akkor viszont erre is kell, hogy akkor segítséget nyújtsanak ezeknek a szervezeteknek, mert nagyon-nagyon fontos munkát végeznek ezek a pici állatvédő menhelyek is.
0: Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mennyire változik majd meg így, hogy beszélgettünk róla, hogy milyen nyarunk volt, és ezt arról is beszéltünk, hogy a gyerekek mennyire megszenvedik, de az állatok meg sokszor pláne. Hogy vajon lesz-e arra energia meg lehetőség, hogy az erről születő gondolatokat valahogy törvény irányba tereljék, hogy tudjuk, hogy mi az, hogy megfelelő életkörülményeket biztosítani egy állatnak.
1: Hát nekem...
0: Akár a mezők mezőgazdaságban, nyilván akár, akár otthon.
1: Nekem ez nagyon régi agylövésem, hogy, hogy a, például kutyatartáshoz valamilyen jogosítványt kellene kiadni, tehát hogy nem egyszerűen nem lehet az, hogy csak jó, hát akkor én akkor nekem lesz egy kutyám, hanem ahhoz, hogy neked kutyád lehessen, ahhoz

0: valamilyen, legalább valami tanfolyam jellegű dolgot el kell végezni, hogy tisztában legyél az alapvető elvárásaival egy kutyának, mert tényleg nagyon sok ilyennel találkozunk.
1: Mit raknál be a vizsgaanyagba? Ez jól hangzik. Tehát azt mondod, hogy kutyát szeretnék, kutyáig akkor a kutyatartói...
2: aranyhalra is vonatkoznak.
0: Hát aranyhalra talán...
1: Cicakutya?
0: Cicakutyánál valószínűleg valamilyen emlősnél. Nyilván tök jól lenne tudni az aranyhalhoz is, hogy mit kell, de...
1: Ne haragudj, nincs hörcsögjogsi.
2: Nem lehet hörcsögöd, vagy csak 18 év felett.
0: Igen, de hogy kutyáknál, hát nyilván az, hogy a kutyának alapvető igénye az, hogy milyen táplálékot kap, hogy igen, meg hogy sétáltatni kell, meg hogy nem tudom, oltást kell, hogy kapjon meg, hogy nem lehet láncon a kutya. Tehát még mindig annak ellenére, hogy ez törvényben van iktatva, hogy nem lehet láncot tartani a kutyán,
1: igen.
0: Az
1: igen.
0: Már elég.
1: Igen, és azt néha hallani is róla időről, hogy büntetik, csak az a sejtésem, vagy a félelmem, hogy sokkal több helyen csinálják.
0: Az utcában is van egy olyan kutya, amelyik az életében nem volt lenne a láncról, az életében nem. És mikor számon kérte maga azért, hogy nem kellene néha megsétáltatni a kutyát, hát de lár, tök vad, hát bolond a kutya, persze. Hát persze, hogy bolond, mert az életét a láncon.
1: Bolond lett.
0: Igen, szóval, hogy ilyeneknél, csak megint itt is az jön be, hogy oké, akkor szigorúak vagyunk, akkor elvesszük ezektől az emberektől az állataikat. Németországban például, hogy ezt nagyon-nagyon-nagyon komolyan veszik. Na de akkor utána biztos jobb lesz annak a kutyának egy sintértelepen, ahol nem tudom, x idő után, ha nem fogadja örökbe senki, akkor utána elaltatják. Szóval, hogy ez is egy nagyon nehéz kérdés. De biztos, hogy
1: lesz
0: foglalkozni
1: feladat,
0: kell
1: lesz
0: vele.
1: Igen. Lesz feladat akkor az élő környezetért felelős minisztériumnál, ahol augusztus végén bejelentették, hogy önálló helyettes államtitkára lesz az állatjólétnek, és akkor még itt a vidám blokkunk végére maradt egy kis hírecskénk.
0: A vidám barak.
1: Hogyha van még rá időnk. Ami pedig az, hogy van hova menekülni, de igazából nincs. Ez egy vidám hírnek álcázott szomorú hír, mert a kutatók újra elkezdték vizsgálgatni, hogy ha nagy gond van a világban, akkor vajon hova kéne menekülni? Emlékeztek, ugye erre a standard válasz mi volt?
0: Új-Zéland.
1: Igen, azt meghallották a világ nagyon gazdag emberei, és vásároltak is ott ingatlanokat nagy mennyiségben. Most a Hágeni Egyetem azt mondja, hogy nem, egy picit odébb, Ausztráliában van, és ehhez, hogy ezt a választ megkapják, három forgatókönyvet vizsgáltak meg. A hirtelen napfénycsökkenés, ami nem azonos az éjszakával, mert tudjuk, hogy ez minden nap megtörténik.
0: Lesz,
1: nem vernek át
0: lesz
1: minket. Ők itt inkább a nukleáris tél, szupervulkán, aszteroida háromszögben gondolkoznak, ami az este on steroids. Emellett a következő fincsi témájuk a globális infrastruktúra összeomlás volt, a geomágneses vihartól a kibertámadásig, illetve a harmadik, a globális...
0: Hát ahhoz Ausztráliába kell...
2: Ez egy propaganda szöveg, fogynak az ausztrálok meg.
1: Nem, de most ugye már Tuvaluból is átveszik az embereket, ez a 11 ezer, nem nincsenek túl sokan, tudjátok, ami el fog tűnni, igen, pár, igen, év, igen, múlva, igen. Onnan már lottóval lehet jelentkezni Ausztráliába. Hát figyú, az egy elég nagy sziget, és 30 millióan vannak, tehát nem azért, de van egy csomó veszélyes pókjuk, mehetnénk, és akkor az a csinálnánk valamit.
2: Hát jó, de egy pár kilométeres peremről beszélünk, és oda bemész a peremen belülre,
0: hát
2: akkor...
0: Azt mondják, hogy lehet jönni, de ezt nem árulják el, ez a kis betűs, amikor volt, hogy de itt az Outback-re gondoltuk, itt föl lehet verni egy sátrat teljesen nyugodtan.
1: Én emlékszem, amikor
2: hogy hát bent ragadtam az Outback-be, és itt, tehát elszámoltam az itt a kilométereket, és egy sima kis személyautóval jöttem kifele, de ment le a nap, és mondták, hogy naplementéig hagyd el, ha igazán jót akarsz magadnak, és megtudtam, hogy miért, mert amint lement a nap, a kenguru...
0: Zombik előkerültek?
2: Hát csak kenguruknak hívják, két méter magasak, kőkemények, és jöttek az aszfalt melegre, mert ugye a sivatagi rész elkezd hűlni, de sokkal gyorsabban, és akkor még arra pár órára még ilyen klubozás van az út két oldalán. Egy-egy sáv. És csontvázak, rothadó, ütik el, mert a kamionok föl vannak szerelve egy ilyen nagy ráccsal, azok elpuffantják. Viszont én személyautóval ilyen 20-25-tel mentem már a végén mérfölddel, mert 10 méterenként egyik oldalon egy, na most ez beugrik-e, nem ugrik be, aha, békésen a táldig álltak, melegedtek.
1: Ja Istenem.
2: De megértettem.
1: Az az érdekes, hogy
2: miért kell elhagyni autóval.
1: Marvin Horror Történetei Ausztráliából című könyvből az a fejezet, ami nekem megvan 20 évvel ezelőttről, a fekete pólót ne hagyj kint a napon száradni, mert az az barna oldal, lesz, ami a napfele néz, az barna lesz. Szóval, na mindegy, ez az az ország, ahova el lehet menni, hogyha
0: de
1: az ember nagyon tart tőle.
0: Mi alapján született
1: igen,
0: ez meg.
1: Amiket vizsgáltak, az volt, hogy földrajzi elszigeteltség, ebben ők nyilván viszonylag jól állnak, élelmiszer önellátás, ipari kapacitás, ásvány és energiakészletek.
0: Tehát valószínűleg ezért tudták beelőzni Új-Zélandot, mert mondjuk ásványokban előrébb, tehát több olyan saját ásványok van, ami nélkülözhetetlen.
1: Decentralizált infrastruktúra és minőségi kormányzás. Ez nem tudjuk, hogy mit jelent, de biztosak vagyunk benne, hogy valamerre arra fele már föltárták ennek a mikéntjét. Egyébként javarészt Új-Zéland és Ausztrália mellett Argentina, Brazília, Svájc és Kanada voltak a dobogósok más-más kategóriában.
0: És akkor most bejön majd Preterburg is
1: igen,
0: hozzá.
1: De az alcíme egyébként a tanulmánynak az volt, hogy sehova nem lehet elbújni.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádiókafé applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
4: Ne maradj le az év egyik legnagyobb családi kuponakciójáról. Újra itt a Promobox Baba-Mama kuponnapok. Szeptember 7-e és 13-a között több mint 100 márka, közel 200 akciós ajánlata vár rád. Most akciósan akár 50% kedvezménnyel vásárolhatsz mosószereket, tisztítószereket, szépségápolási termékeket és étrendkiegészítőket. További információk az édeskisbabám.hu weboldalon és a beváltó helyeken. Szerezd be a Baba-Mama kupon magazint még ma. A Promobox Baba-Mama kuponnapok fő támogatója a Rossmann és a Pampers, kiemelt partnerünk a For Life Medical Center és a Go For Life webshop. Amikor Beethoven zenéjét hallgatjuk, a mindenséggel kerülünk kapcsolatba. A Concerto Budapest 2026-27-es évadának középpontjában a 200 éve elhunyt zeneszerző géniusz áll. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok a Concerto Budapest új évadában. A jegyek és a bérletek a zenekar honlapján.
3: Használd ki a nyár utolsó hétvégéjét. Balaton, nyárutó és jó társaság. És közben beszélgetések arról, hogyan lehetne egy kicsit másképpen élnünk. Dehogy nem fest. Egy hétvége találkozásokkal, kultúrával, zenével és közéleti programokkal. Szeptember 11-től 13-áig Balatonalmádiban, a Wesselényi strandon és Erzsébetligetben. Dehogy nem fest. Komoly gondolatok strandpapucsban. Jegyek és elképesztően gazdag program a dehogynem.hu-n. Nem jössz? Minden végpont számít. A legtöbb vállalat tudja, hogyan védje szervereit és hálózatát. De kivédi azokat a végpontokat, amelyeken nap mint nap érzékeny adatok haladnak át. A Konica Minolta a nyomtatási környezet rejtett kockázatairól és a Print Security fontosságáról tart előadást az ITBN konferencián. Szeptember 24-én a Bálna Honvédelmi Központban. Jelentkezzen Print Security felmérésre és NIS 2 konzultációra a Konica Minolta Security Lounge-on. Minden végpont számít. konicaminolta.hu/ITBN2026. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kávézó a világ végén. Szonikus túlélő úti kalauz McManamy Márkkal és Marvinnal a Rádiókafén. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. Korábbi műsorunk ismétlése következik.

0: Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.
1: Visszatérünk még igen egy optimista szekcióra itt a Kávézó a világ végénben. Marvin és Pőce Balázs és megvenem már a stúdióban. És mivel is megyünk tovább, Balázs? Hol tartottunk?
2: A technológia vidám világából is hoztunk egészen előremutató híreket. Az egyik egy rekordbírság, ami nagyon soknak tűnik, de még így is nagyon kevés. A Meta nevű vállalatot talán néhány hallgatónk. Hát hallhattál róla, van nekik a Facebookjuk, a Whatsappjuk, igen, Instagram, amit most újra rajzolták a logót, most már Instagramnak hívják, de azt nagyon nehéz lenne kimondani, ezért maradjunk abban, hogy Instagram.
1: Szóval nagyon szeretem, annyira profi működő egy cég.
2: Igen, egyébként tényleg profi működnek, mert hogy nagyon sok pénzt termelnek azzal, legalábbis az amerikai államügyészek szerint részben, hogy tinédzsereket tesznek függővé a termékeikkel.
1: Sajnos nem csak tinédzsereket, de a tinédzsereket különösen.
2: Mert... Igen, de a gyerekeket illik azért megvédeni, és történt, hogy gyakorlatilag az összes amerikai állam, tehát közel 50 államnak az ügyészei úgy voltak vele, hogy akkor itt az ideje pert indítani ezzel kapcsolatban, amiben nyilván van egy adag populizmus is, tehát a választások, pont ugye félidei választások jönnek most épp az Egyesült Államokban, árt megmutogatni.
1: Pedig Zuckerberg is azért elég komolyan adakozott a Répa király kampányához.
2: Adakozott ő, ahova tudott, de a gyerekvédelem azért ilyenkor egy olyan téma, ami előjön, vagy legalábbis többet, mint egyébként, és azt mondták, hogy a vállalat tudott róla, hogy a termékei addikciót okoznak
1: gyerekeknél. Hát sőt, gyerekeknél. Ha jól tudom, akkor nem csak, hogy tudott róla, hanem kifejezetten ezzel a burkoltan ugyan, de ezzel a szándékkal lett ez kiadva, hogy
2: elindult.
1: Ezek...
2: Hát elindult a per, és a per második hetében, talán emlékeztek, szerintem 4-5 éve volt, hogy egy Frances Haugen nevű nő hozott, aki korábban korábban ott dolgozott, és a szenátusban bemutatott anyagokat, hogy vannak kutatásaik arról, hogy hány gyerek regisztrál, aki nincs 13 éves, miket látnak a felhasználási mintázatokban, és így tovább, és így tovább. És igen, ahogy a Márk mondja, időről időre előjöttek ilyen belső kutatások. Azt látjuk, hogy ez történik, az történik, amaz történik, és a jelszó az volt, hogy oké, csak nem utasd meg a főnöködnek. És ezek a dokumentumok, hála a jó égnek, kikerültek, és így végül úgy döntött a vállalat, hogy megegyezik az államügyészekkel 18 milliárd amerikai dollárról. Ez nagyon, tehát ez forintban is sok pénz, de az a helyzet, hogy ez egy negyed évnyi hasznuk. Tehát az év, ha ezt egyszerre kéne kifizetni.
1: Annyira iszonyatosan pénzélyesek, hogy biztos, hogy ez is nagyon fáj nekik.
2: Biztos vagyok benne, hogy nem, mert mindezt egyébként 10 év alatt fogják kifizetni, és a 18-ból 5-öt csak akkor, ha a többiek is beszállnak, mert hogy ártalomcsökkentést vállaltak ebben a bizonyos megállapodásban, ahol nem mondták ki a bűnösségüket, ez nagyon fontos. Azt
1: csak
2: mondják, hogy
1: jó haverságból fizetik ki a bírságot,
2: így pontosan, ők nem csináltak semmit, de annyi pénzük, hogy szívesen adakoznak nemes ügyekre. Napi 2 órás limit tinédzsereknek, amit csak a szüleik tudnak felülírni, éjszakai hozzáférés korlátozás kiskorúaknak.
3: Önmagában durva, hogy napi 2 órás.
2: Igen, így van.
3: Tehát ez minden nap megnéz egy blockbustert.
2: Tudod, milyen ez? Olyan, mint amikor az Amazon azt mondta, hogy elárasztott minket a sok AI generált a szemét könyv, de mi ellenállunk, minden szerző csak napi 3-at tölthet fel. Ez pontosan ugyanaz, hogy csak 2 óra, de 2 óra, hát ez semmi.
1: Hát ez elröppen.
2: Hopp, hip-hop.
1: Az alatt
2: alig hány rövid videó?
1: Igen, nem tudom, 300 rövid, nem is tudom, hogy mennyi.
2: Vagy 3000.
1: Igen.
2: A push értesítések, tehát amikor a telefonunk csipog, hogy valaki lájkolgatta a képeinket, az nem érkezik meg. Tanítási idő alatt a like számok megjelenítését, amiről szintén adataik vannak, hogy a szegény kisfiúknál, kislányoknál milyen lelki problémákat okoz. Ezt vállalják, hogy nem jelenik meg, a szépítő szűrőket letiltják. Tehát vannak benne olyan eredmények, ami a Márk szomorú miatt.
1: Igen, nem fogok tudni több videót kitenni.
3: Ami miatt ugye az egészet csinálják, azt eltüntetik. Tehát, hogy ez egyébként a legfontosabb része szerintem ennek a felsorolásnak, hogy a szívecskegyűjtés innentől kezdve Esküszöm, ennek lehet a legnagyobb hatása.
2: Szerintem mindegyiknek lesz negatív hatása az ő bizniszükre, tehát ez egy dolog, hogy ennyi pénzt ki kell fizetni.
3: De ezt érzem egy ilyen nagyon erős vállalásnak.
2: Igen, csökkennek is majd a bevételeik, viszont, ahogy az előbb beszéltünk róla, ennek a bírságnak, vagy ennek az összegnek, amit ki kell fizetniük, nagyjából az egyharmada akkor jár, ha a TikTok és a YouTube megcsinálja ugyanezt.
3: Yeah.
2: Tehát ez olyan, az, amikor leszid az osztályfőnököd, azt mondja, hogy Márko, akkor most hétfőtől péntekig fölmosod az osztálytermet, de te azt mondod, hogy nem. Majd, ha a Marvin meg a Bazsi is büntetést kapnak, akkor jövök csak csütörtökön takarítani. Hát, ami nem tudom, melyik osztályfőnöknél megy át.
3: Hogy nem tudom, ki volt, de akkor az egész osztály 100 fekvő támaszt.
1: Igen. Most az jutott eszembe, hogy oké, letiltják a lájkolgatás szíveskézést, de mondjuk, ha csak akkor kommentbe tesz oda egy szívecskét, tehát az akkor
3: hát az a következő lépésekor azt is
2: más, biztos vagyok benne,
3: meg az nem ugyanaz, tudod, azt már, tehát ugye ennek van egy...
1: Meg ott azt már végig kéne számolni, igen. Nem? Akkor
3: egyébként a következő nagy durranás lenne, hogyha betiltanák azt, hogy lássák, hogy mennyi követője van.
2: Igen, ez is felmerült korábban, sőt, tesztelték
3: és
2: is.
3: És kinyírnák az influencereket egy csapásra.
1: Ne!
3: Az a beárazásuk, ugye, nyilván.
2: Igen, itt azért alapvetően gyerekekről van szó, tehát azt gondoljuk, hogy
3: ja,
2: a
3: tényleg.
2: Felnőttek,
3: ezt elfelejtem, már annyira beleértem is. Magam.
2: Igen, felnőttekre is szomorú hatással vannak ezek a programok, de elsősorban egy gyerekvédelemről van szó. Hát, meglátjuk.
1: Én
3: a felnőtteket is megvédeném, mert somó felnőtt szerintem védelemre
2: szorul. Van védeni való,
3: ugye?
2: Igen. Van védeni való, és egyetértek veled, igen, valahol el kell kezdeni.
1: Köszönjük.
2: holadelej.hu az, amiről meséltünk, csak nem tudtuk a nevét. Márko, megnyitod a kedvem?
1: Megnyitom a holadelejt. Ugye korábban, ha ki csak most kapcsolódott be, ugye arról beszéltünk, hogy civil kezdeményezésben létrehozott ilyen alkalmazásokról beszélgettünk, és ha jól tudom, holadelejt két ez magyar fiatalember vibe kódolta, és real time mutatja, hogy hol mennyiért veszik át abban az adott pillanatban, vagy adnak elektromos áramot. Tehát, hogy ez...
2: Ha jól látom, a
3: kéket adjuk.
2: Egyébként fantasztikusan ugye? Néz ki.
3: A
2: tehát ez a képernyő lehetne a Tron című filmben valahol futhatna.
3: Szépek
2: egy gyönyörű. Én imádom az egészet. És hogyha jól értem, azt is látjuk, hogy épp melyik szomszédunknak exportálunk villanyáramot, honnan importálunk, mennyit termel a paks.
1: Igen, tehát az egészet gyönyörű szépen át lehet látni. Gratulálunk a készítő fiatal embereknek, és köszönjük szépen akkor, hogy ezt megírtad nekünk. Hát a mi hallgatóink a legjobbak.
3: Kicsit menj lejjebb, kíváncsiak a import-export arányra épp most. De ugyanaz, kiegyenlíti egymást. Mm-hmm. Menj följebb.
2: Mint a pálinka, 93% hazai.
3: Hát a zöld, úgy látom, az export, a narancs az import.
2: Picit lejjebb ott van, így van.
1: Ja,
2: és nagyon-nagyon masszív, 93%-ot termelünk itt, és annyit fogyasztunk. Tehát 6019 megawattot termelünk éppen, miközben 6490-et fogyasztunk. Prudens áramgazdálkodást folytatunk, ja, kedves honfitársaink. Büszkék vagyunk magunkra.
1: Igen, nyilván ebben elég komoly munkája van a szakembereknek, hogy ezt ki tudják balanszírozni.
2: Márkó, a lámpát esetleg lekapcsolni.
1: Nézd most! Tehát ebben nyilván nagyon-nagyon sok munka van benne, tehát azért ne hanyagoljuk el azokat a szakembereket, akik ezeket a rendszereket szerintem iszonyatos munkával tartják nagyjából ében, mert hogy ezek 50-60-70 éves hálózatok is abban tudják ezt balanszírozni.
3: Aki esetleg azt mondja, hogy odaadjuk az áramot Ukrajnának, az majd látogassa ezt a... Ezt
1: na az jó, úgyse fogja elérni, az azt fogja
3: görges
1: mondani.
3: Görges lejjebb, vagy följebb.
1: Igen.
3: Adnak nekünk, csak mondom.
1: Ja.
3: Épp.
1: Na, igen.
3: Ja, nem, pont adunk nekik, de
1: adunk
3: a lehető
1: 55 megawattot.
3: Jelképeset.
1: Igen. Meg hát egyébként meg ugye az van, hogy ez az egész Európában ez, hogy adjuk, vesszük az áramot, így van kitalálva ez a hálózat, hogy ugye ahol többlet van, onnan jön, tehát pont így ez segíti azt, hogy ne terhelődjön túl a hálózat, hogy akkor lehet ide-oda pakolgatni az áramot, tehát hogy ez, ha nem lenne így, hogyha nem adnánk nekik, ez jelenthetne komoly
2: problémát
1: is. Én azt
2: hiszem, hogy szerintem mi kapjuk tőlük. Azt hiszem, hogy én szerintem,
1: most
2: hogy
1: áram,
2: az van, hogy import.
3: Most éppen kapjuk az Ukrajnától.
2: Így van, kapjuk
1: igen,
2: tőlük.
1: Import. 55 megawatt import van jelenleg. És Romániába exportálunk 250 megawattot per pillanat. Igen. De ez egy olyan oldal, ami szerintem bőven-bőven lehet.
2: És itt látjuk a szlovák függőségünket is. Ugye a szlovákok voltak azok, akik nagyon hamar a paksi nehézségeknél biztosítottak minket arról, hogy segítenek kiszolgálni az extra villanyáram igényünket, és most is látjuk, hogy,
3: adják,
2: hogy nagy mennyiségben érkezik onnan.
1: De ide nézzetek, esik-e a Duna vízgyűjtőjén, tehát erről is van egy része ennek az egésznek.
2: De az egy egyszerű, az egy nem nevű tábla.
1: Nagyon-nagyon-nagyon, de van, ahol egyébként egy kicsike jön be egyébként egy kis víz, úgyhogy ez is egy nagyon hasznos valami, úgyhogy ez egy szépi szuper oldalt, én ezt én bele fogom ásni
2: magam. Az új kezdő oldala a márknak.
1: Tényleg, hát de most nézzétek meg, mennyire profi.
3: Én ezt kivetítem a falamra.
1: Szuper, na majd ezt
3: brutál.
1: Megpróbálom majd levadászni ezeket a fiatal
2: na
1: embereket.
2: Na és akkor lehet tippelni, nem lehet tippelni, mert a Marvin már nézi az oldalt, de egyébként jelen pillanatban az energia szükségletünk harmadát fedezi nukleáris energia, és több mint a felét a napocska.
1: Bizony, úgyhogy nagyon-nagyon egyébként ugye az idei év slamasztikájából egyébként a nagyon-nagyon magas szintű napenergia osztalék, vagy hogy share húzott ki minket ebből a slamasztikából. Bár azért ez nem ilyen egyszerű, ugye ez a dolog, ugye van
2: szó
1: is még,
2: volt róla,
1: van
2: talán.
1: Is ilyen hírünk igen. Még itt a blogban, hogy a Greenpeace lehozott.
2: Volt egy Greenpeace Hunren vita, hogyha jól emlékszem igen. Arról, hogy ez a bizonyos bolgár, mint a nagyon nagy arányú napenergiával, az valójában jó-e vagy sem, vagy inkább szépségtapasz, és órákra tudunk csak letárolni belőle energiát. Ez nyilván egy izgalmas energetikai igen. Kérdés.
1: Valószínűleg az igazság valahol középütt van.
2: Várja, Bulgária és Magyarország, akkor Romániában. Igen.
1: Nagyon jó. Egyébként majd meg fogom próbálni a delikvenseket, akik mind a kettőt esetleg
2: lehet,
1: jöjjenek be és élőben verekedjenek össze. Nem, egyébként szerintem tök jó, hogy ezek a dolgok teljesen nyíltan felszínre kerülnek, és vitatkozunk erről, hiszen így lehet jó megoldásokat találni. Én abszolút hiszek abban, hogy kommunikálni kell a nézet eltéréseket is, tehát hogy ez egyébként szerintem egy jó irány, és hát megtaláljuk a megoldást.
2: És ha már megnéztük ezt a gyönyörű oldalt, amiről ha jól tudjuk egyébként mesterséges intelligencia segítségével született, akkor már is izgi arról elbeszélgetni, hogy örülünk-e annak, hogy New York kitiltotta az AI-t úgy, ahogy van az alsó tagozatból. Tehát azt mondták, és itt az alsó tagozat fontos, ez az ő értelmezésükben van, tehát gyakorlatilag a teljes általános iskolát 8. osztályig ennek kategorizálják. Azt mondták, hogy a következő egy évben Ovitól 8-ig az államban nincs AI használata
3: 14 éves korig.
2: A gyerekeknek, így van, pontosan, és utána középiskolában, pilot programokban tesztelgetik, ez nagyjából 600 ezer diákot fog érinteni, és a tanárok sem használhatják értékelésre vagy tanácsadásra, óra tervezésre és fordításra, igen.
3: Hogy tartják be ezt, vagy ez hogy mire vonatkozik?
2: Hát jön egy rendelet. Egyébként New Yorknak most ugye New York városnak új polgármestere lett, akit egy rendkívül progresszív politikusnak tartanak, és ilyenkor egyszerűen az oktatásért felelős munkatársai hoznak egy ilyen rendeletet, amit aztán a tankerületeknek be kell tartaniuk, és majd jövő évben, tehát így, hogy zajlik ez az év, jövőre vissza lehet arra térni, hogy mit gondolják erről.
3: Technikailag kíváncsi vagyok, hogy tudják ezt megoldani.
2: Olyan, mint a mobil begyűjtés, csak náluk nincs egy ilyen jó kiállású belügyminiszter, mint mi nálunk, aki még a hangján eldől mögé, hogy ezt tartsák be.
1: De ez
3: csak az iskolában történhet
2: igen.
3: Meg.
2: Hát
3: tehát, hogy oké.
2: Okay, a másik, amit a gyerek
3: begyűjtése legyenlő, ezt én is így gondoltam, de akkor nyilván hazamegy, és akkor onnantól kezdve.
1: Hát igen. Jó, de már az is valami, hogy az iskolában ezt nem lehet, meg nyilván az, hogy amit hangsúlyozott a polgármester is, hogy nagyon fontos az, hogy a diákok húsvér tanárokkal tanuljanak, és ővelük dolgozzanak, meg tényleg megtanuljanak saját maguk problémát megoldani, tehát mindent átpattintunk az AI-ra már a kicsi gyerekeknél, akkor pont ezt a fajta kognitív képességet nem fogják elsajátítani, és ebből óriási nagy gubanc lesz.
2: Igen, ez tűnik a problémának, és egyébként, ha emlékeztek, pár éve beszéltünk róla, hogy Kaliforniában, talán Los Angelesnek a tankerületében azt mondták, hogy egy 5 éves pilotprogramot indítanak, ott kezdik el megvizsgálgatni az igényeket, meg mit tudom én, ez az egy évig ne csináljunk semmit, aztán beszéljünk róla. Pont ezekben a kérdésekben szerintem kifejezetten kifejezetten racionálisnak tűnik. És viszont az, hogy mondjuk hetedikesek vagy nyolcadikosok nem tudnak ilyen projekteket vibe kódolni, ugye egy elég erőteljesen projektben gondolkodó iskolarendszerről van szó, tehát mi korábban vulkánokat modelleztek, most lehet, hogy weboldalakat vagy kis játékokat fejlesztenének, ott a felső környékén engem már elgondolkodtatott, hogy vajon jó ez így.
1: De azon az iskolai időszakon kívül sem tudja, sem használhatják?
2: Az alapján, amit olvastunk a Gizmódon, az alapján nem. Tehát az a kérdése, ezt nyilván nem lehet el, tehát ez tudjátok, egy olyan dolog, hogy a nagyon nehezen lehetett lehet korábban is ellenőrizni, hogy honnan másolod ki a szöveget.
3: Így talán nincs kár, amit mondtál az előbb.
2: Igen,
3: talán.
2: Így mert azt nem maradnak le.
3: Privát idejében elkezdheti.
1: Hát valószínűleg bőven lesz ideje annak a tehetséges gyereknek, akit esetleg arra kényszerítenek, hogy még az első egy-két évben ugyanúgy papírmasé vulkánokat készítsen, hogy aztán majd felsőben meg majd elkezdje a vibe kódolást, tehát szerintem nagyon sok mindenben nem fog lemaradni, az alapvető adottságokat elsajátítja. Ez ugye ugyanaz, mint hogy azt mondják, hogy a gyerekeknek iszonyatosan nagy szüksége van a fára mászásra, mert rengeteg mindent megtanulnak belőle, és aki esetleg azt gondolja, hogy atyavilág, de nem adom a gyerek kezébe a mobilt, hanem kiküldöm fára mászni, akkor majd nem lesz elég ügyes a programozásban. Volt ilyen egy időben, hogy hát azért adtuk a gyereknek a telefont, mert hát meg kell tanulni, hogy ez nem maradj, és semmiről nem fog lemaradni, ráadásul ez semmilyen készséget nem fog fejleszteni.
2: Így van.
3: Viszont azt nézem, hogy van ebben még egy kicsi?
2: Szerintem már nincs, szerintem el kell lassan búcsúzni.
3: Hát szerintem nagyon... a Márk még azért ezt említsük meg, ezt a halászléfőzőt.
1: A halászléfőzőt.
3: Ilyen 40 másodpercet adok neked.
1: Igen, erre. Mert ugye ezt már azért felemlegettük itt az adás elején.
3: Hogy néz neki, hogy nem ezzel
1: igen,
3: zárjuk.
1: A Duna Deltában valaki elirigyelte a bajai halászléfőzővel. Ez egyébként ezt azért erre szeretném kihegyezni ezt az egészet, és ez egy elég sikeres fesztivál volt, és több éven keresztül is megrendezték, de idei évben valamiért elmaradt ez a fesztivál.
2: De senki nem szólt a ChatGPT-nek, és oda küldött 10 busznyi turistát.
1: Igen, de olyannyira, hogy a polgármester ott, amikor fogadta őket, és mondta, hogy nincsen, és mondta, hogy de hát a ChatGPT azt mondta, akkor bele ugye megkérdezte ő is a ChatGPT-t, és az pedig...
2: Hát ez zajlik.
1: De zajlik.
2: Zajlik. Hát, nagyon jó. Jó a hangulat, finomak a kaják.
1: Rotyognak a bográcsok.
2: Szóval lehet, hogy ettől megkimérik a New York-i gyerekeket, amikor legalább az első évben nem az lesz, hogy várjon egy picit, Kati néni, bepötyögöm a telefonomba, azt megnézem, van-e halászlé fesztivál.
3: Lufra nem mennek Harry Styles koncertre.
1: Úgyhogy, ha igen, ha bárhová akartok fesztiválra menni, akkor azért máshol is nézzétek meg, mint a aktuális AI segídnél. Na, köszönjük szépen, hogy itt voltatok, igen, akkor ezzel búcsút veszünk, és érkezünk majd jövő héten megint, akkor pedig egy vendéggel fogok majd beszélgetni, remélhetőleg az is izgi lesz, a régi adásokat meg hallgassátok meg, mert hogy ugye mind szépen sorban kerülnek föl, és érdemes őket visszahallgatni. Na, sziasztok!
2: Sziasztok!
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Kávézó a világ végén. Szonikus túlélő úti kalauz McMenemy Márkkal és Marvinnal a Rádió Cafén. Visszahallgathatod a rádiókafé 98.hu-n. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A történelem ismétli önmagát, mi pedig a történelmet. Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed, külön vagy, mint édapáid? Majd kiderül. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi rovata. Minden kedden a 9 órai hírek után. A rovat támogatója a Smart Plants Kft. Zöld harmónia a belső terekben. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
5: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án? A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
6: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: Közétkeztetés folyamatosan ellenőriz a Nébih 911 titkos iratokat tett nyilvánossá a CIA, 4 tonna kokain célkeresztben a csempészbanda feje. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Folyamatosan ellenőrzi a menzákat, illetve a közétkeztetésben közreműködő konyhákat a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Szakembereik mindent vizsgálnak, ami a biztonságos, szakszerű működéshez kell. Az eredményeket aztán közzéteszik a hivatal honlapján. Részletek Tóth Dávid osztályvezetőtől.
8: A minősítések helyszíni szemlékre épülnek, melyeket szakirányi felsőfokú végzettséggel rendelkező auditorok végeznek a Nébih közétkeztetés felügyeleti osztályának irányításával, kontrolljával. Szemléken egyaránt vizsgáljuk a terméket, a létesítményt, a tevékenységet, technológiát és az élelmiszer biztonságot és minőséget garantáló dokumentumok megfelelőségét.
7: Tilos és életveszélyes a Duna-Szent-Benedeki oldalán épült fenék küszöbön tartózkodni, ezt táblák is jelzik, tartsuk be a szabályokat, kérte közösségi oldalán az Országos Vízügyi Igazgatóság. Bejegyzésükben arról írtak, hogy a térségben véget ért a munka, levonultak a katonák, de a túlparton, Paksnál még rengeteg feladat vár a vízügyesekre. A CIA már 3 évvel 2001. szeptember 11-e előtt figyelmeztette a washingtoni kormányzatot egy komoly terrortámadás lehetőségére. Ez derült ki a most nyilvánosságra hozott és eddig titkosan kezelt iratokból. A hírszerzés akkor szinte pontosan megjövendölte azt, ami később bekövetkezett. A jelentések rögzítették, hogy az Osama Bin Laden vezette Al-Qaida csoport robbanó anyaggal megrakott repülőgéppel vehet célba amerikai városokat, konkrét terve azonban nem tártak fel. Tegnap szerte az Egyesült Államokban megemlékeztek a 25 évvel ezelőtti merénylet sorozat 3000 áldozatáról. Csak nem 4 tonna kokaint foglaltak le egy hajón a franciaországi Dunkerque kikötőjében. A 225 millió eurót érő szállítmány Afrikából, Gánából érkezett, és a gyanú szerint Belgiumban akarták piacra dobni. Egyelőre egy férfit tartóztattak le az ügyben. A nyomozók azt remélik, elvezeti majd őket annak a csempészbandának a fejéhez, aki az Európába irányuló kokain kereskedelem egyik meghatározó figurája lehet. Ma már csak keleten lehet felhős az ég, helyi futó záporokkal, de a nap második felében már ott sem várható csapadék. A nyugati és a középső tájakon sok napsütés ígérkezik, ugyanakkor erős lesz a szél. 16 és 23 fok között alakulnak a csúcsértékek. Az előrejelzések szerint holnap már országszerte sok derűs órában bízhatunk, eső nélkül 20-25 fokkal, és a meteorológusok azt mondják, a jövő hét eleje is hasonló időt hoz majd.
6: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: kulturális programajánló következik a Rádió Cafén. Kiállítás.
1: Egészen különleges tárlattal készül ősszel a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum. Szeptember 17-én nyílik meg a Vasi, a Japán Papír 1000 arca című kiállítás, amely egészen január 17-ig látogatható. A Vasi, vagyis a hagyományos japán papír sokkal több egyszerű kézműves anyagnál. A japán kultúrában évszázadokon keresztül jelen volt a mindennapi életben, az írásbeliségben, a hallási tárgyakban és a művészetben is. A kiállítás azt mutatja meg, hogyan vált egy hétköznapi anyag a japán kulturális örökség egyik fontos hordozójává. A tárlaton közel 200 műtárgy, dokumentum és interaktív elem segítségével ismerhetjük meg a vasi készítésének hagyományait, különleges tulajdonságait és sokféle felhasználását. A régi technikák mellett azt is láthatjuk, hogyan gondolják újra a japán papírt kortárs művészek és alkotók. Érdekes része lesz a kiállításnak a papír megőrzésével és restaurálásával foglalkozó anyag is, hiszen a törékenynek tűnő papír megfelelő készítési technikával akár évszázadokon keresztül is fennmaradhat. A kiállítást workshopok, egyéb kísérő rendezvények és nemzetközi konferencia is kiegészíti. A vasi történetén keresztül így nem csak egy különleges anyagot, hanem a japán kultúra egy kevéssé ismert, mégis mindenhova beszivárgó részét is felfedezhetjük.
0: Koncert.
1: Igazi zenei különlegességre készülhetünk jövő tavasszal. 2027. március 4-én a Budapesti Akvárium Klub nagyholjában lép fel a francia Deep Forest. Az 1992 óta működő formáció egészen sajátos világot teremtett az elektronikus zene, az ambient hangzások, a tradicionális énekek és a különböző népek zenei örökségének ötvezésével. A Deep Forest nevét az egész világ megismerte az első 1992-es album után, amelynek Sweet Lullaby című dala máig a csapat egyik legismertebb felvétele. A zenekar nem egyszerűen csak elektronikus zenét készített, hanem különböző kultúrák hangzásvilágát emelte be egy modern, atmoszférikus zenei közegbe. Ezzel az elektronikus világ zene egyik úttörőjévé vált. Magyar szempontból különösen érdekes az 1995-ös Bohém album, amely 1996-ban Grammy-díjat kapott a legjobb világzenei album kategóriában. A lemez egyik emblematikus dala a Martha's Song, az Istenem, Istenem kezdetű csiki népdalra épül, és Sebestyén Márta is közreműködik benne. A Deep Forest az elmúlt több mint három évtizedben számos irányba kalandozott. Zenéjében megjelent Brazília, Afrika, India és Japán zenei öröksége is, miközben olyan világsztárokkal dolgoztak együtt, mint Peter Gabriel, Yosun Dor, Cesaria Evora vagy Josh Groban. A formáció lemezeiből világszerte több mint 10 millió példány fogyott.
0: Fesztivál.
1: Szeptember 15-e és 20-a között ismét a klasszikus zenéjé lesz a főszerep Pécsen. Érkezik a Zene Szüret Fesztivál, amely idén különösen izgalmas programokkal várja a közönséget. A Filharmónia Magyarország 70. jubileumához kapcsolódó rendezvénysorozat nem csak a komoly zeneszerelmeseinek szól, hanem azoknak is, akik most ismerkednének ezzel a világgal. A város több helyszínén koncertek, versenyek és közösségi események idézik meg a klasszikus zene sokszínűségét, miközben a fesztivál célja az is, hogy közelebb hozza ezt a műfajt a fiatalabb generációkhoz. Az idei program egyik legizgalmasabb újdonsága a Mostra Classic Street, amely szeptember 18-án és 19-én a belvárost valódi szabadtéri koncerttérré alakítja. A résztvevő zenészek nem hagyományos koncerttermi környezetben lépnek fel, hanem kreatív előadásokkal, különleges hangszerelésekkel és látványos produkciókkal igyekeznek megszólaltatni a járókelőket. Az utcazenei tehetségkutató nem csak verseny, hanem igazi közösségi élmény is, ahol a közönség test közelből találkozhat a klasszikus zenével. A fesztivál másik kiemelt eseménye a Liszt Ferenc Nemzetközi Zongora Verseny, amelynek a Kodály Központ ad otthont. A világ különböző pontjairól érkező fiatal zongoraművészek közül sokan a nemzetközi koncert életkövetkező nagy tehetségei lehetnek, így a közönség valódi jövőbeli sztárokat hallhat még pályájuk elején. A fesztivált szeptember 15-én a világhírű zongoraművész Olga Kern nyitó koncertje indítja, majd a versenydöntői szeptember 18-án és 20-án kínálnak izgalmas pillanatokat.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
2: Nő és bor. Sokak számára a bor egyet jelent a baráti összejövetelekkel, vagy egy különleges találkozással, időnként egy kis tanulással. A nők rendszerint keresik azokat a kiegészítőket, amik erősítik a kóstolási élményeinket. Lehet ez egy új típusú, profi boros pohár, vagy egy izgalmas dugóhúzó. Az életkor is befolyásolja a borfogyasztási szokásainkat. A fiatalabb nők rendszerint az egyszerű, könnyen érthető és élvezhető borokat részesítik előnyben. Például a pezsgőt, vagy az édes, vagy késői születelésű fehér borokat. Az idősebb nők esetében viszont kifinomultabb választási lehetőségekről beszélhetünk. Ők gyakorta élvezik az ízlésük pallírozását és tapasztalatszerzést. Sok férfitől hallottam viszont, hogy igen nehéz meghódítani egy borhoz értő nőt. Igaz lehet? Kétségtelen, hogy egy rossz borválasztás a férfi részéről épp oly kiábrándító lehet, mintha a helyesírási hibát vét. Amikor az első randevún kell lenyűgözni valakit, a megfelelő borválasztás sokkal fontosabb, mint a hagyományos virágcsokor. Ma már nem ritkaság a női borász, sem itthon, sem külföldön. Nem voltak borüzletek, szomeliék, szakírók sem. Mára megváltozott a helyzet. A nők egyre inkább megtalálják jól megérdemelt helyüket a borvilágában. Ha megnézzük a statisztikákat, a borfogyasztók, bortermelők, tulajdonosok körében is egyre nagyobb számban jelennek meg a nők. A női vagy éppen feminin oldal egy kicsit lágyabb, kerekebb, kedvesebb. A maszkulin borok harcosabbak, erőteljesebbek, határozottabbak, ami egyáltalán nem minőségbeli eltéréseket jelent. Csupán stílus kérdése, mint oly sok más az életben. Tokajban több olyan női borász is dolgozik évek óta, akiknek a borai eljutottak a világszinten valamennyi csücskébe. Bot Judit, Berec Stefani után Bárdos Sarolt is megkapta a Borászok Borásza díjat 2024-ben. A szőlő és a pince mellett komoly részt vállal a vendégek jól tartásában, de alapító tagja a Tokaji Borbarátnők Társaságának is. Hegyalja kincsei soha nem voltak leltározva, és nem kaptunk vagy adtunk hozzá használati utasítást. Viszont az ilyen borászokon keresztül sok olyan embert el lehet érni, akik amúgy nem feltétlenül kapcsolódnak be a borkedvelők rendszeres tokai rutinjába. A kapcsolatteremtő képesség, nyitottság és persze a kifogástalan borok nélkül a világ legjobb borait sem lehetne feltétlenül eladni. Nos, van-e helye a nőknek a bor körül? Talán már fel sem kell tenni a kérdést, hisz tudjuk. Van bizony, és nem is akármilyen.
0: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga!

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A filmvilág legszélesebb spektrumán felfigyeltek már Gabi Moreno időtlen, különleges hangjára. A teljesség igénye nélkül az angolul és spanyolul is éneklő, Grammy-díjas, guatemalai előadó művész orgánumát hallhattuk már az Oscar-díjas delfines dokumentumfilmben, az Öbölben, a Netflix börtönsorozatában, a Narancs az új feketében, a Városfejlesztési osztály című szitkomban, vagy a DreamWorks animációs moziában, a Csizmás kandúr, az utolsó kívánságban. És persze ne feledkezzünk meg Hugh Laurie-ról. Dr. House megformálója bevette az énekesnőt tradicionális New Orleans-i blues zenekarába, a The Copper Bottom Bandbe, nem kevés löketet adva Moreno karrierjének. Ez a formáció 2014-ben Budapesten is fergeteges koncertet adott. De 2025 sem múlt el magyar vonatkozás nélkül hősnőnk életében. Enyedi Ildikó Csendes barát című filmjében kétszer is felhasználta Moreno 2022-es dalát, a Till Waking Light-ot.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A várkonyi csibészek története 2017 elején kezdődött, amikor néhány hónap szárnypróbálgatás után a Common Vibe projekt keretein belül úgy döntöttek az ózdi gyerkőcök, hogy itt az ideje zenekart alapítani és komolyabban foglalkozni a közös zenéléssel. A Common Vibe egy olyan projekt, amely szeretné a zene megannyi arcát megismertetni kicsikkel és nagyokkal egyaránt. Közvetítői szerepet nyújtanak a zene által mindenkinek, hogy megismerkedjenek hangszerekkel, felfedezzék saját muzikalitásukat, közösségi élmény, új közösségek, együttesek szülessenek. Az ezt követő években a várkonyi csibészek megjárták Európát is. Többek között az Európai Parlamentben is felléptek. A sok zenei siker mellett mégis arra a legbüszkébbek, hogy programuk által a gyerekek pozitív lélektani fejlődésen mennek keresztül.

0: csöngettek? Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok. És a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi Tokától Bokáig.
1: Aki nem volt katona, az nem is ember. Maximum csaj.
0: És Ördögi Roy.
2: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
0: A frekvencia ismerős. A stílus letisztult. De a harapás a régi. Dupla farkas. Szeptember 21-től minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
2: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
3: One, two, three, ho!
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Ne maradj le az év egyik legnagyobb családi kuponakciójáról. Újra itt a Promobox Baba-Mama kuponnapok. Szeptember 7-e és 13-a között több mint 100 márka, közel 200 akciós ajánlata vár rád. Az idei év egyik sláger terméke, a Multiprotector antibakteriális háztartási törlőkendők. Most 25% kedvezménnyel kaphatók a Rosszmanban. További információk az édeskisbabám.hu oldalon és a beváltó helyeken. Jól hallottad, Multiprotector törlőkendők 25%-kal olcsóbban. Most a Rosszmann üzletekben. Ne hagyd ki! Szerezd be a kuponmagazint még ma!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
5: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
6: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
7: Sometimes I feel like throwing my hands up in the air. I know I can count on you.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Mit tehet a sejt, aki mit se sejt? Kérdezte pajkosan Geszti Péter a Jazz meg az élén 1998-ban. Masterwell, When I Was a Sperm című dala 3 évvel korábban 1995-ben jelent meg a távoli Egyesült Államokban.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Szokásos bőrnacián kívül farmerben, öltönynadrágban és kígyóbőrgatyában is feszít 2024-es Honey klipjében Lenny Kravitz. A rockstar nyilván egy klipforgatás biztonságos környezetében szerette volna tesztelni, melyik ruhadarab a legstrapabíróbb, mivel 2015-ös stockholmi koncertjén kedvenc gatyója éles helyzetben hagyta cserben. Éppen a műsor második számát az American Woman-t játszotta, de amerikaiak helyett inkább a svéd nőknek okozott váratlan örömöt, amikor a rajta lévő bőrnadrág egy jófajta rocker terpesz közepette megadta magát. Recs. Mindenki megtudhatta, hogy a zenész nem alsógatyapárti, de testékszert övalatt is szeret viselni. Mi Kravitz leszaladt a színpadról átöltözni, a szervezők technikai problémára hivatkozva kérték a közönség türelmét, ami további derültséget okozott.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A kanadai dalszerző énekesnő Feist Juno-díjas és Grammy-re is jelölt dalából, a 1-2-3-4-ból, amelyet egyébként eredetileg ausztrál zenésztársa Sally Saltman írt, készült egy kiszámolós verzió a Sesame Street 39. évadához, amelyben csirkéket, pingvineket és szörnyeket számol 1-től 4-ig.

0: csöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Zene, borok, fesztivál hangulat. Hiperforma, Intim Torna Illegál, Budai House Club, Sterbinski és még sokan mások. Szeptember 24-25-26. Ócsai Öregfalu Kulturális Fesztivál. Infók ócsaműfász.hu.
2: R.E.M. Screaming Trees, Mad Season, Queens of the Stone Age. Nem, nem egy új fesztivál line-upját hallod. Peter Buck, Beret Martin, Ellen Johannes és társaik egy frissen alakult szuperbunk tagjaiként érkeznek Budapestre. A Drain the Sea október 27-én először lép fel Magyarországon az Aquarium Clubban. Jegyek már elérhetők a livenation.hu-n.
3: Használd ki a nyár utolsó hétvégéjét. Balaton, nyárutó és jó társaság. És közben beszélgetések arról, hogyan lehetne egy kicsit másképpen élnünk. Dehogy nem fest. Egy hétvége találkozásokkal, kultúrával, zenével és közéleti programokkal. Szeptember 11-től 13-áig Balatonalmádiban, a Vesselényi strandon és Erzsébetligetben. Dehogy nem fest. Komoly gondolatok strandpapucsban. Jegyek és elképesztően gazdag program a dehogynem.hu-n. Nem jössz? Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádiókafé, van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
4: Indul a gyermekvédelmi krízisprogram. A kutyári szennyezés után nincs baj Iváncsán. Köszönjük időjárás, 4 megyében megszűnt a tűzgyújtási tilalom. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Azonnali mintegy 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízisprogramot indít a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, mintegy 6 milliárd forintot közvetlen szakmai programokra, további 3,4 milliárd forintot fejlesztésekre fordítanak, lehetőleg még idén. Közlése előtt a szaktárca vezetője úgy fogalmazott, hogy a gyermekvédelmi rendszer az összeomlás szélén áll, csak a dolgozók elkötelezettsége tartja életben. Kátai Németh Vilmos jelezte, elkészült a kormány gyermekvédelmi jelentése, az összeállítás a kormány.hu oldalon érhető el. Eszerint az itthon élő több mint 1,6 millió gyermek közül 130 ezret tartanak nyilván veszélyeztetettként. A település egyetlen kutyában sem mutatta ki az akkumulátorgyárból származó szennyezést Iváncsán. A Fejér megyei község önkormányzata jelezte, 55 fúrt és ásott kútból vettek mintát, és folytatják az ellenőrzést. A vezetékes víz Ercsi felül érkezik, azzal nem lehet probléma. Azután lépett a helyhatóság, hogy az akkuüzem a múlt héten tájékoztatta őket. A gyár területén az úgynevezett monitoring kútban káros anyagot mutatott ki az önellenőrző vizsgálat. Ezt követően azonnal meghozták a szükséges óvintézkedéseket. 4 megyében megszűnt mától a tűzgyújtási tilalom. Győr-Moson, Sopronban, Somogyban, Vasban és Zalában vonták vissza a korlátozást, mert a napokban esett csapadéknak köszönhetően megszűnt a fokozott veszélyhelyzet. Az ország többi részén viszont nem hullott annyi eső, hogy átnedvesítse a talajt, így az erdei biomassa továbbra is száraz, figyelmeztetett tájékoztatásában a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Kitiltották az okos szemüvegeket az iskolákból Norvégia fővárosában. Elejét akarják venni annak, hogy a gyerekekről tiltott felvételek készüljenek, vagy egy folyamatos adatgyűjtés áldozataivá váljanak. Ráadásul a kellékeknek nincs semmi extra szerepük az oktatásban, más eszközökkel gond nélkül helyettesíthetők, viszont kiszolgáltatják a tanulókat és a diákokat egy gigacégnek, illetve akár a bűnözőknek is. Ma már csak keleten lehet felhős az ég, helyi futó záporokkal, de a nap második felében már ott sem várható csapadék. A nyugati és a középső tájakon sok napsütés ígérkezik, ugyanakkor erős lesz a szél. 16 és 23 fok között alakulnak a csúcsértékek. Az előrejelzések szerint holnap már országszerte sok derűs órában bízhatunk, eső nélkül 20-25 fokkal, és a meteorológusok azt mondják, a jövő hét eleje is hasonló időt hoz majd.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén.
5: Apa, ma te mesélj!
6: Jól van, gyere!
3: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította.
0: Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
6: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
0: Tuareg blues, Ethio jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, Thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szombat délután 1-től 2-ig.

0: Bonga Heaven Bongo Hell. Az utazásnak már a vége, de jövő szombaton délután egykor Cyborg Templár újra megpörgeti a földgömböt.
1: Előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék? Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
2: Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicália, highlife, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
3: Alright, DJ, put the needle on the record.
2: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az ön munkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
5: Használd ki a nyár utolsó hétvégéjét. Balaton, nyárutó és jó társaság. És közben beszélgetések arról, hogyan lehetne egy kicsit másképpen élnünk. Dehogy nem fest. Egy hétvége találkozásokkal, kultúrával, zenével és közéleti programokkal. Szeptember 11-től 13-áig Balatonalmádiban, a Wesselényi strandon és Erzsébetligetben. Dehogy nem fest. Komoly gondolatok strandpapucsban. Jegyek és elképesztően gazdag program a dehogynem.hu-n. Nem jössz?
0: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: Indul a gyermekvédelmi krízisprogram. Nőtt a Dunavíz szintje Budapestnél. Két kerékpárost gázolt halálra egy autós. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Azonnali mintegy 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízisprogramot indít a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, mintegy 6 milliárd forintot közvetlen szakmai programokra, további 3,4 milliárd forintot pedig fejlesztésekre fordítanak, lehetőleg még idén. Közlése előtt a szaktárca vezetője úgy fogalmazott, hogy a gyermekvédelmi rendszer az összeomlás szélén áll, csak a dolgozók elkötelezettsége tartja életben. Kátai Németh Vilmos jelezte, elkészült a kormány gyermek védelmi jelentése. Az összeállítás a kormány.hu oldalon érhető el. Eszerint az itthon élő több mint 1,6 millió gyermek közül 130 ezret tartanak nyilván veszélyeztetettként. Két nap alatt több mint 20 cm emelkedett a Duna vízszintje Budapestnél, ez derült ki a vízügy reggeli adataiból. Az előrejelzés szerint további emelkedésre számítanak, a prognózis vasárnap délig további 15 cm-es vízszint emelkedésről szól, majd újból apadás jöhet. A Duna egyébként szerdán elérte a valaha mért legalacsonyabb szintet a fővárosnál, a vízmérce nullpontját. Két kerékpárost gázolt halálra egy autós Békésnél. A rendőrség közlése szerint a sofőr megállás nélkül továbbhajtott, nem hívott segítséget. Az elkövetőt már elfogták, a hatóság későbbre ígért részletes tájékoztatást az esetről. Négy vármegyében megszűnt mától a tűzgyújtási tilalom. Győr-Moson, Sopronban, Somogyban, Vasban és Zalában vonták vissza a korlátozást, mert a napokban esett csapadéknak köszönhetően megszűnt a fokozott veszélyhelyzet. A Nébih figyelmeztet, hogy az ország többi részén viszont nem hullott annyi eső, hogy átnedvesítse a talajt, így az erdei biomassa továbbra is száraz. Pénzbüntetést kapott egy kozmetikus, aki engedély nélkül végzett ajakfeltöltéseket Békés Csabán. Két éven át úgynevezett hialuronsavas kezeléseket alkalmazott vendégein, ehhez azonban sem szakorvosi képesítése, sem működési engedélye nem volt. Huruzslás miatt ítélték el. Keleten még kitartanak a felhők, másutt napos lesz a délután. A keleti tájakon és a nyugati határ mentén előfordulhat elvétve zápor, zivatar. A szél néhol megélénkül, helyenként erős lökések is lehetnek. 16-23 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 11-17, hajnalra 8 és 13 fok közé hűl a levegő, a fagyzugos helyeken hidegebb is lehet. Holnap változóan felhős idő lesz, több-kevesebb napsütéssel, időszakosan lehet kisebb eső, zápor.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Egy kis kultúra. Programajánló a Rádió Cafén. Színház.
7: Ma egész nap zajlik az Örkénykert rendezvénysorozata. A Madács teret szokás szerint zöld szigetté varázsolták, ahol estig sorjáznak a programok. A színház most induló évadának bemutatói kapcsán több részletre is fény derült.
8: Márton Dávid jegyzi az évad utolsó színpadi bemutatóját. A Zeneakadémiát végzett művész olyan rangos színházakban és operákban dolgozott már, mint a Burgtheater vagy a Volksbühne. Az Örkényben Alfred Döblin klasszikus regényét adaptálja. A Berlin Alexanderplatz főhőse frissen szabadult a börtönből, és új életet próbál kezdeni a modern nagyvárosban. Ezt a személyes történetet a mai társadalmi valósággal állítja párhuzamba az előadás. A darabról és az első hazai rendezéséről Márton Dávid mesél.
9: Nekem ez egyszerre nagyon nagy megtiszteltetés, meg egy szakmai izgalom és öröm. Nagyon szeretem az Örkény társulatát, nagyon sok színészt ismerek már régóta, olyan értelemben, hogy láttam őket egész fiatal koromtól kezdve, és a fiatalok közt is nagyon sok tehetséges színész van, tehát én nagyon örülök ennek a munkának. Mindig egy ilyen találkozásról van szó, tehát, hogy az ember azt is figyeli, hogy ahhoz az együtteshez, ahhoz a színészekhez mi lehet érdekes, a saját életútjában mi egy érdekes lépés, egy új fejezet, egy új kísérletre való lehetőség. Ennek a szövegnek egy nagyon nagy zeneisége van, több szólamosága, tényleg ezzel is próbálja a nyelviséggel is leképezni a várost. Egy több szólamosággal, és ez engem érdekel nagyon, hogy hogyan lehet ez zeneként, zenei struktúraként megdolgozni. Másfelől maga az újrakezdés téma, azt mindnyájan ismerjük valamilyen módon. Az, hogy hogyan próbálunk egy új esélyt adni magunknak, vagy kapunk egy új esélyt, hogy ez apró, finom nüanszokat jelent az életünkben, vagy nagy horderejű változásokat, az nagy különbség. De azt hiszem mindnyájan ismerjük azt, mind egyénként, és amit érdekesnek tartok, hogy most viszont ebben az időszakban társadalomként is, hogy kapunk egy új esélyt, és hogy mit kezdünk ezzel. Hozzá kell tennünk, hogy itt nem egy bár akármilyen figuráról van szó. Tehát nem csak egy Piti Ánett bűnözőről, hanem egy olyas valakiről, aki gyilkosságot követett el. Tehát egy olyan férfiról van szó, és aztán ebben a regényben nagyon-nagyon sokszor visszatér, mind Bibelkop figurájával kapcsolatban, mind más férfi figurákkal kapcsolatban a nőkkel szembeni erőszak. Tehát, hogy itt az újrakezdés, vagy a következő esély, vagy egy másik esély, itt nem csak minket, mint talán hétköznapi értelemben vett politikai közösség érint, hanem a férfi és női társadalmat Magyarországon, és egyébként a világon mindenhol, Európában. Tehát, hogy mit jelent egy ilyen tett után újra kezdeni. Ez ugyanúgy témája ennek a regénynek, mint általánosságában. Én szeretem, hogyha minden egyes feladat valóban egy kihívás is, mert igazából rutinból színházat nem nagyon lehet csinálni. Akkor valahogy nekem legalábbis az az érzésem, hogy úgy jár az ember, mint ez a ródugró, aki a lépcsőn repül át. Nagyon neki kell futni, nagyon nagyot kell akarni ugrani, és akkor esetleg átrepülünk a léc fölött. És ehhez viszont kell kihívás, mert egyébként minek futni neki az ember oly sokszor. Még 2010 körül volt, csináltam egy adaptációt a Bécsi Burg Színháznak, Eszterházi Péter Harmónia Célesztiséből, és arról aztán nem lehetett azt gondolni, hogy a színpadra való szöveg. De valahogy azt éreztem, hogy nagyon mély érzelmeket rejt magában, és hogyha ez sikerül valahogy kifejteni, akkor ennek lehet színpadi ereje. Nem olyan módon, ahogy egy hagyományosan megért drámának, de hogy igenis tud embereknek a színpadon anyagot adni, érzelmi töltetet és tartalmat. És ennél a regénynél is egyértelműen ezt érzem, hogy ebben nagyon sok minden van, ami színpadról át tud áradni egy néző számára, sőt, hogy a szövegnek többletet ad az, hogy ez kinek a szájából szólal meg.
7: Ma estig tehát mindenkit várnak az Örkénykertbe, a Madách térre, ahol alkotókkal és rendezőkkel is beszélgethetnek az érdeklődők.
0: Egy kis kultúra. Programajánlónkat hallottátok. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
10: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Benne a nap embere, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 10-től délig. Pont jókor!
11: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont jókor. Vendégeim Bíró Kriszta, az Örkény Színház színésze, író, és Polgár Csaba, az Örkény Színház művészeti vezetője, akiket köszöntök, sziasztok!
12: Jó napot kívánok, szervusztok!
13: Jó napot, köszöntjük a hallgatókat!
11: Hát és kezdjük mindjárt rögtön azzal, hogy ugye kezdődik az évad, és ez az Örkény életében egy jeles nap, illetve a nézők életében is, hiszen lehet találkozni, együtt tölteni egy napot.
13: Hát reméljük, igen, hogy ez egy jeles nap. Ez a 15. alkalom, hogy az Örkénykerttel indítjuk az évadot, ami hát, ahogy a neve is mutatja, egy kert, nem árulunk zsákba macskát, a Madách tér betonjára gyakorlatilag egy ilyen gyepszőnyeget leterítünk, és reggeltől késő éjszakáig vannak programok.
12: Igen, és ez egy nagyon fontos esemény abból a szempontból, hogy valóban lehet velünk találkozni, tehát nem márványszobrok fognak állni a Madách tér tetején, a háztetőn, hanem tehát abszolút lehet velünk beszélgetni, és olyan alkalmakat is igyekszik a színház teremteni, ahol konkrét leendő bemutatók kapcsán beszélgethetnek velünk a nézők, hogyha akarnak, de lesz mindenféle gyerekprogram, mozgásprogram, az elmaradhatatlan Csúlya Imre Jónás könyve és az elmaradhatatlan esztrád szintén lesz. Ugye tavaly nem volt esztrád, de most lesz esztrád este 8-kor, amit mindenki nagyon vár.
11: Én azt gondolom, hogy minden színháznak megvan a maga törzs közönsége, és az nagyon jó, hogy a közönség azt érzi, hogy közel kerülhet a színészekhez, érdekes az, hogy mi az ő véleménye, érdekes, hogy mi az ő meglátása, tehát hogy ez az interaktivitás benne van. Viszont az is nagyon jó a színháznak is, amikor látszódik, hogy ezen a törzs közönségen kívül másokat is elér, másokat is megmozdít. Én azt gondolom, az ilyen alkalmak pont erre nagyon jók.
13: Igen, hát abszolút ez volt a gondolat, amikor elkezdtük annó az Örkénykertet, hogy találkozunk és töltsünk el közösen egy napot. Ugye ezek általában a színezek évad végén szokták ezeket csinálni. Mi pont ezért a fonákja az örkényi hagyományokkal megegyezően évad elején csináljuk, és hát ez, arra is használjuk ezt, hogy az évad bemutatóit egy picit megmutassuk, vagy beszéljünk róla a nézőkkel, egy kicsi ízelítőt adjunk belőle. Talán azért is fontos ez nekünk az elmúlt időben egyen jobban, mert hogy sokkal inkább ráálltunk egy ilyen kortársi vonalra.
12: Abszolút.
13: Tehát nem a nagy klasszikusokkal tömjük tele a repertoárt, hanem abszolút egy ilyen kíváncsi kísérletező irányba indultunk el, és azt hiszem, hogy jó is a nézőknek, és nekünk is jó, hogyha tudunk megfogalmazni gondolatokat és célokat a következő évad bemutatóival kapcsolatban.
11: Igen, ez benne volt nekem is a gondolataimban, hogy azért ez a jelenből a jelenbe, a jelennek szóló előadások vannak most nálatok, és azt gondolom, hogy ahogy most megnéztem mind a kettő előadást, aminek októberben lesz a bemutatója, és ami miatt most itt vagyunk, hát egy csomó gondolatom lett, és olyan nagyon jól provokálta az én érzésvilágomat, hogy na, aha, igen, erről akkor nagyon érdekes, hogy hogyan is lehet beszélni. Vegyük ezeket sorba, jó? Október 2-án és 3-án van egy-egy jeles bemutató. Egyik, ugye Kriszta, a másodikait te írtad, a harmadikait te rendezed. Szerintem beszéljünk mindkettőről, és ti is nyugodtan egymáséba beleszólhattok, de én azt kérem most akkor először, Kriszta, hogy te a magadét.
12: Álompolgári tehetségkutató. Át.
11: Át, igen.
12: Át. Az a címe, hogy át.
11: Álompolgári tehetségkutatónak a gondolatát, és annyira a történetét mutasd be, amennyire úgy gondolod, hogy lehet róla beszélni, aztán kitérünk arra, hogy hogyan is lett ez megvalósítva.
12: Az idei évad jelmondata az Örkény Színházban az I'm going magyarni, ami ugye az Örkénynek a Nézzünk bizakodva a jövőbe című egy perceséből származó mondat, és ez a mondat volt a úgynevezett belső pályázatnak is a hívó mondata vagy jelszava. Egy évvel ezelőtt hirdette meg a színház, a társulaton belül bárki pályázhatott egy stúdiós bemutatóra, és sok-sok jeles kollégám is pályázott, mellettük én is, és én nyertem ezzel a nyertem, szóval, hogy ezt választotta ki a bizottság, és ennek az alapja Domonkos István Kormány eltörésben című, vagy nem az alapja, hanem az alapgondolata ebből a versből származik, amit sajnos nagyon kevesen ismernek, holott egy korszakos nagy versről van szó, és ebből született ez a gondolat, ez az álompolgári tehetségkutató, és én írtam, és játszom benne, és Vidder Kristóf rendezi, és Takács Nóra Díja, Józsa Bettina, Hajduk Károly, Znamenák István, és én játsszuk az öt szerepet.
11: Aminek a lényege az, hogy csak együtt lehet nyerni, ugye? Ez egy fontos dolog.
12: Igen.
11: És nekem ez volt a hívó szó, hogy meg kell végre érteni, hogy csak együtt.
12: Nem tudom, hogy mennyire lehet előre ilyen általánosságokat, vagy filozófiai mélységeket ráhúzni egy ilyen történetre.
11: Ó, én ráhúzom bármikor. Jó, te csak mondd, hogy mi volt a terv, majd én ráhúzom.
12: Ne, hát ez tulajdonképpen egy teljesen hagyományos színdarab, van neki eleje, közepe, vége, uh-huh. és öt emberi sorsot látunk, amelyek remélhetőleg érdekesek, izgalmasak, ugyanakkor aha élményt is nyújthatnak a nézőknek, hogy vagy ők magukra ismernek benne, vagy valamelyik szerettükre, vagy ismerősükre, de hát ez most egy rémes közhely volt, amit mondtam, hiszen a színháznak ez a célja. Mindig is minden időben, akár klasszikusról, akár kortársról van szó.
11: Viszont a jó hír az, hogy azzal együtt, hogy évszázadok óta ez a célja, mégis újra és újra meg tudja még a gyakorlatszínházba járót is lepni, és ez a jó, és ezért működik.
12: Igen, ez így van. Nehéz mértékben.
11: Az, hogy volt egy belső pályázat, szerintem ez is nagyon izgalmas, és ez már mindkettőtöknek szólt, tehát hogy az, hogy kiírni egy pályázatot a kollégáknak, tehát a színházon belül, ez is nekem azt jelzi, hogy egyfajta kreatív műhelyek létrejöttek, közös gondolkodás, külön gondolkodás, de lényeg az, hogy mindenki csinálni akar valamit, ami a miénk. Van nekem egy ilyen érzésem ezzel kapcsolatban.
13: Igen, hát ez nekünk célunk volt a Gáspár Mátéval, aki jelenleg az ügyvezető igazgató. Igen. Amikor a pályázatot megírtuk, ez már akkor benne volt, hogy mi szerettük volna, hogyha a belső energiák vagy a kreatív energiák azokat fel tudjuk használni, és uh-huh. hogy az Örkényben tudnak ezek a alkotók, színészek, és mindenki, nagyon-nagyon sok felől érkezett pályázat, aminek nagyon-nagyon örültünk, hogy szóval nem az történt, hogy három színész kollega adott be, hanem tényleg gyakorlatilag szinte minden részéről a színháznak érkezett pályázat, és nagyon-nagyon izgalmas volt. Úgyhogy hát persze abban reménykedünk, hogy ez az alkotói közösséget uh-huh. erősít, és az, hogy gyakorlatilag a nullától a születésétől belül marad egy ilyen előadás, vagy egy projektnek a létrehozása, az szerintem elég fontos, és hát nagyon büszkék is vagyunk rá, hogy van egy olyan műhelyünk, ahol tényleg az ötlettől a szövegnek a megírásáig, a tól kezdve a bemutatóig gyakorlatilag házon belül el tudunk juttatni egy gondolatot.
11: Kifejezetten az az érzésem, hogy a belső kreatív energia itt teremti meg magát, és itt teremtődik újjá, és ad kifelé valamit. De az, hogy te írtad, és játszol is benne, lehet, hogy ez számodra nem egy bonyolult kérdés. Nekem kívülről érdekes, hogy melyik személyiség résznek kell dominánsnak lennie, hogy tudsz magadra tekinteni, mikor játszod azt, amit írtál, hozod-e színészként, amit elvárt, van-e ilyen, hogy elvárás, vagy gondolat?
12: Nem tekintek magamra sehogy. Tehát ha tekintenék, akkor az nagy baj lenne, mert akkor sem írni, sem játszani nem tudnék. Megpróbálom, nem könnyű, egyáltalán nem könnyű, mentális értelemben, senki nem akadályoz abban, hogy ezt a két dolgot egyszerre csináljam, tehát ez kizárólag rólam szól. Az első része az az omnipotencia, hiszen én írtam, és én vagyok a mindenható. Természetesen aztán, amikor bekapcsolódott a munkába Kristóf, illetve Varga Zsófi és Laki Diának, akikkel együtt pályáztunk, és nyertük meg ezt a lehetőséget, akkor ugye ők, az ő szemük is már rálátott az anyagra, és felhívták a figyelmemet arra, hogy hát ezt inkább itt másképp kéne. Csaba is olvasta természetesen, de azért az mégiscsak egy kicsit ilyen mindenhatós cucc, És most pedig a próbákon pedig igyekszem egyáltalán nem úgy jelen lenni, mint egy, szóval rémes lenne. Az nagyon iszonyú arrogáns és kellemetlen lennék, hogyha én ott állnék a színpadon, és elkezdem kiavítani a kollégákat, hogy de nem ezt írtam.
11: Nem erre gondoltam.
12: Maga a saját dolgom.
11: És omniprezencia. Mindenütt jelenlevő. Nem, hanem, hogy az, amit te írtál arra a szerepre, akit te vagy, de nem erre gondoltam, hogy a kollégákra, hanem a saját magadon.
12: Hát szerintem én az az igazság, hogy a színház történetben, a nemzetközi színház történetben és a magyarban különösen ennek van hagyománya, igen, hogy valaki ír, és aztán azt, amit írt, abban játszik. Ez már a 19. századtól így volt, és főleg a nőkkel egyébként, mert hogy ők voltak folyton elégedetlenek a saját színpadi szerepeikkel, illetve aha, a saját, hogy mennyit dolgoznak. És bizony a 19. században nagyon sok színésznő fordított vagy írt saját magának szerepet. Például Bujovszki Lilla, akit én nagyon kedvelek, mint jelenséget. A Kaméliás hölgyet azt évtizedekig az ő fordításában játszották, ő ezt először magának fordította, de írt különben színdarabokat is. Úgyhogy inkább azt kéne elfelejteni, vagy az lenne a jó, hogyha, és ez nem csak rám vonatkozik, hanem bárkire, hogy nem feltétlenül csak egy dologban lehet valamit csinálni, lehet több dolgot is csinálni egyszerre, nyilván mértékkel, de lehetséges.
11: Én azt abszolút hiszem, és azt is látom, hogy azért ennek is van már, főleg az elmúlt években, nagyon sokat, tehát rendeznek, játszanak, írnak, játszanak, rendeznek, producereskednek, tehát én azt abszolút értem és érzem, hogy egy emberbe lehet nagyon-nagyon sok oldal. Inkább az volt bennem a kérdés, hogy neked belül van-e olyanod, hogy el kell választanod, hogy mikor melyik személyiség részed az erősebb. Mondjuk lehet, hogy Csabánál ez jobban láttatható, mert mint művészeti vezető, tehát az, hogy vezet egy intézményt, és közben pedig amúgy rendez egy darabot, ez azt gondolom, hogy két jól elválasztható különböző tevékenység és gondolkodás és látásmód. És csak erre gondoltam, hogy van-e benned ilyen ezzel kapcsolatban.
12: Most éppen nincs, de biztos nincs. Vagyok benne, hogy a bemutatói még lesz olyan, amikor aha, ez nem lesz egyszerű. Majd igyekezni fogok ezt nem mutatni, hanem majd megoldom.
11: Hát magam. Gondolom, igen.
13: Na, most szólnak szerintem.
12: Igen, az biztos lesz, de szeretném, ha nem jutnánk el odáig, hogy szólniuk kelljen.
11: Ugye azt mondtuk, hogy 5 különböző sors, és alapvetően itt ebbe a tehetségkutatóban a nyeremény az minden is, ugye?
12: Igen.
11: Szóval egy picit menjünk még bele, hogy mi van, mi az, amit a néző ettől a darabtól várhat, vagy tudhat róla elöljáróba. Inkább az, hogy mit tudhat róla, mert akkor tudom, hogy te meddig engedsz be minket.
12: Az fontos, amit a bevezetőben mondtál, hogy csak együtt nyerhetnek, tehát egyenként semmiképpen, tehát meg kell mutatniuk azt, hogy hogyan tudnak együttműködni, odafigyelni egymásra, és ugye azt még annyit elárulok, hogy itt a Világ TV épületében, ahol játszódik ez a 16 órán át tartó tehetségkutató, itt a világ 195, tehát az összes nemzetének csapata elindult, tehát összesen 975-en versenyeznek ebben a tehetségkutatóban, és mi a magyarokat látjuk, ahogyan versenyeznek, hogy velük mi történik, és hogy hogyan tudják bemutatni nemzetük kiválóságát.
11: Igen, erre voltam én is kíváncsi, mi az erősségük vajon.
12: Azt majd kiderül.
11: De oké, akkor erről nem lehet.
13: Szerintem az Örkény Istvánnak az utolsó megy mag című egy percesét, aki elolvassa, az...
12: Igen.
13: Az talán valamelyest hangulatba kerül, hogy így mondja.
12: Köszönöm, Saba, így van.
11: És akkor gondolom ezzel benne lesz a humor, a áthallás, és egy csomó minden, amit már megszokhattunk tulajdonképp az Örkényben.
12: Igen, csak az áthallás az, szóval, hogy nem tudom, mit fogunk és hova áthallani.
11: Szerintem mindenki, és oda, ahova akart.
12: Igen.
13: Az építkezés hallatszik, de mostanában az utcában.
12: Kemény, igen.
13: Az áthallásokat azért szerintem kerüljük, tehát vagy igen, konkrétan fogalmazunk.
12: Igen.
11: Azért inkább, nem ér nincs ilyen, arra, hogy én áthallok valamit a valamit.
13: De az ember, ez egy teljesen egyéni jog, mindenki azt hallát, amit akar. Nem hiszem, hogy áthallásokra jár. Azt mondjam, ez nem az az évad, ahol áthallásokra játszunk. Okay. Már egy ideje azt hiszem, hogy nem áthallásokra játszunk.
11: Nem.
13: Igyekszünk konkrétak lenni.
11: Jó, látom, ez egy triggerpont, tehát ez fontos.
13: Nem, egyáltalán nem triggerpont, csak talán annyiban, hogy volt talán egy időszak, amikor ez egy hagyomány volt az áthallásos előadásokkal operálni. Mi nekünk is volt, szerintem persze. Abszolút ilyen. És ezzel, tehát ez most nem előjel, tehát nem pozitívum, negatívum.
11: Igen.
13: Szerintem mi azzal hogy egy kortársibb útra léptünk, szerintem ezt is vállaltuk, hogy sokkal konkrétabban fogalmazunk.
11: Igen.
13: Akár a tévesztés, ugye a zsákutca lehetőségét is felvállalva.
11: Oké. Még mindig óvatosan tapogatózva abba az irányba, hogy mi az, amit a néző tudhat elöljáróban. Ugye egyelőre ugye az öt sors, a tehetségkutatás, tehát egy megmérettetés nagy merítésből magunkat látjuk. A tehetségkutató, mint olyan, miért foglalkoztatott téged? Ez, hogy ebbe legyen beágyazva.
12: A gyökét ezt meg se tudom mondani, mert valahogy annyira egyértelmű volt, amikor ezt az egészet elkezdtem ezen gondolkodni, hogy ez egy tehetségkutató. Nem, valahogy úgy adta magát, de aztán utóbb rájöttem, amikor ennek azért kicsit utána is olvastam, hogy tulajdonképpen a tehetségkutató jó és rossz esetben egyaránt, de főleg jó esetben mégiscsak olyan, mint egy népmese. Ugye ez a Vladimir Propnak a mese morfológiai című nagyon fontos, mai napig egy 100 éves tanulmány, de ez egy nagyon fontos írás, és többek között az, meg még sok minden más is, ugye mégiscsak arról van szó, hogy jön a hátrányos helyzetéből a libapásztorlány, a kovácslegény, a vándor, teljesen mindegy, kap egy feladatot, ezt a feladatot ő végzi el a legjobban a többiekhez képest, és megnyeri a király kisasszonyt, a koronát, a valamit.
11: Igen.
12: És tulajdonképpen ezek a tehetségkutatók is erre a toposzra, vagy erre a mintára épülnek, és az a kérdés, hogy hogyan bánunk mi ma a mesehőseinkkel, illetve ezek a mesehősök hogyan bánnak saját magukkal. Ez egy fontos kérdés. És hogy vajon elérik-e azt a célt, azt a vágyott célt, és tudják egyet, hogy mire vágynak? Tehát egyetlen, hogy a vágyaik milyenek? Önösek? Vagy nem tudom, az emberiségnek is akarnak valami jót? Vagy csak magukkal vannak elfoglalva? Kinek akarnak jót? Mit akarnak csinálni mindazzal, amit megnyerhetnek?
11: Benne van az, hogy mi a közönség soraiból hogyan tekintünk ezekre az emberekre? Tehát azokra, akik vállalkoznak arra, hogy valamit megmutatnak magukból? Hogy mi azonnal predesztináljuk őket valamilyen útra?
12: Fú, hát lehet, hogy ezt is bele lehet látni tulajdonképpen bizonyos jelenetekben, bizonyos színpadi szituációkban, de ezen még nem is gondolkodtam.

0: Akkor elkezdődött.
1: Igen, és amikor ennek ellenére az előítéletből fakad valamilyen csodálatos produktum, akkor azonnal 180 fokos fordulat, és onnantól kezdve az az illető, az Isten, az Istennő, a hőse.
0: Igen.
1: De hogy ez egy nagyon fontos kérdés, hogy mi, akik nézzük ezeket és tápláljuk a kíváncsiságunkkal ezeket a tehetségkutatókat, milyenné tesszük ezeket a tehetségkutatókat.
0: Igen, és ők hova teszik ezután magukat, tudják-e viselni azt, ahova téve lettek, mert nekem ez, szerintem ez egy nagyon fontos, ez a 180 fok, tehát véletlenül sincs olyan, hogy 90, hanem hogy egyik végletből a másikba
1: tudunk esni. Igen.
0: De talán ez lehetett az, amikor azt mondtad, hogy hogyan bánunk.
1: Igen, pontosan.
0: Ugye?
1: Igen.
0: Na jó, hát azt mondhatjuk, hogy mindenképpen izgalmas lesz. Ugye én se tudok semmi mást, mert nem láttam még, hiszen ez egy bemutató, október 2-án lesz, és akkor ezt nagyon ajánljuk, illetve az ezzel kapcsolatos beszélgetés ezek szerint az Örkénykertben ott lesz.
1: Igen, 6:30 van, ha jól emlékszem, vagy 6:00 a Merlinben. Ott egymás után az összes idei bemutatónk kapcsán az alkotók beszélnek arról az előadásról, ami ugye még nem született meg, hanem még a munkafolyamatban vagyunk benne, és ez biztos, hogy mindegyik nagyon érdekes lesz, úgyhogy ezt melegen ajánlom mindenkinek, aki arra jár.
0: Jó, akkor most mi adunk zenét, meg feles információt, és aztán jövünk vissza, és folytatjuk a másik bemutatóval, amiben Csaba a rendező, és ami október 3-án lesz, és ami meg egy megtörtént esemény alapján, ugye, egy 2012-es történet alapján, és a címe pedig A nő, aki saját magát kereste. Szóval jövünk vissza zene után, gyertek ti is, Bíró Kriszta és Polgár Csaba, a vendégeim az Örkény Színház színésze, írója és művészeti vezetője.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Pont jókor vagytok jó helyen. Ne menjetek sehová, a szünet után folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok, és a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi tokától bokáig.
3: Aki nem volt katona, az nem is ember, maximum csaj.
2: És Ördögi Roy.
4: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
2: A frekvencia ismerős, a stílus letisztult, de a harapás a régi. Dupla farkas! Szeptember 21-től minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
4: Fogadjunk, hogy nem mersz betelefonálni.
5: 1, 2, 3, ho!
6: A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
7: Talán jobb lenne a világ, ha Anglia és Oroszország egyesülne és orgia néven folytatná. A Vatikán, Kanada és Románia egyesülésével megszülethetne vakarom, ami az első olyan ország lenne, ami befogadhatná a saját menekültjeit. És akkor mindenki ugyanott maradhatna, csak be van fogadva. Vakarom, akarom. És persze adja magát Finnország és England.
2: Körkapcsolás az ország legdurvább napközieiből.
8: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
2: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
9: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
10: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádiókafén.
1: Szép napot mindenkinek, folytatódik a Pont jókor. Vendégeim továbbra is Bíró Kriszta és Polgár Csaba, az Örkény Színház színésze, író és művészeti vezetője, és szombaton, vagyis 12-én Örkény Kert, ami tulajdonképpen az évadnyitás, egy mondhatni egész napos program, amiben rengeteg a programon belül lesznek programok, lesznek találkozók, lesznek az idei bemutatókkal kapcsolatos beszélgetések, és most mi az idei bemutatókról kettőről is beszélünk. Az egyik, amiről már beszéltünk, az ugye október 2-a, Bíró Kriszta írta az Át, vagyis állampolgári tehetségkutató, a másik pedig október 3-a, Polgár Csaba rendezésében a nő, aki saját magát kereste.
2: Igen, Szilágyi Eszter Anna darabja.
1: Így van, és egy 2012-es megtörtént esemény alapján. Na mondd el te, hogy te mit, mi az, amit most mondanál a nézőnek?
2: Hát ez egy felelhető újságcikk 2012-ben. Talán ez is volt a címe az újságcikknek magának, hogy a nő, aki, vagy talán önmagát kereste, lehet, hogy ez volt, de mi a nő, aki saját magát kereste, ezt egy hosszas vacillálás után ezt jobb címnek tartottuk. Vannak ilyen esetek, ez egy volt a sok közül. Izlandon történt az eset, egy izlandi buszos kirándulás során egy csoport rádöbbent, hogy egy embert elhagyott, vagy elvesztett, eltűnt egy ember a buszról, és elkezdték keresni Izlandon hosszan kitartóan, és hajnalban egyszer csak az egyik utas, egy hölgy rájött, hogy ő átöltözött az egyik benzinkúton. Tehát ő egy pulóvert cserélt, és a piros színű pulóver helyett egy zöld pulóvert vett föl. És hát rájött, hogy hát valószínűleg őt keresik. Hát ugye senki nem tudta, hogy néz ki az, akit keresnek. Ő maga is kereste saját magát, de ez szerencsésen megoldódott ez az eset, és ez az ötlet inspirálta a Szilágyi Eszter Annát, hogy elinduljon egy ilyen történetbe, ami hát dobbantónak használja.
1: Igen,
2: ezt a hírt, és persze van egy története ennek az embernek, de azért, aki egyszer csak rádöbben, hogy mi van itt körülötte, de azért nagyon erősen erről a csapatról szól, erről a turista busznyi emberről, és még egy izlandi benzinkútnak a benzinkúton éldegélő vagy születésnapot ünneplő család, izlandi családról is szól még.
1: Jó, én most csak találgatok, hiszen ugye ezt a darabot sem láttam, és ezek alapján bennem van az is, hogy ugyan egy turista csoportról szól, de mégiscsak nagyon-nagyon sok mindenről, hiszen turista csoportban nagyon sok felől jönnek emberek, és sokfélék jönnek. Tehát az nem egy homogén csoport, hanem innen is jön, onnan is jön, amonnan is jön, mindenki jön a maga kultúrájával, életével, csomagjával, sorsával. Azt gondolom, hogy ebbe benne van a magunkhoz való viszonyulás, az egymáshoz való viszonyulás, az empátia, a türelem, a láthatósága, és így tovább. Mondj valamit, hogy jófele gondolkodom be.
2: Nagyon jófele, nagyon. Ezek mind nagyon, nagyon jellemzőek, sőt, ugye van ez a mondás, én nem tudom, lehet, hogy talán Kriszta tudja, hogy kitől származik, hogy a turizmus az olyan, mint a tűz, megsütheti az ételed, de le is égetheti a házad. Szóval ez is egy ilyen, egy nagyon érdekes téma szerintem.
1: Az ugye is, hogy idegenben hogy viselkedünk, arra gondolsz?
2: Hát persze, én szerintem mindenki, aki érzékeli, főleg Pesten, tehát amikor nem tudunk eljutni, nem tudom, a Károly körúton A-ból B-be, mert egy csapatnyi turista éppen bámészkodva bambul vagy a kürtős kalácsából eszi ki a fagylaltot, és nem lehet tőlük elférni. Tehát ezt is ismerjük, meg azt is, hogy milyen jó,
1: Cipláne.
2: Hogy büszkék. Igen, mi ezt nagyon, igen, nagyon közel, ismerjük. Igen. És hát nyilván Izlandon is, ahol azt mondom, hogy 400 ezer ember él ma, és hogyha jól tudom, akkor 1.500.000 vagy 1.800.000 turista megy át ezen a folyton mozgó földdarabon évente. Ami hát ugye egyszerre áldás meg álltok, mert hogy igen, szuperül élnek belőle, de hát azért mégiscsak van egy határ, igen, el kell viselni ezt, akkor ugye van ott egy természet, amire hát vigyázni kellene, mert hogy nem cserepes muskátlik vannak ott, hanem tényleg egy páratlan, ritka természeti kincsekkel vannak tele. Ott vannak ugye az elfek szerintük, akikre szintén vigyázni kell, akikre a turisták annyira nem figyelnek. Ezek a kis láthatatlan manók. Tényleg van egy ilyen, részben pont most Szilágyi Eszter annak küldte át, hogy volt is egy ilyen eset, hogy egy autópályát arrébb kellett rakni, mert hogy közölték, hogy hát hogy ott nem lehet, mert ott van egy szikla, amiben az elfek ott élnek. Tehát, hogy azon nem mehet át a autópálya.
1: Nekem és akkor tetszik. Én azt gondolom, hogy egyébként meg lehet a maguk gondolata erről a saját képzeletbeli, vagy nem képzeletbeli barátjukról.
2: Igen.
1: Abszolút lehet ilyen.
2: Szóval ez egy végül is csak azt akartam mondani, hogy ez egy mitikus hely, egy kirándulásra, arra, hogy az emberek ugye nagyon sokan mondják, hogy elmentek Izlandra, és megváltozott az életük. Tehát tényleg ez az állandó szél, az a természettel való, a nyers természettel való találkozás. Tehát ez egy nagyon fontos része a darabnak, hogy van ez a turizmusnak a kultúrája, ami találkozik a természettel, és egy mitikus közeggel is aztán később. És hát ahogy mondtad, ez arról beszél, ami szerintem, hát nyilván mindig nagyon fontos, de azt hiszem, hogyha már az áthallásokról beszélünk, hogy az elkövetkezendő években azt hiszem, hogy ebbe az országba, ahol itt élünk, itt az empátiának egy nagyon fontos szerepe lesz abban, hogy hogyan tudunk előrébb jutni, vagy feldolgozni dolgokat, eseményeket, tehát a közösség empátiájának, az egyén empátiájának a közösség felé, közösségnek az egyén felé, stb. Tehát, ahogy a Rubik kockát ki lehet rakni, van ennek sok-sok árnyalata. És hát azért itt ugye felmerül a kérdés, hogy persze empatikusak vagyunk valakivel, aki eltűnt, de hát ugye a másik oldalon meg ott van, hogy hát rohadt sok pénzt fizettünk ezért az útért.
1: Hát közben és ez akkor az én élményem, most nekünk, akkor ez hogy van?
2: Igen, tehát ez most nekünk bukik, akkor meddig maradunk emberek, meddig megyünk el?
1: Mennyire vagyunk hajlékonyak ebbe, hogy a napunkon változtassunk.
2: Igen. Miben vagyunk aktívak, tehát hogy meddig engedjük azt, hogy megváltoztassák a programunkat, aztán van-e baj esetleg valakinek a fején, ami nem engedi, hogy valamiben cselekedjen, vagy segítsen, vagy van már előélete ilyen dolgokba. És hát, az is érdekes, hogy ugye ez a csapat nem tudja, hogy ki veszett el. Tehát egyszer csak így valahonnan a semmiből, ebbe van egy ilyen kicsit mitikus és arhaikus dolog, hogy igen, állítólag ez egyébként megtörténik sokszor. Tehát, hogyha nem is ilyen mértékben, de az, hogy ugye ott ezek fizetett túrák, össze-vissza mondják le, akkor a frissítőpontokon nagyon sok busz érkezik, akkor valaki rossz buszra száll föl, nem arra, vagy nem azzal a csapattal megy el a mosdóba, akivel érkezett, lemarad, már nem tudják megvárni, be van osztva.
1: Aha, egyszer csak darabszámra nincs meg, vagy...
2: Igen, vagy nem tudom, egyszer csak valahol valaki, ahogy szokott lenni a tömegben, egyszer csak valaki megszól, hogy valaki hiányzik, és hirtelen valamiért komolyan vesszük. És hirtelen mindenki azt kezdi érezni, hogy igen, tényleg hiányzik valaki. De hogy ugye ki volt az, azt nem tudjuk, akkor elindulnak erről a találgatások, és hát az is beszédes, hogy egy közösség mit gondol arról, hogy miért tűnik el valaki.
1: És az, hogyha azt nézzük, hogy a nő, aki saját magát kereste, és én most megint rúgózok az áthalláson, tehát hogy ebben benne van-e az önmagunkkal való viszonyunk? Akár a turista csoport minden tagjának külön-külön.
2: Igen, persze. Hát ez az, amit az előbb elkezdtem, hogy ugye mindenki egy ilyen helyzetben magából indul ki. Tehát, hogyha elképzeljük, hogy miért tűnne el valaki, akkor igen. Én is, Kriszta is, te is szerintem ugye abból az élményből dolgoznál, ami a te saját tapasztalatod saját magaddal, hogy mi lehet az oka, hogy valaki nem figyel oda, és a következő lépcső az, hogy vajon el akart-e tűnni? Tehát lehet, hogy ő el akart tűnni, tehát hogy valami elől elmenekült esetleg, vagy valami csalódása bűnő. Van, igen, bűnöse, van-e valami bűne? Egyáltalán kellene nekünk keresni, mivel teszünk jót, hogyha keressük, azzal, hogyha nem keressük. Szóval nagyon sok ilyen kis csatornát kinyit.
1: A megjelenítésre lennék valamennyire kíváncsi, nyilván itt is annyira, amennyire azt elmondod, mert hát ugye turista társaság, szóval gondolom, hogy azért itt meg kell valahogy ezt a zűrzavart, a tömeget jeleníteni, miközben az egyéni különböző vonalakat, hangokat is.
2: Igen, ez egy szép feladat. Itt a Szilágyi Eszter a opera librettónak titulált az írást, amiben hát talán 78 szereplő Aztán. Volt eredetileg. Hát ez egy turista busz, és még helyiek, meg izlandiak, meg... És hát ugye ebből a Gábor Sári dramaturggal csináltunk egy színpadi verziót, az örkény verzióját ebből. Itt 24-en leszünk a színpadon, vagy 24 színész lesz a színpadon, ami hát szintén nem kevés, pláne az örkény méreteihez képest. És azért is volt ez egy szerencsés együttállás, hogy azért jött meg nagyon a kedvem, hogy ezzel foglalkozzunk, mert a Budapesti Színészképzőnek, ami egy iskola, a Jurányi Házba, Bodó Viktor indította két éves, vagy bocsánat, most már harmadévesek a színész hallgatók, tehát ez a harmadévük, akik ott elkezdték a képzést, és velük dolgozunk együtt, tehát az egész osztály, majdnem az egész osztály benne van. Úgyhogy így, tehát volt lehetőség tényleg ezt a tömeget összerakni érdekes egyéniségekből, és hát nagyon elég nagy kihívás, főleg nekik, tehát az, hogy ugye itt a operai szerkezet van, tehát van amikor, de prózai opera, tehát szó opera, tehát van amikor 20 ember beszél együtt, van amikor 2 ember, 5 ember, szólók vannak, aztán megint 20 ember, és hát ez pokoli nehéz. Tehát, hogy ez nagyon-nagyon olyan koncentrációt és monotónia tűrést igényel a színészektől. Cserébe eléggé izgalmas, azt hiszem, a végeredmény.
1: És a nézőtől pedig figyelmet, tehát, hogy és
2: az
1: nektek,
2: biztos,
1: nektek azt meg ki kell találni, hogy kell azt megcsinálni, hogy a néző tudjon mindenhova figyelni. Ja. Igen, ez elég izgalmas lehet. Lesz erről is beszélgetés?
2: Lesz erről is beszélgetés, igen, piknik programban lesz, ami kora délután lesz, és a honlapon egyébként az egész műsort megtaláljátok. Itt egyébként ezzel a mi asztalunknál a Szilágyi Eszterrel nem is lehet találkozni, az íróval, Gábor Sárával, Izsák Lili látványtervezővel, tehát ez egy szabad beszélgetés lesz a darabbal kapcsolatban, és ami még ehhez kapcsolódó program, az a Merlinben lesz, ott egy nagyon érdekes tárlatot az Off Biennale csapata, kurátori csapata rakott össze egy kortárs képzőművészeti tárlatot, akik ebből a szövegből inspirálódtak, és az is egy nagyon, nagyon izgalmas tárlat, tehát a tárlatot is érdemes megnézni, és délután a Rába Rolanddal és Kisvégeműkével tartunk egy szubjektív tárlatvezetést, a darab szövegeit felhasználva.
1: Én nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, és főként, hogy itt az egész előtt tudtatok erre egy kis időt szakítani, mert hát azért itt az előkészületek gondolom zajlanak a szombati eseményre. Sok sikert kívánok nektek, és nagyon-nagyon sok jó előadást, sok nézőt, sikeres évadot. És akkor Örkénykert szombaton a Madács téren mindenkinek ajánljuk.
2: Köszönjük szépen.
1: Bíró Kriszta és Polgár Csaba voltak a vendégeim, az Örkény Színház színésze, író és művészeti vezetője, és ezzel a Pontjókor mára véget ért. Köszönöm szépen a figyelmet. Holnap 11-kor jövök friss adással. Szép napot mindenkinek. Sziasztok.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

Szervusztok, Mihályfi Balázs vagyok, ma jártam a Rádiókaféban, óriási élmény volt, sűrűbben szeretnék idejönni, és azt javaslom mindenkinek, hogy ha teheti, kapcsolja be a rádiót, és hallgassa reggeltől éjfélig.

0: Pont jókor! Fehér Marian műsorát hallottátok. Ha nem volt elég, az epizódokat keressétek a Rádió Café Spotify oldalán. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án? A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
2: Ne maradj le az év egyik legnagyobb családi kuponakciójáról. Újra itt a Promobox Baba-Mama kuponnapok. Szeptember 7-e és 13-a között több mint 100 márka, közel 200 akciós ajánlata vár rád. Az idei év egyik sláger terméke, a Multiprotektor antibakteriális háztartási törlőkendők. Most 25% kedvezménnyel kaphatók a Rosszmanban. További információk az édeskisbabám.hu oldalon és a beváltó helyeken. Jól hallottad, Multiprotektor törlőkendők 25%-kal olcsóbban. Most a Rossmann üzletekben. Ne hagyd ki! Szerezd be a kuponmagazint még ma!
1: Használd ki a nyár utolsó hétvégéjét! Balaton, nyárutó és jó társaság. És közben beszélgetések arról, hogyan lehetne egy kicsit másképpen élnünk. Dehogy nem fest! Egy hétvége találkozásokkal, kultúrával, zenével és közéleti programokkal. Szeptember 11-től 13-áig Balatonalmádiban, a Wesselényi strandon és Erzsébetligetben. Dehogy nem fest! Komoly gondolatok strandpapucsban. Jegyek és elképesztően gazdag program a dehogynem.hu-n. Nem jössz? Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Automatikusan érkezik majd az üzemanyag kompenzáció. Súlyos eredmények születtek a nyári razzián. Jön a klasszikus filmmaraton. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Automatikusan, külön kérelem nélkül utalják majd a dízelesek támogatását. A havi 5000 forintos összeget a Magyar Államkincstár utalja majd egészen decemberig azokra a számlákra, amelyekről a gépjárműadót befizették. Ha ilyen számla nem áll rendelkezésre, akkor a NAV-nál ismert másikra utalnak. Ha ilyen sincs, akkor postán küldik el a pénzt. A maximum 150 lóerős dízel üzemű gépkocsik tulajdonosainak jár a segítség a magas árak miatt. Az érintettek összesen 20 000 forinthoz jutnak, az első részlet októberben érkezik. Az intézkedés csak nem 1 millió autóst érint. 2 tonna élelmiszert vont ki a forgalomból, és 37 millió forint bírságot szabott ki a fogyasztóvédelem a nyáron. Bár jobb a helyzet, mint tavaly volt, továbbra is súlyos hiányosságot találtak a szokásos nyári razzián. Fagylaltozókban, strandbüfékben és fesztiválokon ellenőriztek a fogyasztóvédelem szakemberei, a leggyakoribb probléma a nem megfelelő higiéniai állapot volt. Sokszor szennyezett volt a hűtő, nem volt megfelelő a kézmosóhely vagy a mosogatási technika, nem különítették el az ételeket vagy nem védekeztek a kártevők ellen. A nyári szezonban összesen 1500 vizsgálatot végeztek. Csak nem 100 vetítéssel vár az idei budapesti klasszikus filmmaraton. Szeptember 15-e és 20-a között már 9. alkalommal rendezi meg a fesztivált a Nemzeti Filmintézet. A részletekről Horváth Csaba, marketing és kommunikációs igazgató beszélt rádiónknak.
4: Idén 2 fontos évfordulót is ünneplünk a BKFM-en. 125 éves a magyar film, és 70 évvel ezelőtt volt az 1956-os forradalom. A budapesti klasszikus filmmaraton ezért külön szekciót szentel a forradalmat feldolgozó magyar filmeknek. Ezekkel együtt több mint 20 hazai alkotás lesz látható a fesztiválon. A budapesti klasszikus filmmaraton idén is kiemelt figyelmet fordít a fiatal közönségre. A diákvetítéseket a filmek alkotóinak részvételével szervezzük. Szakmai programjainkon pedig több mint 100 külföldi filmmegőrzési és forgalmazási szakembert látunk vendégül a budapesti klasszikus filmmaratonon.
3: A fesztivál teljes programja a Filmmaraton honlapján érhető el. Folytatódik a naposabb, kora őszies idő. Az időnként megjelenő felhőkből említésre méltó csapadék továbbra sem várható. Az északnyugati szél többfelé felélénkül, néhol erős lehet. Még 21 fok körül alakulnak a csúcsértékek, késő estére 9 fokig hűl a levegő. Holnap már a nap első felében mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra, délután érkezhetnek meg a felhők. 20 és 25 fok között alakulnak majd a csúcsértékek.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. Egy kis kultúra. Programajánló a Rádiókafén. Színház.
5: Ma egész nap zajlik az Örkénykert rendezvénysorozata. A Madács teret szokás szerint Zöldszigetté varázsolták, ahol estig sorjáznak a programok. A színház most induló évadának bemutatói kapcsán több részletre is fény derült. Az évad utolsó stúdiós bemutatója lesz az Örkény Színházban áprilisban Vörös Marti Mihály a Fátyol titkai című szerelmi komédiája. Miért éppen erre esett a választásod? Mi vonzott ebben a darabban?
6: Ez egy olyan Vörös Marti Mihály darab, amit szinte soha nem vesznek elő. Van egy olyan változata, ami zenés, de a prózai szöveget nem szokták elővenni színházak. Ez már egy kicsit úgy vonzott, és most Fekete Ádám dramaturg hívta fel rá újra a figyelmet, amikor darabot kerestünk itt erre a bemutatóra.
5: Mi az, amit ez ma mond neked? Mi az, amit át lehet ide menteni abból a korból?
6: Hát az egésznek a magja az igazából egy elég érdekes szerelmi fellángolásnak a története, egy férfinak és egy nőnek, ahogy megtetszenek egymásnak, és aztán valahogy különböző akadályokat gördít aktívan a nő az elé, hogy ez a szerelem ki tudjon teljesedni. Ebben volt valami nagyon érdekes számomra, ahogy ez a kapcsolat valahogy így kibomlik, vagy révbe ér, vagy nem ér révbe, vagy hogy ezzel mi történik. Van a komédiázás része, hát nem tudom, hogy mondjam, ez a csajozás, és közben meg van egy ilyen nagyon szép magja, ami meg ilyen tök jó komolyan vehető. Nekem egyébként, ami még nagyon tetszett, az ennek az egész darabnak a nyelve, tehát hogy a Vörös Marti vírát valahogy tök jó lenne megmozgatni, az tényleg nagyon szép, nem könnyű, tehát egy viszonylag nehéz szöveg. Egyébként azzal is összefügg ez a választás, hogy az Örkényben most van egy I'm going magyar évad tematika, és én valahogy emiatt olyan szövegeket kerestem ösztönösen, amiknek valahogy így a magyarsága az egy kicsit olyan bonyolult, vagy valahogy problémás, és valahogy itt ebben a Vörös Marti vírában valahogy találtam valahogy kihívást ebben.
5: Ugye az eredeti szöveghez mennyire kellett hozzányúlni a dramaturggal, Zila Hizé Annával? Mennyire volt nehéz megtalálni azt a határt ugye az archaikus nyelv és a modern nyelv között?
6: Hát ez a munka még zajlik, most már van egy első szövegváltozatunk, és most pont ezeken a dolgokon agyalunk, hogy mennyire nyúljunk bele, hogyan, ugye ez egy februárban fogjuk kezdeni próbálni ezt a darabot, tehát hogy még van időnk ezen dolgozni, tehát most pont ezt tesztelgetjük, mi az, amit mindenképp meg szeretnénk tartani.
5: Jelenleg mi van a te fejedben? Mi az, ami majd hangsúlyt kaphat? A líraiság, a humor, vagy a drámai oldal?
6: Hát az lenne jó, hogyha a humorát, amit szerintem eléggé át kell dolgoznunk, azt szeretnénk viszonylag radikálisabban átalakítani, és az lenne a jó, hogyha ezek a könnyed, humoros, remélhetőleg felszabadult, improvizatív részek váltakoznának valahogy a komolyan vehető és valahogy azonosulható líraisággal.
5: Én nagyon jó munkát és sok-sok élvezetet kívánok neked addig, amíg összeáll igazából ez a darab, és áprilisban sor kerül majd a bemutatóra. Köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál.
6: Köszönöm szépen, köszönöm, és minden jó, szervusz!
5: Ma estig tehát mindenkit várnak az Örkénykertbe, a Madács térre, ahol alkotókkal és rendezőkkel is beszélgethetnek az érdeklődők.
0: Egy kis kultúra. Programajánlónkat hallottátok. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babi Kedittel. Utazás, gasztró, well-being. minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem, játssz a világ összes színével.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Egy életem. Babik Edit és vendégei a Rádió Cafén.
1: Sziasztok, Babik Edit vagyok, az Egy életemet hallgatjátok, és mai vendégemmel Budapest utcáiról, pontosabban innen a Váci útról, már besétáltunk a stúdióba, hogy kezdhessük a műsort, amely ma a városi tematikus sétákról, azok térhódításáról szól. És akivel ma a szervezett közös sétákról beszélgettünk, az Káldi Emese, az Imagine Budapest alapító ügyvezetője, a Magyar Sétaszövetség Egyesülés igazgatósági tagja. Szia, Emese!
2: Szia, Edith! Köszönöm szépen a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat is.
1: Ugye az elmúlt bő évtizedben az egyik turisztikai sikertörténet lett a városi sétáknak a műfaja, és egyre többünket csalogatnak ki az utcára, hogy ismerjük meg minél jobban a lakókörnyezetünket. Mi lehet a nagy titka?
2: Jaj, ennek féltem ettől a kérdéstől itt rögtön az elején. Nyilván nagyon jól esik, hogy azt mondhatjuk, hogy tényleg sikertörténet, a kis életemben is, vagy az életünkben is az, de egyébként azt gondolom, hogy most már látszódik is a turizmusban ez a műfaj, hogy honnan jutottunk el idáig, azt majd gondolom még megbeszélgethetjük, de hogy a siker kulcsa mi az, a sok összetevőből áll. Egyrészt azt gondolom, hogy Budapest annyira szép, annyira összetett, annyira különleges, hogy nem nehéz életre hívni azt a kíváncsiságot, ami kell ahhoz, hogy az emberek eljöjjenek velünk sétálni. Másrészt azt is gondolom, hogy ez egy olyan műfaja, amihez nagyon sokféle ember tud kapcsolódni. Nem kell hozzá semmi, igazából, tényleg csak a kíváncsiság, meg a két lábunk, meg az, hogy szabaddá tegye magát az ember 2 órára, 2,5 órára, tehát nem kíván sokat igazából a résztvevőtől sem. Ez szerintem fontos, tehát, hogy bárki tulajdonképpen kapcsolódni tud. És a harmadik pedig az, hogy nagyon sokféle téma van, tehát nem szűr ilyen módon sem a célközönségben vagy a közönségben ez a műfaj, mert egyaránt talál benne újat, jót, számára érdekeset, idős, fiatal, nagyon modern gondolkodású, vagy nagyon konzervatív, szóval, hogy annyira sok mindent lehet az utcán találni, ugye, aki a lába elé néz, annak is mondom, hogy tényleg azt szoktam mondani, hogy korlátlan lehetőségek vannak tulajdonképpen a városi séta műfajában.
1: Na, akkor még kibogozzuk ezeket a szálakat, és megnézzük a titkokat, amit rejtegetnek ezek a séták. Amikor te kitaláltad, hogy útjára indítasz egy ilyen vállalkozást, először is mikor volt ez, milyen inspiráció alapján, honnan vetted a bátorságot, honnan tudtad, hogy valóban ekkora érdeklődés lesz rá?
2: Nem tudtam egyáltalán, még csak bátornak se gondolnám magamat, hanem inkább csak egy kicsit önfejűnek, meg sokszor tényleg az van, vagy az igazolódott be az életemben, hogy ami igazán érdekel engem, arról meg tudom győzni a másikat is, hogy az érdekes lehet, szóval röviden ennyi, hogy voltam én ebben 2008-ban egyébként, amikor elindítottuk az egészet, ez nem most volt, hanem most már 16 éve.
1: Várjál, akkor különösen érdekes a kérdés, az a gazdasági világválság idején volt.
2: Igen, és hogyha erre tényleg így felfigyelsz, akkor én azt tudom mondani, hogy jó hír az, hogy lehet vállalkozást indítani, sőt, azért lehet, és azóta ez több ízben is bekövetkezett, hogy válság idején meg különösen vonzó ez a termék, vagy ez a kínálat, mert az utazási szokásokat befolyásolja nyilván egy gazdasági változás, vagy a szűkebb évek arra sarkalják az embereket, vagy inkább belekényszerítik, hogy nem tudnak olyan büdzséből, olyan távolra, olyan hosszú időre elutazni, viszont vágynak hasonló élmények után, és akkor az a döntés is meg tud születni, ha van kínálat, hogy a saját városukat fedezik fel, úgy, mint egy turista, vagy úgy, mint egy utazó. És ez egy nagyon jó érzés, hogy nem kell lemondaniuk arról, amihez szoktak, vagy amit szerettek volna megvalósítani, viszont hát jóval kisebb pénzösszegbe tudják ezt megvalósítani. Szóval 2008-at írtunk, és éppen abba hagytam egy másik vállalkozást, és akkor arra gondoltam, hogy ez nekem azért hiányzik, hogy a saját lábamon álljak, meg hogy a saját elképzeléseim szerint csináljak valamit. És egy utazáson voltunk a férjemmel Amerikában, New Yorkban, ahol volt egy ilyen, illetve van mind a mai napig egy ilyen cég, akik tematikus programokat kínálnak, nagyon mély és nagyon tartalmas és nagyon összetett programokat egyébként, És ez nagyon megtetszett nekem. Elárulom, hogy egyetlen egy programjukon voltam egyébként, tehát hogy egyet néztem meg, de a kínálat, tehát a honlapjuk az nagyon-nagyon tetszett, mert nem a szokványos perspektívából vagy megközelítésből mutatták be a várost. Igen, ám, de én arra akkor egyáltalán nem gondoltam, hogy hát, hogy ez New York, ahol angolul beszélnek, tehát hogy nyilvánvalóan nem csak a New Yorkiakra, hanem mindenkire, aki angolul beszél, célozhatják ezeket a termékeket. De nekem mégis az ment be a fejembe, vagy arra gondoltam, hogy hú, ez nagyon érdekes, és mi lenne, ha a magyaroknak ezt megcsinálnánk, és hát, ha van annyi érdeklődő ember, hát engem nagyon érdekel, hát, ha lesz más is, akit annyira fog érdekelni, hogy mi van a házfalak mögött, hogy milyen dolgokat nem tudunk azokról a helyszínekről, épületekről, amik mellett egyébként nap mint nap elmegyünk, és ez elsősorban az emberi történeteket jelenti, tehát az Imagine azóta is az iránt elkötelezett, hogy magunkat, vagy a mindenkori városlakót mutassa be az érdeklődőknek, tehát ezek inkább kultúrtörténeti programokat jelentenek, nem pedig feltétlenül az építészet legapróbb részleteit, vagy a művészettörténet legapróbb részleteit tárják fel. Szóval, hogy ez engem nagyon érdekelt, hogy mitől lett egy város olyan, amilyen most, amilyennek most látjuk, és ez akkor New Yorkra volt igaz, de aztán áthozva ide az ötletet, itt kezdtük el csinálni. És egy olyan flóba keveredtünk, akkor én a barátaimmal, kisebb baráti társaságban, meg egy-két testvéremmel kezdtem ezt kidolgozni, hogy ez egy olyan flóba tett bennünket, ami addig egyébként nem nagyon volt az életemben. Tehát annyira inspirált, annyira motivált, hogy ezt megcsináljuk, hogy megfeledkeztünk szerintem térről, időről, és főleg arról, hogy ez semmiféle bevétellel az elején nem járt, tehát hogy ez azért klasszikus értelemben nem volt vállalkozás az elején, mert sem üzleti tervet nem készítettünk, sem hogy mondjam, nem voltak elvárásaink, hanem azt gondoltuk, hogy ez biztos lesz annyira izgalmas másoknak is, hogy ebből lesz valami, és azért el kellett tenni egy 4 évnek, mire be tudott ez úgy forogni, hogy ebből valódi jövedelem legyen, akkor a közönségünk legyen, viszont az már az első pillanatnál látszott, hogy lesz, hogy ez lesz.
1: Mi volt a fordulópont? Arra emlékszel? Elkezdték ajánlani az emberek egymásnak, szóbeszéd útján elkezdett terjedni.
2: Egyrészt igen, tehát ez azóta is az egyik legfontosabb marketing eszközünk, vagy kommunikációs eszközünk, hogy annyira szeretik, akik velünk sétálnak, hogy aztán azt mesélik. Mesélik, mert tudnak kapcsolódni. Másrészt azt már az elején elkezdtük komolyan venni, tényleg a kezdeteknél, hogy ez egy jó szolgáltatás legyen. Tehát nem csak a saját, hogy mondjam, vágyaink, vagy a tartalom felől közelítettük meg ezt az egész létrehozást, vagy ilyen megszületést, hanem fókuszban volt végig, hogy ez egy szolgáltatás lesz, amihez én úgy gondolom, hogy volt affinitásunk. Kezdetektől fogva volt törzsprogramunk, a honlapot úgy fejlesztettük, tehát mindent megpróbáltunk úgy becsomagolni, hogy ahhoz mindenki szívesen térjen vissza. És ez 2012 környékén már meghálálta magát, mert olyan törzsvevői bázisunk lett, akikkel azóta is együtt vagyunk. Ez természetesen bővül, vagy szerencsére bővül, de megvan az az alap pár száz ember, akikkel tényleg 15 éve, tényleg szó szerint együtt járjuk a várost. És akkor jöttek ezek a nagyon elkötelezett emberek, és mostanra pedig jön bárki, vagy mindenki. Most már 10 évre visszamenőleg szoktuk elemezni, hogy kik járnak velünk sétálni, hogy milyen rendszerességgel, milyen életkorú, és milyen családi állapotú akár. Minden esetre az derül ki, hogy egyre többen járnak vidékről is, ami nagyon megtisztelő, és azt is tudjuk, mert azt is szoktuk kérdezni, hogy általában úgy, hogy összekötik más városi programmal. Tehát, hogy egy nap, egy city break Budapesten, így lehetne ezt jól elmondani, aminek az egyik eleme az mondjuk egy városi séta. Illetve ahogy bővültek a tematikáink, ahogy észleltük azt, hogy mik az igények igazából, vagy próbáltuk minél jobban közelíteni azt, amire nagyon vágynak az emberek, és ennek mentén a kínálatunkat alakítani, úgy változtak igazából a velünk sétálók is. Tehát ma már azt gondolom, hogy tényleg semmilyen tudás, vagy még csak kötődés sem kell ehhez a témához, ahhoz, hogy valaki jól érezze magát egy városi sétán, és ez így is van, tehát tényleg bárki jöhet, és jön is.
1: Ellátogattam az egyik ilyen sétátokra, a déli Clotilde palotát tekintettük meg, Morcsányi Elza volt a túravezető, és gondoltam, ha már ott vagyok, akkor néhány szót vele is váltok, hallgassuk meg, hogy ő mit mesél erről a szakmáról.
3: külföldiek számára tartottam először idegenvezetéseket, és egy 6-7 éve szerintem kezdődött szerelmi viszonyom az Imagine-nel, és annyira meggyőzött az, amit itt láttam, és az az élmény, amit a magyaroknak való idegenvezetés adott nekem, hogy azóta igazából vissza sem néztem a külföldiek számára.
1: Tudod, az embereket mindig legjobban a szerelmi viszony érdekli.
4: Úgyhogy beszélj akkor erről a szerelmi viszonyról.
3: Az az alaphelyzet ugye a külföldieknél, hogy semmit nem tud az országról, ahova érkezik, tehát igazából az ember most ez persze kis torzítással, de hogy azt mond, amit akar. És aggódtam, hogy a magyar vendégek valószínűleg ennél sokkal magasabb elvárásokkal érkeznek, illetve volt egy olyan kép is a fejemben, hogy bizony a magyar vendég belekérdez, hogyha valamit úgy gondol, hogy nem úgy mondta az idegenvezető, és emiatt tartottam tőle. És aztán az az érzés, hogy közös kulturális alapból származó emberekkel beszélgetek, és valahogy van ez a kollektív tudatunk, ami ugye sokkal régebbre nyúlik, mint ami az egyes embereknek az emlékezete. Ez valami olyan élményt adott nekem, és valami olyan kapcsolódást, ami miatt minden más üresnek és szürkének tűnt ahhoz képest, mint hogy egy ilyen csapattal tudjak én menni, és olyan dolgokról beszélgetni, amit mindannyian tudunk és értünk.
1: A túravezetésed közben többször elhangzott az, hogy amikor utána néztem annak, hogy amikor kutató munkát folytattam arról, hogy te magad végzed el ezt a teljes kutató munkát, amiről szól egy-egy ilyen séta?
3: Igen, ez egy remek lehetőség, amit az utóbbi időben szerencsére egyre többet kapok meg. Épületektől függően nagyon eltérő lehet, mert vannak olyan épületek, mint például egy Gellért-szálló, ami ugye hihetetlenül kutatott, a Salino Éménnek van a Gellért-szál című fantasztikus minőségű kiadványa, ami után az ember azt gondolhatná, hogy hát akkor igazából már mit tudok én hozzátenni, de mindig vannak olyan korabeli újságcikkek, levéltári anyagok, könyvtárakban fellelhető apró részletek, amik nem férnek bele egy kiadványba, és akkor ezeket tudja az ember pluszban hozzárakni, illetve vannak olyan épületek, mint például ez a Déli Klotild palota, ami sokkal kevésbé kutatott, és akkor az meg egy igazi kihívás. Vadászati kihívás, igen, igen, és hát fantasztikus, akár tényleg a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumnak a fantasztikus adattárában és a végtelenül segítőkész munkatársai, vagy akár az Arcanumnak a korabeli újságokban böngészni, vagy a Levéltárnak a irathalmai között, ezek mind olyan dolgok, amik nekem nem tudom pontosan megmagyarázni, hogy miért, de végtelen boldogságot adnak, és őszintén szólva, ha lehetne, akkor egész életemet csak kizárólag korabeli újságcikkek olvasásával tölteném, de nagyon jó őket előadni is aztán, ami így összeáll.
1: Olyan van, hogy nagyon szakértő vendéged van, és esetleg tőle tanulsz egy-egy vezetés során?
3: Rengeteg, abszolút. Ez azért nagyon jó, mert hogy nem is kell ahhoz feltétlenül szakértőnek lenni, hogy nagyon értékes információkat tudjon átadni, mert egy-egy régi törzsvendég, aki gyerekkorában látott, aki ismert valaki, itt fantasztikus történetek, és tényleg nagyon, nagyon sokat tesznek hozzá a sétálóink a séta szövetéhez is, mert én például rengetegszer beépítem aztán akár a helyes kis személyes történeteiket is, illetve amit tanultam nagyon sokszor, hogy egy vendég nem feltétlenül azért kérdez, mert meg akar tudni valamit, hanem mert nem akarja mondani, hogy ő tudja rá a választ, hanem először egy kérdéssel érkezik, és ezekre már megtanultam hallgatni, hogy sok kérdés az valójában a tudás megosztásának az igénye, csak nem akar beleszólni rögtön, úgyhogy inkább kérdésként álcázza, és nagyon szeretem, mert tényleg rengeteg információhoz jutott az ember, élő információhoz, amit a könyvekből meg nem lehet kikutatni. Például itt a belvárosi kávéházban volt egy kedves sétálóhölgy, aki megmutatta, hogy ő hol ült a 60-as években, melyik volt az ő törzs asztala, és ő mesélt arról, hogy jégrevüket látott például itt a belvárosi kávéházon belül, aminek én máshol nem találtam nyomát. Ez nem jelenti azt, hogy ne lenne nyoma, hanem csak én pont nem találtam meg. És hát ez egy olyan extra történet, amit aztán boldogan tudok tovább mesélni.
1: Azt látom, hogy nagyon sok túrát fűszereztek gasztronómiával, és azt is látom, hogy nagyon vonzó.
3: Egyértelműen, igen, hát nincs annál könnyebb idegenvezetői feladat, mint úgy mosolycsalni az emberek arcára, hogy az ember süteményt ígérhet nekik, úgyhogy innentől kezdve ez egy nagyon jó, egy kicsit szerintem fel is dobja a sétának a szövetét, van is mit várni, hogyha az ember a szellemi táplálék után valami másra is vágyna, és valóban nagyon népszerűek ezek a túrák.
1: Szerintem nagyon-nagyon átjött ez a személyisége is ebben a beszélgetésben, és én azt gondolom, hogy nagyon fontos a személyisége a túravezetőnek, a sétavezetőnek.
2: Hú, nekem mondod, abszolút, hát nyilvánvalóan ők a mi arcaink, tehát ahogy az idegenvezetők általában is a turizmus arcaiként apostrofálódnak, tényleg így van nálunk is, tehát abszolút a

0: érkezik, azt komolyan vegye, szeresse azt, amit vállal.
1: Kikből válnak sétavezetők? Ugye Elza elmondta, hogy ő idegenvezető volt, külföldieknek tartott idegenvezetést Magyarországon, Budapesten. Ki az, aki még jelentkezik hozzátok? Vannak meglepő szakmák? Vagy éppen evidens szakmák, hogy hát igen, mint egy építészből jó túravezető lehet, mert kiválóan ismeri a budapesti épületeket.
0: Idegenvezetők dolgoznak nálunk. 99,9%-ban talán egy ember van, aki még nem fejezte be a tanfolyamot. Szóval, hogy idegenvezetők. De hogy meglepő szakmák. Persze, igaz, amit mondasz, építész, művészet, történész, történelem tanár, tehát ezek a jellemző irányok, de több kerttervezőmérnök dolgozik nálunk, sok nyelvtanár is, aki egyébként idegenvezetéssel is foglalkozik, tehát azt is csinálja, és van pszichológus, és van drámapedagógus, tehát hogy nagyon sokféle ember van, ami a közös bennük, hogy jól csinálják, hogy ki mernek, és ki tudnak, és ki szeretnek állni emberek elé, és szeretnék elmondani azt, ami őket is mozgatja. Szerintem Elzának a rövid mondandójából ez nagyon jól kijött, hogy ő maga is lázba jön ezektől a történetektől. Tényleg kiapadhatatlan forrása az izgalomnak az, hogy hall az ember új és új információkat, és aki szeret egyébként tanulni, és nem rest elővenni akár könyvet, akár bármilyen más forrást, vagy egyszerűen meghallgatni a másikat, és meg is érteni azt, amit mond, és aztán használni, az szerintem tényleg topzódik ebben. Szóval nagyon sokfajta ember, nagyon sokfajta háttérrel, de ugyanazzal a lendülettel és motiváltsággal, és amire nagyon büszke vagyok, hogy a legtöbbjükkel, hát most már évtizedek óta együtt dolgozunk, tehát a kezdőcsapatból is itt van velünk a legtöbb ember, és leginkább azért hagyták el a terepet, mert mondjuk az élethelyzetük megváltozott.
1: És hogy Elzának is például mennyire a vérében van ez a szakma, és a kommunikáció, és a másiknak elmondani, és a másikkal megosztani, sokkal hamarabb értem oda erre a sétára, mint ahogy kellett volna, és ott nézelődtem a környéken, és két hölgy a Duna utcában van egy krúdi szobor, egy bronz szobor, és ott keresgélték, hogy vajon kit ábrázolhat, és ez a pont akkor érkezett. Én még akkor nem tudtam, hogy ő lesz az én vezetőm, a sétavezetőm, és láttam, hogy oda penderült a két idős hölgyhöz, elmesélte nekik a szobor történetet, elmondta, hogy kit ábrázol a szobor, és segített nekik még közös fényképet is csinálni, majd visszaadta a fényképezőt, és mosolyogva rohan tovább a csoportjához, ami néhány száz méterrel odébb várakozott. Szóval nekem ez volt az első benyomásom Elzáról, amit aztán persze a séta közben még tovább erősített, és még inkább kedvessé tette ezt az élményt.
0: Pedig képzeld el, hogy nem mindig így születik valaki. Nagyon sok olyan, főleg régebben olyan sétavezetőnk jött, akit mi neveltünk ide úgy, hogy remegő hangon, remegő térdel állt elénk a próbasétán. Ez egy viszonylag hosszú kiválasztási folyamat van, és egy szintén nagyon hosszú betanítási folyamat nálunk. És annak ellenére, hogy elcsuklott a hangja, annak ellenére, hogy tényleg mint egy madárka, a legzseniálisabb idegenvezetőink között van most már, mert végig tudta vinni, és azt valahol akkor meg lehetett látni, és nem egy van ilyen, hanem több, aki egyszerűen egyrészt beleérett, én azt is szoktam mondani, hogy sajnos lehet, hogy rosszul hangzik, de egy 23 éves ember valószínűleg ezt nem jól csinálja még. Lehet, hogy jó lesz pár év múlva, de egyszerűen kell hozzá egy érettség, ami nem csak az intellektusban, hanem amúgy a pszichében is meg kell, hogy érkezzen. De hogy lehet bárkiből jó idegenvezető, vagy jó sétavezető, hogyha ő ezt úgy akarja, és hogyha beletesszük a bizalmunkat, és ő erre rászolgál, akkor abszolút lehet egy ilyen hosszú közös út.
1: Most egy pici szünetet kell tartanunk, és a szünet után Káldi Emesével folytatjuk tovább a beszélgetésünket a szervezett városi sétákról. Várunk benneteket vissza.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok. És a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi tokától bokáig.
2: Aki nem volt katona, az nem is ember. Maximum csaj.
1: És Ördögi Roy.
3: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
1: A frekvencia ismerős. A stílus letisztult. De a harapás a régi. Dupla farkas. Szeptember 21-től minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
3: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
4: One, two, three, ho!
5: Hát ezt te jobban csinálod.
3: Mire?
5: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
3: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
5: Még egyszer.
3: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
5: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
3: Viszont alig van időnk beszélgetni.
5: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
3: És végre jót dumálunk egymással.
5: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
3: Tévéről.
5: Színházról.
3: Művészetről.
5: Kulturáltan.
3: Vagy nem.
1: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
3: Jól kitaláltuk, nem?
5: De. Még egyszer csináljuk meg ezt. Okay.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
7: Ne maradj le az év egyik legnagyobb családi kupon akciójáról. Újra itt a Promobox Baba-Mama kuponnapok. Szeptember 7-e és 13-a között több mint 100 márka, közel 200 akciós ajánlata vár rád. Most akciósan akár 50% kedvezménnyel vásárolhatsz mosószereket, tisztítószereket, szépségápolási termékeket és étrendkiegészítőket. További információk az édeskisbabám.hu weboldalon és a beváltó helyeken. Szerezd be a Baba-Mama kupon magazint még ma. A Promobox Baba-Mama kuponnapok fő támogatója a Rossmann és a Pampers, kiemelt partnerünk a For Life Medical Center és a Go For Life webshop.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Egy életem. Babik Edit és vendégei a Rádió Cafén.
8: Folytatjuk az Egy életem műsorát, amelyben ma Káldi Emesével beszélgetünk a szervezett városi túrákról, és a szünet előtt az egyik túravezetővel hallhattunk egy rövid beszélgetést, egy rövid interjút, amiben ez arról mesélt, hogy egyrészt az a kollektív tudat is jelen van a sétákon, amivel a városlakók rendelkeznek, és a bukéját egy kicsit azok a személyes élmények is adják, amit a vendégek mesélnek el ott egy-egy ilyen adott túrán. Szóval ezek összességéből kerekedik ki aztán ez a városi séta.
9: Ez így van. Az a városi séta lesz jó egyébként, igazán jó, ahol valahol megnyomunk egy olyan gombot a résztvevőkben, ami valamit elindít bennük. Ez lehet egy illat, lehet egy íz, egy térnek a hangulata, egy érzelem, lehet egy emlék. Igyekszünk ezeket tudatosan beleszőni, egyébként adja magát, tehát hogy nem is annyira nehéz a dolog, de azért nagyon próbálkozunk az utóbbi 10 évben kifejezetten szándékosan minél több elemből összerakni egy sétát. Tehát erről beszéltünk az elején, hogy a helyszínek, tehát a bejutások, azok tényleg lételemei vagy a alapvetései egy-egy városi sétának, anélkül igazából most már nem is nagyon csinálunk programot. Viszont nem csak ezek, és nem csak a kóstolók, amiről az Elza mesélt, hanem lehet ez egy zenei bejátszás, lehetnek képek, azt minden séten egyébként is használunk egy mappát, amiben archív fotókat megmutatunk, túl tudunk ezen úgy is menni, hogy bejátszunk mozgóképet, mert vannak ilyen kis projektoraink, amiket használunk. Sőt, mostanában színészeket is beszoktunk vonni egy-egy sétába, nem mindegyikbe, de egy-egy sétába, akik pedig valóságosan megelevenítenek egy jelenetet, amiről szó van, ami szintén egy másfajta hatás. És akkor ezek így mozgolódnak az emberben, és mire hazaér, addigra valamelyikre úgy nagyon fog emlékezni. Úgyhogy így.
8: De hogy mennyire nagyon megszólítottam ezen a túrán néhány résztvevőt, és ugye szóba beszédbe elegyedtem velük, volt két hölgyök, barátnők voltak, úgy jöttek erre a sétára, és elmesélték, hogy egyiküknek ez már a 10. sétája volt, különböző helyszíneken volt veletek, másikuk talán harmadszor volt, és elmondták, hogy igen, ők miután elmennek egy sétára, van, hogy meglepetésszerűen mondjuk az egyik ismerősüket, vagy a családtagjukat visszaviszik oda, vagy ha külföldi vendég jön, ajánlja neki, hogy menjen el hozzátok, mert olyan információhoz juthat, ami mondjuk egy ilyen klasszikus idegenvezetésen nincsen jelen. Picit másképp kell a helyieknek tartani egy ilyen eseményt, mint egy külföldinek, nem?
9: Természetesen. Nagyon-nagyon más. Alműfaj. Igen, ezek egymás mellett létező műfajok. Tényleg más, és az egyiket se kell lebecsülni, szóval az egyik sem kevesebb a másik, nem más. Azt gondolom, hogy azok a séták, amiket mi csinálunk, azok egyébként a külföldiek számára nem érdekesek. Többségében így nem érdekesek. Van olyan, amit egyébként átdolgozva kínálunk nekik. Ugye nálunk szervezetten jelennek meg a külföldiek, egyébként csoportként vállalunk vezetéseket. És van átfedés, természetesen a mondandók, a helyszínek, az útvonalak között, de minden esetben át kell dolgozni, és át kell hangolni, mert más lesz számára érdekes.
8: Meg más a kollektív tudat.
9: És más a kollektív tudat, más a bázis, bár ezt szoktam kérdezni a sétavezetőktől időről időre egyébként, hogy mennyire látják azt, hogy miután bővül a vendégkörünk, hogy egy picit, és mindenki értse jól, hígul a közösség, és főleg itt gondolok a tudás szintre, vagy arra az alaptudás szintre, amiből építkezni tudunk, és mindenki azt mondja, hogy ez nem jellemző, ők nem találkoznak azzal, hogy magyarázni kellene olyan alapvető fogalmakat, amikről én azt hinném, hogy egy ekkora tömegben már előfordulhatnának, mondták, hogy lehet, hogy nem tudják, de pontosan az a környezet, az a kontextus, amiben az egész tudásanyag átadódik, vagy ami hogy elmondják, mégiscsak arra fogja vinni őket, hogy aztán, ha nem tudták, megnézik otthon, vagy egyébként megértik, tehát az egészet meg fogják érteni, lehet, hogy azt a nevet nem ismerték eddig, még az is lehet, hogy nem néz utána, de ő fogja érteni, hogy miről szól. Ez mondjuk egy külföldinél nem jön elő, tehát nem így, nem történik meg, hiszen teljesen más mondjuk a történelme, vagy teljesen más az épített környezet, amiben mozog. Úgyhogy nagyon más, igen. Igen,
8: nincs onnan előhívnia.
9: Nincs.
8: Többen elmondták ezen a sétán, hogy ők azért járnak ide-vissza, mert tényleg benézhetnek vagy a kulisszák mögé, vagy egy-egy olyan belvárosi háznak a belső udvarába, amik titkokat rejtenek, vagy elmehetnek egy olyan ötcsillagos szállodába, és megnézhetik az ottani újjáépített épületet, ahova egyébként nem léphetnének be, vagy egyedül nem biztos, hogy bátorkodnának bemenni, szóval azért ez őrült nagy szervezést igényel tőletek. Tehát itt azért kedvesen kell megkörnyékezni a közös képviselőket, vagy a házlakóit. Okoz ez nehézséget, hogy bejussatok egy-egy ilyen titkos helyre?
9: Hát mondhatnám, hogy nem, de persze. Egyrészt hadd köszönjem meg innen is a kollégáimnak a fantasztikus munkát, szóval tényleg nagyon nagy szervezési meló van e mögött. 1000 programot csinálunk meg évente, 1000 garantált sétát, ami 40 tematika, tehát hogy újból és újból ismételjük őket, de hát azért ezt 40-szer képzeld el, hogy 1000 alkalomra le kell szervezni. És a megelőző munkálatot, az egyeztetések, a helyszínek felkutatása és aztán leszerződése velük, hát az egy nagy része ennek a feladatnak. Az elején a Titkos Kertek és Terek című séta, amit most már 15 éve tartunk, az úgy nézett ki, annak az arra való felkészülés, hogy Júli kolléganőmmel fogtuk magunkat, és egy egész nyáron át jártuk a várost, becsöngettünk, beszéltünk a közös képviselővel, vagy csak a nénivel, a nem tudom, első emeletről, és próbáltuk, és próbáltuk, és próbáltuk, és legtöbbször visszautasítás volt. Szóval, hogy bevallom őszintén, hogy nem egy ilyen sikerkörút volt az akkoriban, de végül összejött az X helyszín, illetve azok a jó helyszínek, amik mentén azt a programot mind a mai napig egyébként tartjuk, 15 éves partnerségekkel, amire nagyon szívesen gondolok, meg nagyon örülök neki. Ma már más a helyzet, és ez meg büszkeség, tényleg, hogy a legtöbb esetben tudják már, hogy miért hogy keressük őket, hogy kik vagyunk. Ha a kereteket is elmondjuk, és vannak jól bejáratott kereteink, akkor azokat el szokták fogadni, vagy nyilván össze tudjuk hangolni. Szóval egyre nyitottabbak a helyszínek, ez nyilván nem csak nekünk köszönhető, hanem a már említett általában is a témával, vagy a várossal többet foglalkozó mindenféle írásoknak és eseményeknek, de nyitottabbak a helyszínek, szívesen látnak bennünket, meglátják azt, hogy mi az ő érdekük, és ez akkor igazán jó egy együttműködés, ahogy a turizmusban szerintem bárhol máshol is, hogyha mindkét fél egyaránt hisz benne és jónak gondolja, és ez egy nagyon komoly, és szerintem egy és el is kezdtem én magam foglalkozni vele, egy nagyon jó, nem tudom, pici terület, amit érdemes lenne egy kicsit körüljárni, hogy tudnak attrakciók úgy nyitni, mondjuk a városi séta irányába, hogy egy más oldalukat mutatják meg, és kivesznek egy újabb, akár pénzben is látható eredményt abból, hogy mást csinálnak ugyanazzal a helyszínnel, mint amiben működnek, és akkor hadd hozzam ide mondjuk a Gellért fürdőt, akikkel nagyon-nagyon régóta jó kapcsolatban vagyunk, akiknek ez abszolút egy elévülhetetlen és óriási érdeme, hogy megnyitják az ajtót olyan helyszíneik előtt is, ahol egyébként amúgy a fürdőző vendégek nem járhatnak, de ahol voltál az is, tehát a szállodák is maximálisan kiaknázzák ezt, és ez jó nekik is, ahogy nekünk is egy csodálatos érzés, hogy most már ez nem kérdés, hogy legalább a tárgyalásokig eljutunk.
10: Arról már részben említést tettünk, hogy hogyan változott meg az elmúlt 16 évben a ti vendégkörötök, de arról még nem, hogy a város milyen fejlődésen ment át, vagy a város lakók milyen fejlődésen mentek át. Minden városnak van egy dinamikája, van egy életvitele. Mi az, ami a legmarkánsabban változott mondjuk ebben az elmúlt majdnem két évtizedben?
9: Hú, de öreg lettem hirtelen. Nehezen válaszolok rá, mert a változást azt ugyan mi mutatjuk, de egy nagyobb időszakban, tehát, hogy azért a városi séták nem két évtizednyi változást szoktak feldolgozni, hanem évszázadosan. Uh-huh. Mégis, hogyha válaszolnom kell, akkor azt mondom, hogy egyrészt a városlakók, ahogy már mondtam, nyitottabbak. Szerintem jobban szeretik a várost. Tényleg így látom, hogy azzal, hogy és ebben egy pici érdemünk nekünk is van, meg az összes többi sétás cégnek is, hogy többet tudnak róla, ezáltal egy picit jobban értik, jobban kötődnek, jobban tudnak tájékozódni, és itt most nem a, hogy megyek el a Blaháról az Asztóriára típusú kérdéseket értem, hanem azt, hogy mi miért van, hogy az összefüggéseket jobban látják, ez segít szerintem. Eleve több rendezvény van, több olyan rendezvény van, egyrészt olyan is, ami ezt a témát dolgozza fel, vagy mutatja meg, másrészt olyan rendezvények, amik az utcákon, a köztereken, a városban vannak, és dedikáltan használják, vagy kifejezetten használják a várost, a fényfestéstől elkezdve az utcaszínházon keresztül, bármire gondolhatsz. Szóval a városlakók szerintem jobban kezdenek kapcsolódni a lokális terekhez is, tehát az is nagyon szép, ahogy én látom, hogy sok olyan kerület van, ahol igenis elindult ez, hogy van egy civil szervezet, vagy az önkormányzat sokat tesz azért, hogy
10: zöldebb,
9: ott,
10: virágosabb, ott élhetőbb,
9: és az élhetőségnek van egy olyan vetülete is, hogy nem csak infrastruktúrálisan élhetőbb, hanem hogy a tartalmat is jobban meg akarom mutatni. Talán egyre jobban látszanak a kerületek arculatai, hogy ők miről szólnak, mit akarnak üzenni. Nem csak turisztikai márkáról beszélek, vagy ilyen a brandről, hanem arról is, hogy maguknak, az ott élőknek mit szeretnének.
10: Talán a legfontosabb ez az alap. Igen, legyenek a közösségi terek megtöltve, azok a szabad terek megtöltve, amik a város lakóknak épültek. Az már egy másik dolog, hogy jön a turista, és ő is használja, de
9: csupán jó.
10: Igen, az már a pontosan. Így van. Egyébként előbb, ahogy említetted, hogy hogyan lehet eljutni az Asztóriától a Blaháig. Nem tudom, hogy veled előfordul-e, ugye vannak állandó útvonalaim, és akkor azon úgy szeretek menni, mert egyébként az a leggyorsabb, legpraktikusabb, nem kell gondolkodni, de hogy néha az embernek olyan jó letérni, hogy azt mondom, hogy most nem erre megyek haza, hanem most menjünk már el arra, hogy ott milyen élmények érnek, és akkor teszek egy-egy kitérőt.
9: És mit szoktál érezni közben?
10: Hát felfedezek dolgokat. Másképp nézek, például azt vettem észre, hogy jobban figyelek olyankor. Jobban figyelem az embereket, jobban figyelem a homlokzatokat, hát ez egy új flexem, hogy most már megtanulok fölfele nézni, hogy nem úgy járok az utcán, nem úgy járok kelek, hogy a lábam elé nézek, hogy el ne essek, hanem kezdek végre úgy járni, és tudod, mikor kezdődött? Sok-sok évvel ezelőtt fölültem egyszer egy városnéző buszra, mert egyszerűen kíváncsi voltam, hogy mit lát a turista akkor, amikor hozzánk érkezik. Ezek a buszok emeletesek, és a homlokzatnak egy másik szintjét, egy másik emeletét láttam, és teljesen másképpen alakult ki Budapestről, mert magasabban voltam, és akkor ez az egyik része, hogy az épületek, a homlokzatok, de fölülről láttam az embereket is. És láttam a kapcsolódásokat, láttam az életet a városban, láttam a mozgásokat, láttam a magányosságokat, láttam a párkapcsolatokat. Tehát megint megtöltődött egy másfajta érzéssel, érzelmekkel. Ahogy mondtad, hogy hazamegy egy ilyen sétáról is a vendégetek, és valami marad benne, vagy egy hang, vagy egy érzelem, vagy egy illat, de valami marad.
9: Igen. Hát így, én kevésbé szoktam azt is, hogy nem arra megyek, amerre mennék, illetve gyakran van az, hogy felteszem magamnak a kérdést, hogy merre menjek, szóval, hogy több útvonal is van az én fejemben. Nyilván azokon a részeken egyébként, ahol ismerős vagyok. Ha valamit választhatok, akkor inkább azt választom, hogy vagy leülök egy kicsit, egy padra, vagy nagyon lassan megyek. Ugyanaz, amit mondasz, tehát úgy ugyanazért, hogy észrevegyem, de hogy tényleg igyekszem, ez inkább az én praktikám vagy taktikám, hogy visszaveszek a tempóból, amúgy nagyon gyorsan megyek, szóval hogy az is van, de hogy az nagyon jól tud esni, mert akkor ez a szemlélődés, ez nagyon meg tud indulni, kell hozzá egy pici idő, azt hiszem, mert az elején az embernek annyira, ahogy a futásnál is, szóval hogy az elején még csak azon, hogy akkor most ezt kell, és csinálom, és ezért. De utána megérkezik az a pillanat, amikor befogadóvá válik. És valahogy a városi sétánál is van egy pont, és ez nem az első 10 perc, hanem mondjuk a 20. környéke, amikor így megérkeznek a sétálók a helyzetbe is, meg abba a tempóban, meg abba a ritmusban, meg abba az egész élménybe, és onnantól lesz igazán jó. Úgyhogy ezt tudom javasolni annak, aki itt szeretne egy picit elmerülni, vagy másként nézelődni, hogy tempót váltson.
10: Milyen potenciál van még a városi sétákban? Hova tudnak fejlődni ezek a séták? Mi mindent lehet esetleg bevonni, vagy hogyan lehet még jobban bevonódni? Vannak már ilyen tervek a fejedben?
9: Egyrészt majd hívjál, légy szíves, egy 10 év múlva jó, egy következő beszélgetésre, hogy mondhassam, hogy mi lett belőle. Másrészt vannak olyanok, amiket meg most nem fogok elmesélni, mert titok. Harmadrészt meg azt gondolom, hogy mindezek ellenére ez volt a vetítés, és a radikális változása én nem számítok a műfaj tekintetében. Tehát nem gondolom azt, mint ahogy 10 évesen gondoltam igazán veszélynek, akkor is sokan kérdezték, hogy majd, amikor a technika, meg az AR, meg a VR, meg a nem tudom micsoda, meg az applikációk. Szerintem ezen túl vagyunk. Ez nem jelenti azt, hogy sosem fog változni ilyen tekintetben, vagy picit módosulni, vagy mozogni ez a téma, de alapvetően nem érzem azt, hogy itt ma Budapesten ez egy komoly kihívás lenne a városi séták tekintetében. Viszont azt meg igen gondolom, látom, érezzük mindannyian, hogy egyre több inger kell. Tehát egy városi séta, az egyfelől azért is, amit beszéltünk, hogy sok mindent előhívjon, másrészt egész egyszerűen a saját élettempónkból és a bennünket körülvévő világnak a zajából és összetettségéből fakadóan már nem lehet egy húzalon megcsinálva csak, hanem sok minden kell bele. Hogy ezt hogy lehet úgy bővíteni, hogy ne váljon a kárára, tehát hogy ne egy ilyen túl színes, túl Disneylandes, túl fújt valami legyen. Szerintem ez az egyik legnagyobb kihívás most, hogy elég sok ember legyen úgy belépőként, hogy gondolják azt, hogy ez elég vonzó, dacára annak, hogy ez nem Disneyland, értsd jól, és közben a másik kihívás az pedig az, hogy főleg Budapesten belül, hogy vannak helyszínek, amik egy idő után már nem lesznek tovább potenciális helyszínek, szóval, hogyha feldolgozzuk elegen, és szerencsére egyébként egyre több vagy jó sok cég van, aki ezzel foglalkozik valamilyen formában, hogy vajon lesz-e mindig annyi mondandó helyszín, téma, és ennek olyan becsomagolási lehetősége, ami egyszerre elégíti ki azokat, akik még semmit nem hallottak a sétáról, és csak egy élményt szeretnének, és valami könnyed, és meg a másik felét az embereknek, aki pedig valami nagyon különlegesre vágyik. Szóval inkább ezeknek a mozgása szerintem, ami izgalmas, nem pedig az, hogy hát az is izgalmas, csak hogy azzal kevésbé érzem, hogy dolgunk lesz a következő 5 évben, hogy milyen irányokba lehet ezt elvinni. Ez most egy jó irány, alapvetően egy nagyon jó irány, még korántsem vagyunk szerintem a zenitjén ennek a témának.
10: Budapesten egyébként hány sétaszervező cég fér meg egymás mellett, vagy van jelenleg? Nagyjából tudsz számokat mondani?
9: Nagyságrendek 20-30 között, de itt azért el kell választani azokat, akik egyszemélyes vállalkozásként tulajdonképpen idegenvezetők, de magyar közönségnek és egyébként nagyon szép és nagyon tartalmas programokat olykor-olykor visznek, de mégis egy fontos bevételi forrásuk, meg azokat, akik ebből élnek, és mondjuk cégszerűen dolgoznak. Van egy ugyasít a Szövetség Egyesülés, ahol leginkább azok vannak tagként velünk, akik ebből a vállalkozásból tartják fent magukat, és így azt gondolom, hogy mondjuk 10 az olyan vállalkozások száma, akik ténylegesen dedikáltan ezzel foglalkoznak Budapesten. És aztán a nagyobb városokban országszerte van egy, maximum 2 olyan cég, aki ebből részben vagy egészben megél.
10: Melyik nagyvárosokról beszélhetünk itt?
9: Debrecenben is van, Pécsett is van, Sopronban is van, tudomásom szerint Győrben is van, Szegeden egészen biztosan van, úgyhogy így ahogy ránézel a térképre, és a nagyvárosok van, igen.
10: Hát nagyon szépen köszönöm, Emese, hogy beavattál minket egy-két titokba is, meg hogy kedvet csináltál a városi sétákhoz. Köszönöm, hogy itt voltál.
9: Hát igazán nincs, hogy én köszönöm szépen a meghívást.
10: Kedves hallgatók, tőletek is búcsúzom. Ma Káldi Emese, az Imagine Budapest alapító ügyvezetője volt a vendégem, aki a Magyar Séta Szövetség Egyesülés igazgatósági tagja. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Aki esetleg lemaradt a mai műsor egy részéről, az meghallgathatja holnap 3 órától az ismétlést, korábbi műsoraimat pedig az Egy Életem Spotify csatornámon tudjátok visszahallgatni. Szép napot kívánok, sziasztok!
11: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Rádió Café. Terézvárosban az FM 98-as frekvencián. Ez a hátralévő életed első napja. Egy életem. Babik Edit magazin műsorát hallottátok. Megtaláljátok a Rádiókafé 98.hu-n. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem. Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc. Inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
2: Indítsd az Ócsai Öregfalu Kulturális Fesztivált Bogi koncertjével. Szeptember 24-én az Ócsai Református Műemléktemplomban. Jegyek ocsaműfasz.hu.
3: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Indul a gyermekvédelmi krízis program. Októbertől újra megyéink lesznek, több fiatal véradóra lenne szükség. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Azonnali, mintegy 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízis programot indít a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter a gyermekvédelmi rendszerről készített részletes jelentés ismertetőjén beszélt arról, 184 új férőhelyet alakítanak ki, emellett 15 speciális gyermekotthonban erősítik meg a gyermekek védelmét és ellátását, valamint új krízis ellátást hoznak létre azonnal 80 gyermek számára. Célzott ellátást kapnak az autizmus spektrum zavarral, értelmi fogyatékos és súlyos pszichés vagy magatartási problémákkal élő gyerekek. Bentlakásos addiktológiai rehabilitációs program kezdődik, és mintegy 440 millió forintot fordítanak azonnal a veszélyeztetett serdülő lányok és fiatal édesanyák támogatására. Visszatér a megye és a kormány megbízott megnevezés, változnak a választókerületek határai és a miniszterelnök illetménye is. Az erről szóló több száz törvényt és szabályt érintő jogszabálycsomag már meg is jelent a magyar közlönyben. Eszerint októbertől eltűnik a vármegye és a főispán elnevezés, ezzel együtt pedig módosulnak többek között a megyei, a kormányhivatali, az önkormányzati, a hatósági, a bírósági és még az egészségügyi szervezetek elnevezései is. A választókerületeket átalakítják, a kormányfő illetménye pedig a képviselői tiszteletdíj alig duplája lesz. Kevesebb a fiatal véradó, így egyre fontosabb, hogy megszólítsák az új generációt. Az utánpótlásra azért is szükség van, mert az idősebb donorok egy része idővel már nem adhat vért. Az Országos Vérellátó Szolgálat ezért több módon is igyekszik bevonni a fiatalokat. Hogy miként, arról Tordai Attila főigazgatót kérdeztük.
5: Általánosságban öregszik a donoroknak a korfája. Ez egy nemzetközi jelenség, nem csak Magyarországra jellemző. A fiatal korosztályban nem nagyon hatékony az elérés. Kampányainkban és a jövőbeni intézkedéseinkben, erőforrás mobilizálásban erre a korosztályra fogunk jobban célozni. Igyekszünk az applikációt fejleszteni, elektronikus egyéb csatornákat bővíteni, adminisztrációs kötelezettséget csökkenteni, hogy ebben a korosztályban tudjunk egy kicsit bővülni, van mozgástér és tudunk ebben fejlődni.
4: Folytatódik a naposabb, kora őszies idő. Az időnként megjelenő felhőkből említésre méltó csapadék továbbra sem várható. Az északnyugati szél többfelé felélénkül, néhol erős lehet. Még 21 fok körül alakulnak a csúcsértékek, késő estére 9 fokig hűl a levegő. Holnap már a nap első felében mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra, délután érkezhetnek meg a felhők. 20 és 25 fok között alakulnak majd a csúcsértékek.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Egy kis kultúra. Programajánló a Rádió Cafén. Színház.
6: Ma egész nap zajlik az Örkénykert rendezvénysorozata. A Madács teret szokás szerint Zöldszigetté varázsolták, ahol estig sorjáznak a programok. A színház most induló évadának bemutatói kapcsán több részletre is fény derült. Decemberben a berlini székhelyű TBD Works alkotói kollektívával együttműködésben mutatja be az Örkény Színház a Teljesség igénye című előadást. Geréb Zsófia, Závada Péter és Varga Zsófia történetében összegyűlik a család egy elhunyt nagymama könyvtárának felszámolására, és a hagyatékból a legfiatalabb unoka kezébe kerül egy napló, ami elindítja a kutatás és a feldolgozás felé. Geréb Zsófiát halljátok. Miért tartottad fontosnak, hogy pont ezt a mindennyiunk számára ismerős, fájdalmas és elég intim élethelyzetet tedd a rendezés középpontjába?
7: Azt már én is kiemelném magából a kérdésből, hogy ez volt az egyik szempont, hogy valószínűleg ez mindannyiunk számára egy ismerős helyzet, hiszen mindannyiunknak valamilyen formában van családja, nagyszülei, szülei, tehát mindannyian szembesülünk ezekkel a helyzetekkel. A munka az úgy kezdődött el, hogy a TBD Verse kollektívával, amiben hárman vagyunk, először egy kutatási fázist csináltunk, amiben a saját szüleinket, az ő szüleikről interjúvoltuk meg. És ezek során rengeteg anyag készült el, amiket aztán hosszasan megvitattunk egymás között, és nagyon-nagyon tanulságosak voltak, elindítottak rengeteg családi folyamatot is, de rengeteg gondolatot arról, hogy hogyan emlékszünk valakire, emlékezünk valakire, és ez milyen, miket árul el rólunk. Ez volt a kiindulási anyagunk, és utána pedig elkezdtük egyre inkább szűkíteni azt a témát és azt a helyzetet, ami az előadásnak lehet a tárgya, és így jutottunk el ahhoz, hogy az egyik családot kiválasztottuk, ilyen esetben az enyémet, és egy félig fikciós helyzetbe raktuk a családtagokat, ahol összegyűlnek egy valóban egy raktárhelyiségben ezt a hagyatékot felszámolni, és ezen keresztül ennek kapcsán természetesen olyan kérdések sűrűsödnek össze, amik régen nem kerültek már kitárgyalásra a családon belül. Nagyon sok minden ennek a nagymamának a kapcsán. Tehát maguk a karakterek, ők valóban lefedik, nagyon hasonlítanak az én saját családi helyzetemre, három testvér, egy apa és neki az anyja, az elhunyt nagymama, akiről szó van, de ugye aztán, ahogy elkezdtük írni az anyagot, úgy kezdett a dramaturgiai gépezet is működésbe lépni, és természetesen olyan sűrítéseket és olyan hangsúlyeltolódásokat kezdtünk el beletenni, amik persze drámaibbá teszik a helyzetet, és egy színházi előadást okozottabbá tesz, tehát sokat sűrítgettünk utána. A mai napon zajlik éppen az Örkény piknik, az Örkény kert, és ezen belül egy workshop lesz délután, aminek kapcsán színházzal közösen arra kértük a nézőket, Najdol Gyuli vezetésével, aki az Örkény közt vezeti, hogy az érdeklődő nézők hozzanak magukkal egy személyes tárgyat, egy családi tárgyat, és egy történetet hozzá, mert az előadás során is nagyon sok ilyen tárgy előkerül, és ezek kapcsán történetek nálunk is, és szeretnénk, hogyha a nézők is elkezdenének, vagy részesei lehetnének ennek az élménynek, hogy milyen az mesélni egy elhunyt családtagról, vagy élőről, egy tárgy kapcsán, ami nagyon is személyessé tud válni.
6: Decemberben lesz ez a bemutató, úgyhogy gondolom, hogy még formálódóban van maga a darab. Hol tart ez a folyamat érzésed szerint?
7: Augusztus végén a szövegkönyvnek most már a második véglegesebb verzióját is leadtuk a színháznak, ami nekem is érdekes, mert most már én is az írói szerepből átugrom jobban a rendezőjébe. Természetesen rendezőként is már régóta készítjük elő az előadást, hiszen díszlettel, jelmeztel, mindenféle terveket már le kellett, hogy adjunk. Tehát szerintem ott tart, ahol éppen tartania kell.
6: Tehát decemberben mutatják be az Örkény Színházban majd a Teljesség igénye című előadást, amelynek alkotói Gerép Zsófia, Závoda Péter és Varga Zsófia. Ma estig tehát mindenkit várnak az Örkénykertbe, a Madács térre, ahol alkotókkal és rendezőkkel is beszélgethetnek az érdeklődők.
0: Egy kis kultúra. Programajánlónkat hallottátok. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem.
0: Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc. Inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
6: Szép napot mindenkinek, a mikrofonnál Kutasi Judit. Mitől válik egy gyerek életre szólóan olvasó felnőtté, és hogyan lehet egyszerre szakmai igényességgel, üzleti felelősséggel, mégis változatlan szenvedéllyel könyveket választani egy új generációnak? Az Olvasás Világnapja apropóján gyermekkori könyvélményekről, gyermek és felnőtt irodalomról, a főszerkesztői pálya kulisszatitkairól, külföldi könyvásárokról, családról és a könyvek iránti elköteleződésről, elkötelezettségről beszélgetünk a mai műsorban. Vendégem a stúdióban pedig Balázs Eszter Anna, a Centrál Kiadói Csoport kiadóvezető helyettese, egyben a Lampion Könyvek főszerkesztője. Szervusz Eszter, örülök, hogy elfogadtad a meghívásomat.
8: Szia Judit, nagyon köszönöm a meghívást.
6: Áruljuk el a hallgatóknak, könyvkereskedő nagyszülők üzletében nőttél fel, úgymond, és később irodalmi kritikusként, kultúraszervezőként dolgoztál, ma pedig sok éve a hazai gyermek könyvkiadás egyik meghatározó szakembere vagy. Épp ezért engedd meg, hogy egy korábbi mondatoddal csak, bármiről is egy könyv jut az eszembe. Ez így van?
8: Ez így van, sajnos igen, ez egy ilyen szakmai
6: sajnos
8: ártalom.
6: Sajnos és szerencsére.
8: Igen, abszolút jó értelemben mondom, ez szerintem általában így van mindenkivel, aki gyakorlatilag akinek a hivatása a szenvedélye, és ragaszkodik hozzá, és ezen jár a feje folyamatosan, ez keveredik a magánélet és a szakma minden pillanatban.
6: És tényleg akkor kicsi gyerekkorodból indult a könyvek iránti szeretet, ez a fajta kapcsolódás, ez a fajta különleges kapcsolat?
8: Volt a fejemben egy pár egyéb karriermodell, a jazz énekestől kezdve a modern Gerald Darrellig, de a könyv az tényleg alapvető meghatározó része volt az életemnek, és a szenvedélyes olvasás is.
6: És egyébként, hogyha így visszagondolsz gyerekként, érezted, hogy ez egy különleges közeg, amiben vagy? Vagy ez természetes volt akkor, mert ugye ezt kaptad egész szám pici korodtól?
8: Ez teljesen természetes közeg volt. Akárhova mentem a családban, minden fal dugig volt könyvekkel, és gyakorlatilag ahol nem ablak volt, ott könyves polcok voltak, és mindenki szenvedélyes olvasó, úgyhogy igazából föl sem merült bennem, hogy ez valami,
6: hogy ez
8: különlegesség lenne. Igen.
6: És egyébként milyen olvasó voltál gyerekként? Tehát könnyen megtaláltak a történetek, vagy kellett valaki, aki megmutatta hozzájuk az utat?
8: Eleinte nyilván, mint minden szenvedélyes olvasónál, az egy alapvetés volt, hogy egész kicsi kortól kezdve olvastak nekem. És ezt ameddig lehetett, megtartotta édesanyám, tehát az esti nyugalomba vonulásnak ez volt az egyik alap tézise, hogy akkor mesél nekem, vagy fejből, ami nagyon gyakran történt, vagy pedig könyvből. Utána nagyon egyszerű volt a dolgom, mert a szobámat, azt gyakorlatilag a bátyámtól örököltem meg, aki idősebb nálam 7 évvel, és ott hagyott rám egy csomó könyvet, amikor elköltözött, úgyhogy én csak szelektáltam kedvem szerint, címek szerint. Nyilván nagyon sokszor sokkal idősebb korosztálynak való könyvet vettem le, és egyúttal nagyon büszke is voltam magamra, hogy elolvastam, és nagyon menőnek éreztem magam. Aztán, hogy akkor is ott mit értettem belőle, ez egy másik kérdés, de pont ezért egy ilyen nagyon szabadon választható könyvespolc volt előttem, ami éppen valamiért megtetszett, a borítója, a címe miatt, azt levettem és olvashattam, senki nem szólt bele, hogy...
6: De beszélgettetek a könyvekről?
8: Ó, igen,
6: téma
8: rendszeresen.
6: Volt?
8: Abszolút, abszolút. Tehát az, hogy mit olvastam, és hogy tetszett, az mind a bátyámmal, mind a szüleimmel gyakran téma volt.
6: És ugye azt mondtad, hogy a gyerekkorodból hoztad magaddal a kiadók munkája iránti egyébként mély tiszteletet, talán így fogalmaztál korábban az egyik interjúban. Mit jelentett számodra akkor, és mit jelent számodra most ez a tisztelet? Nyilván teljesen más ez, hogy benne vagy.
8: Hát gyerekként az tényleg egy rettenetesen izgalmas közeg volt, mivel a szüleim dolgoztak, a nagyszüleimhez mentem iskola után, ebéd után, és akkor kihagyhattam a sokak által retteget délutáni foglalkozásokat, ha éppen nem sportoltam, zenéltem, és a többi. És az az élmény, hogy ott ülök, miközben a nagyszüleim árulják a könyveket egyébként az akkori földhivatalnak az egyik ilyen nagy lépcsőházában, tehát nem egy rendes bolt volt, de ott dolgozott vagy 600 ember, és gyakorlatilag mindenkit ismertek, és minden könyvet elolvastak, ami a pultjukon megtalálható volt, és pontosan tudták, hogy kinek mit ajánljanak. Így aztán ez a fajta döbbenettel vegyes tisztelet volt, ami meghatározta a viszonyomat, hogy hogy lehet ennyi könyvet elolvasni, hogy lehet ennyire tudni mások ízlését, ez egy nagyon izgalmas dolog volt. Most nyilván többet tudok a könyv készítésről, tehát ilyen szempontból tényleg megváltozott a könyvek iránti tiszteletem, mert rögtön látom benne annak a rengeteg embernek a munkáját, meg a hozzá tett tudását, ami alapján olyan lesz végül az a könyv, amilyen, tehát egy sokkal szélesebb körű tisztelet az, ami a könyv ránézésekor elönt.
6: Nyilván így visszanézve ez egy teljesen egyenes karrierútnak tűnik, amit te bejártál, de azért ez nem volt ennyire egyértelmű vagy egyszerű. Tehát nem készültél a vezetői pozícióra, gondolom.
8: Nem, abszolút nem, sőt a könyv kiadásba sem feltétlenül, tehát valahogy az irodalommal nagyon szerettem volna foglalkozni, és első körben inkább ez a kritikusi pálya volt, ami izgatott, illetve az irodalom szervezés, ez a kettő így két síkon ment egymás mellett, és úgy is éreztem, hogy nem kell választani, tehát ez teljesen jól működik egymás mellett, és tulajdonképpen a kritikusiról le is kellett mondanom azért, hogy a könyvkiadásban dolgozhassak, hiszen különben szerintem összeférhetetlen lett volna.
6: Igen, de hogyha még itt visszamegyünk, a Sziget Fesztivál irodalmi sátrának programfelelőse is voltál jó sokáig.
8: Így van, hát azt imádtam. Tehát mondjuk az tény, hogy minden egyes fázisában az irodalom iránti rajongásomnak az egy ilyen küldetéstudattal vegyes része volt, hogy nagyon szeretném, hogy ezt minél többen szeressék és érdekelje őket. Azt azért fiatalon is észrevettem, hogy nem mindenki olyan könyvfaló, mint az én családom, vagy az én ismeretségi köröm, és ez a fajta tukmálás, hogy olvasd el ezt, mert az jó lesz neked, vagy gyere és hallgasd meg, mert ez izgalmas. Ez gyakorlatilag egyenesen vezetett oda, hogy népszerűsítsük olyan helyeken, olyan közegekben az irodalmat, ami nem evidens, például egy Sziget Fesztiválon.
6: Egyébként hány könyvön vagy túl egyáltalán? Számolja ezt egy idő után az ember? Mert biztos az elején még igen.
8: Az elején igen, fogalmam nincs, ezt most nem tudnám megmondani. Mondjuk azt mondom, hogy most évente 60 könyvet csinálunk, 15 éve biztos, hogy könyvkiadás szakmájában vagyok, hát
6: be lehet szorozni,
8: szóval,
6: nem
8: igen.
6: Kevés. Egyébként fel tudod idézni, hogy mikor fordult meg a fejedben először, hogy könyvekkel szeretnél foglalkozni? Mert nyilván indultál a magyar esztétika szakról, kulturális menedzser végzettséget szereztél, angol műfordító, és még sorolhatnánk, de ez még mind nem a könyv volt.
8: Hát igen, és én azt hiszem, hogy a kritikai írásnál is még sokkal jobban élveztem azt, hogy én rá kutathatok arra a témára, megnézhetem, hogy milyen trendek vannak, és arról a könyvről konkrétan mondhatok valamit, hogy milyen értékeket látok benne, vagy mitől lehetne még jobb.
6: De az bátorság hogy... kell egyébként, az megvolt akkor.
8: Vagy pofátlanság, hogy az ember azt gondolja,
6: fiatalság.
8: Hogy igen.
6: És merészség.
8: Hát, meg egyébként ez nagyon komoly kutatói munka van egy kritika mögött, tehát hogy én alapvetően nagyon szerettem így bogarászni a háttér irodalomban, és nagyon sok mindent olvastam el ahhoz, hogy egy könyvről megírjam a kritikát, mondjuk a szerzőnek a teljes életművét. És én pont ezt élveztem, hogy így belevettem magam is egy ilyen mély kutatást végzek. Az egyetemi évek alatt ez így látszott is, hogy inkább 19. század, vagy éppen Arany János feltáratlan széljegyzeteivel foglalkoztam, tehát nagyon szerettem ugye a régi dolgokban kotorászni, és ehhez kellett egy ilyen külső lökés, hogy azt mondják, hogy oké, akkor próbáld ki a másik oldalon, milyen egy jó könyvet létrehozni.
6: Nehéz volt először?
8: Először felfogni ezt a gondolatot, vagy így megbarátkozni vele, ez rettentő izgalmas volt, és azt gondoltam, hogy hú, hát ez egyrészt nehéz.
6: Ez egy tök jó nagy kabát, de bele lehet nőni.
8: Igen, hogy bele tudok-e nőni, ez nyilván egy ilyen elég komoly kérdés volt. és az a része, hogy akkor föl kell adnom a szabadságomat, hogy én bármelyik könyvről bármikor írhatok, bárhova elmehetek, hogy a témában konferencián részt vegyek. Az egy ilyen nehezebb része volt, hogy elfogadjam, de pontosan emlékszem arra a pillanatra, amikor így átkattant a fejemben az a gondolat, hogy oké, de amikor egy kritikát megírok, annak nagy eséllyel van mondjuk pár száz olvasója, és talán elindítok valami gondolatot, de egy könyvvel, ha az jó, vagy ha azt így nagyobb piacon lehet teríteni, az több ezer példány. Az azt jelenti, hogy sokkal többet tehetek azért, hogy szeressenek a gyerekek olvasni, vagy hogy a szülőknek örömet okozzon a felolvasás. Úgyhogy az a pillanat volt, amikor tényleg azt gondoltam, hogy ja, hát ez egy sokkal, hogy úgy mondjam, hatékonyabb dolog, és nagyon izgat.
9: És most behoztad a gyerekeket, beszélünk majd erről is, mert hogy a könyvek nagyon korán megérkeztek az életedbe, viszont a gyerekirodalom csak később. Úgyhogy beszélgetünk majd erről is, egy rövid szünet következik, de folytatjuk a beszélgetést Balázs Eszter Annával, a Centrál Kiadói Csoport kiadóvezető helyettesével, a Lampion Könyvek főszerkesztőjével. Jövünk vissza a zene után.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Vendégem a stúdióban továbbra is Balázs Eszter Anna, a Lampion könyvek főszerkesztője, és ott az Olvasás Világnapja apropóján beszélgetünk, és szinte törvényszerűen elhangzik mindig a figyelmeztetés, hogy egyre kevesebbet olvasunk, a gyerekeket pedig már alig lehet rávenni, hogy a könyveket vegyék a kezükbe, nyilván tisztelet a kivételnek, de hogy valóban ilyen rossz a helyzet, vagy hajlamosok vagyunk mindent egy picit általánosítani, egy kicsit az új nemzedéket megbélyegezni, valamilyennek feltüntetni, ez egy jó kérdés, és kíváncsi vagyok arra, hogy te könyves szakemberként hogyan látod? Tehát valóban válságban van az olvasás? Vagy azért nem kell még temetnünk?
2: Temetni semmiképp, azt már nagyon sokszor megpróbáltuk, amikor jöttek az e-könyvek, amikor megjelent az internet, amikor kitört a Covid, mindig volt egy ok.
1: A hangos könyvek is, és akkor most már biztos, hogy nem fogunk olvasni.
2: Így van, igen. Szerencsére ennél sokkal erősebb az emberek kötődése, nem csak a történethez, hanem ahhoz, hogy ezt egy kézben fogható tárgy révén tegye magáévá. De az tény, hogy az olvasás népszerűsége, gyakorisága jelentősen csökken. Nem túl sok kutatás van erről friss, mert hogy sajnos nem volt emögött eddig állami támogatás, tehát ezek ilyen lelkes, önerőből létrehozott kutatások voltak, de az látszott, hogy jelentősen csökken, nem csak a gyerekek körében, amit így régóta tudunk, hogy ilyen 12 éves kor körül nagyon sok olvasót veszítünk el, akit onnan már elkezd érdekelni valami egészen más, néha csak a hormonjainak a működése, vagy az azzal járó mindenféle érdekesség a világban, de most azt is látjuk sajnos, hogy sokkal több gyerek már nem tudja elsajátítani az olvasásnak az örömét. Tehát el tudja olvasni, amit el kell az iskolában.
1: Az képessége megvan, de ezt a fajta örömet nem tudjuk átadni, mi szülők vagy pedagógusok? Nem tudom, hogy kinek a feladata vagy felelőssége lehet ez.
2: Az az igazság, hogy az oktatásban jobban figyeltek arra, hogy a betűk egymás után olvasását elsajátítsák, tehát technikailag felkészítik rá őket, de azt, hogy ez egy ilyen könnyed, fluent, ilyen folyamatos és élvezetes olvasás legyen, ehhez sajnos nem kapnak segítséget. Tehát már elveszítjük őket, mielőtt bele tudnának szeretni a könyvbe. És hát az sajnos egyértelműen látszik a kutatásokból, hogy ez szorosan összefügg a digitális eszközöknek az előtérbe kerülésével, ami alapvetően egyébként szerintem nem zárja ki az olvasásnak a fontosságát, sőt, és erre két dolgot is látunk most egyértelműen utalni. Az egyik az, hogy pont az ilyen 14-16 éven fölülieknél jelentősen megugrott az olvasók száma. Kellettek ehhez könyves trendek is, olyan jellegű irodalom, ami az ő érdeklődésüket felkelti és fenntartja. Elképesztő mennyiséget olvasnak mondjuk 16-tól 30 éves korig. A másik része, hogy ugyan ők nagyon szeretik kézbe venni a szép könyvet, tehát pont az a plusz, amit mondjuk a kézműves sör és a kézműves hamburger sikerén felbuzdulva, mint kézműves könyv is nagyon értékelni tudunk, hogyha egy könyv szép, hogyha végig simítod a borítót, és mindenféle felületkezelési trükkök vannak, ha élfestett, vagyis hivatalosan éldekorált a könyv. Tehát ha mindenféle extrák vannak.
1: Tehát pluszt kell adni.
2: Hát
1: ebben
2: így
1: is
2: van. Ez nagyon csábító tud lenni. És hát most már vannak szerencsére arra is trendek, de hát annak még a hatását nem látjuk, hogy rájönnek a szülők, mert felvilágosítják őket arról, hogy a minél kisebb korban kézbe adott telefon, vagy bármiféle ilyen hát digitális kütyű, olvasásra igen. Való. Igen, igen, tehát egy maga kütyű, az írtózatosan elrontja annak a lehetőségét, elveszi a gyerektől annak a lehetőségét.

0: és az a felnőtteknek közel ilyen 50-52-54%-a nem olvas egy könyvet se egy év alatt.
1: Értem, nyilván az ő gyerekeik nem is látnak jó példát, vagy hát példát. Van okunk félteni egyébként a könyvet? Vagy a gyerek és az ifjúság irodalom sokszínűsége inkább azt mutatja meg, hogy továbbra is komoly igény van ezekre a történetekre?
0: Kifejezetten, és mondom, szerintem jó témával, szépen tálalt könyvvel, gusztán, elég sok olvasót el lehet érni, és ez látszik is a sikerlistákon, illetve a másik, amit mindenképp meg érdemes említeni, az, hogy a gyerek és ifjúsági irodalom egy ilyen nagyon dinamikusan fejlődő része a könyvpiacnak, gyakorlatilag az összkönyvtermelés bevételének a 34-36%-át adja ki, tehát ez egy óriási terület, nagyobb, mint ha a szép irodalmat, a szórakoztató történelmi irodalmat egy csomagba véve mellé tesszük. Ami azt is mutatja nyilván, hogy a szülő nagyon sokszor előbb vesz, vagy inkább vesz a gyerekének könyvet, mint saját magának. Tehát ez egy szándékot nagyon erősen és nagyon biztatóan mutat a számunkra.
1: Említetted a tálalást, hogy változtatnatok kellett nektek is, tehát egy picit más szemmel nézni a könyvekre kiadóként, hogy mi az, ami fogyasztható, vagy mi az, ami, hogy mondjam, inkább vonzó a fiatalok számára, de főszerkesztőként hogyan érzékeled, milyen történetek, milyen témák tudják megfogni a fiatalokat, tehát ebben is váltanatok kellett?
0: Mindig. Ez szerintem...
1: Hát ez egy folyamatos megújulás?
0: Így van. Ehhez kell egy ilyen kíváncsiság és egy folyamatos monitorozása a külföldi piacoknak is. Általában hozzánk ilyen 2-3 év késéssel érkeznek meg a különböző trendek, ami most abszolút felgyorsult a BookTok révén. Most azonnal és ugyanaz a könyv kell magyarul is, ami hát azért mondjuk egy 600 oldalas angol nyelvű könyv esetében felteszi rendesen a magasra a lécet egy kiadónál, hogy kb. Akkora megjelentesse. Elég sok európai országban gondot jelent az is, hogy már nagyon-nagyon jól tudnak angolul a fiatalok, ergo, ha nem hozott ki szépen és gyorsan azt a könyvet magyarul, akkor mint a siccel olvassa angolul és kapaszkodhatsz. De a trendekben mindig van egyfajta hullámzás is, vissza is térnek bizonyos témák, de a sárkányok elmúlhatatlanul, csak néha-néha nagyobb intenzitással jelennek meg. Pár éve jelent meg az úgynevezett romantezi, ami a romantikus fantasynek egy ilyen egyvelege, ezek azok a könyvek, amik most folyamatosan sikerlistán vannak. Ennél kevesebb ideje, mondjuk 1-2 éve jelent meg egy új kategória, az úgynevezett new adult, ami ez, szintén ezeknek a fiatal felnőtteknek csak eléggé komoly erotikus vagy szexuális tartalommal bíró könyvek, és ez is egy óriási felvevőpiac. Hozzáteszem, megint azt mutatja, bár ebből nem következne egyértelműen, ám de a számok azt mutatják, hogy megint csak a nők, akik jelentősen többet olvasnak, de hogy ilyen 80% körüli az a szám. Ők határozzák meg a könyvpiacnak az alakulását, és az ő ízlésük az, ami a gyerekkönyvpiacon is jelentősen szerepet játszik. Hozzáteszem, ugyanez a gyerekkönyveknél nem látható ekkora ingadozás stílusban, ott szerintem sokkal tudatosabban adnak minőségi, minden szempontból, vizuálisan, könyvkiállítás papír szempontjából nagyon minőségi könyvet a gyerekek kezébe a kiadók, mert ez gyerekkönyvpiacon mindannyiunknak a happy-je nagy részt.
1: Említetted a külföldi trendeket, mennyire kell előre gondolkodni, vagy előre látni?
0: Érdemes rögtön, tehát mondjuk úgy mondom, hogy ha nem sokára októberben van a frankfurti könyvvásár, minden évben ez a legnagyobb világot megmozgató könyvvásár, ami nagyrészt a felnőtt könyvekre koncentrál, de a gyerekkönyvesek is ott vannak. Amit rendet ott meglátunk, azt jó esetben jövő évben már ki is hozod a piacon, ha észreveszed, hogy melyik az a trend, ami a magyar piacon tényleg működőképes, vagy nem csak egy ilyen szalmaláng.
1: Folytassuk innen, mert hogy sok irányba mehetünk innen még tovább, egy kis zene következik, utána Balázs Eszter Annával, a Lampion könyvek főszerkesztőjével beszélgetünk tovább itt a Woman Power-ben. Maradjatok velünk továbbra is.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter, a Millás reggeli ingatlanpiaci rovata. Minden szerdán 9 óra után pár perccel. A rovatot a 11. kerületi Metrodom River lakópark támogatja. Metrodom River, otthon a városban,

0: otthon, a Dunaparton. Hazaértél!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádiókafé applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. Tudod, milyen a kaméleon? Színes, izgalmas és titokzatos. Pont, mint a könyvek. A Kaméleon Olvasóklub egy szövegértést fejlesztő levelezős játék alsó tagozatosoknak. Olvasd velünk az év gyerekkönyvedíj nyertes és rövidlistás könyveiből neked válogatott köteteket. A játék szakmai támogatója a HB, Magyar Gyerekkönyv Fórum. Regisztrálj október 4-éig a könyvközösség.hu per olvasóklub oldalon. És játsz velünk!
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Vendégem a stúdióban továbbra is Balázs Eszter Anna, a Lampion könyvek főszerkesztője, akivel a szünet előtt ott hagytuk abba, hogy előre kell gondolkodni, hogy a külföldi trendeket mi hamarabb be kell hozni, mert akik viszont szívesen olvasnak, ők nagyon kritikusak, igaz ez?
2: Abszolút, és mondjuk inkább lehet, hogy nem is azt mondom, hogy nagyon kritikusak, nagyon éhesek. Nagyon szeretnék azokat a könyveket megszerezni. Elképesztő lelkesedést tud egy-egy ifjúsági könyv szerzője körül kialakulni. Milliók követik azokat a TikTok videókat, ahol a szerző az új könyvéről beszél.
1: Tehát lehet egy szerző a fiatalok között influencer?
2: Abszolút, abszolút. És ez szerintem egy csodálatos dolog, tehát amikor arról beszélünk, hogy romlik az olvasási ráta, és hogy az olvasás népszerűsítéssel kéne foglalkozni, hát az egyik legcsodálatosabb ilyen terület erre a BookTok, hogyha azt is hozzátesz, nem mindig minőségi, vagy irodalmi értékű könyvek kerülnek terítékre, ezek sokkal inkább ilyen könnyen fogyasztható és behabzsolható könyvek, de én abban abszolút hiszek, hogy aki sokat olvas, az egy ponton eljut egy olyan telítő szintre, akár a lektűrrel kapcsolatban is, vagy a könnyebben olvasható könyvvel kapcsolatban, kíváncsi lesz az annál többre, és ezt a szokást, hogy olvasol és elvonulsz, és egy belépsz egy idegen világba, ahol egész új nézőpontokkal fogsz kilépni onnan, azt tovább viszed, és megtalálod vele a szép irodalmat is.
1: Egyébként most ugye mondtad ezt, hogy minőségi irodalmi értékű könyvek, tehát biztos, hogy van neked is egy szint, amit belősz, hogy mi az, amit te ennek tekintesz. Van, hogy vita van stábon belül, hogy mit hoztok be, vagy mit csináltok meg?
2: Azt hiszem, hogy az irodalmi nívó körül nincsen, tehát ez szakmailag ez az upmarketnak is hívják, amit nevében benne van, hogy azért
1: magas minőségű
2: irodalom. Hát igen, meg az átlagon felüli. Abban, hogy mennyit ér egy jó téma, szemben azzal, hogy mennyire irodalmi nyelven van megfogalmazva, azon jó sokat szoktunk vitatkozni. Vagy egy különleges nézőpont, az abszurditás, vagy az abszurd humor mondjuk egy gyerekkönyvben, az szükségszerű, hogy irodalmibb nyelven szólaljon meg. Tehát ilyen finomságokon szoktunk elég komolyakat veszekedni, vitatkozni, igen, a kollégákkal.
1: Mennyi idő van egyébként, kapsz egy kéziratot, nyilván elolvasod, és úgy döntesz, hogy na, ebben megvan az a plusz, ami miatt érdemes ezzel foglalkozni. Mennyi időtök van onnantól kezdve addig, ameddig az a polcokra kerül?
2: Egyrészt elég sok kézirat érkezik, úgyhogy például, aki csak így beküldi a kiadóba ismerettség nélkül, ott azonnal kap egy válaszlevelet, amiben az van, hogy 1-2 hónap türelmet kérünk, és csak akkor jelentkezünk, ha érdekes számunkra ez a kézirat. Muszáj, mert napi szinten jön 5 kézirat egész biztosan. Ha valamilyen összeköttetés szakmai kapcsolat révén jön a kézirat, akkor arra sokkal hamarabb szoktunk reagálni érthető módon, mert utól is érhetőek vagyunk, meg valószínűleg ez egyfajta minőségi garancia is lehet. Itt azért el szoktunk tötymörögni, ha nem teljesen egyértelmű, hogy ki szeretnénk adni, akkor azért az időzítés miatt, hogy mikorra érdemes kihozni, hogy van-e hasonló könyvünk, és emiatt érdemes rajta tolni, vagy éppen a kettőt együtt kommunikálni. Tehát sok szempont van azon túl, hogy nekiugurunk egy könyvnek, de ha azt mondom, hogy rábólintottunk, igen, szeretném ezt a könyvet, akkor a szerződés szerint az egy év, másfél év, mire megjelenik, de tapasztalatom szerint ennél rövidebb időt, tehát egy éven belül ki szoktuk hozni.
1: Hány kéziratot olvasol el naponta, hetente, évente?
2: Hát ez nagyon jó kérdés.
1: Mindegyik eljut hozzád? Vagy
2: nem, hála jó égnek, nem, igen. Az szerintem elképesztő munka, és van is a kiadón belül egy ilyen kéziratolvasó csoport, és ott a szerkesztőtársak egymásnak jelölik, hogy igen vagy nem, érdekes vagy nem érdekes egy kézirat, és mondjuk ha van 3 nem, akkor már többiek nem is nézik meg. Illetve a Lampion könyveknél 2 szerkesztőtársam ebbe jelentős feladatot vállal, ti az, aki tényleg az összes kéziratot megnézi, és akkor szól csak, ha valami érdekeset lát, és akkor száll be Lívia is még, hogy együtt olvassuk.
1: És mennyire a szakmai szempontok, és mennyire a megérzések döntenek a könyvkiadásnál?
2: Igazából lehet, hogy fele-fele. Tehát, hogy azért a gyerekkönyvpiac is, de ugye a könyvpiac is nagyon sokszor lutri, és azt gondolod, hogy ennek itt lenne helye, vagy ez valami egyedi és nagyon magyar hang. Az összes ilyen sikertörténet, ami kiugró, az általában valami rendhagyó, valamilyen határmesdjén lévő gyerekkönyv, és nyilván egy csomó ilyen bukta könyv is van, csak azokról nem tudunk, tehát ez utólag nem feltűnő, hogy oké, bevállaltunk valami extrát, de nem is mozdította meg a piac különösebben. De ezek a legizgalmasabbak nyilván, amikor valami keveredés van, valami bizonytalanság van, de mégis érzed a spiritust benne.
1: Igen, én azt írtam fel magamnak, hogy hogyan lehet egyszerre figyelembe venni a minőséget, az olvasók várható érdeklődését, és akkor itt jön a lényeg, a kiadó gazdasági lehetőségeit, és hogy a későbbi megtérülést, mert ezzel mind foglalkozni kell.
2: Hát abszolút igen, tehát az egy dolog, hogy beleszeretünk, a következő lépcső az, hogy kitalálod, hogy körülbelül ez milyen formában fog kinézni, mert nyilván, ha egy ifjúsági, akkor könnyebb az a része, hogy a tördelt szövegnél nem lesz bonyodalom, nem kell illusztrálnod, nem kerül színes papírra nyomtas, ami egy jóval drágább dolog, viszont nagy a könyv, tehát ott az emeli meg a nyomda költséget. Az, hogy ez most egy aktuálisan izgalmas téma-e, az az, ami megint egy szakmai vizsgálódás és döntés eredménye. Ugyanez a gyerekkönyvnél meg úgy izgalmasabb, hogy akkor elkezded, oké, de mennyi rajz kell bele, melyik művész, körülbelül mennyibe fog ez kerülni? Kérsz rá formátum alapján kemény tábla, puha tábla, egy nyomdaárat, és én gyakorlatilag a második lépésben kalkulálom a könyvet, hogy hány példányban lehetne eladni, és mennyiért, és akkor onnantól lesz érdekes a könyv, amikor itt azt látom, hogy ebben megtérülési lehetőség is van.
1: Tehát ez egy másfajta megközelítés, viszont korábban azért fogalmaztál úgy is, hogy mindig kell, hogy helye maradjon szerelem projektnek, és hogy mitől válhat viszont egy könyv nálad szerelem projekté?
2: Ez abszolút így van, és ez minden évben van egy ilyen szerelem projektünk, legalább egy. Valószínűleg ott a koncepció, vagy a szöveg, vagy ha ez egy illusztrátornak a könyve, akkor a képi világ lesz, ami azt mondatja ilyenkor a szerkesztőséggel, és nyilván én vagyok ott a hangadósa, így alakult a dolog.
1: Kérdezni, hogy kinek milyen szava van, és majd erről is beszéljünk.
2: Oké. Ott azért, amikor azt érzi az ember, hogy ennek a könyvnek, akkor is, ha kockázatos, itt a helye a piacon, és ott a helye a gyerekkönyves polcokon, akkor az az úgynevezett szerelem projekt. Nyilván ott is megpróbálod úgy kihozni a kalkulációt, hogy számolsz vele egy kisebb példányszámban, mit fogsz tudni, de hát ha valami díjat kap a könyv, a szerző, hát ha felkapja a alig-alig létező gyerekkönyves kritika, de hogy amikor azt érzed, hogy ezt nem lehet elengedni, ennek muszáj itt megjelennie a magyar piacon, akkor nem nagyon lehet minket megállítani általában.
1: Igen, ezt akartam kérdezni, és visszautalva az előző félmondatra, hogy a főszerkesztő mennyire alakítja egy készülő könyv tartalmát, hangját és vizuális világát, miközben végig arról beszélsz, hogy egy stáb dolgozik együtt.
2: Igen, szerintem én nem is úgy mondanám, hogy egy könyvnek a hangját, stílusát, hanem inkább a kiadónak az arculatát. Hivatalosan is ez a munkaköri kötelessége egy főszerkesztőnek, hogy meghatározza, milyen irányba megy az a gyerekkönyv kiadó, hiszen rengeteg lehetőség lenne. Ráállhattunk volna, hogy csak foglalkoztatókat adunk ki, és azokat kipörgetjük a piacra, vagy mindig aktuális híres brendeknek a könyveit nyomjuk, és akkor azt biztosan tudod, hogy el lehet adni X példányszámban, de én alapvetően azt szeretem, ha inkább az irodalom és a művészi érték felé megyünk, és ha bátrak vagyunk, ha vagánykönyveket adhatunk a gyerekek kezébe, és az, hogyha erre fölkérnek engem, mint főszerkesztőt, akkor törvényszerűen ezt az irányt fogom elsősorban szem előtt tartani, de mindig elolvassuk együtt, és kiértékeljük együtt a szerkesztőtársaimmal az adott könyvet, tehát inkább a mit adunk ki, abban van vétójogom, vagy ilyen erősebb szavazati jogom, de a konkrét szerkesztési folyamat, meg mondjuk abban, hogy milyen jellegű legyen, hogy nézzen ki ez a könyv, hogy ki illusztrálja, ezt általában én szoktam eldönteni, de utána az effektív szerkesztési munkában a szerkesztők vesznek részt.
1: Mennyi idő kellett ahhoz, hogy ide eljussál? Szakmailag, emberileg?
2: Hát ugye az a bizarr helyzet volt, hogy én a könyvkritikusi pozíciómból egyszer csak főszerkesztővé avanzsáltam.
1: És csöppentél bele egy teljesen más világba.
2: Tehát én nem is próbáltam ki nagyon más. Dolgoztam külső szerkesztőként felnőtt és gyerekkönyvön is, de az akkor egész, kapsz egy könyvet, és hozd ki belőle a legjobban. Az egy tiszta sor. Itt valószínűleg az volt a szerencse, hogy mint kritikus már a vízióm arról, hogy milyen egy jó gyerekkönyv, meg mire lenne szükség itthon, az erős volt, és igazából ezt kellett megpróbálni testé alakítani, vagy irányá meghatározni. Tehát gyakorlatilag tetszik, nem tetszik, így ebbe a székbe ültem rögtön, ami hát nyilván visszás bizonyos szempontból, aki így hosszú évek alatt lépdelt a létrán fölfelé, de úgy tűnik, hogy vagy hogy...
1: Tehát menet közben jött meg egyébként akkor minden, ami ez szükséges, magabiztosság és szakmai rálátás.
2: Hát abszolút, és egy olyan kiadói közegben, ahol nagyon komoly tudású emberek támogatták ezt, hogy elsajátíthassam. Tehát, hogy ez nem működik úgy, hogyha nem egy ilyen nagyon szorosan együtt gondolkodó szerkesztői közeget kap, vagy csinál maga köré az ember. Tehát ez azért egy együtt gondolkodós műfaj.
1: Folytassuk innen, egy rövid szünet következik. Balázs Eszter Annával, a Lampion könyvek főszerkesztőjével beszélgetünk az Olvasás Világnapja apropóján itt a Woman Power-ben. Én azt gondolom, hogy érdemes beszélgetni még a gyerekirodalomról egy picit bővebben, hiszen különböző korosztályok különböző tartalmakat fogyasztanak szívesen. Biztos, hogy érdemes még foglalkozni a képernyő kontra könyv világáról is, és arról, hogy hogyan lehet ezt egy picit egyensúlyba hozni, és az is nagyon érdekel, hogy a nemzetközi könyvvásárokon mit látsz, és milyen irányba tartasz most, úgyhogy hamarosan innen folytatjuk a Woman Power-t.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Már is folytatjuk a Woman Power-t, vendégem a stúdióban továbbra is Balázs Eszter Anna, a Lampion könyvek főszerkesztője, akivel az Olvasás Világnapja apropóján beszélgetünk gyermekkori könyvekről, olvasóvá válásról, valamint a főszerkesztői munka felelősségéről. Itt hagytuk abba, hogy azért ebbe belenőttél az évek során ebbe az általad említett nagy kabátba. Viszont, hogyha arról beszélünk, hogy gyerekirodalom, akkor beszélhetünk-e egységes gyerekirodalomról, mert ott a kisbaba, a kisiskolás, a kiskamasz, a nagykamasz, tehát más történetekre, más nyelvezetre, más vizuális világra vágynak, ahogy te is mondtad. Hogyan közelítette ezt a kérdést meg?
2: Hát gyakorlatilag a kérdésben meg is válaszoltad, lehetetlen ezt egy közegként kezelni.
1: De mindegyikkel annyit... foglalkozni kell.
2: Így van, abszolút mindegyikkel. Ez az egyik legfontosabb dolog, amit a nemzetközi kutatások alá támasztanak, hogy az, hogy valaki felnőttként is értő olvasó maradjon, ahhoz egy másodpercig nem szabad elengedni a kezét, gyakorlatilag a megszületésétől kezdve, sőt, hát igazából korábban az olvasás szeretete végig kell, vagy jó lenne, ha végig kísérné minden egyes korosztálynál, és a legnagyobb veszteségi pont valóban, vagy pont az az időpont, amikor egy korosztályt ugrik valaki, amikor kamasz lesz, kiskamasz lesz,
1: felnőtté válik. Igen, említetted a 12 éveseket például.
2: Igen, az ott teljesen egyértelmű. A felső tagozat környékén veszítjük el a legtöbb gyerekkönyvolvasót, de minden egyes olyan fázis, amikor kikerül az otthoni közegből és bemegy az óvodába, amikor bekerül az iskolába, ezeken a pontokon nagyon fontos lenne, hogy intézményi kereteken belül is támogassuk az olvasás iránti szenvedélyét.
1: Egyébként mennyire kell ismerni egy főszerkesztőnek az adott korosztály figyelmét, gondolkodását és fizikai képességeit?
2: Maximálisan. Tehát anélkül szerintem nem lehet jó könyvet csinálni, vagy a korosztálynak való könyvet készíteni, hogy ne gondolnád végig azt is, hogy mondjuk 0-tól 3 éves korig a látása, és akkor ezt még bőven lehetne több korosztályra bontani, a 0-tól 3-ig közötti részt is, hogy mi az a távolság, amiben ő lát egyáltalán, mozog-e az a kép. Ha azt mondom, hogy baba geometria, vagy ezek a pici fekete-fehér egyszerű figurákat megjelentető könyvek, azt szerintem sok hallgatónak is rögtön beugrik, hogy tényleg az milyen izgalmas. Annak is egy egyszerű tudományos háttere van. A látása a babáknak még csak arra képes, hogy a nagy kontrasztokat észrevegye, és önmagában ezek a vonalak még mozognak, mert nem tud fókuszálni. Ergo fölösleges ott nagyon brillírozni mindenféle extrával, mert hogy maga ez a egyszerű határozott vonal lesz rettenetesen izgalmas attól, hogy mozog. És ahogy növekedik a gyerek, úgy lesz az arcnak egy ilyen óriási nagy jelentősége, és arcfókuszú könyvek azért jelennek meg ilyen hatalmas rajzolt arcokkal, mert hogy arra koncentrál, hiszen az érzelmeket és az arcokról való érzelem leolvasását tanulja 3 éves kor fölött. Tehát, hogy igazából tényleg nincs értelme gyerekkönyvet csinálni úgy, hogyha az ember a pszichológiába vagy a fizikai fejlődési lépcsőkbe nem tanulja bele magát, tehát nem érdekli.
1: És hogyha nagyobbakról beszélünk, akkor érdemes azt is végig gondolni, hogy kihez szól valójában a gyerekkönyv, a gyerekhez, aki várhatóan majd elolvassa, vagy a felnőtthöz, aki kiválasztja és megvásárolja. Tehát kiket kell elsőként megszólítanotok?
2: Hát ez megint csak korosztály szerint változik, mondjuk így az általános iskoláig gyakorlatilag nem kérdés, hogy a szülő és a nagyszülő. Egyébként a kettő között is nagyon nagy a különbség, tehát a nagyszülők láthatóan örömmel, vagy magabiztosabban nyúlnak a klasszikusok felé, tehát amit ma már inkább ilyen retrónak érez egy fiatal szülő, azt a nagyszülő biztos, hogy boldogan megveszi.
1: Hiszen a gyerekemnek is ezt vettem, neki is ezt olvastam.
2: Ráadásul ez egy garancia, azt ismeri, tehát a kortárs irodalom annyira széles és olyan sokféle, hogy ott az egy kicsit ijesztőbb is lehet, hogy vállalni kell a kockázatot, hogy milyen könyvet vesz le a polcról. És aztán az iskoláskor az, amikor már így a legbonyolultabb, hiszen nekünk az kell, hogy a gyereknek tetszen, hogy kíváncsi legyen rá, de közben a szülő is úgy érezze, hiszen ő veszi elő a pénztárcáját, és ő fizeti ki, és lássa benne, hogy azért ez nem csak hülyéskedés, hanem van mögötte valamiféle üzenet, ami az ő gyerekének pont jó lesz. és aztán a gimi tájékán a szülőnek már gyakorlatilag az a tapasztalatom, ez a legnagyobb öröm, hogyha ha a könyvet vehet, vagy ha arra kell a pénz egy kamasznak, úgyhogy ott meg már gyakorlatilag csak a kortársak.
1: Ott a gyerekválaszt és abszolút. A kortárs irodalom az, ami
2: igen, illetve ott a kortársak hatása, hogy mit olvasnak a többiek, és milyen könyvvel menő végig menni egy gimnázium folyosóján, ezek a meghatározóbbak.
1: Előfordul, hogy a szülő mondjuk értékesnek vagy szépnek talál egy könyvet, de mondjuk a gyereknek egyszerűen nem jön be, nem olvassa.
2: Ó, igen, ez elég
1: erről
2: rendszeres.
1: Erről milyen tapasztalatotok?
2: Ezek nyilván inkább személyes tapasztalatok, tehát hogy ilyen jellegű kutatást nem végeznek, szerintem boltosokkal, imádok egyébként könyvesboltosokkal beszélgetni, rettenetesen hasznos. A másik ilyen, amikor a könyvásáron mi magunk árusítjuk a könyveinket, ott ezek a visszajelzések tömegével jönnek,
1: de
2: és ez
1: van,
2: csodálatos.
1: De van, hogy bemész egy boltba és beszélgetsz?
2: Hát igen, mondjuk olyan boltokba járok be, ahol már ismernek, és jó a személyes kapcsolat, de egyébként a kiadónknak a kereskedelmi vezetője ezt, ahogy a kiadóhoz került, a fejébe vette, hogy el kell menni boltokba és boltvezetőkkel beszélgetni, mert hát ő náluk van az a tudás, hogy mi működik most és hogyan működik a piacon, úgyhogy van egy ilyen szervezet része is ennek, de hogy az a fajta mellényúlás, vagy túl korán veszed meg a könyvet, az azért egy létező dolog, hogy neked nagyon tetszik, mert gyönyörű, de most éppen ledobja a gyereket. De lehet, hogy 2 hónap múlva már megtalálja, és kíváncsi lesz rá, csak most nem izgatja. És aztán nyilván vannak olyan könyvek, amik inkább a felnőtteknek szólnak, talán inkább véletlenül, tehát hogy nem szándékosan, de hogy a felnőtt látja meg benne azt a üzenetet, azt a didaxist, ami miatt ő azt gondolja, hogy hát ez szuper jó lesz az ő gyerekének, és a gyerek meg átlát a szitán, és pont nem érdekli, hogy akarják megnevelni még egy könyvvel is, ő ott szórakozni szeretne.
1: Na igen, és ez a kérdés nagyon fontos, hogy kellett tanítania vagy fejlesztenie egy gyerekkönyvnek, vagy önmagában az is elég érték, hogy örömet szerez, vagy megszereteti az olvasást? Hát itt az olvasás világnapja kapcsán beszélgetünk.
2: Hát abszolút, annál szerintem semmi nem fontosabb. Én régen azzal botránkoztattam meg a beszélgető partnereimet, ilyen kerekasztalnál, hogy ha 9 éves a telefonkönyvet olvassa, akkor nekem az is jó. Tehát, hogy van egy szint, amikor egyszerűen csak az kell, hogy megszerezze a rutint az olvasáshoz, és beszippantsa őt egy világ, és majd utána megtalálja azokat a könyveket, amik érdekesek, és tényleg mondjuk jó minőségűek. De ha meg azt nézed, hogy a szülő mit keres, vagy a nagyszülő, vagy a pedagógus mit keres, azért alapvetően be kell, hogy valljam, hogy ők még nagyon szeretik, ha egy könyvnek van egy tanítható, értelmezést segítő jelentéssíkja, ők rögtön szeretnék azt így lefordítani a saját nyelvükre, és nem tudom ezért elítélni őket, tehát a saját példám jut eszembe, hogy amikor a rohan a kis 2 évesem, és azt mondom neki, hogy te vigyázz, mert a Boriban is tudod, amikor, tehát hogy az ember szeret hivatkozni ilyen tekintélyelvűen elvűen fontos, a gyerek számára fontos személyekre, tehát hogy persze, hogy ez beépül a hétköznapi életbe, de ez a gyerekkönyv és hogy elsősorban a gyerekirodalomnak ez egy dilemma, tehát ott mindig egyensúlyozni kell, hogy mindenkinek adj egy kicsit, és lehet feszegetni ezeket a határokat, de azt hiszem, hogy pont Barikó mondta azt a Barbárok című könyvében, hogy a könyvkiadás az mindig a piac adta határok mentén vagy széléig próbál így eljutni, és azt tologatja, de alapvetően ez egy olyan művészeti ág, ahol a piac nagyon konkrétan hat arra, hogy mit tudsz eladni, és hogy milyen könyvet adsz ki így aztán.
1: Hol húzódik a határ a gyermekirodalom és a felnőtt irodalom között? Akár olyan szempontból is, hogy egy igazán jó gyerekkönyv szükségképpen felnőtt olvasót is képes-e megszólítani?
2: Abszolút, és lehet, hogy akkor most itt az elején így azzal is kezdem, hogy van a gyerekkönyv, meg van a gyerekirodalom, és ezt a kettőt tök jó lenne szétválasztani, és a köznyelvben ez teljesen érthető módon keveredik. Gyerekkönyv gyakorlatilag minden, ami a gyerekeket megszólítja, tehát 0-tól 18 éves korig az ő kezükbe szeretnénk adni, a foglalkoztatótól a színezőig, az irodalomig minden. Gyerekirodalomnak én azt gondolnám, vagy igazából a nemzetközi szakma is ezen a véleményem van, és ehhez igazodom, hogy az olyan irodalmi minőségű szöveg jó esetben, ami a felnőttnek pont ugyanakkora élvezetes, vagy élvezet kell, hogy legyen, vagy lenne jó, mint a gyereknek. Tehát, hogy az egy jó szöveg, vagy egy rossz szöveg? De úgy alapvetően attól függetlenül, hogy a mondatok nyilván a korosztály miatt nem lehetnek ugyanolyan bonyolultak és hatalmas körmondatok, hanem egyszerűnek és rövidnek és érthetőnek kell lennie. Tehát nyilván ez egy korosztályi sajátosság, hogy a szókincs korlátozottabb egy kisebb korosztálynál, de a mondatoknak a szépsége, vagy az a fajta plusz, amitől a fantáziát beindul, vagy amitől akár egy kihagyásos szerkezettel dolgozik valamelyik szöveg, az ugyanazt az irodalmi minőséget célozza meg jó esetben.
1: Folytassuk innen, egy rövid szünet következik, vendégem a stúdióban továbbra is Balázs Eszter Anna, a Lampion könyvek főszerkesztője. Folytatjuk a zene után.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
3: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
3: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
3: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli. A csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
4: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
6: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu. Ne maradj le az év egyik legnagyobb családi kuponakciójáról. Újra itt a Promobox Babamama kuponnapok. Szeptember 7-e és 13-a között több mint 100 márka, közel 200 akciós ajánlata vár rád. Az idei év egyik sláger terméke, a Multiprotektor antibakteriális háztartási törlőkendők. Most 25% kedvezménnyel kaphatók a Rosszmanban. További információk az édeskisbabám.hu oldalon és a beváltó helyeken. Jól hallottad, Multiprotektor törlőkendők 25%-kal olcsóbban, most a Rosszmann üzletekben. Ne hagyd ki! Szerezd be a kuponmagazint még ma!
5: Érd el a barátod a világon bárhonnan! Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
7: Új gyermekvédelmi törvények készülnek, osztályozzák a menzákat, fenntarthatóbb lehet a tűzifa program. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Új, a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó törvénycsomag készül, mely már a jövő héten az országgyűlés elé kerülhet. Erről is beszélt a miniszterelnök a gyermekvédelmi jelentést ismertető sajtótájékoztatón. Magyar Péter ismertetése szerint szigorítják a kiskorúak számára hozzáférhető tartalmakra és a közterületi reklámokra, politikai hirdetésekre és médiatartalmakra vonatkozó gyermekvédelmi szabályokat. Cél továbbá az is, hogy egyetlen gyermek sem maradhasson hónapok akik kórházban azért, mert a rendszer nem talált számára megfelelő ellátást. Osztályzatot kapnak a menzák. A közétkeztető konyhákat az iskolai bizonyítványokból ismert 1-től 5-ig terjedő skálán értékeli a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az osztályozást egy helyszíni szemle előzi meg, hogy pontosan mit vizsgálnak a szakemberek, arról Tóth Dávid, a hivatal osztályvezetője beszélt a hivatal közösségi oldalán.
8: A minősítések helyszíni szemlékre épülnek, melyeket szakirányi felsőfokú végzettséggel rendelkező auditorok végeznek a Nébi közétkeztetés felügyeleti osztályának irányításával, kontrolljával. Szemléken egyaránt vizsgáljuk a terméket, a létesítményt, a tevékenységet, technológiát és az élelmiszer biztonságot és minőséget garantáló dokumentumok megfelelőségét.
7: A folytatásban is megóvják a védett erdőket, a rossz állapotú, illetve inváziós fajokból álló erdőkből biztosítják majd a nyersanyagot a szociális tűzifa programhoz, ígérte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hozzátette, megduplázzák a szociális tűzifa támogatását. A januári szinten maximálják a tűzifa árát, az áfát pedig 27%-ról 5%-ra csökkentik. Mintegy 1,5 millió háztartásban fűtenek fával idehaza. Idén is keresik a kerékpáros barát településeket, munkahelyeket és közintézményeket. Október végéig várják a jelentkezéseket, novemberben hirdetik ki az eredményeket. Vitézi Dávid miniszter rámutatott, egyre többen választják a biciklit a mindennapi közlekedéshez, munkába járáshoz, iskolába menet, vagy akár csak egy rövidebb útra. Ez pedig olyan környezetre van szükség, ahol biztonságosan és kényelmesen lehet kerékpározni. Folytatódik a naposabb, kora őszies idő. Az időnként megjelenő felhőkből említésre méltó csapadék továbbra sem várható. Az északnyugati szél többfelé felélénkül, néhol erős lehet. Még 21 fok körül alakulnak a csúcsértékek, késő estére 9 fokig hűl le a levegő. Holnap már a nap első felében mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra, délután érkezhetnek meg a felhők. 20 és 25 fok között alakulnak majd a csúcsértékek.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem.
0: Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc. Inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: A stúdióban vendégem továbbra is Balázs Eszter Anna, a Lampion könyvek főszerkesztője, és hát ha már könyvek és gyerekkönyvek és gyerekirodalom, azért arról nem beszéltünk eddig, hogy neked kifejezetten a gyerekkönyvek mikor váltak nagyon fontossá az életedben, a gyermekeid születésével, tehát hogy azért ez egyfajta izgalmas időszak volt, ami szakmailag is befolyásolta az életedet.
2: Hát jelentősen, sőt minden szinten befolyásolta, ez életem két nagy főműve, a két gyerekünk. És valóban addig én nagyrészt felnőtt könyvekkel foglalkoztam, vagy tanulmányt írtam, vagy előadásra készültem, vagy kritikát írtam, és éppen azon voltam, hogy befejezzem a doktorit, ahol a latin-amerikai mágikus realista irodalom és a kortárs próz magyar prózának a kapcsolatát vizsgáltam, tehát teljesen más vidékeken jártam, de ez az időszak egybeesett azzal a 2000-es évek elejével is, amikor itthon a gyerekkönyvkiadás nagyon megváltozott.
1: Egy izgalmas időszak kezdődött.
2: Pont. Írtózatosan izgalmas, igen. Elindul egyfajta nyitás a külföldi gondolkodásmód felé, és megjelennek olyan bátor kiadók, mint akkor még abszolút újdonságként a Pagony vagy a Csimota, akik elkezdenek nemzetközi minőségű és külföldi fontos könyveket behozni az országba. Tehát ez egy ilyen szerencsés egybeesés volt, hogy a gyerekeimnek elkezdek olvasni, és már nem kell külföldi könyveket blattolva fordítani, hanem lekocogok egy boltba, és megveszem magyar nyelven ezeket az izgalmas újdonságokat.
1: A blattolva fordítani, azt tegyük hozzá, hogy műfordító végzettséged is van.
2: Tehát, igen, de azért ez úgy látszott, nagyon helyes volt a Nádas diadám is, és mondta, hogy nagyon jó, szorgalmas vagyok, de hogy azért ez így látszott, hogy ebből nem lesz itt művészet, de ettől függetlenül igen, tehát hogy ezt próbáltam, vagy szóval így nagyon élveztem ezt a részét, hogy a gyerekirodalom épp akkor nyiladozik itthon írtózatos sebességgel a most már kollégáknak köszönhetően, és az a fajta figyelem, hogy mitől jó egy gyerekkönyv, láthatóan itthon szóval keveseket érdekelt, tehát kritika aztán tényleg nem volt róla egy szál sem, és ilyenkor, ahogy szokott lenni nálam, a küldetéstudat bekapcsol, hogy hát valami olyan terület van itt, ami rettenetesen izgalmas, és nem beszélünk róla szakmailag, kezdjünk el beszélni. És így fordultam át gyakorlatilag egy ilyen éles Varga betűt leírva a gyerekirodalom kritikája felé, és őrült hálás voltam érte, hogy folyóiratok erre voltak annyira kíváncsiak, hogy lehozzák a kritikákat. A Pré oldalán egy rovatot is vezethettem, ahol már azt a bizalmat is megszavazták, hogy nem csak gyerekkönyvekről, de gyerekirodalmi eseményekről is közvetíthettünk, de ott látszott, hogy egy ilyen a gyerekkultúrának a minőségi ugrása rettenetesen izgalmas kezdeményezésekkel gazdagodik.
1: És hát azt mondtuk, hogy ez egy rendkívül izgalmas időszak volt szakmailag, amivel együtt a gyerekeid is szépen cseperedtek, nőttek fel, ott voltak az összes könyvbemutató, és azt gondolom, hogy biztos, hogy csomó visszajelzést is adtak neked, hogy mi az, ami fogyasztható, vagy mi jó, vagy mi az, ami annyira nem szerencsés. Tanultál tőlük?
2: Igen, nagyon sokat, de azt is nagyon hamar megtanultam, hogy az ő véleményük egy egyéni ízlést közvetít.
1: Tehát nem lehet általánosítani.
2: Abszolút nem, tehát nem szabad abból kiindulni, hogy az én gyerekemnek mi tetszik. De az kétségtelen, hogy egy konkrét példát mondjuk az M.K. Csor Zoltánnak az Abaszaurusz története. Én megkaptam a kéziratot, téli szünet volt, és mondtam, hát most akkor olvassuk együtt, most meglátom, hogy reagálnak. És az, ahogy ők gurgulázva nevettek rajta, az egyértelmű megerősít és volt, hogy ez egy jó könyv.
1: Vannak egyébként, eddig arról beszéltünk többnyire, hogy külföldi trendek, meg külföldi szerzők, és most hoztál be először egy magyar szerzőt név szerint, hogy a magyar szerzők mennyire nőtték ki magukat ebben az időszakban, a gyerekirodalomban.
2: Hát ez egy csodálatos időszak volt, ott nőtt annyit a gyerek irodalomnak a presztízse, hogy már meg lehetett környékezni neves írókat, meg költőket, hogy gyerekek számára is írjanak, és azt hiszem, ezt itt többen is mondták, például a Harcos Bálint is szoktam mondani, hogy nekik is akkor születtek gyerekeik, ergo elkezdte őt is érdekelni ez a forma, és így lehetett akkor berántani egy Darvasi Lászlót, vagy egy Szabó T. Anna könyvek ekkor jöhettek létre, tehát hogy nagyon sok, vagy igazából azért fordított, de hát csodálatosan, vagy Tóth Krisztina ekkortól ír a gyerekeknek körülbelül, tehát eljött az az időszak, hogy a korábban kicsit lenézett gyerekkönyv egy ilyen izgalmas kísérleti terep legyen. És egyébként ez tényleg az, tehát azóta nagyon sok író költő mondja azt, hogy felszabadító gyerek könyvet készíteni, mert ott jóval kevesebb elvárás és határ van, mint a szép irodalomban. Ott lehet bájosnak lenni, ott lehet csak humort vinni bele, és nem kellenek a különböző sznobériának megfelelni vágyó korlátokat követni. Tehát, hogy van egy felszabadító ereje ennek.
1: Egyébként a gyerekeid mennyit olvasnak most már 18 és 20 évesek? Tehát elkapta őket a gépszi?
2: Elhála a jó égnek, elkapta, és mondjuk ebben azért az is benne van, hogy mindig rettenetesen kell arra figyelni, hogy őket mi érdekli. Hát most már nem nagyon van ráhatásom, most
1: mert
2: már önállóan választanak.
1: Ők döntenek, igen.
2: Így van, de szerintem pont ez a trükk végig, amikor az olvasás népszerűsítésről beszélünk, legyen az egy könyvtárosnak, egy szülőnek, egy pedagógusnak a feladata abban a helyzetben. Csak arra érdemes koncentrálni, hogy az adott gyerek mi az, ami őt érdekli, és milyen olvasási szinten van, tehát nem mindegy, hogy milyen bonyolultságú szöveget adsz a kezébe. És ez, hogy én folyamatosan monitoroztam és megbeszéltük a könyveket, és ebben egyébként a párom Marosi Gábor is abszolút részt vesz, tehát hogy ő is nagy olvasó, és ő is állandóan beszélget velük a könyvekről, ez nagyon sokat számított. De azt nem tagadom, hogy volt olyan időszak például a fiunk életében, amikor így nagyon nyögvenyelős volt, és nem annyira érdekelte az olvasás, ez ilyen 16 körül volt, minden más érdekelte, a testi fejlődés ugrása, hogy mit szeretne csinálni, a csajok, tehát hogy
1: ja,
2: akkor...
1: Hátra léptél ebben az időszakban?
2: Hát azt nem állítom, hogy nem voltam időnként erőszakos, és tukmáltam, hogy legalább csak egy kis verseskötet nézni, csak így beleolvasol. De tény, hogy visszatalált az olvasáshoz, és a lányunk Dorka verse engedte, és azóta is vadul olvas.
1: Azért említetted, hogy például a gyerekeiddel együtt olvastad az Abaszauruszok sorozat első kötetét, ezek szerint hazavitted a munkát, ez okozott valaha problémát?
2: Hát gyakorlatilag mindig hazaviszem. Volt, hogy ez nem segített, igen, a családi életen, amikor anya ül, és este 8-kor még püföli a gépet, azért ez...
1: Vagy egy kéziratot olvas.
2: Hát igen, akármelyik verzió, igen. Nyilván ez úgy jobban védhető, amikor kéziratot olvas az ember, mert akkor majdnem olyan, mintha csak úgy simán olvasna. De hát azért megnehezíti az életet, igen, tehát nagyon, pont ennek nagyon könnyű, vagy ennek a szakmának is belecsúsznia a magánéletbe, és kellett hoznom olyan szabályokat, hogy este már nem, és este már muszáj azért olvasnom, hogy jó lessen, vagy hogy valami nagyon mást olvasnom, vagy esetleg filmet nézni, és nagy sorozat függőké is váltunk ezáltal, mert muszáj kikapcsolni, igen.
1: Folytassuk innen, egy rövid szünet következik, vendégem a stúdióban Balázs Eszter Anna, Lampion könyvek főszerkesztője, itt a Woman Power-ben, maradjatok velünk továbbra is.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Még mindig Balázs Eszter Anna, a Lampion könyvek főszerkesztője a vendégem itt a Woman Power-ben, és ma könyvkiadásról, olvasásról, mint szenvedélyről beszélgetünk, és beszélgettünk eddig, viszont adja magát a kérdés, hogy beszéljünk arról is, hogy képernyő kontra könyv, és hogy a képernyő és a könyv szükségszerűen egymás ellenfeleivé váltak-e az utóbbi években, mit gondolsz?
2: Én azt gondolom, hogy mindenféle technikai vívmány vagy új dolog az nem csak, hogy hatással van a kultúrára, de annak a része is. Tehát, hogy igazából nem kezelhetjük ellenségként, sokkal inkább dolgunk azon gondolkodni, hogy ez hogyan kapcsolható be bármilyen művelődési folyamatba, és nyilván kell kontrollálnunk, tehát, hogy egyszerűen az egy szülői kötelezettségünk, hogy X éves kor alatt, én mondjuk így a 13-at simán mondom, meg kell határoznunk, hogy mit lehet, és mit nem, és amíg csak lehet.
1: És hogy mennyit.
2: Abszolút. Tehát az például, hogy telefont adni 9 éves kor alatt, az is rettenetesen veszélyes, holott akkora a nyomás a korosztályban, hogy ez már mindenkinek kell egy telefon.
1: Ha nem mondtad volna, akkor egyből ezt tettem volna hozzá, hogy nagyon nehéz, és egyre nehezebb azt gondolom a szülők dolga. Tehát még 5 évvel ezelőtt mondjuk természetes volt, hogy 13 éves kor alatt nem nagyon volt saját mobiltelefonja a gyerekeknek, ma már a 8-9 éveseknek simán van.
2: Hát hogyne, abszolút. Ráadásul hány olyan kisgyereket látunk, aki az étteremben azért van csöndben, mert 2 éves ugyan, de a kezébe nyomtak egy telefont, hogy nézzen rajta valamit és viselkedjen. De ennél szívszorítóbb dolog kevés van. De ettől függetlenül a mi gyerekkorunkban ez kevésbé volt, de még az én gyerekeimnél az, hogy meg egy Harry Pottert nem nézünk meg addig filmen, amíg nem olvastuk
1: igen,
2: el.
1: Igen, ez nálunk is így volt. Igen.
2: Ez szerintem egy nagyon jól működhető dolog. Egyrészt, még ha fanyalog is az a gyerek, akkor is inkább elolvassa, csak hogy megnézhesse a filmet. Ráadásul ezzel időt is nyerünk, mert azért a Rowling sorozatában jó nagyokat ugranak a korosztályok a könyvek között, tehát hogy ott azért nem baj, ha van egy kis időnk, mielőtt mondjuk a negyedik rész filmig eljut egy gyerek.
1: Viszont, hogyha azt nézzük, hogy képernyő kontra könyv, és azt látjuk, hogy görgetik a gyerekek a mikromásodpercek alatt a képernyőt, és újabb és újabb impulzus sok érik őket. Mennyire változtatja meg ez a könyvszerkesztést, a könyvkiadást, tehát máshogy kell-e tálalnotok azt, amit át akartok adni ezáltal, hogy tudják befogadni?
2: Egyértelműen érdemes ezt szempontként kezelni. Én nem gondolom, hogy minden könyvet akkor e szerint kell, de kellenek olyan könyvek, amik erre a hatásra reagálnak.
1: Tehát mondjuk egy ismeretterjesztő könyv máshogy néz ki, mint mondjuk régebben, 10-20 évvel ezelőtt.
2: Pontosan, tehát azt a fajta digitális olvasási készséget, hogy pillanatokon belül klikkelnek különböző kép alapján és olvasnak el blokkos szövegeket, tehát hogy mondjuk egy ilyen kinyitott könyvnek a két oldalán folyó szöveget olvasni, az most ilyen gyerekkínzásnak tűnik 9-10 éves, sőt, hát sokaknál följebb is korosztály esetében. Tehát egy ilyen dinamikusan mozgó layout kialakítása, hogy képek, szövegek és különböző betűt típusok variálódnak egy-egy oldalon.
1: Ez nem véletlen, akkor azt mondod.
2: Ez egy nagyon tudatos törekvés, és nemzetközi szinten is, és nagyon sok kutatás igazolja, hogy egyszerűen muszáj lazítanunk a szövegképen a gimnazista olvasás alatti korosztályoknál ahhoz, hogy ez működjön, vagy még ugyanúgy fent tud tartani az érdeklődést.
1: Honnan inspirálódtok? Honnan gyűjtötök ötleteket ahhoz, hogy mi az, ami beválhat a tálalás tekintetében?
2: Hát nagyon sok külföldi könyvet nézünk, nagyon sok cikket is olvasunk, amely külföldön elég komolyan monitorizzák az olvasásnak a folyamatát és az olvasás tanulást is. Tehát arra szerencsére találunk szakirodalmat is. Vannak azért már a szerzők között, csak mondjuk Miki Amónát említsem, aki kifejezetten a digitális olvasással foglalkozik, tehát digitális tananyagok kialakítása révén viszi vissza a könyvbe, hogy hogyan kéne annak kinéznie. Tehát sok ilyen koncepció van szerencsére, például ebben a németek nagyon-nagyon erősek. Én azt egy olyan könyvet is vettem múltkor, és megjelent magyarul, és nagyon szerették az olvasók, vagy szeretik, aminek az a cím, hogy visszaszámlálás, és ott például az a trükk van, hogy egy oldal, azt egy perc alatt tudod elolvasni, 120 oldalas könyv, és maga az esemény, amin egy ilyen nagyon izgalmas, üldözéses, nyomozós történet, az 120 perc alatt zajlik le. Tehát, hogy ezt a fajta ösztönzés, hogy ránéz a gyerek, és látja, hogy jó, ez egy oldal, de ezt egy perc alatt elolvasom, és utána beszippantja az a tényleg aktuális időnek megfelelő eseménysor, az tud segíteni például ebben is.
1: Van olyan életkor, amikor könnyebb megszeretetni az olvasást a gyerekkel, vagy sosincs késő?
2: Sosincs késő, de sokkal könnyebb, hogyha ez a kezdetektől, tehát tényleg a korai prevenció az, ami ebben segít, az első pillanattól kezdve.
1: Tehát már a kisbabának adjuk oda azt az egyszerű kis könyvet a vonalakkal, ahogy említetted, mert ez már valamit elindít?
2: Így van, vagy pedig amikor rajtunk fekszik, akkor olvassunk hangosan, tehát egyszerűen ennek a zenéje és a kézben tartott könyvnek a látványa az az első pillanattól kezdve fontos, nem véletlen, hogy a nemzetközi piacon mindenhol egy ilyen, legtöbbször úgy is hívják, hogy bookstart, ilyen a kezdő lépéstől indul az olvasás népszerűsítés, és az újszülöttnek adott könyv csomaggal indul.
1: Egy személyes kérdést is behoznék, kifejezetten a te olvasási szokásaidra is kíváncsi lennék, hogy felnőttként neked sikerül-e önfeledten olvasni, vagy mindig ott van a szakmai szem? Tehát ki lehet-e ezt kapcsolni?
2: Hát, nem nagyon.
1: Teljesen őszintén?
2: Teljesen őszintén nem, tehát mondjuk most a nyaraláson úgy döntöttem, hogy most adok magamnak egy hetet, és Dan Brown-t fogok olvasni, és a titkok titkát, és annyira idegesített a szöveg egy csomó helyen, de közben
1: mert
2: meg annyira
1: más,
2: izgalmas.
1: Mert hogy csináltad volna meg?
2: Nem, mert ez a zsánernek a uh-huh. sajátja, tehát hogy persze, hogy ilyen ez a történet, és a történetre, meg a meglepetésre, a suspense-re épít, és nagyon jól van megírva, és nagyon izgalmas, de hogy...
1: De mégis
2: jobb szeretek elcsámcsogni egy-egy mondatnak a stílusán, és a szóválasztásán, és a mondat folyamnak a logikáján, az valahogy még így is sokkal jobban, nagyobb élvezetet nyújt nekem.
1: És most említettél egy példát, de hogy mit olvasol, vagy milyen típusú könyvet olvasol akkor, amikor kikapcsolódásra vágysz?
2: Általában egyszerre 4-5 könyvet szoktam, tehát hogy mindig mellettem van az ágy mellett is, meg a nappaliban is egy halom, és akkor éppen ami gusztám van, kivéve, hogyha ha egy könyv beszippant, legutóbb mondjuk a Jon Kálmán Stefánssonnak a Hiányod maga a sötétség volt az, ahol nem nagyon tudtam mellette mást is olvasni, mert annyira magával vonzott, de néha azért pihenésképpen a vers, az, ami mindig van mellettem, most éppen egy Tóth Krisztina, meg egy Nádasdy Ádám, és aztán egyébként nagyon szeretek ismeretterjesztőt is olvasni, úgyhogy az is beszokott így csúszni mellé, és akkor ez egy ilyen levezető is. Az este.
1: Ugye beszélt, onnan indultunk, hogy képernyő vagy könyv. Akkor nálad háttérbe szorul az, hogy a képernyő szórakoztasson, mondjuk a filmeket említetted.
2: Esténként szoktunk sorozatokat nézni, tehát az például nem, és hogyha mondjuk így hallgatná a szerkesztőség ezt a beszélgetést, akkor hangosan röhögnének, és azt mondanák, hogy hát ez Eszter telefonfüggő, és egyébként ebben van igazság, tehát hogy nagyon aktívan használom a telefonomat, kommunikálásra is, a gyerekeimben is nagyon sokat kommunikálok, a családommal nagyon sokat kommunikálok, de ott olvasok egy csomó mindent. Ezer ablak van nyitva, és akkor mindig, szóval, hogy na, nekem is elég komoly önuralomra van szükségem ahhoz, hogy mondjuk pont lefekvés előtt félretegyem a telefont, mert nem vagyok olyan nagyon jó alvó. És inkább egy könyvvel próbáljam lecsillapítani az agyamat.
1: Folytassuk, innen egy rövid szünet következik. Balázs Eszter Anna, a Lampion könyvek főszerkesztője a vendégem ma itt a Woman Power-ben. Hamarosan innen folytatjuk.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Soul Session. Magyarország első számú soul műsora minden szombat este 6-tól 8-ig élőben a Rádió Café stúdiójából.

0: A népbetegséget, amely Magyarországon legalább 1,5 millió embert érint. Hogyan figyelj magadra úgy, hogy közben ne a cukorbetegség körül forogjon az életed? Balansz magazin Czoller Andival hétfőnként este 8-kor a Rádió Cafén. Van egyensúlyod?
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
0: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Vendégem a stúdióban továbbra is Balázs Eszter Anna, a Lampion könyvek főszerkesztője, és hát beszélgettünk arról, hogy mennyire sokszínű a munkád, mert hogy az egész könyvkiadás menetét végigkíséred, az első kéziratoktól kezdve a bolti megjelenésig, de ott vannak a könyvvásárok, ott vannak azok a rendezvények, ahol az olvasókkal találkozol. Ezek mennyire fontosak például az életedben?
2: Nagyon. Én imádom, ez egy ilyen nyilván nagyon fárasztó, de nagyon inspiráló alkalom is. Minden egyes ilyen esemény, legyen ez a

0: Fesztivál, ami egyébként elég közel van, október elején, 1-től 4-ig lesz most a könyvfesztivál, vagy a könyvhét, vagy a saját mesefesztiválunk, amit most már a Lampionnal tavasszal és ősszel is megszervezünk. Ezek mind ilyen nagyon oké, úgy mondom inkább, hogy ez a kettő különböző, mert egy ilyen szervezett nagy könyvfesztivál az arról szól, hogy jönnek ki dedikálni, és egy-két program van, és nagy részt ez egy könyvkereskedelmi esemény kulturális programokkal körbevéve, de pont a Lampion Mesefesztivál az meg sokkal inkább egy ilyen élményközpontú program, ahol nagyon interaktív könyvbemutatókat tartunk, és rengeteg kreatív dolog van, odahozunk pónit, ott vannak a bohóc doktorok, akrobaták és a szerzők és az illusztrátorok, tehát egy ilyen nagyon, tényleg azt szeretnénk, hogy a könyvek életre keljenek, és ki lehessen próbálni egy csomó mindent a történetekhez kapcsolódóan, és ott mellesleg ott vannak a könyvek is megvásárolhatóak, tehát ez a kettő két külön kategória, de az én szempontomból a kapcsolódási lehetőség szempontjából ugyanaz a fajta energialöket, rengeteg visszajelzést kapunk egy-egy könyvre, egy-egy témára, rögtön látom, ha csak a standon állok a pult mögött, hogy ki milyen könyv felé nyúl, melyik az, ami eszébe sincs megfogni, és akkor csavarodik az ember szíve össze, hogy ott valamit nagyon elrontott.
1: Igen, ezt akartam kérdezni, hogy a visszajelzések mennyire fontosak, de hát gondolom ez rettentő jó gyakorló terep arra, hogy lásd, hogy az olvasó mit választ.
0: Teljes mértékben. Igen, igen, és amikor jön a gyerek, és ő nagyon szeretne valamit, és ott vitázik a szülővel, mert a szülő valami sokkal decensebbet szeretne, szóval ezeket mind végignézni és megélni, nagyon-nagyon jó érzés, meg hát nyilván azt is a vásárló is nagyon szereti, hogy olyan emberek állnak a pult mögött, akik pontosan ismerik a könyveket, és lehet róluk beszélgetni, hogy miért javasolja inkább ezt, vagy azt az adott korosztálynak.
1: És említetted, hogy van olyan, hogy valami nagyon bejön, és akár több kiadást is megél, és van olyan, ami nem úgy sikerül, mert egyszerűen mást képzeltetek róla bele, egyszer nem úgy csapódott le a közönségen. Volt olyan, amit megbántál esetleg, vagy amiből tanultál, hogy nem úgy sikerült, nem feltétlenül név szerint?
0: Igen, nagyon sok ilyen könyv van. Én rendszeresen nézem is, hogy fogynak a boltokban a könyveink, mert nagyon nagy tanulság, és van, amikor biztos vagyok benne, hogy egyszerűen csak elveszett valahogy a tömegben, vagy most éppen nem aktuális, és aztán elég hamar kikerülnek a boltokból, mert nagyon pörgetik a könyvesboltláncok azt, hogy milyen könyveket tartanak. Úgyhogy azért hamar visszaküldenek egy-egy könyvet, és akkor onnan már nagyon nehéz vele kezdeni valamit, de olyan is sokszor van, amikor fogalmam sincs, hogy ez most miért jött be, és azt hiszem, hogy ez egy küldetés, és szívem központjából készült könyv, mondjuk ilyen a Minden gyerek kicsi kincs, ami 2 éve készült, és azt gondoltuk, hogy a gyerekeknek a testkép kialakításánál fontosabb üzenet kevés van, de hát oké, nem biztos, hogy erre így rá fog ugrani a nagy közönség, és az egyik legnagyobb sikerünk azóta is, és 2 éve folyamatosan sikerlistán van, mert valamit eltaláltunk, hogy pont most megérett rá a közönség, hogy arról beszéljen egy gyerekkel, hogy mik azok a titkok, amik jó titkok, mik azok, amik rosszak, az úgynevezett bugyi szabállyal, hogy lehetne a saját tested tudatosítását és védelmét ellátni. Tehát ezzel meg pont betaláltunk, és hát ennél ilyen ritkán megélt csodálatos dolog.
1: Említetted a könyvvásárokat, hogy évről évre mész több könyvvásárra is, ahol rengeteg inspirációt lehet szerezni, rengeteg ötletet lehet hazahozni. Mennyire hasonlóak, vagy mennyire különbözőek a különböző országban élő gyerekeknek az olvasó igényei?
0: Elég hasonló, azt kell, hogy mondjam, abból a szempontból, hogy például amit a digitális tárgyak hatása, vagy hatások érik őket, az mindenhol kihat az olvasásra és a könyvformára. De ha mondjuk azt nézem, hogy Amerikában a képes könyvnek van egy sokkal elterjedtebb kultusza, és sokkal kevesebb szöveggel, sokkal nagyobb alakú képes könyveket adnak ki a kisgyerekeknek, és ez mondjuk Magyarországon, ami ilyen híresen szövegcentrikus piac, kevésbé tudjuk érvényesíteni. Vagy ha azt mondom, hogy az olaszoknál, meg a franciáknál nagyon magas művészi színvonalú gyerekkönyvek jelennek meg, tehát azok sokszor inkább olyan, mintha egy festmény album lenne, és mellesleg gyerekkönyv, de hogy lényegében nem tud elkülöníteni, hogy ez felnőtt vagy gyerekközönségnek szóló könyve, esetleg a mondat szerkezeten. Tehát, hogy azért vannak ilyen komoly különbségek. Az biztos, hogy a mondjuk a 14 éves korosztályig a német könyvpiac az, ami a legszorosabb a magyarral. Ők is nagyon ilyen szövegnehezek, és részletgazdag rajzokat szeretnek, és az ifjúságinál meg egyértelműen az angol-amerikai regények, amik így nagyon betalálnak az itthoni fiataloknál.
1: Ha másik oldalt nézzük, és a magyar szerzőket és a magyar illusztrátorokat, mennyire, vagy mi tehetné őket akár nemzetközi szinten láthatóbbá?
0: Szerencsére ez most egyre inkább.
1: Igen, erre van most egy törekvés is.
0: Abszolút törekvés is van, elképesztő gazdag és tehetséges a magyar illusztrátor társadalom, és egyre inkább mernek kilépni külföldi ügynökségekhez, akik már kifejezetten az illusztrátorok munkáját ajánlja ki bárhova a világon, de nem ritka, hogy azt mondja nekem egy magyar illusztrátor, egy Horváth Ildi, egy Simonyi Cecília, hogy ő most bocs, nem tud rajzolni, mert éppen egy kanadai kiadónak, egy indiai kiadónak dolgozik, és emellett rengeteg díjat is bezsebelnek mostanában, nagyon sokszor kiválasztják őket nemzetközi kiállításokra, úgyhogy gyakorlatilag azt kell mondjam, hogy ők sikeresebben viszik hírét a magyar gyerekkönyvpiacnak, mint a szövegverziók, mint az íróink, költőink, egyszerűen nyilván a nyelvi forma miatt, tehát a fordítás az egy bonyolultabb, összetettebb dolog.
1: Visszatérve még a nemzetközi könyvvásárokra, a sokadik vásár után megmaradt benned a rácsodálkozás, vagy azért most már más szakmai szemmel érkezel, mint korábban?
0: Mindig meg tudnak lepni a vásárok, bár mindig azt hiszem, hogy most már úgy tudom, mire számítsak, de annyira nagy ez a piac, és ilyenkor tényleg jönnek Kínától kezdve Amerikáig mindenhonnan, és nagyon sokféle kiadó, aki az egy tucat termékeit mutatja meg, és a legmagasabb színvonalú és legelőremutatóbb formátumokat. Úgyhogy olyankor mindig zsong a fejem esténként, és van, amikor mondjuk a marketing tevékenységük az, ami nagyon izgalmas, hogy milyen kísérő dolgokat találnak ki a könyvekhez, és nem az új trendek. De például ez az élfestés őrület, ami pár éve kitört, az is egyértelműen egy frankfurti könyvásáron csapott először minket arcon, hogy ez egy nagyon komoly új trend, de mondjuk azt mondom, hogy az Airfryernek a uh-huh. nagy sikere az is látszott mondjuk a londoni könyvásáron. Tehát, hogy egyszerűen nem lehet úgy oda menni, hogy már mindent tudsz, mert hogy az a tömegű könyv kiemeli azokat a trendeket, amiket érdemes utána megnézni, vagy így elgondolkodni rajta, hogy itthon is érdekes lehet-e.
1: Még egy negyed óránk van, most egy kis szünetet tartunk, utána beszélgetünk tovább Balázs Eszter Annával, a Lampion könyvek főszerkesztőjével, a zene után folytatjuk.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Még egy negyed óráig vendégem a Woman Power-ben Balázs Eszter Anna, a Lampion könyvek főszerkesztője, és hát pályád során több díjhoz kapcsolódik a főszerkesztői munkád. Szép Magyar Könyvdíj, az Épp Gyermek könyvedíj, akit összesen ajoltam 8 alkalom, valamint Fritz József díj, ezt a könyvtárosok adják, és ennek kapcsán érdekel, hogy mit jelentenek számodra ezek a fajta elismerések.
2: Hát ez mindig egy csodálatos visszajelzés arra vonatkozóan, hogy a szakmát jól ismerő, a nemzetközi trendeket figyelemmel kísérő emberek úgy ítélik meg, hogy egy-egy könyvünk az díjra érdemes, és ilyenkor azért általában tényleg azt gondolom, hogy a szerző mellett az illusztrátornak is nagy szerepe van, vagy a koncepciónak, és amikor a könyvtárasok választanak egy könyvet, akkor abban azért azt is gondolom, hogy benne van a sok olvasónak a visszajelzése is, meg az ő szándékuk is, hogy milyen könyveket adjanak az olvasók kezébe. Tehát ez még akkor is, ha nem mindig hat vissza egyébként az eladásra, ami szerintem csodálatos lenne, hogyha ezeknek a díjaknak lenne effektív hatása arra, hogy az emberek, a szülők bátrabban vegyék meg. Ez most még azért nem teljesen szemmel látható, de ez egy ilyen minőség ellenőrzési díj gyakorlatilag, és nagyon-nagyon nagy örömmel tört el minket mindig.
1: Egyébként többféle behatást említettél a könyvvásárok kapcsán. Melyik ország könyvkultúrája hatott rád korábban a legerősebben, vagy mi az, ami most leginkább foglalkoztat?
2: Hát igen, mondjuk ez érdekes, amikor még nem könyvkiadói szemmel néztem, akkor nyilván a szélsőségek érdekeltek jobban, és a francia, olasz, kanadai könyvek nagyon-nagyon lekötöttek és csodálattal töltött el, és most azért egy kicsit praktikusabb szemlélettel nézve, az biztos, hogy a német könyvek között magabiztosabban mozgok, hogy mi az, amit érdemes meghonosítani, és most inkább egyébként szerintem nem is azt mondom, hogy nemzetek, hanem koncepciók izgatnak. Tehát én azt vadászom egy ilyen vásáron, vagy egy katalógusban, hogy mi az, ami valami, ami arra reagál, ami most van, ami a gyerekeket most érdekli, és szerintem ez lesz a kulcs a könyvkiadás életben maradásának, hogy rögtön visszakapcsoljak a legelső beszélgetési körünkhöz, hogy egyszerűen nem keseregni kell megizgulni, hogy lesz-e könyv, hanem azt kell nézni, hogy mi érdekli őket, és az, hogy ami a számukra érdekes, hogy milyen formában kerül a kezébe könyvként, vagy filmként, vagy festményként szerintem, ilyen szempontból ők nem válogatósak, csak jónak kell lennie, és el kell találni őket vele.
1: Nyilván ez a művészet. Egyébként van olyan külföldön látott szakmai megoldás, vagy szemlélet, amelyet most szívesen meghonosítanál Magyarországon, vagy amin éppen dolgozol?
2: Hát például a Silent Book az egy olyan trend, ami nemzetközileg már sokkal jobban beágyazódott, és azt jelenti, hogy teljesen szövegmentes képkönyvek ezek, ami gyakorlatilag ugye a legmelósabb a szülő szempontjából. Úgy kell mesélned a történetet, hogy nem adnak a szádba szavakat. És ami viszont csodálatos benne, hogy ott teljesen partner tud lenni a gyerek, mert hát úgy alakítod.
1: Közösen lehet alakítani a történetet.
2: Így van, így van. Nincs az a előírt menet, hogy merre mész, hanem a kép fogja teljesen meghatározni, hogy hogyan kanyarintod.
1: Viszont ez egy merész vállalás, gondolom.
2: Hát nagyon itthon új. Is nagyon új, meg hát ahogy említettem, a szülők szeretik, hát, és tökre értem, amikor én hullafáradtan este üljünk le olvasni a gyereknek, és még találjak is ki én egy történetet, hát nem csoda, hogy a fejben mesélést még jobban kell propagálni, hát ez nagyon melós. De azért vannak már itthon erre is törekvések, és...
1: Viszont nagyobb teret ad a kreativitásnak, jobban szárnyalhat az ember.
2: Így van, és hát gondolj bele, hogy micsoda vizuális utazás az együtt a gyerekeddel, és a stílustól kezdve mindenről tudsz beszélgetni vele. Tehát ez tényleg egy... És az olvasás népszerűsítésnek ez az egyik alapvetése, hogy a kötődést alakítja ki a felolvasó és a mesehallgató, vagy az olvasást kísérő felnőtt gyerektárs akárki között. Tehát egy ennél erősebb érzelmi kapcsot, mint amikor magadévá teszed egy műalkotást, és arról még beszélgetsz is esetleg, nagyon keveset lehet felsorolni.
1: Mit adnak neked emberileg, hogyha visszatérünk a könyvvásárokra, akár ezek az utak a szakmai tapasztalatokon túl?
2: Hát én imádok utazni, úgyhogy nekem például azt, hogy kilépni egy másik országba, egy másik kultúrába, és rengeteg emberrel találkozni, ilyenkor tényleg ez azt jelenti, hogy napi szinten van mondjuk 10 találkozónk legalább, és olyankor a legkülönbözőbb országokban jövő emberekkel beszélünk arról egy 5 percig, hogy ő hogy van, és az ő országa éppen milyen nehézségekkel küzd, és aztán a könyvekről és az új trendekről. Hát ez emberileg is nagyon, nagyon tartalmas beszélgetés, és aztán meg kell említsem, hogy ezeken a vásárokon ilyenkor fogadások is vannak, és közös nagy bulik, és vacsorák, ahol vagy
1: a... Tehát ez egy közösség egy
2: abszolút,
1: idő után.
2: Ez egy nagyon-nagyon erős közösség. Van is külön a kiadásban dolgozó nemzetközi szakembereknek külön csoportja a Facebookon, Instán, tehát hogy nagyon szeretünk kapcsolódni egymáshoz nemzetközi szinten is.
1: Van olyan szakmai álmod vagy terved, amelyet még mindenképpen, vagy amelyet a közeljövőben szeretnél megvalósítani? Hát a Silent Bookot azt említetted, de ezen túl.
2: Igen, és van, és mindig van, és szerintem addig jó,
1: addig
2: van. Igen. Most egyébként nem is a Silent Book az új közeli határozott tervem, hanem egy olyan ifjúsági könyvsorozat, ami fiatal felnőtteknek szól, tehát tényleg 14-16 éves korosztály fölött, és magas irodalmi igényel, és kifejezetten az generáció és az utána következő generációt érdeklő világokban és témákban jár, lehetőleg olyan nyelven, ami egy nagyon egyedi, egy sajátos irodalmilag megfogalmazott kötet, és egy ilyen sorozatnak a felépítésén dolgozom most.
1: És egyébként mekkora csapatot vezetsz most?
2: Nagyon szolidak vagyunk, a Lampion könyvek 2 szerkesztőből és belőlem áll. Igaz, hogy a Centrál Kiadói csoport az egy ilyen nagyon összeszövődött kapcsolattól.
1: És hát ott kiadó vezető helyettes vagy.
2: Igen, igen, és igazából tényleg úgy működünk, hogy a kereskedők mindannyiunkkal foglalkoznak. Itt 3 brand is van, sőt, igazából most már 4 van, az Animus, amit a Harry Potterről biztos mindenki ismer, és ez a felnőtt könyves vonal. Van egy ismeretterjesztő része, ami a Booklev névre hallgat, és van egy Fejős Éva könyvek kisebb imprintünk. Tehát ez egy elég nagy kiadó évi 160-70 könyvvel, és egy ilyen kiadói kereskedelmi csapat szolgálja ki mindannyiunknak a vágyait. Tehát én például a kereskedelmi vezetővel is nagyon sokat beszélgetek szakmai kérdésekről. A marketing csapat is van, ahol dedikált. Igen, tényleg a marketinges is hozzám tartozik. De hogy azért így mindent együtt gondolunk végig, és emiatt ilyen pici tud lenni a Lampion, mert maga a szervezet az egy ilyen 20 fős csapatból áll.
1: Mire vagy a legbüszkébb abból, amit eddig elértél?
2: Ha az egész szakmai utamat nézem, akkor az egy nagyon nagy boldogság, hogy miután a Kolibri kiadónak az arculatát így elég jól sikerült szerintem kialakítani, ez egy fontos kiadó lett, hogy még egyszer ezt itt a Lampion könyvekkel megkaptam a lehetőséget rá, hogy megpróbáljam, és úgy nézem, hogy szerencsére itt szakmailag is, meg gazdaságilag is elég jól működik. Tehát, hogy egymás után 2 kiadót, gyerekkönyv kiadónak a arculatát, világát felépíthettem, ez nagyon nagy boldogsággal tölt el.
1: Ennyi év és ennyi megjelent könyv után mi adja még neked a lelkesedést?
2: Ez nagyon jó kérdés, hiszen néha én is gondolkodom, és bevallom, van, amikor nagyon fáradt vagyok, és úgy érzem, hogy most még egy könyv, és akkor az miből lesz más, vagy hiányzik az valakinek, és aztán jön egy ilyen tartalmas beszélgetés arról, hogy úristen, hát most itt van ez az Z-generáció, egészen más, mint akikkel eddig foglalkoztunk, és hogy mennyire izgalmas feladat őket elérni úgy, hogy beleszeressenek az olvasásba, és egyébként náluk sikk is kezd lenni a egyre több analóg dolog, így a könyv is. Hogy ez szerintem egy ilyen végtelen energia és lelkesedés forrás, hogy mindig mások a körülmények, mindig történik valami ebben az országban is, és hogy arra hogyan reflektálsz minél minőségibb, minél izgalmasabb formában. ez szerencsére biztosítja a környezet, hogy mindig legyen min agyalni.
1: És olvassunk sokat.
2: Így.
1: Eszter, köszönöm, hogy ma itt voltál velünk.
2: Nagyon köszönöm a lehetőséget.
1: Balázs Eszter Anna, a Centrál Kiadói Csoport kiadóvezető helyettese, a Lampion Könyvek főszerkesztője volt ma a Woman Power vendége. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm én is.
3: És akkor ez volt már a Woman Power. Találkozunk egy hét múlva, addig is meghallgathatjátok a műsor korábbi epizódjait a Spotify-on. Tartsatok velünk legközelebb is. Kutasi Juditot hallottátok. Sziasztok!
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal. Legközelebb egy hét múlva, kedden délután 4-től 6-ig. Hallgass vissza a Rádiókafé 98.hu-n.
1: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik.
2: Nő és bor. Sokak számára a bor egyet jelent a baráti összejövetelekkel, vagy egy különleges találkozással, időnként egy kis tanulással. Ma már nem ritkaság a női borász, sem itthon, sem külföldön. Nem voltak borüzletek, szomeliék, szakírók sem. Mára megváltozott a helyzet. A nők egyre inkább megtalálják jól megérdemelt helyüket a borvilágában. Ha megnézzük a statisztikákat, a borfogyasztók, bortermelők, tulajdonosok körében is egyre nagyobb számban jelennek meg a nők. A női vagy éppen feminin oldal egy kicsit lágyabb, kerekebb, kedvesebb. A maszkulin borok harcosabbak, erőteljesebbek, határozottabbak, ami egyáltalán nem minőségbeli eltéréseket jelent. Csupán stílus kérdése, mint oly sok más az életben. Tokajban több olyan női borász is dolgozik évek óta, akiknek a borai eljutottak a világszinten valamennyi csücskébe. Bot Judit, Berec Stefani után Bárdos Sarolt is megkapta a Borászok Borásza díjat 2024-ben. Nos, van-e helye a nőknek a bor körül? Talán már fel sem kell tenni a kérdést, hisz tudjuk. Van bizony, és nem is akármilyen.
1: Hello Hungary a Rádiókafén. Holnapra is van ötletünk.
0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Üdvözlöm a kávézóban a világ végén! Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel, apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
3: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
0: Kávézó a világ végén. A Rádiókafé útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig Megmenemi Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafeteria.mozgásklinika.hu.
1: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
5: Gyermekvédelmi krízisprogram indul, jön a budapesti filmmaraton, több tonna kokaint foglaltak le egy francia kikötőben. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Azonnali mintegy 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízisprogramot indít a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, mintegy 6 milliárd forintot közvetlenül szakmai programokra, további 3,4 milliárd forintot pedig fejlesztésekre fordítanak, lehetőleg még idén. A kormány gyermekvédelmi jelentése szerint az itthon élő több mint 1,6 millió gyerek közül 130 ezret tartanak nyilván veszélyeztetettként. 23 ezren élnek állami gondozásban, és 2700-an várnak arra, hogy kiemeljék őket a családjukból. A Fidesz újjászervezése most a legfőbb feladat, erről beszélt Orbán Viktor a Köcsei polgári piknikre érkezve újságíróknak. A pártelnök szerint az ellenzéki jobboldal építésében a Fideszen kívüli civilekre és véleményformálókra is számítanak. Úgy fogalmazott, a jobboldal mindig sokszínű volt, a különböző kezdeményezéseket azonban egységes politikai erővé kell szervezni. A párt vezetése jövő héten kétnapos elnökségi ülésen folytatja a stratégia kidolgozását. Csak nem 100 vetítéssel várja a közönséget az idei budapesti klasszikus filmmaraton. A Nemzeti Filmintézet szeptember 15-e és 20-a között már 9. alkalommal rendezi meg a fesztivált. A részletekről Horváth Csaba, az intézet marketing és kommunikációs igazgatója beszélt rádiónknak.
6: Idén két fontos évfordulót is ünneplünk a BKFM-en. 125 éves a magyar film, és 70 évvel ezelőtt volt az 1956-os forradalom. A budapesti klasszikus filmmaraton ezért külön szekciót szentel a forradalmat feldolgozó magyar filmeknek. Ezekkel együtt több mint 20 hazai alkotás lesz látható a fesztiválon.
5: A fesztivál teljes programja a Filmmaraton honlapján érhető el. Csak nem 4 tonna kokaint foglaltak le egy hajón a franciaországi Dunkerque-ben. A 225 millió eurót érő szállítmány Afrikából, Gánából érkezett, és a gyanú szerint Belgiumban akarták piacra dobni. Egyelőre egy férfit tartóztattak le az ügyben. A nyomozók azt remélik, elvezeti majd őket annak a csempészbandának a fejéhez, aki az Európába irányuló kokain kereskedelem egyik meghatározó figurája lehet. Keleten még kitartanak a felhők, másutt napos lesz a délután. A keleti tájakon és a nyugati határ mentén előfordulhat elvétve zápor, zivatar. A szél néhol megélénkül, helyenként erős lökések is lehetnek. 16-23 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 11-17, hajnalra 8 és 13 fok közé hűl a levegő. A fagyzugos helyeken hidegebb is lehet. Holnap változóan felhős idő lesz, több-kevesebb napsütéssel, időszakosan lehet kisebb eső, zápor.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Otthon vagy? Úton? Netán bulira készülsz? Hangolódj a szombat estére a 70-es, 80-as évek legjobb szól és funky zenéivel.
7: You're listening to the best Hungarian soul radio show.
0: Legendás szerzők és előadók konferálják dalaikat egyenesen a műfaj őshazájából.
8: Hi, this is Ray Parker Jr. from Lake Tahoe, Nevada.
9: Hi, this is Duke Fakir, member of the Four Tops.
10: Hey, hey, this is Larry Dunn from the Larry Dunn Orchestra.
11: My name is Gene Karn from Philadelphia, Pennsylvania.
0: Ritkaságok, kizárólag vinilekről.
11: You're listening to Soul Session.
0: Bogyó Tamás vezetésével indul Magyarország első számú soul zenei műsora.
11: Enjoy.
0: A 20. évadát ünneplő Soul Session.
12: The Soul Session.
13: 20. évad kirázott a hideg. Köszöntök mindenkit nagyon nagy szeretettel. Jubileumi év ez a Soul Session életében, mert hogy 2007 márciusában indult a műsor, úgyhogy nem sokára 20 éves lesz, és azért nevezzük 20. évadnak, mert hogy ugye júniusig megyünk újra hétről hétre veletek közösen, rengeteg újítással, a YouTube-on egy új videóval, ami mindig a műsor előtt elindul, ha tehetitek, és akik nézik is a műsort, akkor azok már tapasztalhatták, hogyha nézitek a Facebookot, vagy követitek a Facebookot, akkor ilyenkor mindig műsor előtt egy 4-5 perccel már bejelentkezünk, hogy a kulisszák mögé lássatok, hogy mi történik, mielőtt elkezdődik az élő, és majd a műsor végén is az utolsó élő konfal egyidejűleg már a Facebookon újra élőben leszünk, közben azt lekapcsoljuk. A lényeg, hogy tartsatok velünk, és bármilyen felületen is hallgatjátok, nézitek a műsort, örülünk, hogy itt vagytok, tartsátok meg ezt a jó szokásotokat. Egy dolog biztos, továbbra is közízlés, formálás 2 órában, csak úgy, ahogy a Soul Session-től megszokhattátok. Nagyon-nagyon sok mindennel készülünk, és majd a következő konfra, mert hogy rögtön majd Gábor barátomnak szeretnék gratulálni, mert nyáron a Facebookon örületeset mentünk részben nektek köszönhetőek, meg a Gabinak, aki tematika váltással fantasztikus videókat osztott meg, én is imádom, és hát ezen keresztül rengeteg új hallgatót, új követőt értünk el, úgyhogy köszönjük szépen, és köszöntünk mindenkit, aki esetleg emiatt most találkozik a műsorral, a 20. évadjával először. Hát itt 70-es, 80-as évek amerikai szól és funky zenéi mennek kendőzetlenül 2 órán keresztül, úgyhogy erre készüljetek, tartsatok velünk bármilyen oldalon is, nézitek, hallgatjátok a műsort, köszöntünk minden Facebook nézőt most, YouTube hallgatót, nézőt, és természetesen ételi rádiózót. Ez a Soul Session Magyarország első számú szól műsora, ahol a mai alkalommal, hát nehéz, hogy mivel induljon a műsor, gondoltam egy olyan előadóra, akit valószínűleg mindenki ismer. Earth, Wind & Fire-rel indulunk,

Szóval még egyszer, Soul Session Magyarország első számú soul műsora. 2 óra közízlés, formálás. A hideg ráz az Earth-től. Morris White, Philip Bailey. A stúdióból pedig Nagy Gábor és Bogyó Tomi. Üdv mindenkinek!

0: Soul Session. A mikrofonnál Bogyó Tamás.
1: Egy klasszikussal, Earth, Wind & Fire-ral indultunk, és itt van a kezemben, mutatom esetleg a YouTube nézőknek, ha Kabi visszakapcsolja a kamerát, egy fantasztikus japán nyomású Earth, Wind & Fire lemez. Egy külön etapot majd szeretnék szánni, mert hogy utána néztem, egy csomó érdekes infót megtaláltam az Obi szallagról, ami a kimono övről terjedt el, mert hogy Obi azt jelenti, hogy azt a kimono öv, azt a vékony övet, úgyhogy nagyon sok érdekességet olvastam a kimonóról, meg mellette az Obiról, úgyhogy egy japán nyomású őrszel indultunk. Hát nagyon sok mindenre számíthatok a mai alkalommal is, még egyszer örülünk, hogy itt vagytok, a Gabit majd várom ide a következő blogba, hogy egy picit beszélgessünk, mert hogyha nézitek a Facebook oldalunkat, és kérlek kövessétek, ha még nem tettétek, fantasztikus videókat tesz közé, és olyan nagy magyar legendákkal, elsősorban Somló Tamás, Cserháti Zsuzsa, Szécsi Pál, elég jókat tettek ki, ami rengeteg olyan infót tartalmaz, amit szerintem nem is biztos, hogy tudtok, és hát jó nézni és hallani, és visszaidézni ezeket a fantasztikus magyar legendákat. A mai alkalommal itt a mai műsorban egyedül vagyok, jövő hétre már várunk vendéget, majd a végén elmondom a műsor végén, hogy kit is. Szóval gondoltam, olyan dalokat hozok, amelyek mindenki számára, akik esetleg elsőként hallgatják a Soul Session-t, vagy még nem nagy rajongói a soul és funky zenének, nekik is tetszeni fog, úgyhogy nagy legendás előadók. Visszahoztunk két új, vagy egy régi rovatot, a születésnapost, illetve lesz most már minden héten japán dal, úgyhogy kell a kolléga, aki tud japánul. Szóval Dionne Warwick, Eugene Record, megyünk tovább, aztán szépen lassan így visszamelegszünk hétről hétre. Köszöntjük a rengeteg nézőt, hallgatót a YouTube csatornánkon. Andikám, ciao! Mert hogy természetesen nem csak Magyarországról, hanem jelen pillanatban is, hogy látom, Tommy hétfelkiáltó lejel, az mindig Franciaország, ölelünk nagy-nagy szeretettel. Dionne Warwick, és hogyha valamitől, hogy mondják, a Goosebump, a libabőr jön a kezetekre, az nálam egészen biztosan a legendás Dionne Warwick.

0: Nem tudom elhinni, hogy van ennél komolyabb énekesnő a földön. Dionne Warwick minden lemezének minden dalát melegen ajánlja a Soul Session minden kedves hallgatónak. 20. évadához érkezett a műsor, úgyhogy ebben az évadban rengeteg vendég, meglepetések, ki nem adott dalok. Újra egy olyan lemez, amihez a Soul Sessionnek köze volt. Jövő héten két dalpremier. Soroljam még. És olyan zenék, amit csak itt hallotok.
1: This is Michael Gray and you're listening to the Soul Session Radio Show.
0: Ezt a nevet is tetováltassátok fel a hátatokra. Eugene Record!

0: soul és funky zenei ritkaságok egy különleges és egyedülálló lemezgyűjteményből. Ez a Soul Session.
1: Így van, továbbra is a Soul Session Magyarország első számú soul műsora. Közben eszembe jutott, majd megbeszéljük kritika nélkül, hogy nincsen új gumizenénk, mert hogy amikor beszéltünk a megújulásról, és közben köszöntöm Gabi kollégámat itt a mikrofon végén, már nem egyszer itt voltál azért élőbe, mert hogy itt, mivel jubileumi műsor, és itt nyáron gondolkodtunk, hogy mi legyen ebben az évadban, meg hogy töltsük a nyarat, mert hogy nem voltak ismétlések se, ha jól emlékszem, azért nagyon durvát mentél, mert hogy egy csomó videót töltöttél föl. Honnan jött az ötlet, hogy ilyen régi, nagy, legendás magyar előadóktól vágjunk is apró részletet, mind a mellett, hogy a Soul Session kevés magyar zenét játszik?
2: Jó estét kívánok, szia Tomi! Hát tudod, hogy ez egy nagyon nagy véletlen volt egyébként ez a sztori, mert ugye ez egy teljesen megemlékező poszt akart lenni. Ugye a Queennek júliusban volt a 40. évfordulója, hogy itt jártak Magyarországon, és akkor jött ez az ötlet, hogy
1: azt tegyük ki.
2: Igen. És akkor így föltettem mindenféle nagy remények nélkül, és akkor egy másnap reggel néztem, hogy nagyon brutális, de 1000 like, 300 megosztás, és hát közel 50.000 megtekintés.
1: Mert azóta ugye a Facebook oldalunkon lassan duplázódik a követők száma, 100.000-es elérés a különböző videóknál, ezzel így csak bátorítunk mindenkit, hogy kövessetek minket a social media csatornáinkon is, meg hát örülünk, hogy itt vagyunk újra élőbe. Nagyon örülök, hogy ilyen extrákat találták ki a nyárra, és tudom, hogy még milyen szuper ötleteid vannak, úgyhogy bátorítunk mindenkit, hogy tartsanak velünk hétről hétre. Úgyhogy valami, amit még megosztanál a kedves hallgatókkal, ha már bekapcsoltalak élőbe?
2: Soul Session Facebook oldal, weboldal, YouTube csatorna, meg mi itt élőben szombatonként, és akkor semmi gond nem lesz senkinél.
1: Így van. Köszönöm szépen, Gabi, meg hát úgyis itt vagy velünk a műsor végéig, mert te kezeled a teljes műsor hátterét. Én meg a kedves hallgatóknak mondom, hogy visszahoztuk a születésnapos rovatot, és próbálok olyan előadókat választani, nem is mindig az adott napit, amiről van egy kis történet, és elmondom nektek őszintén, hogy Buddy Millsre esett a választás, aki az elmúlt héten volt születésnapos, és azt kellett róla tudni, hogy van egy olyan nagylemez, amit nagyon szeretek, mert hogy a nagylemez producere szinte az összes dalon Johnny Bristol volt, aki az egyik nagy-nagy legendánk, és ő közösen az I'm Just Kiss Away című dart feltették erre a lemezre. Az a Buddy Mills, aki mellette a 60-as évek végén Jimi Hendrix bandájába tartozott, mint dobos, aztán a 70-es évek közepétől Carlos Santana zenekarában, mint vokalista, és majd a 80-as években vissza is tér, úgyhogy Buddy Mills egy olyan figurája a 70-es évek Amerikájának, bár kevesen ismerik, pláne itthon, de érdemes utána nézni, és hallgassátok Buddy Mills dalait, mert elképesztő figura. Szóval, ha engeditek, akkor születésnap Buddy Mills, aztán pedig, ha már emlegettük, akkor természetesen Johnny Bristol-lal megy tovább a Soul Session. Ha ismeritek Johnny Bristol-t, akkor szerintem egy taktus kell arra, hogy megismerjétek, hogy ennek a dalhoz, ehhez a dalhoz óriás köze van.

Ha szeretnétek a tracklistát nézegetni, akkor azt a www.soulsession.hu oldalon megtehetitek, próbáljuk általában műsor után feltölteni mindig az aktuálist. A chat falunk, ami viszonylag aktív, vagy a legforróbb, hogy így fogalmazzak, az a YouTube csatornánk mellett található, úgyhogy gyertek oda, hogyha kérdeznétek, kérnétek, vagy bármi észrevétel lenne, ha pedig csak szépen relaxálva élvezitek a műsort, az bármilyen felületen megtehetitek, ahol hallható a Soul Session. Mi megyünk majd tovább három dallal, Delegation, Eddie Horan és Kate Barrow. Az érdekességek a Delegation dallal kapcsolatban, hogy 83, amikor nem is jelent meg nagy lemez, úgyhogy egy olyan dallal megyünk tovább a Delegation-től, ami 7 incsen és 12 incsen jelent csak meg, ráadásul a 12 incses maxi Amerikában meg sem jelent, csak Európában. Eddie Horan 1978-ban van egy lemeze, de amit most játszok dal, majd csak a 2000-es években megjelent CD válogatáson, illetve kis lemezennek a B-oldalán jelent meg, és Kate Barrow 77-es első self-titled LP-ről játszom a nagy kedvencemet, de elsőként akkor egy Delegation, mert hogy a mai alkalommal mondtam nektek, talán az új hallgató kedvéért is, meg azért is, mert hogy egy picit ilyen warm-up jelleggel szokjuk, ha valaki kiesett volna a ritmusból a nyáron, hogy újra itt a Soul Session a 20. évaddal.

Köszöntöm minden hallgatót. Szól is Funky két órában, ahol inkább feeling van, nem sláger. Delegation, it's your turn.

0: Bobby Broom, and you're listening to
1: Eddie Horan. Hogyha hiányoltátok volna funkit a mai alkalomból, mert ilyen light soul zenékkel mentünk volna, kis lemezen vagy CD válogatáson eldönthetitek, hogy melyiken szeretnétek.

szeretnétek megszerezni, az az autentikus, amikor fogod a kezedbe azt, amit hallgatsz. Hagyjuk már digitális dolgokat, gyerekek. Analóg a Soul Session.

0: Dennis Lambert. You're listening to The Soul Session.
1: Ha még valaki nem írta volna föl a mai este egyik előadónak a nevét se, Kate Barrow. I put a twinkle in your eye. Igazi Soul Session-ös, koszos, fekete Amerika.

0: Session Magyarország első számú szólműsora. Köszöntünk mindenkit nagyon nagy szeretettel. Immáron a 20. évadot kezdjük. Ebben az évadban nagyon sok meglepetéssel. Nagyon örülünk, hogy itt vagytok, és nagyon-nagyon hiányoztatok. Reméljük az érzés kölcsönös, úgyhogy Soul Session 2 óra közízlés formálás. Mostantól újra egy héten egyszer, 2 órában.
1: Még ne menjetek el! A szünet után folytatódik a Soul Session. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Várjál, augusztus után nem újra július következik?
1: 1 év Balatonon és 12 hónapból áll.
3: Nekem a tenger a Balaton.
1: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partcafét.
4: Megvár a Balaton!
1: Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádió Cafén. Partcafé, a Balaton hangja. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Újra élőben a Soul Session Bogyó Tamással.
0: Milyen gyorsan elment a reklámidő, köszöntünk mindenkit újra szeretettel. A kis break után itt vagyunk újra, és itt az első órában van újra rovat, vagyis hát szépen tartjuk azt, ami már eddig is volt, AB oldal, mert hogy így hívjuk azt, amikor egy bizonyos lemez, hát nem tudok dönteni, fogalmazzunk így, és eldöntöm, hogy 2 dalt is lejátszunk egy ugyanazon nagy lemezről. Nagyon sokszor előfordul, aztán a rengeteg dal miatt van, hogy inkább van, hogy itt is ezt a rovatot megmondtam, de most egy csodás lemezt hoztam nektek, mindjárt mutatom majd a YouTube hallgatóknak, nézőknek a kamerán keresztül a borítóját. David Ruffin, I Can Stop Rain és Questions, ez a 2 dal David Ruffintól, és hát el kell mondjam, hogy ami nagyon fontos, jövő héten 2 dalpremierünk is lesz, az első és a második órában is egy-egy angliai lemezgyűjtő barátomnak köszönhetően, akik amellett, hogy fantasztikus gyűjtők, most már 30-40 éve egy kis kiadót is üzemeltetnek, és ugyanúgy az a perverzitásuk, mint nekem, Patrick Biggestaff-al megvan, hogy olyan előadókat, olyan dalokat keresnek, amik a 70-es években ilyen-olyan okokból nem tudtak a nagy érdemű elé lépni vinil formájában, és hát most megpróbáljuk ezeket a dalokat kiadni, általában 300-500-700 kópiában, csak is kizárólag 7-incses vinilen. Hát jövő héten 2 ilyen jön majd, méghozzá ilyen Stanfield és Russell Payne barátomnak köszönhetően, a Super Disco Edits az egyik kiadó, csodás, tényleg elképesztő dalokat talál olyan előadóktól, amelyek sosem voltak még így hallhatóak, mert hogy egy-két dal valamilyen kis 70-es évek amerikai próbálkozás zenekartól, aztán őrület, hogy milyen zenéket fogtok hallani az ilyen kiadókon keresztül. Szóval érdemes lesz jövő héten is velünk tartani. Ahogy már mondtam nektek, a műsor elején és a műsor végén is van változás a tekintetben, hogy a Facebook oldalunkon keresztül élőbe is jelentkezünk. A műsor előtt már hamarabb, mint a műsor, így egy picit beláttok a kulisszák mögé, mi történik az élőadás előtt, illetve az utolsó élő konfal egy idő elindítjuk az utolsó Facebook live-unkat, amit viszont hagyunk a műsor vége után, amikor a gyertyafénnyel elköszönünk, ott meg még egy picit trécselünk, vagy ha van kérdés, vagy észrevételetek a műsorral kapcsolatban, az adott hallott dalokkal kapcsolatban, akkor az lesz a platform, ahol erről még tudunk beszélgetni, úgyhogy várok oda is mindenkit nagy-nagy szeretettel. Szóval 2 David Ruffin dallal megyünk tovább, I Can Stop the Rain és Questions. Enjoy!

0: Ez Magyarország első számú szózenei műsora, a Soul Session. Bogyó Tamással a Rádió Cafén.
1: Így van, és a hét kis lemeze, talán ezzel a kis blokkal fogjuk zárni az első órát, ami a mai alkalommal Sonny Charles és a Put It In The Magazine című dal, amit már egy jó pár szó lejátszottunk, és talán tudjátok is, hogy Sonny Charles is azért van nagyon közel az én szívemhez, mert hogy elképesztő a dal, mert hogy élőben vendége volt a Soul Sessionnek ez a Las Vegas-i zseni, és mellette ez a Put It In The Magazine lemez, mert hogy The Sun Still Shines, ez a nagy lemez címe, olyan zenészek vannak rajta, mint Nathan East a basszusgitár, Paul Jackson Jr., Charles Faring a gitár, ugye Charles Faring a műsor vendége volt, Clarence McDonald a keyboard, az első órában hallottátok az ID-ját, és a háttérvokál az a Waters zenekar, amely zenekarnak és családi triónak két tagja is itt volt velünk már élőben a Soul Sessionben, úgyhogy hát büszkék vagyunk arra, hogy az elmúlt 20 évben, mert hogy ez a jubileumi 20. év milyen sok mindenkit elért a műsor. Úgyhogy ez lesz az első órának a záródala. Aztán a második órában ugyanúgy egy új rovat, mert hogy minden héten lesz egy japán dal, és egy nagy klasszikussal kezdem a 20. évadot. Ha már elindítjuk ezt a rovatot, szépen próbálunk mindenkit bevezetni, nehogy megijedjetek attól, hogy japánul énekelnek, bár a felében nem. És hát tudjátok, hogy a japán szózenében milyen a hangszerelés, mennyi elképesztő, fantasztikus amerikai session művész közreműködik a lemezeken, szóval mindenkit bátorítunk, hát és a borítók meg az obik gyönyörűek, úgyhogy gyűjtsetek sok-sok japán kiadású lemezt is, és még a második órában egyéb érdekességekkel is jövünk egy csodálatos, nagyon ritka CD-vel, meg egy fantasztikus kislemezzel, szóval az első óra végén a hét kislemeze, Sonny Charles és a Put It In The Magazine a háttérben fantasztikus zenészekkel. Az első óra vége, messzire ne menjetek, ha valakit érdekel a tracklista, www.soulsession.hu. Ha ismeritek, szerintem a Soul Session miatt ismeritek, amire nagyon büszkék vagyunk. 1982 Las Vegas. Clarence McDonald, Nathan East, Charles Faring, The Waters Family, és Sonny Charles, Put It In The Magazine.

0: Sonny Charles 1982 Soul Session, ahol inkább hangulat van, mint sláger. Slágert mit csinálunk? A 20. évad, köszöntünk mindenkit szeretettel. Nagy Gabi a másik szobában. Édesanyja olyan pogácsát hozott, elájultok. Robi is mondja, hogy jó. Köszi, hogy velünk vagytok. Pici reklám hírek, aztán folytatjuk.
1: Még ne menjetek el! A szünet után folytatódik a Soul Session. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
2: A vámpír vendégségben az a jó, hogyha megvacsorázott a vámpír, akkor nem kell utána mosogatni.
3: Lehet, hogy sok francia ember reggelenként egy irányba fordítja az arcát, és ők fújják a passzát szelet. Nem tudom, nem értek a meteorológiához.
1: Körkapcsolás az ország legdurvább napközieiből.
4: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
1: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
6: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án? A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: Gyermekvédelmi krízisprogram indul, több fiatal véradóra lenne szükség, lezuhant egy drón Romániában. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Azonnali mintegy 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízis programot indít a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, mintegy 6 milliárd forintot közvetlen szakmai programokra, további 3,4 milliárd forintot pedig fejlesztésekre fordítanak, lehetőleg még idén. Közlése előtt a szaktárca vezetője úgy fogalmazott, hogy a gyermekvédelmi rendszer az összeomlás szélén áll, csak a dolgozók elkötelezettsége tartja életben. Kátai Németh Vilmos jelezte, elkészült a kormány gyermek védelmi jelentése. Az összeállítás a kormány.hu oldalon érhető el. Ez szerint az itthon élő több mint 1,6 millió gyermek közül 130 ezret tartanak nyilván veszélyeztetettként. Kevés a fiatal véradó, így egyre fontosabb, hogy megszólítsák az új generációt. Az utánpótlásra azért is szükség van, mert az idősebb donorok egy része idővel már nem adhat vért. Az Országos Vérellátó Szolgálat ezért több módon is igyekszik bevonni a fiatalokat, hogy miként, arról Tordai Attila főigazgatót kérdeztük.
8: Kampányainkban és a jövőbeni intézkedéseinkben, erőforrás mobilizálásban erre a korosztályra fogunk jobban célozni. Igyekszünk az applikációt fejleszteni, egyéb csatornákat bővíteni, adminisztrációs kötelezettséget csökkenteni, hogy ebben a korosztályban tudjunk egy kicsit bővülni, van mozgástér és tudunk ebben fejlődni.
7: Drón zuhant le Románia északkeleti részén. A román védelmi minisztérium közölte, nincsenek sérültek. A pilóta nélküli szerkezet egy kukoricaföldön landolt. A becsapódás helyén egy 1 méter átmérőjű 30 cm mély kráter keletkezett. Ukrajna és Moldova értesítette a román felet, hogy egy drón repült át a két ország légterén és Románia felé tart. Riasztást is kiadtak a román hatóságok, és bejelentések is érkeztek az eset miatt. Pénzbüntetést kapott egy kozmetikus, aki engedély nélkül végzett ajakfeltöltéseket Békés Csabán. 2 éven át úgynevezett hialuronsavas kezeléseket alkalmazott vendégein, ehhez azonban sem szakorvosi képesítése, sem működési engedélye nem volt. Kuruzslás miatt ítélték el. Változóan felhős időre számíthatunk, de néhol tartósan derült lesz az ég. Éjszaka nem lesz csapadék, a szél is gyenge marad. Késő estére általában 11-17, hajnalra 8-13 fok várható. A fagyzugos helyeken ennél hidegebb is lehet. Holnap változóan felhős idő lesz, több-kevesebb napsütéssel, időszakosan lehet kisebb esőzápor. Délutántól egyre jobban beborul az ég, és többfelé lehet eső, a szél is megélénkül. Vasárnap 20-25 fok várható.
1: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Újra élőben a Soul Session Bogyó Tamással.

Áron a második óra, jubileumi 20. évad. Egész szezonban ünnepelni fogunk vendégekkel, ritkaságokkal, érdekességekkel, sztorikkal, ki nem adott dalokkal. Megígérem, ebben az évadban is sok olyan előadót mutatok nektek, amelyeket még egészen biztosan nem ismertetek, mert hogy valahol ennek a műsornak az én hivatásom ezzel a Soul Session-nel valahol ez, hogy egy kicsit irány mutassunk veletek közösen, annak érdekében, hogy mindenki tudja, értse, a fiatalok, hogy mi a zene. Milyen, amikor mindent eredetibe feljátszottak, meg 30-an ültek egy stúdióba. Amikor valamit lélekből és szívből csináltak, nem a

MacDonald, egy elképesztő ritka LP, B-oldaláló egy instrumentális dal, Sweet Magic. Megjelent utólag Japánban, kislemezen, utána

0: és funky zenei ritkaságok egy különleges és egyedülálló lemezgyűjteményből. Ez a Soul Session.
1: Bár nagyon sokszor elmondjuk itt a műsor közben, vagy a reklámoknál, meg az ID-knál, hogy kizárólag vinilről, azért természetesen vannak mindig kivételek, mert azért csak olyan gyűjtőnek vallom magam, hogy nem ragaszkodom ahhoz, hogy csak vinilt vásároljak. Vannak olyan londoni, meg amerikai barátaim, akik vagy csak kislemezeket, vagy csak LP-ket gyűjtenek, és mindegy, mi van a másikon, amit épp nem gyűjt. Egyszerűen nem veszi meg, elképesztő, imádnivaló. Én meg azért dolgozom, és úgy gyűjtök, hogy nektek tudja a dalokat mutogatni, úgyhogy ebben tekintetben pláne nektek teljesen mindegy, hogy én miről játszom fel, hogy aztán lejátszható legyen nektek a műsorban. De menjünk tovább egy CD-vel, ha már ilyen szépen körbeírtam, mert hogy James Bell, az úriember, aki Bell & James egy duo LP-t csinált, nem is egyet, hármat, a 90-es években csinált egy olyan lemezt, ami sajnos csak CD jelent meg Amerikában, és volt egy időszak, hogy elképesztően felment az ára a különböző portálokon, ahol egyáltalán lehetett belőle szerezni, mert amikor megjelent, akkor nagyon-nagyon elkapkodták gyűjtőberkekben, és hát természetesen mindenki tartotta, hogy ilyenkor szokott az lenni, hogy valaki elsősorban, aki üzérkedik lemezekkel, pláne a 70-es évek amerikai zenéivel, akkor ilyenkor, ha teheti és megvesz kettőt valamiből megjelenéskor, akkor utána a másikat tartja, és egy bizonyos ponton elképesztő árakon tudja értékesíteni, ami aztán felnyomja az eredeti lemeznek az árát. Egy külön műsort lehetne arról csinálni, hogy hogy mozog egy bizonyos föl és lefelé értéken a vinil lemez, a 70-es évek amerikai lemezei, arról nem beszélve, hogy valami most megjelenik normál eredeti áron, utána azoknak az ára is nagyon-nagyon sokszor megugrik. Ugye a mi általunk kiadott Jesus Alvarez lemez is már 7-8-szoros, ha egyáltalán egy pár kópiát lehet belőle még kapni az interneten. Szóval nézegessétek azokat a kiadványokat, és idén is lesz, csak szólok, mármint ebben az évadban 27 júniusáig két olyan megjelenés, már most dolgozunk rajta, ami a műsornak köszönhet fog megjelenni, mert hogy ugyancsak az egyetlen tudott kópia nálam van, aztán elértük azt, aki a jogtulajdonos, elértük a zenészt, úgyhogy összeállt az a mágikus kör, aminek köszönhetően lesz idén is, nem is egy Soul Session kiadvány, de hát erről majd még úgy is beszélünk jövő héten, csak hogy egy picit spoilerezzek, két olyan dallal is jövünk az első meg a második órában egyel-egyel, ami majd dalpremiér lesz, és hát itthon egészen biztosan először itt szól, de Európában is kevés helyen tudják lejátszani, mert hogy a promókopik érkeztek csak meg, a tesztkópiák, az eredeti kiadás talán valamikor a héten, úgyhogy próbálok első lenni majd, hogy megmutassam nektek. Két abszolút ismeretlen előadó, fantasztikus dala, akkor is tartsatok velünk, de ha már így felvezettem nektek, írjatok, hogy mit gondoltok akár a YouTube csatornánk chatfalán, vagy a Facebookunkra, hogy James Bell, Let's Fall in Love Again, bár csak CD van, de ehhez mit szóltok? Go.
2: You bring out all the good things in me, and only you can make me see all the things.
1: Ladies and gentlemen, James Bell.

0: much too long. Oh yeah, I've had a few loves since I left you, but nothing compared to the love that we share.
1: You see, hi, this is Kenny Thomas and you're listening to the Soul Session Radio Show Budapest.
2: Még egy olyan úriember, aki már többször volt a műsor vendége. Keveset beszélek róla, pedig Jane Carnot hasonlóan nagyon sok vendéget köszönhetünk neki. Howard Johnson, 1982, Keep Loving You, minden dal a lemezen. Örület!

Soul Session Magyarország első számú soul műsora. Egy lemez, melynek producere Kashif. Howard Johnson. Welcome all our listeners from all around the world, especially from UK. So nice to have you guys here.

0: Soul és funky zenei ritkaságok egy különleges és egyedülálló lemezgyűjteményből. Ez a Soul Session.
1: Szóval az van, hölgyek, urak, köszöntünk mindenkit szeretettel, 20. évad, jubileum, úgyhogy sok minden fog történni, első adás. Remélem mindenki kipihente magát, meg azt még jobban reméljük, Gábor Balátommal közösen, hogy hiányzott azért már nektek a Soul Session. Nekem a tekintetben mindenképpen, hogy nagyon aktív nyár volt, rengeteg új szerzemény, rendkívül sok ritkaság érkezett a gyűjteménybe, különböző amerikai gyűjtőkön keresztül, úgyhogy nagyon vártuk már, hogy megmutassuk nektek, hogy miket sikerült beszerezni, meg gondolkodtunk, hogy milyen újítások, transfervárások történjenek a műsorral kapcsolatban, és amellett, hogy visszahoztuk a szülinapos rovatot, meg megbeszéltük, hogy AB oldal mindig legyen, ami számomra nagyon-nagyon fontos volt, az természetesen az, hogy azért tegyünk egy új rovatot is a műsorba, és olyan sokszor kértétek, meg olyan sokszor visszajeleztetek már, hogy mennyire szeretitek ti is a japán zenét, hogy úgy döntöttünk, hogy akkor a japán az legyen fix, és akkor csináljunk belőle rovatot, úgyhogy mindig így a második órában japán dalt játszani fogok, vagy egyet, vagy kettőt, és most pláne annak köszönhetően, hogy milyen aktív volt a nyár a Facebook oldalunkon, és milyen sok új követő jött a műsorra kapcsolatban, remélhetőleg olyanok, akik nem ismerték a műsort, talán a Soul Session bekövetésekor se tudták, hogy amúgy ez egy élő rádió műsor minden héten, és most szembesülnek vele, hogy hú, de jó zenék vannak. Szóval nekik elkezdjük egy picit felvezetni, hogy mi is az, amikor Japánba játszanak szózenét, vagy a japánok énekelnek szózenét. Úgyhogy egy dal a mai alkalommal itt a következő blokkban, és hogyha már ez egy ilyen japán indulás, akkor ezt a blokkot, amiben mindig két dal van, próbálom feltölteni nektek, de nem mindig japán a japánnal, úgyhogy egy franciával folytatom, és bár tudom, hogy tartozom nektek, ebben az évadban ígérem, lesz francia estünk, úgy, ahogy egy teljes japán is egészen biztosan. Elkezdek egy-egy francia dalt is mutatni nektek. Sheila, ez lesz az előadó is. Viswas, vagy Vikwach, nem tudom, hogy kell mondani. Majd Andi mindjárt kijavít franciából, ha még velünk van. Szóval a lényeg, hogy egy francia hölgyet is hoztam nektek. Judy után, mert hogy majd Judyval indul ez a blokk. Aztán még a műsor végén mesélek egy-két érdekességet, mutatok egy lemezt, ami végre nagyon-nagyon sok gyűjtőnek az örömére megjelent vinilen, egy olyan dal, ami eddig nem létezett, csak CD válogatáson. Szóval, és még jön a hét dala is, majd elmesélem, hogy az a dal miért lett a hét dala, bár lehet, hogy sokatoknak nem is az a kedvenc. Ha van már kedvenc, írjatok a YouTube csatornánk chat falára, a Facebook oldalunk legutolsó posztja mögé, és ne felejtsétek, ez is újítás, hogy a műsor végén az utolsó konfal egy időben a Facebook live-ot is indítjuk, hogy a műsor végén, amikor megáll az utolsó konfa rádióban, akkor a Facebookon még együtt lehessünk egy picit, és beszélgessünk a műsorról, az adott műsorról, a dalokról, amik elhangoztak, vagy ha van bármi kérés, kérdés, ötlet, akkor ott nyugodtan feltehetitek, úgyhogy kövessétek a Facebook oldalunkat, és gyertek a Facebook live-ba a műsor után. Szóval egy international rovat következik innentől mindig. Elsőként egy japán, egy francia, Judy, és aztán Sheila itt a Soul Sessionben.
0: A japán szólzene ritkaságai.

0: International rovat. Sudi, Tokyo Melody, de megyünk tovább egy francia dallal.
1: My name is Renee from Los Angeles, California, and this is Soul Session.
0: A dátum 1983, Párizs. Sheila. Nekem tetszik, úgyhogy elhoztam nektek.

0: elsősorban a 80-as évek elejéről, 70-es évek végéről szól és funk itt. A minőséget garantálom, különben le se játszanám nektek.
1: Soul Session. A mikrofonnál Bogyó Tamás.
0: Szóval ilyen, amikor International Bongba játszunk Japánt vagy Franciát a mai alkalommal. Shudi Tokyo Melody és Sheila Wikwak. Ez volt a dalnak a címe. Viszvasz, Wikwak. Nem tudom, Andi, mondjad, hogy kell mondani. Szóval megyünk tovább, és hát mondhatnánk, hogy 7 lemeze. Közben a kezembe is veszem, hogyha itt vagytok velem, akkor látjátok is. Geneva kiadó. Mike Jamison, Music by Johnny Griffith Orchestra, 1979, egy nincs is borítója, mert ez egy ilyen kis promo kopi volt, lehet belőle különben kapni egy párat, így mutatom nektek, amennyire így látjátok, szép narancsárga a lébője. Szóval sokszor van, hogy szoktuk mondani, hogy Soul Session-ös dal. Pontosan én sem tudom megfogalmazni, ez mit jelent, hanem olyan igazi modern soul a 70-es évekből, amikor hallgatjuk, akkor azt érezzük, hogy természetesen, ha valakinek először soulzenét mutatnék, nem ezt mutatnám, de bátor vagyok veletek kapcsolatban, mert tudom, hogy már milyen elképesztően igényessé váltatok a műsoron keresztül, és mennyi előadót megmutattunk nektek, úgyhogy ilyenkor már bátran hozom Mike Jamison csodálatos lemezét itt ebben a blogban. Utána pedig egy érdekesség, John Edwards sokan ismerhetitek, hiszen a nagy klasszikus Spinners nevű zenekarnak volt a frontembere egy ideig, amíg ki nem vált, és nem csinált szóló lemezeket, és ugye

0: és rengeteg nagy-nagy régi 70-es évekbeli amerikai kiadóval is szokták mondani, hogy szinte lehetetlen az ilyen kiadók által birtokolt, jogilag birtokolt dalokat újra kiadni, mert nem lehet velük megegyezni, hogy nagyon-nagyon drága. Alexnek mégis elképesztő dolgok sikerülnek, és például az a John Edwards lemez, ami megjelent egy válogatás lemez CD-n Angliában a Kent Records által, azt meg tudta szerezni a jogokat, és megállapodott, és aztán valahol egy pár hónappal ezelőtt, igen, idén megcsinálta ezt a lemezt vinírre. Itt tartom a kezemben ezt is, hogyha szeretnétek, akkor mutatom nektek. Songs of Sam Dees, Phil Philip Mitchell, Ashford and Simpson interpreted Chicago's greatest soulman, John Edwards, Tin Man. Itt van a lemez a kezembe, fantasztikus dalokkal, és nem is a Tin Man-t, hanem választottam nektek a mai alkalommal You Will Never Get My Love. Ez lesz a dal, ami hát egy elképesztően fantasztikus zene, hogyha azért mondom el ilyen bátran, mert hogyha valaki gyűjt lemezeket, akkor jó az info, meg hogyha nézitek a YouTube-ot, akkor látjátok az úriembernek az arcát, jó a fénykép a vinilen. Szóval Mike Jamison, John Edwards és egy nagy-nagy kedvencem 83, Jeffrey Osborne. Megyünk egy olyan blokkal, ami aztán pláne, hogyha valaki először hallgat Soul Sessiont, akkor ezen keresztül azért szerintem meg lehet szeretni a soul zenét. Az elsőhöz kell bátorság, de én betettem. Mike Jamison.
1: Nekünk ez a hét dala.
0: A nekünkben benne vagytok ti is. Mike Jamison. You will never get my love.

0: John Edwards, a Spinners egykori frontembere. Végre vinírról a Soul Sessionben ez a csodás dal.
1: Saviano from the band Heat, and you're listening to Soul Session.
0: Az aranytorkú Jeffrey Osborne. Minden dal arany.

0: 1983, George Duke, Jeffrey Osborne, Stay With Me Tonight. Soul Session Magyarország első számú soul műsora. Nagyon örülünk, hogy itt vagytok, már nagyon hiányoztatok. A 20. évadot kezdtük. Sok minden fog történni idén. Most csak egy pici reklám is folytatjuk.
1: Még ne menjetek el! A szünet után folytatódik a Soul Session. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádiókafé applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Újra élőben a Soul Session Bogyó Tamással.
0: És Nagy Gabival a másik szobából köszöntünk mindenkit, de Jobbágy Robi is itt van, úgyhogy másik szobában többen vannak, mint itt, a Gabi anyukájáról nem is beszélve. Robi mutatja, hogy go-go, egy A4-es papíron, gyengén kinyomtatva, sokkal gyengébb, mint a pogi, amit Gabi anyukája hozott, ne menjünk bele. Szóval első adás itt az új évadban, 20. évad, annyira sok mindent kell mondani. Ugyanúgy, mint az első órában, készüljetek, mert újítás, még hozzá kell szoknotok, hogy a következő két dal után a Facebookon is jövünk már az utolsó dallal egy időben, és utána a Facebook live-on maradunk is még egy picit, úgyhogy ha van kedvetek kicsit beszélgetni, vagy van olyan kérdés, amit feltennétek a dalokkal kapcsolatban, nem csak ez, vagy bármelyik műsorunkkal kapcsolatban, ötlet, bármi, akkor nyugodtan gyertek a Facebookon, várok mindenkit szeretettel, ha meg nincs senki, akkor lekapcsolom és hazamegyek, úgyhogy ez vár rátok, vagy ránk. De még addig van dal bőven, hát az előbb emlegettem Lee McDonaldot, és azt a csodálatos, elképesztően ritka lemezt, és hál' Istennek vannak olyan, ahogy mondtam nektek, lemezgyűjtő kollégák, barátok, akik nem nyugszanak addig, amíg egy nagy-nagy ritkaságot nem érik el, hogy ne lehessen újra nyomni. A We Only Just Begun, I Will Do Anything For You, a két óriás dal a nagy lemezen, egy kis lemezen megjelent egy jó pár éve, ennek is azért szépen megy föl az ára, úgyhogy jól elkapkodták az elején, nem is véletlenül, hiszen az eredeti nagy lemez, nem tudom, 5-6-700 euró, valahogy így, ha egyáltalán van belőle használható kópia. Szóval lényeg a lényeg, hogy erről a lemezről, mert hogy a második óra első instrumentális dala erről az LP-ről ment, úgyhogy gondoltam, még egy dalt megmutatok nektek, I Will Do Anything For You, egy olyan dalt, ami rajta van a kis lemezen is, ami utánnyomásban a Romfo Recordsnak köszönhetően itt van amúgy a kezembe, és aztán pedig előtte, Lee Voyage, Never Looking Back, hát minden gyűjtő álma. Lehet belőle egyszer-egyszer kapni. Az az érdekes, hogy valami elnyomás történhetett, és gyűjtő berkekben ez egy nagy téma, hogy az első, vagy az A és a B oldalon az első dalban van egy ugrás, ami valami nyomási hiba, úgyhogy mindenki, aki vásárol belőle előtte, meg kell bizonyosodjon arról, hogy ez nem az a nyomás, vagy ez nem úgy nyomták, úgyhogy nagyon befolyásolja az árat, de még 5-6-700 dollárt is adnak azért, ami tudják, hogy a két legjobb dal ugrik egy-két másodpercet, szóval vannak elvetemű gyűjtők. Mi csak ilyen szerénybe toljuk a Gabival, úgyhogy ez egy teljesen másik kaszt, mi nem tartozunk bele, nehogy komolyan vegyétek. Szóval, LA Voyage, Never Looking Back és Lee McDonald, I Will Do Anything For You, két dal, aztán jön a gyertyafény meg a Facebook Live, tartsatok velünk! Segítek, ez nem ugrik. De arra kinek igen, mákunk volt. Los Angeles, 1979. LA Voyage.

0: Ez Magyarország első számú szólzenei műsora, a Soul Session. Bogyó Tamással a Rádió Cafén.
1: Lemezgyűjtő berkekben azt szokták mondani, egy igazi modern soul dancer. Lee McDonald csodája, I'll do anything for you, itt van különben. Mutatjuk a lemezt a Facebook nézőknek, a YouTube nézőknek, mert hogy közben, ahogy mondtam nektek, a Facebook live-ot is elindítottuk itt a második óra végén. Ez is újítás, hogyha szeretnétek csatlakozni, akkor ilyenkor is tudtok kis párbeszédhez, mert hogy itt a műsorból mindjárt elköszönök, a Facebookon pedig még vagyunk egy picit, a kedves hallgatókkal beszélgetünk. Don and Bruce Street, If You Come With Me. Engedjetek meg egy rövid történetet, és a Gabi mindig ilyen kis apró részleteket szokott kivágni a műsorból. Lehet, hogy ez is majd ki lesz vágva, és így elhangzik, mert hogy nagyon közel áll a szívemhez a sztori. Szóval Don and Bruce Street, azaz Don Pearson Jr., egy fantasztikus zenész a 70-es években, küldött egy olyan videót, amikor először élőben vendég volt, hogy ült a zongoránál, és nem csak egy ID-t küldött, hanem énekelt vagy két percig, meg mesélt. Amikor elmondtam, hogy szeretnénk, hogy ott legyen élőben, akkor ő nem tudta, de az a dal, amit most lejátszunk tőle, If You Come With Me, ő szerezte a dalt. Egy Rand Woods nevű énekesnő a 81-es lemezére feltette, és vagy 10 vagy 15 évig nem is beszéltek. És hát a műsor, amikor meghívtam Don Pearson Jr.-t a Soul Sessionben, akkor még úgy csináltunk vendégeket, hogy élőben ott voltak kameraképpel, akkor Rand Woods is becsatlakozott, aki sírva fakadt műsor közben, miután meglátta, hogy Don Pearson Jr. is ott van, mert nem tudtak egymásról, úgyhogy összehoztuk a producert, a szerzőt, meg az énekesnőt. Ennek a dalnak a eredeti Don Pearson verzióját lejátszom nektek itt a műsor végén. Ez volt a Soul Session 20. évadjának premiere. Jövünk legközelebb is egy hét múlva, addig is sok minden történik. Ne felejtsétek, hogy teszünk ki nem akármilyen videókat, Nagy Gabinak köszönhetően osszátok, szeressétek, nézzétek. Minden műsor előtt és után jövünk Facebook Live-val, ahol úgy látok minket, ahogy műsorban nem, úgyhogy minden résznek, minden dolognak megvan a maga exkluzivitása. Ez volt a Soul Session Bogyó Tomival, a sok zenével jövök legközelebb is, ne felejtsétek, első és második órában egy-egy dalpremier, If You Come With Me, a Facebookon folytatjuk. Örülök, hogy velünk voltatok. Köszönjük a mai alkalmat. Ciao, ciao.
0: Gyertyafény a Soul Sessionben.
1: Szerintem a dallamról megismeritek a dalt, amivel búcsúzunk a mai alkalommal. Rand Woods sírt a Soul Sessionben, mikor megjött Don Pearson Jr. a videón. Elképesztő jelenet volt. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Facebookon folytatjuk. Ciao.

0: A Soul Session zenetára végtelen. A műsoridőnk azonban véges. Ma este ezekkel a dalokkal igyekeztünk formálni a közizlést, jövő héten újabb kincsekkel várunk. Soul Session minden szombaton este 6-tól 8-ig a Rádió Café stúdiójából. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
2: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
2: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu. Ne maradj le az év egyik legnagyobb családi kuponakciójáról. Újra itt a Baba-Mama kuponnapok. Szeptember 7-e és 13-a között több mint 100 márka, közel 200 akciós ajánlata vár rád. A közkedvelt és környezetbarát Sol Drops mosószerek, öblítők most akár 33% kedvezménnyel kaphatók a Rossmann üzletekben. További információk az édeskisbabám.hu weboldalon és a beváltó helyeken. Ne hagyd ki! Szerezd be a kuponmagazint még ma!
4: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: A magyar gyermekek közel 8%-a veszélyeztetett. Négy megyében visszavonták a tűzgyújtási tilalmat, robbanótesteket találtak a Margit-szigeten. Villányi Eszter vagyok. Közzétette a gyermekvédelmi jelentését a kormány. 12 vármegye 19 intézményében és szakmai egységében jártak a felmérés készítői, és mintegy 500 szakemberrel beszélgettek. A jelentés szerint a Magyarországon élő több mint 1,6 millió gyermek közül 130 ezer veszélyeztetett. A helyzet Észak-Magyarországon a legkritikusabb. Állami gondozásban jelenleg 23 ezer gyermek nevelkedik. Azt is megállapították, hogy a gyermekvédelmi rendszer a strukturális összeomlás határára sodródott. Azt csak a szakemberek elkötelezettsége és többletmunkája tartja fenn. A kormány azonnali gyermekvédelmi krízis programot hirdetett, mintegy 10 milliárd forintot fordítanak az ágazatra. Négy vármegyében megszűnt mától a tűzgyújtási tilalom. Győrmoson, Sopronban, Somogyban, Vasban és Zalában vonták vissza a korlátozást, mert a napokban esett csapadéknak köszönhetően megszűnt a fokozott veszélyhelyzet. A NABIH figyelmeztet, hogy az ország többi részén viszont nem hullott annyi eső, hogy átnedvesítse a talajt, így az erdei biomassa továbbra is száraz. Második világháborús robbanótesteket találtak a Margit-szigeten. A kézigránátot és a német 3 centis puskagránátot már el is szállította a Magyar Honvédség tűzszerész ügyelete. A robbanóeszközök a Margit-sziget pesti oldalán kerültek elő. Amíg a tűzszerészek dolgoztak, 200 méter sugarú körben kiürítették a területet, a korlátozást már feloldották. A CIA már 3 évvel a 9-11 előtt figyelmeztette a washingtoni kormányzatot egy komoly terrortámadás lehetőségére. Ez derült ki a most nyilvánosságra hozott és eddig titkosan kezelt iratokból. A hírszerzés akkor szinte pontosan jelezte, ami később bekövetkezett. A jelentések rögzítették, hogy az Osama Bin Laden vezette Al-Qaida csoport robbanóanyagokkal megrakott repülőgépekkel vehet célba amerikai városokat. Konkrét tervet azonban nem tártak fel. Tegnap szerte az Egyesült Államokban megemlékeztek a 25 évvel ezelőtti merénylet sorozat 3000 áldozatáról. Változóan felhős időre számíthatunk, de néhol tartósan derült lesz az ég. Éjszaka nem lesz csapadék, a szél is gyenge marad. Késő estére általában 11-17, hajnalra 8-13 fok várható. A fagyzugos helyeken ennél hidegebb is lehet. Holnap változóan felhős idő lesz, több-kevesebb napsütéssel, időszakosan lehet kisebb eső, zápor. Délutántól egyre jobban beborul az ég, és többfelé lehet eső, a szél is megélénkül. Vasárnap 20-25 fok várható.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: Anya, mi az az a svény? Hogy kerültünk ide?
2: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weiser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
2: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak.

0: Sziasztok, jó estét kívánok mindenkinek, hogyha péntek este 9 óra, akkor jelentkezik a 100 Hold. Én Weisser Alinda vagyok, és tudjátok, ez az a műsor, ahol többnyire gyermek és ifjúsági irodalommal foglalkozunk, kortárssal, klasszikussal, külföldivel, magyarral, nemzetközivel, mindenfélével, mert hogy azt gondoljuk, hogy elképesztően erős a kiváltképp a kortárs gyerek és ifjúsági irodalom, és hogy nem valamihez képest kell róla beszélni, hanem önmagában. Ma például egy olyan szerzővel fog beszélgetni, aki sok másik szerzőnek is segít, hogy szépen jelenhessenek meg a kötetei, de magának is vannak már saját kötetei. Molnár Zsáklin lesz a vendégem, mindjárt kezdünk.
1: Esti kakaó. Természetesen betűs bögrében. És akivel megisszuk...
0: És ahogy mondtam, a mostani vendégem Molnár Zsáklin. Szia, örülök, hogy itt vagy.
2: Szia, Linda. Köszönöm a lehetőséget.
0: Azt talán többen tudják rólad, hogy Lackfi Jánossal sok kötetet szereztetek együtt, hogy neked is van két saját köteted, az egyik a Bujócska, a másik a Robotok, amit még tudni rólad, hogy Barcelonában élsz, vagy kettős, vagy két laki vagy? Mi a pontos?
2: Hát két laki, mondjuk így, hogy két laki.
0: Tehát igen. Pesten is, vagy Barcelonában is? Vagy inkább Barcelona a fő?
2: Hosszú ideig fél évet, itt laktunk fél évet Barcelonában, most azért többet vagyunk Barcelonában, mint Budapesten.
0: És miért Barcelona?
2: A férjem katalán, úgyhogy ez természetesen adódott.
0: Ő oda született, vagy?
2: Ott született, igen, igen.
0: Aha, azért is kérdeztem ezt, vagy ez szerintem nem feltétlenül csak egy magánéleti adat a te életedben, mert hogy ha az ember megnézi a képeidet, van rajta valami borzasztó erős, kiváltképp a színhasználatban, és nekem erről azért eszembe jut az, hogy hathat rá, mondjuk például egy ilyen mediterrán, vagy akár a spanyol művészet.
2: Hát nyilván az emberen minden hat, az a közeg, amiben él, vagy hagyja kibontakozni, ami benne eleve jelen van. Én azt gondolom, hogy ez a nagyon erős színválasztás, meg hogy én ezt ennyire szeretem, ez szerintem nekem gyerekkoromból
0: igen?
2: Jön. De egyébként mondjuk azért sem csak magánügy, hogy én külföldön élek, mert azt hiszem, hogy a 90-es években volt az első ilyen nagy hullám, hogy ösztöndíjjal nagyon sokan elmentünk külföldre tanulni. Tehát tulajdonképpen a mi kapcsolatunk az egy ilyen Erasmus soros alapítvány kapcsolat, és aztán ez tovább virágzott, és kibontakozott. Tehát ezért is fontos szerintem. Meg hát azért az elmúlt években rengetegen mentek külföldre, nagyon sokan jöttek Barcelonába is, szóval, hogy ez...
0: Sok magyar van Barcelonában?
2: Nagyon sok magyar van. Tehát szerintem ez nagyon, nagyon izgalmas, meg érdekes, hogy Magyarország nem csak a határokon belül
0: létezik,
2: hanem a kulturális élet is ilyen csápokkal nő, és utána az, természetesen az hat újra az anyaországra is.
0: Valamelyik interjúban azt mondtad, hogy a te illusztrációidra az jellemző, hogy a gyerekkorodban nyúlsz vissza, és sokszor említed, hogy megpróbáltam visszaidézni a gyerekkori famászást például, igen. Szóval, hogy te tényleg ennyire a gyerekkorodból inspirálódsz, hogy valami nagyon. Ott annyi minden történt veled, vagy olyan idilli volt, vagy miért?
2: Hát ez szerintem nagyon, nagyon érdekes, szerintem. Tehát, hogy éltünk egy olyan világban, ahol nagyon sok mindent nem lehetett, és legalább két párhuzamos valóság létezett. Tehát volt az, amit az iskolában hallottunk, amit kellett, amit kifelé mutattunk, és volt egy belső világ, ami az én esetemben egy nagyon, hát számomra idilli, családi, biztonságos légkör volt a szüleimmel is, a nagyszüleimmel, unokatestvérekkel.
0: És azt az érzést keresed alkotóként? Azt a biztonságos...
2: Nekem ez egy nagyon inspiráló, izgalmas, biztonságos, jó, fantasztikus gyerekkor volt, és nyilván azt gondolom, hogy ha én ezekből az érzésekből vagy érzelmekből indulok ki, amikor alkotok, akkor az átmegy a munkáimba, és talán könnyebben tudok kapcsolódni a mostani gyerekekre. Uh-huh. Mert hát nyilván hasonló a mechanizmus, ahogy észleljük a világot.
0: Nem minden egyes könyvre, vagy minden egyes alkotásodra igaz, amit mondok, ez az erős színhasználat, de azért többnyire igen.
2: Igen.
0: És azon gondolkodtam, amit most mondtál, hogy egy olyan világról beszélsz, erről a kettős világról, ami a gyerekkorod, ami a szocializmus.
2: Igen.
0: A szocializmus vörös, esetleg ilyen barna, szürke, de semmiképpen sem lila, sárga, piros és rózsaszín.
2: Hát nyilván ez a belső világ, tehát ez a, ami otthon volt, a családban volt, a barátok között, a falon, a képeken. A
0: milyen barátok. Képek voltak nálatok a falon?
2: Hát az, hogy nálunk mi volt, nálunk nagyon sok apukám grafikus, tehát nagyon sok képe volt a falon, de hát más művészek is azért körülvettek minket, jártunk hozzájuk. Ott is láttam, vagy művészettörténész barátoknál, ahol Anna Margit, Váli Dezső, de hát nagyon sok...
0: Szóval te képzőművészetben nőttél föl?
2: Igen, eléggé. És például amikor valakinek lehetősége volt, hogy elutazzon külföldre, akkor utána az borzasztó izgalmas volt, hogy egy diavetítésen elmesélt az élményeit, és hát ott gyönyörű színek, és Chagall, és Bosch, és Bruegel. Tehát azt hiszem, hogy engem inkább ez alakított, vagy...
0: Ez a közeg.
2: Befolyásolt ez a közeg, és utána Barcelonában pedig hát ott lehetőség van arra, hogy ez éljen tovább, hogy ezt ne kelljen elnyomni.
0: Uh-huh. Mert úgy érezted, hogy itthon el kell nyomni? Vagy?
2: Nem, de nyilván...
0: Igen, mert hogy nem, közben nem. De az eszembe jutott egyébként, hogy jó, egyrészt, hogy mit tett hozzá Barcelona, vagy mit tett hozzá ez a másik kultúra, a katalán kultúra, de másrészt az is, hogy te dolgozol többféle nemzetiségű alkotóval, több nemzetiségű Igen. könyvön is, és az engem nagyon érdekel, hogy tudatosan az ember kezeli-e, hogy van, ahol... erre jobban vevők, van, ahol arra jobban vevők, van, ahol az emberek talán egy kicsit, nem is tudom, közérthetőbben akarnak a közérthetőbb képzőművészetet akarnak, van, ahol pedig szállhat az ember agya, és nem is biztos, hogy a szöveg és a kép között olyan nagyon direkt kapcsolatokat lehet, csak érzéseket lehet, szóval, hogy más kultúrák mást követelnek tőled?
2: Inkább azt mondanám, hogy más kiadók mást követelnek tőlem. Aha. Tehát, hogy én valószínű, hogy magamból indulnék ki a saját érzéseimből, gondolataimból, ahogy az a szöveg, ha szöveget kell illusztrálni, ahhoz a szöveg hatott rám. Utána nézek, utána olvasok, milyen az a kultúra, milyen hagyományai vannak, konkrétan a szöveg, miből, honnan jön, miből építkezik. De nagyon sokszor van az, hogy a kiadó egy kicsit irányítja, igen, hogy inkább visszafogottabb legyen, vagy nem szól bele. Be kell valljam, szerintem a magyar közeg a amelyik legkevésbé szól bele abba, hogy...
0: A legszabadabb?
2: A legszabadabb, igen.
0: Ez nagyon érdekes, hogy vajon miért. De az is számít, hogy kivel, tehát mondjuk Lackfi Jánossal, már nem tudom hány kötetet csináltatok együtt.
2: Legalább 10.
0: Ez azt is jelzi, hogy nagyon összhangban vagytok, értitek egymást, vagy ehhez nem feltétlenül kell ez a fajta összhang alkotók között?
2: Nem tudom, mert mindig, ez mindig más, és az összhang mindig másféle. Jánossal mindig nagyon szabad volt az alkotás, soha nem szólt bele. Amilyen szabadon ír ő, ugyanolyan szabadságot engedett nekem is. Vannak olyan szerzők, akik viszont megmondják, hogy pontosan mit szeretnének látni a képen.
0: Ki mondja meg?
2: Nem Magyarországon volt ilyen tapasztalatom külföldi szerzővel. Hát az is egy érdekes tapasztalat.
0: És ezt te szereted?
2: Másfajta. Nem. Alapjában véve nem szeretem, de nagyon sokat lehet belőle tanulni. Tehát végül is pozitív, azt hiszem kétszer volt ilyen, amikor nagyon határozottan volt mondva, hogy milyen irányba menjek. Nagyon megijedtem tőle, mert én alapjában véve ugye belülről alkotok, tehát hogyha korlátok vannak, akkor mindig fékezem magam, és akkor olyanok uh-huh. születnek, amit nem mindig szeretek, De végül be kell lássam, hogy mind a két könyvnél sikeres volt a, tehát a végeredmény az.
0: Egyébként jó, hogy felhoztad, mert az is egy speciális helyzet, amikor egy olyan könyvet illusztrálsz, amit, ami nem kortárs, vagy végül is kortárs, de mondjuk Lázár Ervin, tehát mondjuk kortársnak mondjuk, de azért nem úgy kortárs, mint Lackfi János, de az ő könyveit már illusztrálták korábban, és mindenkinek megvannak azok a kiadások, és akkor utána kell neked, és ez egy nehéz kérdés szerintem, hogy az ember mennyire rugaszkodik el az eredeti illusztrációtól, nagyon mást akar, vagy egy picit azt akarja, hogy mégis komfortos legyen az olvasóknak, akik megszoktak már egy vizualitást?
2: Hát nagyon nehéz. Nekem legalább valószínűleg nem mindenki ugyanúgy reagál egy ilyen feladatra. Nekem nehéz volt. Az első könyvben érzem is, hogy az azért nem az igazi, de
0: volt a cél, hogy teljesen valami nagyon mást akartál, vagy azért ismerőst?
2: Nagyon érdekes, mert ezek tudatalatti folyamatok is. Természetesen az ember megpróbálja értelmezni, hogy mi történik a fejében, megirányítani is, de tehát volt bennem egy ilyen tudatalatti gát, hogy nagyon nehéz volt kilépni abból a világból, ami hát ugye nekem is meghatározó volt, tehát akarom, nem akarom, olvasom a szöveget, és bejönnek a képek, tehát azt valahogy le kellett csendesíteni.
0: És újra gondolni,
2: és ugye mondtad, hogy a közönségnek, vagy az olvasóknak. De ugye én, amikor illusztráltam ezt a könyvet, akkor nem a 30 évvel ezelőtti gyerekeknek hát illusztráltam, igen. Hanem a mostani 6-7 éves gyerekeknek, akiknek viszont nincs meg ez a példa. Tehát én a második, harmadik könyvnél már el tudtam ezt engedni, és az szerintem jobban is sikerült.
0: Beszéljünk egy picit azokról a könyvekről, amiket te alanyi szerzőként készítettél, tehát hogy nem másokhoz igazodva. Kettő ilyen van most nálam. Az egyik a Bujócska címet viseli, a másik pedig a Robotok címet. Egyébként milyen érdekes, hogy ez a Robotok például abból a szempontból egy picit eltér a mondjuk más illusztrációitól, hogy pasztellebb, sokkal pasztellebbek a színek.
2: Hát ez a nyomda.
0: De így mutatom is róla, hogy így a kamerák most nem tudom, hogy látszik-e.
2: Azért ezek
0: ez
2: nagyon...
0: nyomda kérdés?
2: Ebben az esetben nyomda és papír kérdés volt, mert az eredeti illusztrációk azok így ragyognak.
0: Igen? De igen. Érdekes. Igen. De érdekes. Na de mesélj egy kicsit erről, hogy miért a robotok foglalkoztattak. Ugye ez ebben egy csomó érzés van, és kicsit humanoidok ezek a robotok, vagy teljesen azt érik át, amit az emberek, és szeretet is van benne, szerelem is van benne, az élet megszületése is benne van. Szóval, hogy miért robotokon keresztül közelítetted ezt?
2: Azt hiszem, hogy egy olyan élethelyzetben voltam, amikor kicsit úgy éreztem, hogy én is így robotolok. Aha. Tehát amikor éveken keresztül szabadúszóként, ugye, az nem arról szól, hogy 8 órát dolgozol, utána hazamész a családoddal, vagy hétvégén pihensz, nyáron elmész nyaralni, hanem alkalmazkodsz az igényekhez, és akkor én már évek óta folyamatosan 365 napot dolgoztam, éjszakáztam. Tehát volt egy kis ilyen kiégés érzésem. Aha. Úgy éreztem, hogy robotolok, és hogy ennek így nincs értelme. Tehát, hogyha nincs mögötte, az alkotás mögött, meg az életben az érzelem, az élvezet, hát ezek az emberi érzések, akkor nincs értelme. És akkor így megfordítottam az egészet, hogy tulajdonképpen a robot létnek csak akkor van értelme, hogyha van benne érzelem.
0: És ezzel visszanyerted a kedvedet? Tehát, hogy sok munkád volt, rengeteget robotoltál, kitaláltál magadnak még egy projektet, még igen. Többet dolgoztál, és a végén úgy érezted, hogy minden rendben van.
2: Igen, mert amikor elkészül egy ilyen munka, akkor azért az hatalmas nagy energia, bomba. Igen, jó érzés volt akkor, de azért ez húzódott még egész a Covidig tovább. A Covid volt igazából a
0: mélypont, vagy?
2: Nem. A feloldása ennek az egésznek.
0: Tényleg?
2: A Covid és a mesterséges intelligencia megjelenése.
0: Az volt a feloldása ennek az érzésnek, hogy robotolsz?
2: Ezeknek a feszültségeknek.
0: Ezt mondom, mert a legtöbben nem így szoktak a Covidra és a mesterséges intelligenciára
2: hivatkozni. Nem, nyilván. Hát egyrészt szerencsénk volt, hogy bár elég közel jött hozzánk a betegség, tehát környezetünkben többen meghaltak, de a családból nem. Tehát tulajdonképpen nem volt nagyon negatív élmény. A 3 hónapos bezártság az viszont nekem azt jelentette, hogy minden munkámat visszadobtak, tehát nem lehetett dolgozni, viszont tudtam, hogy senki nem dolgozhat, tehát hogy az egész világ leállt, nem arról van szó, hogy én nem dolgozom, mert nincs munkám, tehát senki nem dolgozik, tehát akkor most lehet pihenni.
0: Ezt nagyon értem, amit most mondtál.
2: És több hét betellett, mire ki tudtam magam aludni, de akkor viszont ki tudtam magam aludni, és a hátra lévő 2 hónapban pihentem.
0: És a mesterséges intelligencia?
2: Az pedig azt gondoltam, hogy ez az eszköz, ez mindenre alkalmas, tehát mindent pillanatok alatt tökéletesen meg tud csinálni. Tehát ezzel nem, én nem vagyok egy ilyen versengő alkat, de hogy itt aztán tényleg nincs az, hogy tehát biztos, hogy jobb lesz. Innentől kezdve csak az fontos, hogy én mit élek át, mikor alkotok. Tehát megtanultam értékelni másképp, mindig is értékeltem, de hogy tudatosan értékelni azt a folyamatot, amit én ugye egy munka során végigélek, és az, hogy a kezemmel létrehozok valamit. Nem utasítom vissza se a számítógépet, se a mesterséges intelligenciát, mint eszközt, viszont azt gondolom, hogy most egy ilyen reneszánsza van mindennek, ami kézzel készül.
0: Emberi.
2: Emberi. És különösen a gyerekkönyv kiadásban.
0: Ez nagyon érdekes. Mindjárt visszatérünk erre. Molnár Zsáklinnal fogjuk folytatni egy kis szünet után.
1: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Sziasztok, Sós Bálint Dániel vagyok, a Minden Rendben című film rendezője. Hallgassátok továbbra is a Rádió Cafét.
1: Dehors, il pleut sur le monde.

0: Még ne menjetek el! A 100 hold folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok. És a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi tokától bokáig.
1: Aki nem volt katona, az nem is ember. Maximum csaj.
0: És Ördögi Roy.
2: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
0: A frekvencia ismerős. A stílus letisztult. De a harapás a régi. Dupla farkas. Szeptember 21-től minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
2: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
3: One, two, three, ho!
0: Podcaster. A Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.

0: Aki bújt, aki nem, megyünk. Szász Hold, Vejszer Alindával.
1: A mai vendégem Molnár Zsáklin, és már beszélgettünk arról, hogy őt mennyire befolyásolja a környezet, ahol él, ugye Spanyolország, mennyire befolyásolja a gyerekkor, amiben élt, ugye a színhasználatában, hogy miért a robotokról írt könyvet, hogy hogyan befolyásolta a mesterséges intelligencia, vagy a Covid azt az érzést, ami az alkotáshoz fűzi. Egyébként a Covidra akartam reflektálni, mert volt egy olyan saját projekted, hogy vedd föl a maszkodat, és ebben a projektben ilyen mindenféle tárgyakból maszkok lettek. Most például eszembe jut, hogy karfiol, azt hiszem karfiol. Volt egy karfiol, meg ilyen tényleg olyan tárgyak, amiket nem tennél oda maszknak, és csináltál erről egy sorozatot. Igen. Ez is egy ilyen Covid általi megihletett, nem tudom micsoda? Tehát, hogy azért arra reflektáltál, hogy maszkot hordunk?
2: Hát egyszer csak egyik napról a másikra, ugye belettünk zárva. Nekünk ott Spanyolországban nem lehetett kijönni a lakásból konkrétan, tehát nem lehetett lemenni az utcára, nekünk se kutyánk, se macskánk nem volt, tehát hogy nem mehettünk ki, egy ember lemehetett vásárolni, de csak annyi bolt vissza. És hát nyilván egy csomó mindent olvas az ember interneten, be van oda zárva, valahogy kellett kommunikálnom magammal is, a külvilággal is, nem megőrülni, és hát azok az anyagok, azok a tárgyak, amik otthon körülvettek, azok hirtelen így...
1: Maszkok lettek.
2: Maszkokká
1: megjelenek. Lángosták, hogy értsétek, kedves hallgatók, például egy olyan lángos, aminek a személy, tehát van szemhely kirágva belőle, de alapvetően a lángos is egy maszk, vagy van olyan, ami egy teljes hab fedi mondjuk az ember arcát, tehát ez egy ilyen teljes maszkok gyakorlatilag, a szem látszik ki.
2: Igen, és nyilván valamilyen reflexió volt mindig az napi hírekre, vagy hogy most fertőtlenítsünk, mindent fertőtlenítsünk, és akkor a hab az így adta magát.
1: De ez egy geg a részedről?
2: Egy csomó geg volt benne, amit így, igen, próbáltam humorosan.
1: Mert nem félelem van ebben.
2: Nem.
1: Abszolút. Hanem inkább ez a felszabadultság.
2: Igen, abszolút. Tehát, hogy én megtehettem, hogy humorral álljak hozzá, és ne a rettegéssel, mert tényleg nem történt körülöttünk nagy tragédia.
1: De amúgy is akartam veled a gegekről, meg a humorról beszélni. Most például Lackfi Jánosról beszéltünk. Az ő szövegeiben nagyon sokszor van humor. Hogy erre kell-e reflektálnia annak, aki illusztrálja azt a kötetet, vagy nem kell? És ez azért is kérdés nekem, mert például itt van a kezemben egy olyan könyv, ami nincs kereskedelmi forgalomban. Az a címe, hogy Játék a városban, Óbudáról szólt tulajdonképpen, de ebben is vannak gegek, mutatok például egy geget a közönségnek, rögtön az első oldalon ki lehet szúrni, hogy ugye itt, nem az első, bocsánat, akkor nem, valamelyik második, harmadik oldalon, hogy a Dunapartot lerajzoltad, és akkor a Dunaparton például itt, ezt most mutatom, hogy az épületek között ott egy bálna, ugye? Hát van egy bálna a Dunaparton. Tehát, hogy az is egy épület. De itt egy igazi bálna a bálna. Vagy például, hát gegnek mondanám azt is, hogy az óbudai belvárosban megjelenik mondjuk Vazarelli zebrái például. Ezt is megmutatom a közönségnek. Tehát itt láthatóak ilyen zebrák, itt látjátok őket. Tehát, hogy így beolvad, de mégiscsak látszik. És hát az egész környezet Vazarellire utal. Szóval, hogy neked mennyire fontosak a gegek, mint mondjuk a bálna, és az, hogy legyen erős hivatkozás, vagy hogy megjelenjen benne valaki, aki éppen fontos a történetnek, vagy neked személyesen.
2: Először arra reflektálnék, hogy kell, vagy nem kell, nem tudom. Tehát ez mindenkinek a saját személyisége. Én, hogyha látok benne valami vicceset, akkor azt szeretem kiemelni. A bálna valahogy annyira természetesen adta magát, hogy bálna persze. Tehát azt nem is gondoltam, hogy ez gag.
1: Pedig ez az, tehát az ember felnevelt rajta, hogy ott egy bálna.
2: De ez a könyv nagyon különleges volt számomra. Az Óbudai Múzeum, a Játék Múzeum kért fel rá, hogy készítsem el. És nagyon sok, ugye mivel a múzeum Óbudán van, ezért nagyon sok utalás van Óbudára. A múzeum, a játékmúzeum az a Varzerelli múzeum mellett van, ott van a Kassák múzeum. Tehát egy csomó olyan elem jelenik meg benne, ami a kerületre jellemző. Uh-huh. És a főszereplők a játékmúzeum játékai, babái, maciai, nyusziai, az összes jármű a játékmúzeumban fellelhető, kis matchbox és autók, villamosok, buszok. Tehát ők járják be tulajdonképpen az egész város, de Óbudáról indulnak, és Óbudára térnek vissza.
1: Uh-huh. És akkor a Vezereli, tehát hogy oké, hogy megjelenik nyilván Óbuda, meg Vezereli múzeum, de hogy neked az például fontos-e, hogy a képeid felidézzenek, vagy akár tisztelegjenek olyan ősök vagy nagyok előtt, akiket tisztelsz?
2: Általában nem, de ebben a könyvben fontos volt. Ráadásul nekem, tehát én nagyon szeretem Vasarellit, és különösen a zebrák tínédzser koromban évekig kint voltak a falon.
1: Meg a
2: füzetemben kis képes lapként hordoztam. Tehát, hogy ez is egy ilyen gyerekkori kapcsolódás.
1: Vasarellihez.
2: Ebben a könyvben mondom, kifejezetten akartam ezekre a dolgokra utalni. Ha úgy nagy általánosságban beszélünk róla, azért többnyire nem.
1: Tehát, hogyha tehát mondjuk, ugye említetted, egyszer felsoroltam nagyon sok embert, aki hatott rád, és nem a magyarokat fogom mondani, Chagall, Rembrandt, Vermeer, Bruegel, ők például időnként így utalásszerűen benne vannak, vagy nem? Csak egyszerűen...
2: Nem. Csak volt egy időszak az életemnek, amikor már lehetett, nem már lehetett, hanem egyszer el tudtunk utazni a szocializmusban nyugatra, és akkor bejártuk a múzeumokat, és hát az természetesen az nagyon nagy hatással volt rám, és utána én Hollandiában tanultam ösztöndíjjal, és akkor ezeket a múzeumokat újra jártam, meg folyamatosan mentem, és nem tudom, olyan, mint hogyha a barátaim lennének.
1: Tényleg?
2: Igen.
1: Beszéled a nyelvüket.
2: Igen, rokonok, nem tudom, a családtagjaim.
1: Ez nagyon jó. Jankovics Marcell volt a mestered egyébként?
2: Igen, igen.
1: Na hát ő is egy egészen speciális vizualitás, meg egy saját igen. karakter. A másik szerzői köteted az a Bujócska.
2: Igen.
1: Erről is mesélsz egy kicsit, hogy alakult, hogy miért?
2: Ez a Covid alatt született, konkrétan úgy, hogy...
1: Kicsit mutatok ebből is a nézőinknek. Ugye itt a szemek hiányoznak.
2: Valaki mesélte, amikor lementem vásárolni, mesélte, hogy az egyik gyerek a családban retteg a maszkos emberektől, és nem mer közösségbe menni, vagy utcára menni, mert hogy ez nagyon félelmetes. És akkor azt gondoltam, hogy hát én ezen szeretnék valahogy oldani, és akkor hogy lehessen látni az arcokat a maszkok mögött, tulajdonképpen az egész maszk válik itt arcá,
1: uh-huh.
2: vagy az egész arc maszká. És akkor ez volt a kiinduló pont, és innen aztán volt egy hosszú folyamat, elkészült a könyv, aztán ugye akkor nem lehetett közvetlenül kiadni, mert hát ez egy hosszú folyamat, és amikor már megjelent, akkor már Magyarországon azt hiszem nem volt kötelező maszkot hordani, tehát kicsit más volt az élethelyzet, tehát egy kicsit alakítottunk rajta.
1: De akkor neked tényleg egy inspiráló időszak lehetett, mert sok minden tér ide-vissza, hogy mi
2: igen,
1: történt akkor.
2: Igen.
1: De egyébként a gyerekek is, mert olvastam egy másik projektedről, ez a Refugee Suitcase,
2: uh-huh.
1: a menekültek bőrön, menekült igen. bőröndök, vagy nem tudom, hogy fordítsuk rá jól, ez is gyerekekre reagáló, ha jól tudom, ez egy múzeumnak a programja volt, amiben beszálltál?
2: Igen, ez a barcelonai Picasso Múzeumnak volt egy programja. Van egy ilyen fesztivál, a Big Draw, ez Londonból indul, de most már évek óta Barcelonában is csinálják, amikor hát először csak a Picasso Múzeum, de aztán az egész kerület, a negyed, és most már majdnem az egész városra kiterjed, sőt más városokra is. Ez hát a rajz ünnepe.
1: Uh-huh.
2: És akkor nagyon sok foglalkozás van, ahol gyerekek, felnőttek, bárki jöhet, és szabadon rajzolhat. És ott volt az egyik ilyen foglalkozás volt ez a Refugee Suitcase. Amikor, ez pont azután volt, hogy mikor, akkor pont itthon voltam nyáron, azt hiszem 16-ban volt, amikor volt ez a nagy menekült hullám, és hát vittem a pályaudvarra élelmiszert, meg kíváncsi voltam, hogy zajlik ez az egész. Oda mentem, és akkor nagyon nagy benyomást tett rám, meg ahogy itt ez az egész helyzet kezelve volt az állam részéről, és ugyanakkor meg az
1: meg a civilek,
2: a civil
1: Nagyon nagy volt a kontraszt.
2: Nagyon nagy volt a kontraszt, és úgy éreztem, hogy nekem ezzel valamit tennem kell.
1: Ez egyféle ilyen belső a tehetetlenség.
2: Igen.
1: A, igen. Tulajdonképpen válasz a tehetetlenségre.
2: Igen. És nagyon sok menekült érkezik Barcelonába is. Előtte is, akkor is, és azóta is. Tehát, hogy ez
1: szerintem jobban érint ott ez a probléma, mint itt.
2: Hát hosszú távon, igen. Ezért valahogy nagyon egyértelmű volt, hogy ezzel nem csak nekem van dolgom, hanem az egész társadalomnak. És akkor több workshopot ajánlottam, ezt választották ki, és nagyon-nagyon érdekes volt. Körülbelül ott a múzeumban 800-an jöttek aznap, akik ezt végigcsinálták. Az volt a lényege, hogy egy papír, kivágott papírbőröndöt kapott mindenki, elmeséltük nekik, kaptak egy mellényt, egy mentőmellényt, tehát már az, hogy fel kellett venni, tehát belehelyezkedtek azoknak a helyzetébe, akik a tengeren keresztül érkeznek Spanyolországba. Voltak, akik szorongtak, volt, aki nem tudta felvenni, és utána egy ilyen helyzetben kellett belerajzolni a bőröndbe, választani kellett egyetlen tárgyat, emléket, gondolatot, amit ő magával vinne, ha holnap menekülnie kéne, akármi miatt azért, mert nincs munkája, éhínség van, háború van, tehát hogy az indok az bármi lehet, ami miatt az otthonodat el kell hagyni.
1: Erre van nagyon, nyilván nagyon pragmatikus válasz is, és lehet egészen elemelkedett választ is adni rá.
2: Igen, igen, igen. És mivel nagyon sokan vettek részt a programon ott, és utána még évekig ez ment általános iskolákban is, meg más múzeumokban, sőt Magyarországon Pécset is megcsináltam, nagyon érdekes volt látni, hogy ki hogy gondolkodik, meg kire hogy hat ez a feladat.
1: Ez nagyon egyéni, vagy valamiféle tendenciák kirajzolódtak?
2: Hát nyilván egész más, ha egy gyerek gondolja végig, egész más, ha egy olyan gyerek gondolja végig, akivel az iskolában már évek óta foglalkoznak, tehát téma, más fog eszébe jutni egy olyan gyereknek, aki nem is hallott róla, és másképp reagálnak a felnőttek. Tehát van, aki egészen konkrétan vizet és gyógyszert.
1: Hát ez a pragmatikus, igen.
2: Igen. Van, aki az anyukáját és az apukáját, van, aki a maciát, volt, aki a mobiltelefonját, az iPadjét, tehát, hogy nagyon-nagyon sokféle.
1: És te mit rajzolnál egy ilyenbe?
2: Én a családomat rajzoltam.
1: Ja, hogy rajzoltál is ilyen.
2: Igen, igen.
1: Tehát
2: igen.
1: Őket vinnéd, ha...
2: Őket vinném, igen.
1: Hát azért az körvonalazódik, hogy nagyon használod a művészetedet a társadalmi problémákra való válaszadásra, és különösen fókuszálva nyilván a gyerekekre, de hogy nagyon sok ponton említed meg, hogy ez azért született, mert vagy neked volt egy olyan élményed, ami mindannyiunknak lehet élmény a kiégés, vagy a robottá válás, vagy egy félelmet éreztél magad körül, hogy a gyerekek félnek a maszkos emberektől, akkor ezt forgassuk ki, vagy menekültekre, tehát hogy neked ez fontos, egyszerűen csak így alakult, vagy neked fontos ez, hogy a művészet reagáljon?
2: Fontos volt. Hát sokféle, a művészet nagyon sokféle van, amikor nem reagál társadalmi történésekre, vagy tragédiákra, vagy összefüggésekre. Van, amikor csak a belső hang közvetítése. De hát ezek olyan helyzetek voltak, amikor nekem ez fontos volt. Talán az is számít, hogy én egy olyan családban nőttem föl, az apukám művész volt, az apukám, anyukám szociológus, tehát volt egy ilyen kettős rálátásom az egész világra, vagy kétfajta
1: felfogás. Hát volt egy tudományos, meg egy művészi felfogás a családban.
2: Igen. És valószínűleg ezt örököltem otthonról, hogy valamit azért kell kezdenünk azzal a környezettel, ami minket körbevet.
1: És arra rájöttél, hogy azokban a problémákban, amelyekre reagálsz, azokban mi a közös? Tehát mi az, ami téged reakcióra szólít?
2: Na látod, ezen nem gondolkoztam.
1: Mert valahogy az volt az érzésem egy pillanatra, hogy valamiféle kiszolgáltatottság, vagy mintha az zavarna, hogy ha valaki nem tud ura lenni a saját sorsának külső okok miatt.
2: Igen, valószínű a kiszolgáltatottság. Igen, amikor valaki, tehát egy menekült, aki rá van kényszerítve arra, hogy otthonról eljöjjön, és utána megérkezik egy helyre, ahol nem tárt karokkal fogadják, tehát ott talán még kiszolgáltatottabb, mert akkor már a saját kultúrája, vagy a család az otthona sincs mellette. Lehetséges, hogy olyan témák voltak, amik lehet, hogy félelmet gerjesztettek bennem valójában, mert én magam is kiszolgáltatottnak érezném magam egy ilyen helyzetben, nem tudom. Nem vagyok.
1: De te érezted
2: biztos
1: magad valaha annak? Tehát most azért kérdezem, mert olyan nemzetközi, már a neved nemzetközi, tehát már a Jacqueline ugye egy nemzetközi dolog. Egyébként tök érdekes, hogy miért ezt a nevet választották a szüleid, ha akarod, nem, ha akarod, nem, de hogy tanultál Spanyolországban, tanultál Hollandiában, tehát hogy az a nemzetköziség, de az azt is jelenti, hogy az ember körül nem mindig van ott a saját kultúrája, vagy a saját védőhálója, vagy mindig újat kell építenie.
2: Hát igen, ez egy hosszú beszélgetés lehet. Hát egyrészt nincs ott a család, másrészt meg mindig ott van a család, mert ugye ezt belül visszük magunkkal. Tehát én azt gondolom, hogy nekem egy olyan szilárd alapom volt gyerekkoromból, amit hoztam magammal, hogy ha hiányzott is a közeg, az itthoni közeg, azért nem éreztem soha elveszettnek magam. Tehát azt gondolom, hogy ilyen szempontból szerencsénk, nem csak nekem, hanem mindannyiunknak most szerencsénk van, mert az 56-os menekültek, elmentek, és nem jöhettek haza évtizedeken keresztül.
1: Igen.
2: Amikor Hollandiában voltam, akkor is találkoztam egy 56-ban elment nővel, és ismerőseim, több ismerősöm is volt, aki 56-ban elment, és mesélt róla, hogy az milyen érzés volt. Tehát nekem ez nem volt. Bármikor hazajöhetek, ha úgy érzem, hogy szükségem van rá.
1: Szóval nem egy saját élmény, aki szolgáltatottság.
2: Nem egy saját. Meg azt gondolom, hogy összehasonlíthatatlan az én sorsom egy afrikai menekült sorsával, vagy egy ukrajnai menekült sorsával.
1: Az biztos, tehát ahhoz képest persze mindannyian tulajdonképpen maradjunk csöndben. Aki most ideig hallgatott minket, annak köszönjük a figyelmet, de ő sem menjen sehova, mert mindjárt még ajánlunk könyvet, de akit még egy kicsit érdekelne pár dolog, mert engem igen, például az, hogy Jacqueline filmeket is készített, vagy beszélhetnénk arról is, hogy miért volt neki fontos, hogy tematizálja a plasztik kérdését, az megmaradjon velünk, mert a Spotify-on még egy picit folytatjuk.
0: Törökülésben vagy fejen állva, a lényeg, hogy olvasson. A Százhold könyvajánlója.
1: Tehát Molnár Jacqueline-nel ülünk itt a stúdióban, és ahogy az lenni szokott, így a műsor végén a vendégem ajánl egy könyvet. Jacqueline, te mit hoztál?
2: Én Osman Umar könyvét hoztam.
1: Valamit tudom, mondj róla,
2: mert merre kell mutatnom. Jó, felre mutatom, nem tudom, hol a kamera. Ő egy gánai férfi, aki 12 éves korában úgy döntött, amikor egy repülőt látott elrepülni a feje fölött, hogy ő kíváncsi arra, hogy ahol ilyen repülőgépeket tudnak készíteni, ott milyen a világ, és hogy mi az a tudás, ami a levegőbe emeli ezt a fém madarat. És 12 évesen elindult egy nem éhezett családja, tehát boldog családban élt, boldog gyerekkora volt, de mégis kíváncsi volt, tudni akart. Elindult, és azt gondolta, hogy másnapra megérkezik majd a paradicsomba, a fehérek országába. És 5 évig tartott az út, amire végül megérkezett Barcelonába, és ezt az utat meséli el ebben a könyvben, az a címe, hogy utazása a fehérek országába, és hát nagyon tanúságos.
1: Ez van magyar fordításban szerintem?
2: Nincs magyar fordításban, és többek között azért hoztam.
1: Hogy legyen.
2: Hogy legyen. Mert szerintem ez egy, hát engem ez nagyon, nagyon megráz ez a történet, tehát hogy azután, hogy többször olvastam, beszélgettem, ismerjük is a fiút. Most készült ebből a könyvből egy film is, tehát azt gondolom, hogy hamarabb el fog jutni Magyarországra, mint maga a könyv. De azért ez
1: egy... megint a kiszolgáltatottság az igen, út.
2: Ez hihetetlen, hogy az emberek mit tudnak más emberrel, mennyi szörnyűséget tudnak. Amikor nincs is rákényszerítve, de azért, mert valaki kiszolgáltatott, akkor még egyet belerúg. Szóval ez egyrészt egy nagyon szomorú történet, viszont...
1: Láttam, így elcsuklik a hangon, hogy így...
2: Viszont egy csodálatos vég, happy enddel, ha így lehet mondani. Ez a fiú, amikor megérkezett Barcelonába, akkor leszólított egy nőt az utcán, megérzésből, hogy segítsen neki, és ez a nő és a családja örökbe fogadta őt, de ez heteken belül megtörtént, mert ez volt az egyedüli módja, hogy ne küldjék vissza a Gánába. Ő megtanult spanyolul, megtanult katalánul, úgy jött a Gánába, hogy ő nem tudott írni, olvasni. Elvégezte az egyetemet, alapított egy szervezetet, aminek az a feladata, vagy hogy ő úgy érzi, hogy ez a feladata, hogy a tudást vigye vissza helybe, Gánába, hogy a fiatalok ott megtanulják, vagy lássák, hogy milyen a világ, és ezért ne legyen kedvük elindulni azon a rémséges úton, ami elég sok gonoszsággal, meg kegyetlenséggel van kikövezve.
1: Hát, ez nekem abszolút érdekelne. Csak milyen nyelven, ugye ez a kérdés, de hogy milyen kár,
2: igen. Én most spanyolul hoztam, katalánul is el lehet olvasni.
1: Köszönöm, akkor már csinem vagyok.
2: Angolul biztos, hogy megvan, és talán németül is, ebben nem vagyok biztos.
1: Nagyon köszönöm. Mennyire passzolt a beszélgetésünkhöz, hogy ezt hoztad, amit ugye nem tudtam előre, de hogy nagyon passzolt hozzá. Molnár Zsáklinnal beszélgettem az elmúlt egy órában könyvekről, projektekről, filmekről, érzésekről, ihletről, ilyesmiről. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, nektek pedig a figyelmet köszönjük, és egy hét múlva újra találkozunk, addig pedig mindenkinek jó olvasást és jó pihenést kívánok. Sziasztok!
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.
3: Sziasztok, Delov Jávor vagyok a Random Tripből, és maradjatok mindig nagyon komolyak.
0: Száz holdnak is egy a vége. Mára búcsúzik a Rádió Café és a Pagony kortárs gyerekirodalmi műsora. Találkozunk jövő pénteken este 9-kor. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádió Cafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
5: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: 20%-os a szakember hiány a gyermekvédelemben. Emelkedett a Duna vízszintje a fővárosnál. Osztályozzák a menzákat. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. jelentős a szakember hiánya gyermekvédelemben, erről is beszélt az ágazat átfogó vizsgálatának eredményeit bemutató sajtótájékoztatón a gyermekjogokért és gyermekvédelemért felelős államtitkár. Gyurkó Szilvia rámutatott, a kifogástalan életvitel vizsgálatának hatására sokan elhagyták a pályát, most átlagosan 20%-os a szakember hiány. A vizsgálati eredmények nyomán a kormány azonnali gyermekvédelmi krízisprogramot indít mintegy 10 milliárd forintos kerettel. Két nap alatt több mint 20 cm emelkedett a Duna vízszintje Budapestnél, ez derült ki a vízügy reggeli adataiból. Az előrejelzés szerint további emelkedésre számítanak, a prognózis vasárnap délig további 15 cm-es vízszint emelkedésről szól, majd újból apadás jöhet. A Duna egyébként szerdán elérte a valaha mért legalacsonyabb szintet a fővárosnál, a vízmérce nullpontját. A Fidesz újjászervezése most a legfőbb feladat, erről beszélt Orbán Viktor a köcsei polgári piknikre érkezve újságíróknak. A pártelnök szerint az ellenzéki jobboldal építésében a Fideszen kívüli civilekre és véleményformálókra is számítanak. Úgy fogalmazott, a jobboldal mindig sokszínű volt, a különböző kezdeményezéseket azonban egységes politikai erővé kell szervezni. A párt vezetése jövő héten kétnapos elnökségi ülésen folytatja a stratégia kidolgozását. Osztályzatot kapnak a menzák. A középkezdhető konyhákat az iskolai bizonyítványokból ismert 1-től 5-ig terjedő skálán értékeli a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az osztályozást egy helyszíni szemle előzi meg, hogy pontosan mit vizsgálnak a szakemberek, arról Tóth Dávid osztályvezető beszélt a hivatal közösségi oldalán.
7: A minősítések helyszíni szemlékre épülnek, melyeket szakirányi felsőfokú végzettséggel rendelkező auditorok végeznek a NÉBI középkeztetés felügyeleti osztályának irányításával, kontrolljával. Szemléken egyaránt vizsgáljuk a terméket, a létesítményt, a tevékenységet, technológiát és az élelmiszer biztonságot és minőséget garantáló dokumentumok megfelelőségét.
6: A hírek végén már is mondom, hogy milyen időjárásra számíthatunk. Változóan felhős időre számíthatunk, de néhol tartósan derült lesz az ég. Éjszaka nem lesz csapadék, a szél is gyenge marad. Késő estére általában 11-17, hajnalra 8-13 fok várható. A fagyzugos helyeken ennél hidegebb is lehet. Holnap változóan felhős idő lesz, több-kevesebb napsütéssel, időszakosan lehet kisebb esőzápor. Délutántól egyre jobban beborul az ég, és többfelé lehet eső, a szél is megélénkül. Vasárnap 20-25 fok várható.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Hogyan maradj talpon? Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról minden csütörtökön este 8-tól 9-ig a Rádió Cafén. A műsor együttműködő partnere a Garantika Hitelgarancia ZRT.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Dzsungelharc. Hogyan maradj talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
1: Sziasztok, a Dzsungelharcot halljátok, a cégeket működtető emberi energiáról. Mai vendégem Vada Gergely, a Fusion Vital alapítója és ügyvezetője, címzetes egyetemi docens, a Magyar Alvás Szövetség alelnöke, és hát nem meglepő módon, majd kiderül a beszélgetésből, a katonai szférának is dolgozik, még a NATO-nak is. Egy olyan területről lesz szó, amire nagyon keveset figyelünk. Én azt gondolom, hogy ez hiánypótló beszélgetés abban az értelemben, hogy van valami, amit folyamatosan csinálunk, de nem figyelünk rá, vagy nagyon kevéssé figyelünk rá. Én azt a könyves Kelemen hasonlatot vettem ide, hogy amit felépítünk nappal, az leomlik éjszaka. Egyetért vele?
2: Igen, ugye az alvásról van szó. Pontosabban úgy szoktuk fogalmazni, az alvásról és a regenerációról, mert a kettő az nem ugyanaz feltétlenül. De a regenerációs, a humán regenerációs folyamatoknak a legnagyobb része az alvási idő alatt történik, de egyébként van napközben is. És valóban így van, hogy ez egy szisztematikusan változó rendszer, ami napközben mi lemerítünk, éjszaka pedig föl kellene tölteni, és ez, ami egyre kevésbé sikerül. Tehát ha mondatok adatot is, mert a 15 éve foglalkozunk azzal, hogy ezeket mérjük, hogy mennyire sikerül kialudnunk magunkat, ez ma Magyarországon átlagosan 55%.
1: Tehát mondjuk egy nagyon egyszerű akkumulátoros példával.
2: Azzal.
1: Tehát nem 100%-ra töltjük az aksit, felére, és úgy megyünk minden napnak.
2: Így van, úgy megyünk neki a következő napnak, független attól, hogy hétvégén vagyunk, vagy hétközben, vagy idősek, vagy fiatalok, vagy katonák, vagy civilek. Ez nagyjából azt jelenti, hogy a fele, a kapacitásainknak a fele az, amit igénybe tudunk venni a következő napon, és ez azt jelzi, hogy az összes mentális problémánk, az teljesítmény problémánk, az ingerlékenységi problémánk, az érzelmeink, az mind arra vezethető vissza, hogy ezek csökkennek.
1: Sőt, még súly problémák
2: is, van, így van, sok mindenbe be van ez kötve, ami az alvásnak az elégtelenségével magyarázható, és ez egy társadalmi probléma. Tehát nagyon valóban örülök annak, hogy erről beszélhetünk, mert ez nem egy elszigetelt jelenség.
1: Hát ez olyannyira társadalmi probléma, hogy én azt gondolom, hogy aki elkezd figyelni az alvásra, javítson ki, a tévedek, az ciki. Tehát fiatal korban ciki lenne azt mondani a buli helyett, hogy bocsi, holnap meccsem vagy vizsgám lesz, és én lefekszem 10-kor, mert 6-kor fölkelek. És a hétköznapokban, a munkavilágában az a jó gyerek, az a tökös fiú, tökös lány, aki tud éjszakázni, akinek elég pár óra alvás. Van egy ilyen kifejezés, hogy nem pazarlom az időt alvásra, mert én élni akarok. Erre megint mondanám ezek szerint, hogy aki nem alszik, az nem él.
2: Nem él igazán. Valóban ez van is egy ilyen tudományosan bevezetett fogalom, ez a sleep machism, tehát ez a macsóság, az alvás megvonásra vonatkozóan.
1: Igen, ez egy ilyen macsó tempó.
2: Igen, igen, ez egy nagyon elterjedt és az évtizedek alatt kialakult.
1: Ez ilyen európai kultúrkör?
2: Igen, igen, igen. Ez egyértelműen a fejlett világnak, a fejlettnek mondott világból származik, és alapvetően az idő zavarra, az időhiányra vezethető vissza. Legalábbis sokkal több érdek, úgy gondoljuk, hogy érdekes a dolgokat lehet csinálni annál, mint hogy aludjunk, de...
1: Hát vissza, úgy tűnik elsőre,
2: hát visszautalnék arra, kifejezésre, az nem él igazán, aki ezt nem tudja megélni, mert az élmények megélésének a tartalmassága, az intenzitása, vagy hogy ezek megmaradjanak, ezek attól függenek, hogy az agyunk meg a szervezetünk van olyan állapotban, hogy ezeket valóban át tudja élni, és el tudja tárolni a későbbiekre. Különben ezek az élmények, ezek elillannak, és nem is emlékszünk vissza feltétlenül.
1: Ez az igaz időpocséklás.
2: Igen, ez az, ami egy névleges, mondjuk dedikált idő arra, hogy ezt meg azt meg amazt csináltam. Az alvás ehhez képest egy alacsony presztízsű tevékenység.
1: Végtelen alacsony presztízsű tevékenység.
2: Ez magyarázza azt, hogy ez ennyire háttérbe szorul.
1: Mitől lett ez ilyen alacsony presztízsű tevékenység? Van erre valami kutatás, vagy van véleménye, hogy mitől lett ciki aludni? Kipihenni magát az embernek?
2: Hát alapvetően az, hogy kifelé mit mutatunk, vagy milyen élményeket osztunk meg, az alvás idő alatt nem tudunk ilyeneket gyűjteni, ez kétségtelen, hogy ezzel nem lehet villogni. Az érdekessége ennek a jelenségnek, hogy ennek az alvás megvonással kapcsolatos döntésnekben is érvényes az, hogy semmi sincs ingyen. És hogy ez később nagyon visszaüt, sőt, akár már a következő napon vissza tud ütni. Van sok kutatásra vonatkozóan, hogy akár egy-két óra alvás megvonás az enyhe részegséggel párhuzamos fiziológiás tüneteket okoz, illetve a reakcióidőben, az egészségi állapotban, a mentális érzetünkben abszolút lenyomatot tud hagyni, csak ezt állandósulni látszik, és azt gondoljuk, hogy ez a természetes, mert megszoktuk. A szervezetünk ugyanis nagyon sokáig képes segíteni bennünket abban, hogyha hiányzik egy-két óra az alvásunkból, akkor kompenzálja ezt emelkedő vércukorral, növekedő vérnyomással, rosszabb reakcióidőkkel, egyszerűen levág az emberi szervezetről egy pár olyan nem létfontosságú funkciót, aminek nem kell, hogy működjön. És ennek az árát végül is a jövőbeli teljesítőképességünktől veszünk fel hitelt.
1: Tényleg ez a telefonban van ez az akkumulátor kímélő üzemmód, amikor már kezd merülni az aksi.
2: És akkor kikapcsol egy pár frissítést. Igen. És ezért vagyunk egyébként tompábbak. De biztos mindenki emlékszik azokra, vagy föl tud idézni olyan élményeket, amikor nem jutnak eszébe szavak, pedig ismert. Tehát bosszantó, mert tudom, hogy mit akarok mondani, de nem tudom artikulálni a számmal. Vagy megjegyzési, memória problémáink vannak, vagy tanulási nehézségeink vannak, vagy zavaraink vannak, és tudjuk, hogy tudjuk, de nem tudjuk kifejezni. Ez mind annak köszönhető meg, hogy ideiglenesen elveszítettük a kapcsolatot ezekkel az ismeretanyagokkal, amit egyébként az alvási idő alatt szilárdít meg az agyunk a pihenési idő alatt.
1: Igen, az alvás az látszólag a tervezett, stratégiailag kivitelezett alvás, tehát hogy rendszeresen alszom, mert ennek lesz jelentősége, ha jól tudom, a rendszerességnek. Az látszólag azzal van ellentétben, hogy meg kell élni a pillanatot. Tehát ma olyan világban élünk, ahol minden pillanatot meg kell élni. De hát az előbb azt néztük, hogy de nem tudjuk megélni. Tehát van egy ilyen nagyon erőteljes ellentmondás a kettő között, hogy én otthon pihenek és alszom.
2: El tudjuk veszíteni annak az élményszerűségét, hogy tartalmasan van erre kifejezés is, hogy mindful módon tudjuk megélni az élményeket.
1: Tudjuk, de ahogy most elmondta nekem, az a benyomásom, hogy tulajdonképpen még tisztában se vagyunk azzal, hogy mit veszítünk.
2: Nem, és ebben egyébként ennek azért van jelentősége, mert társadalmi szinten ez az alacsony presztízs, ez arra is visszavezethető, hogy tulajdonképpen évtizedek óta hiányzik az alvásra kapcsolatos alapvető ismeretanyag az emberi gondolkodásból. Tehát sem biológia órán, sem oktatási rendszerben, bármely más módon ezekről igazából nem tanultunk sosem, sőt az orvostudományban sem foglaltam még el az utóbbi mondjuk 10 évet megelőző időszakig a megfelelő helyet. Az alvás ugyanis egy nagyon erősen koordináló szereppel bír a szervezetünkben működő folyamatok menedzselése tekintetében. Az előbb már utaltunk például az étkezésre, vagy a súly gyarapodásra, illetve az éhség és a tehetségérzetnek a megélésére. Ezt is az alvásunk szabályozza, mint ahogy azt is, hogy a teljesítő képességünk, tehát a fizikai teljesítő képességünk, vagy a reakcióidőnk, vagy a mentális teljesítő képességünket mennyire tudjuk kihasználni. Ezek alapvetően már az alvásnak a ciklikusságára, illetve az alvás szokásainkra, az alvás tartalmasságára vezethetőek vissza. Tehát sokkal nagyobb jelentősége van, mint azt még a tudomány is sokáig gondolta.
1: Tehát most pillanatnyilag nagyon divatos a diéták. Diétázhatom akkor hegyeket.
2: Ha nem alszom eleget.
1: Ha nem alszom, teljesen, ez gyakorlatilag önkínzás, sőt, ilyen, már ilyen öncsonkítás, ilyen erőforrás feléléssel ér fel, ha jól értem, meg a nagyon intenzív sport, hogy eljárok gymbe, most divatos, viselem az okos órát, csak éppen akkor arra nem figyelek, amihez egyik se kell.
2: Igen, ez egy nagyon, nagyon furcsa sajátosság, mert ki gondolná egyébként, hogy egy passzív tevékenység, amikor csak úgy fekszünk, ennyi mindent ráhatással van az életünkben.
1: Puhányság sugallata van, nem? Aki alszik, az olyan puhány.
2: Nekünk nagyon-nagyon régóta vannak alvásmérésekkel kapcsolatos konzultációink, és nagyon-nagyon sokszor találkozunk azokkal az ügyfeleink részéről, azokkal az emléképekkel, hogy de ő neki otthon, meg a nagyszüleitől azokat az élményeket hozta el, hogy aki henyél, az lusta, aki pihen, az teszett, az tunyaság, az egy szégyenteljes dolog. Tehát a magyar társadalomnak ez a hiperaktivitás, hogy mindig kell valamit csinálni, hogy produktívnak kell lenni, az ellene szólt annak, hogy megbecsüljük a saját regenerációnkra fordított időnknek a jelentőségét.
1: Ez nem csak egy ilyen újkori jelenség? Tehát most lehet, hogy nyilván nem értem akkor, de lehet, hogy 100 évvel ezelőtt ez nem volt ilyen probléma, de lehet, hogy akkor ezek szerint igen, a nagyszülők, erre senki ilyen figyelmet nem fordított, hogy aludni kell, mert mindennek meg volt a rendje.
2: Így van, ennek volt egy struktúrája az életben, és ezért nem volt fókuszban, mert természetes volt.
1: Igen.
2: Nagyon sokáig volt jellemző az, hogy az emberiség nem is kettő, hanem napi három alvás szakasszal élte az életét.
1: Napi hárommal?
2: Napi hárommal, igen.
1: Tehát a délutáni szúnyogáláson felül?
2: A délutáni szúnyogáláson felül volt egy két részletben töltött éjszakai alvási szokásrendszer, ami egyébként nagyon közel volt a természetes napjárásnak a sajátosságaihoz. Tehát ugye nem maradtak fönn sokáig, akkor világítani kellett volna, és nem volt mit csinálni egyébként a sötétben, tehát viszonylag hamar lefeküdtek az emberek, de nem aludtak egyben 8 órát, mint ahogy mondjuk 100 éve alszik az emberiség 8 órát, mióta a villanyvilágítást föltalálták és alkalmazzák is. Ugyanis fölébredtek az éjszaka közepén, az éjfél utáni órákban, és akkor fönt voltak egy darabig. Tehát 1-2 órát ébren töltöttek, tettek a tűzre, meg ellátták az állatokat.
1: Visszaaludtak,
2: és az egy éberebb időszak volt, tehát ott nem aludtak annyira mélyen, de a kora hajnali órákban volt egy rövidebb másik alvás szakasz is, ami aztán a hajnali kora reggeli napfelkeltével véget ért, és volt még egy délutáni hát siestához közeli időszak, amikor szintén egy órára le tudtak dőlni, és ezzel a három struktúrált alvásrendszerrel évezredekig el voltak az emberiség, és a problémák akkor kezdődtek, amikor ezek összecsúsztak, és eltűnt a délutáni is.
1: Hát emlékszem, hogy nem ezen a munkahelyen, de máshol voltam, és egy informatikus jelentkezett hozzánk, és ilyen kicsit szabódva megkérdezte, hogy délután lehetne pihenni. Hát konkrétan, ugye harsogó kacagás, hát nem akkor ott, de utána, hogy hát ekkora
2: mit
1: hülye.
2: Mit képzel? Igen.
1: Ekkora hülye, mit képzel? De ezek szerint ez egy végtelen racionális kérdés.
2: Én meg egy természetes emberi ciklusnak a következményeként van, ugyanis azért kora délutáni órákban olyan egy óra után van egy éberségi mélypontja az emberi figyelemnek. Tehát ezek a kora délutáni időszakok.
1: A kaja miatt? Vagy
2: hát igen, akkor is, de egyébként is van egy fiziológiás ilyen hullám, ami ezt indukálja. Addigra is fárad egyébként az elménk is, tehát reggel óta már azért használjuk, és senki nem gondolhatja komolyan, hogy megszakítás nélkül 8-10-15 órán keresztül ugyanolyan intenzitással képes koncentrálni valaki valamire. Tehát ennek a ritmikusságát, ezt föl kellene ismernünk, hogy ennek van is gyökere. Tehát tulajdonképpen az emberi figyelem másfél óránként megújulásra lenne szüksége, és ezért szükséges például szüneteket tartani, és ezt követően nyilván érezzük azt a délutáni, vagy az kajakómának hívott időszakban, hogy milyen jó lesne.
1: Hát most kajakómának hívjuk, de ezek szerint akkor ez ennél komplexebb.
2: Igen.
1: Tehát van benne egy ilyen alvási
2: késztetés.
1: Az angolban van egy ilyen power sleep nevű kifejezés, ha jól idézem.
2: Van egy power nap nevű jelenség, amiben egy nagyon tudatosan alkalmazott szokást hívtak életre. Pontosabban elvenítettek fel, mert ez azért megvolt régebben is, csak nem nevesítettük ennyire. Ezek mikroalvások. Ról szólnak, amikor a napközben ezeket be lehet iktatni, és talán az informatikus kollégának annyi segített volna, hogyha azt mondják, hogy 7-10 perces időszakokra van csendszoba, amit esetleg föl lehet használni arra, tehát nem egy meg másfél órás alvásokról beszélünk a munkaidőben, de azok a nagyon intenzív, rövid, de felfrissítő hatású alvások, amiknél valóban egy néhány perces intervallum. Persze, hát hogy ne érne valamit. Az alvásnak eleve van egy ilyen szakaszoltsága, biztos mindenki hallott az alvás ciklusokról, hogy nem 8 órát alszunk egyben azonos minőségben végig, hanem ennek vannak különféle megismétlődő ciklusai, amik rendszeresen egy 4-5 alvás ciklusban térnek vissza, de ezek olyan másfél-két órás szakaszok, de ezek is meg vannak bontva, ezek a másfél órák további pici, rövidebb ciklusokra, és ezek a mondjuk 10 perc környéki, vagy azt sem elérő időszakok, ezek rendkívül hasznosak abból a szempontból, hogy nem tudunk belecsúszni a mély alvásba, ami után nagyon-nagyon kótyagosak tudunk lenni, és akkor biztos mindenkinek vannak ilyen élményei, hogy
1: de az igazi,
2: a fejbe ütötték
1: az volna. Igazi regeneráció az a mély alvás, nem? Tehát a délutáni alvásnak megvan az a hátrány, hogy az ember fél óráig legalább.
2: Hát de akkor nem tudunk mély alvásba lenni, a délutáni alvás az nem a mély alvás időszaka, az a felfrissülés időszaka, meg annak az célozza, hogy a késő délutáni órákban megint tudjunk jól teljesíteni, de igazán az éjszakai regeneráció az, amiben számtalan olyan folyamat elindul, ami a sejtjeinknek mondjuk a fizikai regenerálódásáról szól, tehát mondjuk egy sérülés, ami ér bennünket, vagy egy seb, aminek meg kell gyógyulnia.
1: Lelki és fizikai
2: ugyanúgy, tehát az idegpályák regenerálódnak, amiket napközben szanaszét használunk az idegeskedés miatt, azok kisimulnak, a bőreink, a bőrünk, a ráncaink, a hajunk, vagy az emésztésünket, egyszer megjavítja magát. Ezek egy önjavító folyamatok, amik csak akkor indulnak el, hogyha az alvásunk tartalmas, és valóban nincs zavart állapotban azzal, hogy még a napközbeni különféle fölhalmozódott ingereket próbáljuk meg helyrakni. És van egy tudáskonszolidációs funkció is.
1: Tehát az alvásban?
2: Az alvásban. Tehát, hogyha én napközben tanulok valamit, az nem raktározódik el, hanem beteszem egy dobozba, vagy egy előszobába, ami egy ideiglenes tároló helyiség. Ott nincs ideje megkeresni a katalógusba, hogy hova kell elrakni ezeket az ismereteket. Igen, bedobom, és akkor utána hazaviszem, és elrakom a kamrába, meg a szekrénybe. Lényegében az éjszakai alvásra az történik, amit ilyenkor az elpakolásnál szoktunk követni, hogy ezek a tudásanyagok, ezek hozzákapcsolódnak már meglévő korábban elsajátított. Igen, hát megkeressék ezeken a kapcsolati pályákon keresztül, hozzákötődnek, kémiai folyamatokról van szó, hozzákötődnek olyan tudás, nem tudom, gömbökhöz, vagy tartalmakhoz, amiket utána gazdagítanak, és akkor könnyebben elő tudjuk hívni, meg tudjuk jegyezni. Tehát erről van szó éjjel, tehát nem arról, hogy tudok 3 órát is aludni, és akkor még tudok működni következő nap, de hát erről beszélünk, hogy tanulással, koncentrációval, reakcióval, teljesítő képességgel kapcsolatban nagyon komoly hiányosságokat halmozunk fel az alvás hiány miatt.
1: Most zene következik, aztán folytatjuk a beszélgetést Vada Gergellyel. Maradjatok velünk!
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: ne menjetek el! A szünet után folytatódik a dzsungelharc. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
1: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor.
2: Lehet egészségesen élni úgy, hogy közben nem mondasz le mindenről, amit szeretsz?
3: Diabetes, ételintolerancia, táplálkozás, mozgás, pszichológia. Az érintett területek szakértőivel járjuk körbe a népbetegséget, amely Magyarországon legalább 1,5 millió embert érint. Hogyan figyelj magadra úgy, hogy közben ne a cukorbetegség körül forogjon az életed? Balansz magazin Czoller Andival hétfőnként este 8-kor a Rádiókafén. Van egyensúlyod?
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádiókafé applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
5: Ne maradj le az év egyik legnagyobb családi kuponakciójáról. Újra itt a Baba Mama kuponnapok. Szeptember 7-e és 13-a között.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Dzsungelharc. Hogyan maradj talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
1: Továbbra is a Dzsungelharcot halljátok, vendégem Vada Gergely, egyetemi docens, a Fusion Vital alapítója és ügyvezetője, a Magyar Alvás Szövetség alelnöke.
2: Ez nekem azért tetszik nagyon, ez az alvással kapcsolatos beszélgetés, meg ismeretek, mert ez az, ami csak tőlünk függ.
3: Így van.
2: Nyilván az életmód...
3: A külvilág nem annyira, de egyébként...
2: De tudunk dönteni úgy, hogy mi ezt az utat választjuk.
3: Igen. És egyébként azért fura ez a dolog, mert, és jó is, hogy ez előkerült, mert sokszor azért az életünkben másoktól várjuk a megoldásokat
2: így
3: és
2: van.
3: A segítséget.
2: Holott...
3: Ezt senki nem fogja megmondani,
2: nem
3: mikor
2: kell
3: aludjunk.
2: Diétázni, nem igen. kell diétás recepteket hajkurászni, nem kell orvoshoz menni, semmit nem kell csinálni, csak eldöntöm, hogy én most erre figyelni fogok. Vállalva egyébként a negatív, idézőjelve ilyen kissé gunyoros következményeket, hogy ha-ha.
3: Én egyébként ebben az aspektusban a legelső követendőnek azt érzem, hogy az alvásnak legyen annyiban szerepe az életünkben, hogy legalább az ütemezést, most sokszor meg szokták kérdezni, hogy hogy lehet jól aludni, és azért ennek az előbb említett ütemezésén rengeteget lehet. Ugye, szó volt a rendszerességről, igen. vagy a rendszerről, amit már behoztunk egyszer, hogy mikor alszunk, és az embernek mikor esik jól aludnia. És ezt azért onnan lehet tudni,
2: hát
3: hogy...
2: Van az a mondás, hogy éjfél előtt.
3: Igen. Tehát, hogyha figyelünk arra, hogy a szervezetünk mikor álmosodik el, tehát biztos mindenki tudja, vagy felismerte már, hogy vannak olyan mélypontjai az esti órákban, amikor bármikor el tudna aludni, mert van egy olyan időablak, amikor egyszerűen annyira kábák vagyunk, és annyira ásítozunk, hogy ott perceken belül el tudnánk aludni. És ha erre figyelünk, akkor ez az ütemezés, mondjuk lopva nézzük meg az óránkat, hogy ez mikor van, és érdekes módon ezek az időablakok majdnem ugyanakkorra esnek minden nap. Innen lehet tudni, hogy ez egy szisztematikus működési rend, ami a szervezetünkben létezik, amihez érdemes lenne alkalmazkodnunk, azzal, hogy észrevesszük ezeket a jeleket, és ez
2: a döntéseinket.
3: Igen, ezeknek a jeleknek a megfejtése, tehát mikor kezdünk ásítozni,

0: este, mert akkor önkéntelenül jelzi a szervezetünk, hogy most úgy elég lenne.
1: Picit rápillantok az órára, és akkor...
0: Igen, és látom, hogy 22:10 van, vagy 22:30. Akkor nézzük meg, hogy a következő nap mikor ásítozunk, és de érdekes, 22-28 lesz meg, meg ilyen nagyon hasonló időszakokban szoktak ezek kezdődni. Ezek az alvás ciklusoknak, az alvás rendjének az ütemezésére utalnak. És érdemes úgy készülni az esti aktivitásainkkal, hogy addigra le tudjuk futtatni a nagy részét ezeknek, mert az a furcsa ebben, hogy akkor kezdünk el ott szöszmötölni, meg összepakolni, meg fogat kell mosni, meg átölteni, satara, satara, eltelik 20-30 perc, és azt veszük észre, hogy nem tudunk elaludni.
1: Elillant
0: ez az időablak, elszalasztottuk ezt az időintervallumot, és kell másfél órát várni, hogy a következő megint visszatérjen, ami egy természetes alvás
1: akkor viszont még viszont belecsúszhatunk a reggeli kerés miatt egy alvás hiányba.
0: Így van, és ezért fontos az, hogy próbáljuk meg ezeknek a rendszerességét belőni saját magunknak, mert ez sokkal természetesebb, nem kell kívülről keresnünk a megoldást erre, és meg is van az oka annak, hogyha most lefeknünk, elmegyünk, és várjuk, hogy mikor alszunk már el, pedig már egyszer voltunk olyan nagyon álmosak, annak sima egyszerű alvás időzítési magyarázata.
1: Nem biztos, hogy a stressz, meg a nem tudom, egyébek. Egyébként mikor kell ezt elkezdeni, ezt a rákészülést? Mert akkor tudom, hogy mondjuk 10:30 körül, 10 és 10:30 körül jön ez a ciklus, de hát annyit, amennyire utána olvastam, ez nem olyan egyszerűen megy, tehát bizonyos dolgoknak a végzése ezelőtt, a 10 óra előtt, az nem ajánlott, de hogy mit ne, és mennyivel ne.
0: Hát ez körülbelül egy óra legalább legyen, de ha egy másfél, az még jobb, hogyha ha azok az esti szertartások, rituálék, amik általában a lecsendesítésünket szolgálják, amikor már nincsenek nagy érzelmi és fizikai megterelések, tehát ne akkor nézzük meg az aznapi közéleti híreket vagy a nagyon intenzív érzelmi megteleléssel járó mondjuk vitatkozást a családdal, vagy mondjuk tanulást azt még talán lehet. Olyasfajta tevékenységekkel érdemes tölteni az időt, amik már olyan nagy jelentősége nincsen a napunkban, hanem arról szólnak, hogy lekössenek bennünket a...
1: Kedvesebb regény olvasás.
0: Így van, ilyesmi. De lehet a keresztrejtvényt fejteni, lehet fürdeni, lehet beszélgetni
1: a család. Ez sok idő ez. Amit most elmond, az annyira valószínűtlen a mai tempó.
0: Hogy lenne erre idője valakinek?
1: Igen.
0: Egyébként ez
1: szinte ilyen wishful thinking.
0: Majd, hogy nem az ideális. Igen, majd, hogy nem az ideális. De hát miért ne az ideálisra törekedjünk? Tehát azért...
1: Itt a szabadságunk, nem? Tehát, hogyha elkezdjük ezt a rutint kialakítani, az a mi szabadságunk, a mi életünk.
0: Meg igen, és hogy abszolút azon gondolkodtam, még ezt megelőzően, hogy tulajdonképpen mi gátol meg. Tehát kinek van fontosabb ráhatása arra, hogy én este 10 óra felé mit csináljak, ha nem saját magamnak. Tehát az abszolút egy intim időszak, amiben most legyen ott a munkahelyem, meg legyen a kollégáim, legyenek abba az időszakba, meg legyenek a nem tudom, milyen kötelezettségeim legyenek ott. Hát, tehát miért fontosabb az, mint a saját igényeim? És szerintem itt érkeztünk el oda, hogy az alvás, mint az emberi szervezetnek a legtermészetesebb igénye, miért szorítjuk háttérbe azt, amire igen, igazán szüksége van. Tehát mi olyan fontos, ami miatt azt lehetne mondani, hogy ennek nincs akkora jelentősége, mint amit valójában betöltene. Tehát, hogy miért kell akkor foglalkozni olyan dolgokkal, amiknek nem ott van a helye az életemben?
1: Nekem az az érzésem az elmondottak alapján, azzal, hogy elkezdünk stabilan, jól, minőségi alvásra törekedni, átéphetünk egy másik világba, ahol nem függünk a külvilágtól, vagy legalábbis sokkal kevésbé függünk, reziliensebbé is válhatunk. Tehát az lesz a miénk. Amikor mindenki most arra törekszik, hogy valósítsa meg önmagát, hát akkor barátom, legalább a testeddel kezd.
0: Igen. Ez egy, szerintem ez azért kulcs megállapítás, mert hogy ezzel kapjuk vissza a kontrollt a saját életünk
1: igen
0: fölött.
1: Ezt akartam
0: és
1: mondani.
0: És az, hogy kitetten sodródunk mindenféle külső körülménynek való megfelelés miatt, és nemet mondunk arra, ami a természetes igényünk lenne, azt szerintem nem szolgálja a saját érdekünket. És ezért lényeges az, hogyha reziliensek szeretnénk lenni, annak vannak a saját életünkre, a döntéseinkre, az életvezetésünkre vonatkozó következményei, mit hozzunk meg, mire mondjunk nemet, mikor mondunk nemet valamire, mi az, amit átütemezzünk, át kell priorizálni, mi az, amit delegálni lehet, mint az, ami azt mondjuk, hogy ez most nem fontos, hogy mi is feltétlenül ma csináljam meg. Tehát feltétlenül meg kell-e, minden nap úgy kell-e lefeküdni, hogy kipipálunk minden egyes dolgot a to-do listánkon, vagy azt mondjuk, hogy semmi nem fog történni akkor, hogyha ez majd szombaton időt találunk.
1: Legalábbis próbáljuk ki egyszer valaki, hogy, mert azon gondolkoztam, hogy annyira divatos szó most a reziliencia, a megújulás, a nem tudom én micsoda, tehát így pörgünk ezeken a hangzatos, valójában tartalom nélküli fogalmakon, mert sokszor tulajdonképpen azt jelenti, hogy külsőtől függünk. Ha mindezt meg akarjuk csinálni, meg akarunk újulni, új életet akarunk, akkor kezdjük az alváson.
0: Tehát az én tapasztalatom az az, hogy mind a sportolásra vonatkozólag, például mennyi időt szánok arra, hogy mozogjak, mind a munkámra vonatkozóan, vagy egyéb kötelezettségeim vonatkozóan, tehát annyi minden van, hogy az, hogy elégedetten menjek lefeküdni, mindent megcsináltam, olyan napom nem lesz. Tehát én ezt úgy láttam működőképesnek, hogy ezt fordítsuk meg. Tehát, hogy van nekem mondjuk 7 órányi alvás igényem, meg mondjuk van egy fél egy órányi mozgás igényem egy nap, minden mást a maradék időben kell megoldanom. Mert ha fordítva csinálom, akkor ezekből fogok elvenni, mert nem fogok a végére érni.
1: Tehát a prioritást fordítom.
0: Tehát a priorizálást, meg a viszonyítást azt kell megfordítani, ha nekem ezek fontosak, és a listám elején vannak, akkor minden mást fordítva fog. Ez fér bele, mást nem tudok elválni, mert majd azt holnap megcsinálom. A munkáinkból eredő kötelezettségeimből annyi van, hogy soha nem fogom tudni azt mondani, hogy üres a papírom, a to-do az mind ki van pipálva, és na most elmehetek aludni, akkor rájövök, hogy 2,5 óra maradt erre. És ezért én ezt fordítva csinálom. Ez olyan, mint a naptár, hogy hát ott valami meetingen van, ott nem tudok egy másik helyre elmenni itt közben, tehát nekem egy ugyanilyen to-do az alvásom, meg a struktúrált mozgás szokásom, és az alapján döntöm el, hogy mi fér bele az összes többi, mit tudok vállalni, mit nem. És így már érdekes, én évekkel ezelőtt kezdtem el egy olyan kísérletet, hogy nekem nagyon sok ügyfelem mondta, hogy hát mozogni kéne, nekem nincs időm. És akkor nekem nagyon bosszantott ez a ugye 30-40 percnél legalább közepes intenzitású mozgást írnak elő az orvosi ajánlások.
1: Kötelezően minden nap?
0: Hát ajánlottan, igen, erősen ajánlottan ahhoz, hogy az ember egészségesen tudjon maradni, és nagyon bosszantott, hogy mert sokat szor hallottam, hogy nekem erre nincs időm, és gondoltam, hogy kipróbálom, hogy akkor 30 napig, hogy mi van, hogyha én minden nap szánok erre időt tudatosan. Ez évekkel ezelőtt volt, és nem azt mondom, hogy minden napom sikerült, de engem gyökeresen alakította át a szokásaimat, mert először ezeket terveztem meg, és minden mást utána raktam bele, hogy mit fogok csinálni, az teniszezés, az kerékpárral megyek oda, most nincs időm klasszikus edzést csinálni, de akkor gyalogolni fogok, egész nap nem viszek autót, hanem akkor sétálni fogok közöttük, és de érdekes, hogy évek óta majdnem minden nap be tudtam iktatni azt, ami az egészséges mértékű. Tehát mégse annyira lehetetlen, csak könnyebb állat, nekem ennél sokkal fontosabb dolgaim vannak, de ezt rájövök, hogy ez a főnökömnek fontos dolog, a munkahelyemnek fontos dolog, az ismerőseimnek fontos dolog, mindenki mások, csak nekem nem.
1: A külvilágtól. Azt hiszem erre utaltam a külvilág függésében, hogy ha el akarjuk utasítani a külvilágtól való függést, akkor itt kell kezdeni.
0: És a saját igényeimet előre priorizálni.
1: És priorizálni. Ez nem önzőséget jelent, hanem... Nem.
0: Ez arról szól, hogy 5 év múlva is meg tudjam csinálni azokat a kötelezettségeket, amik rám várnak. Máskülönben ezt feladom ennek a lehetőségét, és nem véletlenül mondtam azt a kifejezést, hogy a kialvatlanságunk ára az az, hogy hitelt veszünk fel a következő teljesítőképességünkből, ami majd 3 év múlva már nem fogjuk tudni megcsinálni, mert most kialvatlanok vagyunk. És ez gyakorlatilag egy hitelszámla.
1: És a hitelt meg vissza kell adni.
0: Vissza kell fizetni. Egészségromlásban, teljesítményromlásban, koncentrációs problémákban, mindenféle másban.
1: És sokat foglalkozik menedzserekkel, coach is, és hát mindenki, ugye a stressz az egy köztudomású és közöttünk lévő jelenség. És nagyon sokan mondják, hogy az alvás lehetetlen stresszes helyzetben, tehát a stresszt nem tudja kompenzálni az alvás. Ez igaz, vagy nem?
0: Hát ez egy két ellentétes idegrendszeri állapot. Ebben valóban van igazság, mert van egy szimpatikus idegrendszeri tónus, ami egy ilyen készenléti állapotot jelent, amikor energiát használunk fel, és képesek vagyunk teljesíteni. Az alvás, vagy a regeneráció, az pedig egy paraszimpatikus idegrendszer. Nekem ez ellentétes hatásai zajlanak. Ilyenkor a szervezetünk pihen, töltődik, magához tér, meg helyreállítja magát. Tehát ez két egymást kizáró idegrendszeri
1: állapot. Igen, csak a stresszes
0: állapot.
1: Ember nem tud aludni, azt szokták mondani. Ugye?
0: Na most ennek azért van egy folyamata, tehát az, hogy én hirtelennyiben stresszessé váltam, az olyan nincsen, tehát ez egy hosszú hetek, hónapok, évek alatt kialakult krónikus terheltségi állapot, amit azért vissza lehet hozni, de nem azonnal alakul ki. Tehát erre azért közben kell figyelni, azért beszélünk erről, mert már most fel akarjuk hívni a figyelmet arra, hogy ez nem természetes, hogy kifejezett erős stresszben kell élni minden egyes percét az életünknek.
1: Hát ezen én is csodálkozom mindig, de ön saját magáról is írta a honlapon, hogy hát 10 évig erős stresszes, vezetőként erősen stresszes helyzetbe él, hogy nyilván értem, hogy mitől van egy stressz egy cégvezetőn, a felelősség. Mindenféle tekintetben alkalmazottak, anyagi felelősség, szakmai felelősség, de akkor ezt el kell fogadni?
0: Hát én inkább úgy mondanám, hogy ugyanúgy része az életünknek, tehát ilyen értelemben el kell fogadni, hogy nem lehet stresszmentes életet élni.
1: Nem lehet?
0: Nem. És nem is szabad egyébként, mert kell a szervezetünknek, hogy inspirálódjunk, kell az EU-stressz, a pozitív, lelkesítő, az inspiratív, az izgalmi stressz. Állapot, az is stressz, ugyanúgy fáraszt bennünk.
1: Én negatív
0: konnotációban értem. Igen, azért, mert az emberi, tehát a kontextus, amiben használjuk, az egy kifejezetten fárasztó és negatív kontextusban szokott előkerülni, de az mondjuk, amikor már erősebb, az már frusztráció. De akkor, amikor ilyen izgatott, inspiratív állapotban vagyok, meg izgalmi állapotban vagyok, azért, mert valami jó dolog fog történni velem, az ugyanolyan fárasztó.
1: De ezt nem hívjuk stressznek.
0: Ezt nem hívjuk stressznek, pedig az is az. Az is készenléti állapot, az is ugyanúgy lefáraszt bennünket, csak nem marad meg könnyebb elengedni, hogy átbillenni a másik oldalra. És azért fontos szerintem a munkai közegről beszélni, mert a munkaszervezéssel nagyon sokat lehet tenni azért, hogy ez a stressz állandósult, stresszkitett állapot, ez ne legyen krónikus. Nekünk 3 hónapos ilyen programjaink vannak, és fiziológiás mérésekkel támogatjuk ezeket. Elképesztő, hogy mondjuk 90 nap alatt 14-18-20%-os teljesítmény növekedéseket lehet elérni.
1: Ennyit nő
0: a képesség arra, hogy valaki teljesíteni tudjon, csak amiatt, mert ezeket a tudatos megoldásokat, trükköket, életvezetési döntéseket, az, hogy mikor van flow állapotban, milyen munkaszervezési struktúrában dolgozik, mikor a leghatékonyabb neki dolgozni a délelőtt vagy délután, vagy egyáltalán milyen feladatokat kap, milyen pozíciókban dolgozik, azt lehet adjusztálni, abban rengeteg tartalék van. És nyilván ezután lehet agregálni makrogazdasági szintre, és itt vannak ezek a számok, hogy a nem hatékony működésbe abszolút aláírom, hogy így vagyunk. Én, ahogy most visszaemlékszem a mi több ezer fős adatbázisunkra, én olyan 25%-nyit biztos mondanék, ami nagyon sok, igen. Tehát ennyi van a rendszerben most belekódolva. Igen. De amikor tudunk foglalkozni egy valakivel, hogy figyelj, nézd, te amikor itt ilyen típusú feladatokat csináltál, akkor te feltöltődtél közben, nézd, olyan, mintha aludtál volna, és még annyira nyugodt voltál, mert annyira flow-ban dolgoztál, és annyira produktív van, ez egy 2-3-szoros erős produktivitású időszak, amikor valaki elmélyülten tud alkotni, mert nem zavarja meg semmi, nincsenek impulzivitását, meg befolyásolók, ilyen triggerek, és valóban be tudja fejezni a feladatot A-tól Z-ig, és kevesebb idő alatt, mint hogyha stresszelnék, és ott állna a főnök mellette, hogy na mikor lesz már leadva, satra.
1: Ha jól értem én, a vállalati kultúrában, meg a munkaszervezésben konkrétan pénz van.
0: Így van.
1: Tehát, hogy itt ez nem az a kérdés, hogy csinálni kell, vagy nem, hanem aki ezt nem csinálja, az hatékonyságot veszt, azaz pénzt veszt. Konkrétan
0: igen.
1: Pénzt veszt.
0: Túlságosan arra fókuszálunk, hogy mindenkitől ugyanazt várjuk igen. el, minden ugyanolyan módszerekkel próbáljuk meg elérni ezeket, pontosan azért, mert azt mondjuk, hogy ez egy munka, itt nem érünk rá itt homokozgatni, de hát itt emberekről van szó.
1: Sőt,
0: tehát
1: kell homokozgatni.
0: Muszáj homokozgatni, sajnos ezt nem lehet megúszni, mert vannak jobb képességű, másabb képességű, máshol eredményes emberek, és akik abban a feladatban szenvedni fognak, a másik meg brillírozik, és igazságtalan úgy mérni őket egymáshoz, hogy valójában teljesen máshol indul.
1: Hát jól értem, akkor itt jöhet be az a dolog, hogy azt mondják, hogy egy munkahelyen azért nem minden a pénzen múlik a motiváció szempontjából, akkor tessék, ez egy olyan terület lehet, ahol a vezető, a helyi vezető is, a kis csoportvezető is be tudja osztani úgy az embereket, hogy jó érzést ad nekik azzal, hogy rájuk illeszkedő feladattal bízza meg
0: így
1: őket.
0: Van.
1: Nem kell fizetést emelni, hanem igen, egyszerűen csak örül, hogy bejöhet dolgozni, mert szereti, amit csinál.
0: És nem biztos, hogy abban mérem a teljesítményét, hogy mennyit hoztak be, vagy mennyi a volumen, amit termeltek, hanem például az, hogy nincs fluktuáció. Egyébként maga az alvás témája is ebbe a tulajdonosi körből olyan nagyon furcsán érzem, mert ők, amikor elmegyünk cégekhez alvásról, regenerációról beszélni, akkor kicsit diszonáns az, hogy most itt akarunk aludni ezek. Meg hát, ez teljesen más közel, tehát ez nem erről szól, igen, meg hogy én nem azt várom, hogy pihenjenek, hanem hogy teljesítsenek, stb. De akkor miért beszélünk a táplálkozásról munkahelyeken? Miért beszélünk a sportról munkahelyeken, ami szintén nem annak a közege, igen, hogy ott ugrándozzunk? Meg
1: azon nem akad fel senki.
0: Azon senki nem akad fel, de az, hogy tudatosan aludjunk, vagy tudatosan regenerálódjunk, az még mindig egy kicsit tabu téma. Hol jól lehet azt, hogy holnap többet tudjon teljesíteni, vagy jobban, az attól függ, hogy ma ki tudja pihenni magát.
1: Vada Gergely, köszönöm szépen, hogy eljött a dzsungelharcba, elindultunk az alvásból, és az élet alapkérdéseihez jutottunk, azt hiszem, legalábbis a gazdasági élet.
0: Mint cégek, ahogy az alvás cégek is szerintem az élet, igen, egyik alapja. Igen.
1: Még egyszer
0: köszönöm szépen a meghívást, örülök, hogy beszélgethettünk.
2: A dzsungelharc mai története véget ért, vendégem Vada Gergely, egyetemi docens, a Fusion Vital alapítója és ügyvezetője, a Magyar Alvás Szövetség alelnöke volt. Ha tetszett a beszélgetés, kövessétek a dzsungelharc Spotify vagy YouTube csatornáját, hogy ne maradjatok le a jó történetekről. Köszönöm, hogy velünk voltatok, Réta Igort hallottátok.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról. Visszahallgatnád? Megteheted a Rádiókafé 98.hu-n. A műsor együttműködő partnere a Garantika Hitelgarancia ZRT. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba. This guy is a professional. Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót. Going after him could be very dangerous. Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák. Takes place in ancient Japan. A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
1: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infragandhi és Cyborg Templar. A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig. This is a substance of the way of the samurai. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Ne maradj le az év egyik legnagyobb családi kuponakciójáról. Újra itt a Promobox Baba-Mama kuponnapok. Szeptember 7-e és 13-a között több mint 100 márka, közel 200 akciós ajánlata vár rád. Most akciósan akár 50% kedvezménnyel vásárolhatsz mosószereket, tisztítószereket, szépségápolási termékeket és étrendkiegészítőket. További információk az édeskisbabám.hu weboldalon és a beváltó helyeken. Szerezd be a Baba-Mama kupon magazint még ma. A Promobox Baba-Mama kuponnapok fő támogatója a Rossmann és a Pampers, kiemelt partnerünk a For Life Medical Center és a Go For Life webshop.
0: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé, van barátod! Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
3: A magyar gyermekek közel 8%-a veszélyeztetett, megóvják a védett erdőket, hűvös lesz az éjszaka. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Közzétette a gyermekvédelmi jelentését a kormány. 12 vármegye 19 intézményében és szakmai egységében jártak a felmérés készítői, és mintegy 500 szakemberrel beszélgettek. A jelentés szerint a Magyarországon élő több mint 1,6 millió gyermek közül 130 ezer veszélyeztetett. A helyzet Észak-Magyarországon a legkritikusabb. Állami gondozásban jelenleg 23 ezer gyermek nevelkedik. Azt is megállapították, hogy a gyermekvédelmi rendszer a strukturális összeomlás határára sodródott, azt csak a szakemberek elkötelezettsége és többletmunkája tartja fenn. A kormány azonnali gyermekvédelmi krízis programot hirdetett, mintegy 10 milliárd forintot fordítanak az ágazatra. A folytatásban is megóvják a védett erdőket. A rossz állapotú, illetve inváziós fajokból álló erdőkből biztosítják majd a nyersanyagot a szociális tűzifa programhoz, ígérte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hozzátette, megduplázzák a szociális tűzifa támogatását. A januári szinten maximalizálják a tűzifa árát, az áfát pedig 27%-ról 5%-ra csökkentik. Itthon mintegy 1,5 millió háztartásban fűtenek fával. Két kerékpárost gázolt halálra egy autós Békésnél tegnap. A rendőrség közölte, hogy az áldozatok egy nő és egy férfi egymás után haladtak, amikor a baleset történt. A sofőr megállás nélkül továbbhajtott, nem hívott segítséget. A 23 éves férfit ma délelőtt fogták el. Mikor nála voltak a rendőrök, épp egy autószervizből hívták vissza, meg akarta javítatni a kocsiját. Halálos közúti baleset okozása és segítségnyújtás elmulasztása miatt indult eljárás ellene. Drón zuhant le Románia északkeleti részén. A román védelmi minisztérium közölte, nincsenek sérültek. A pilóta nélküli szerkezet egy kukoricaföldön landolt. A becsapódás helyén egy 1 méter átmérőjű 30 cm kráter keletkezett. Ukrajna és Moldova értesítette a román felet, hogy egy drón repült át a két ország légterén és Románia felé tart. Riasztást is kiadtak a román hatóságok, és bejelentések is érkeztek az eset miatt. Változóan felhős időre számíthatunk, de néhol tartósan derült lesz az ég. Éjszaka nem lesz csapadék, a szél is gyenge marad. Késő estére általában 11-17, hajnalra 8-13 fok várható. A fagyzugos helyeken ennél hidegebb is lehet. Holnap változóan felhős idő lesz, több-kevesebb napsütéssel, időszakosan lehet kisebb esőzápor. Délutántól egyre jobban beborul az ég, és többfelé lehet eső, a szél is megélénkül. Vasárnap 20-25 fok várható.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Beat Rock Pop Soul zenét játszó Blaha Louisiana 2012 nyarán alakult. A zenekar első szingülje, a The Wanderer, 3 héten keresztül őrizte helyét az MR2 Top 30-as listájának dobogóján. De a csapat életében az áttörést, ahol összeér című számuk és az ahhoz készült merész klip hozta meg. Az évek során meghódították az összes kis és nagy hazai klubot. A zenekar nem csak határon innen, külföldön is szerencsét próbált. Koncerteztek már Erdélyben, Ausztriában, Szlovákiában, Oroszországban, Csehországban, de a Tallinn Music Weeken és Hágában is bemutatkoztak. Arról nem is beszélve, hogy milyen közel van a nyócker Amerikához.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Bár a zenekar nevét egy szombathelyi buszjárattól kapta, a 30Y tagjai 2000-ben ismerték meg egymást Pécsett, és akkor alapították a zenekart. A város könnyű zenei életében is sikerült fontos helyet elfoglalniuk, melynek legjelentősebb állomását a pécsi legenda, a Kispál és a Borz zenekar előtt való fellépésük jelentette. Szövegeikben előszeretettel boncolgatnak társadalmi, szociális témákat. Ilyen az Éhezők jól lakottak című számuk, amelyben Mucsi Zoltán is szerepel.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Jamaica szigetét Kolumbusz Kristóf második útján 1494-ben fedezte fel. Akkor még nem tudta, hogy a hálás utókor néhány száz évvel később már elsősorban nem az ő nevéhez köti majd ezt a különleges éghajlatú területet, hanem a kalózokhoz, a rumhoz és a reggae zenéhez. A Bob Marley and the Wailers zenekar az 1960-as évek elején alakult a jamaicai Kingston városában. A csapat ízig-vérig reggae zenét játszott, a frontember a legendás Bob Marley volt. Kezdetben saját országukban lettek sikeresek, a világ néhány évvel később ismerte meg őket, különösen Marley-t, aki a reggae irányzat meghatározó, legismertebb művészévé nőtte ki magát. A zenekar később saját lemezkiadót is alapított, és a 80-as évek elején még az ikonikus New York-i Madison Square Gardenben is felléptek. Marley egyértelműen az együttes meghatározó figurája és arca volt. 1981-ben bekövetkezett halála után a csapat tagjai már nem tudták megismételni a korábbi sikereket.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádiókafé applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
2: R.E.M. Screaming Trees, Mad Season, Queens of the Stone Age. Nem egy új fesztivál line-upját hallod. Peter Buck, Beret Martin, Ellen Johannes és társaik egy frissen alakult szupergroup tagjaiként érkeznek Budapestre. A Drain the Sea október 27-én először lép fel Magyarországon az Aquarium Clubban. Jegyek már elérhetők a livenation.hu-n.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Megszokhattuk már, hogy a Henry Gonzo és a papírsárkányok előszeretettel nyúl irodalmi alapokhoz, azon belül is a költészethez. A Fran Palermo frontemberének másik zenekara 2023-as első albumán a Cementkerten például Arthur Rimbaud, Allen Ginsberg, Petri György és ókori görög versek szolgáltak inspirációként. Második albumukon a Vízszemügyikon többek közt Nemes Nagy Ágnes, Kányádi Sándor, Juhász Gyula vagy a kubai Nicola Guillén költeményein alapulnak a dalszövegek. A nagylemez második, klippes dala, a Fecske fűvére, Szabó Lőrinc a Szem örömei című versének átirata.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A 90-es évek előadói előszeretettel nyúltak a Rolling Stones diszkográfiájához, amikor feldolgozni támadt kedvük. Ekkoriban a Guns N' Roses a Sympathy for the Devil-lel, Tori Amos az Angie-vel, a U2 a Painted Black-kel tisztelgett Jaggerék előtt. A Subdragons is Stones átirattal indította az évtizedet. A 65-ös Out of Our Heads album záródala, az I'm Free, a skót csapat tolmácsolásában 90-ben ostromolta a listákat. Ők azonban jamaikai segítséggel éltették a szabadságot, ugyanis a felvételen Junior Reed reggi művész is közreműködött.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: 1967-ben Ligeti György különös levelet kapott. Egyik barátja gratulált neki Stanley Kubrick 2001 űrodüsszeja című filmjében felhangzó zenéjéhez. A meglepett Ligeti megnézte a filmet, és valóban felismerte benne a Lux Eterna, az Atmosphere és a Requiem egyes részleteit. A filmet számos kritikus korszakalkotó műnek nevezte. Tony Palmer filmrendező pedig úgy vélekedett, hogy Kubrick előtt a zene, mint hangulatfestő elem vett részt a filmekben, most pedig a narráció a film szellemi hajtóerejének alapjává vált. Viszont sem Ligetitől, sem pedig kiadójától nem kértek engedélyt a zene felhasználására.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék. Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
0: Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicalia, highlife, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
2: Alright, DJ, put a needle on the record.
0: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén.
3: Pincér, pincér!
4: Igen, mit parancsol?
3: Ezt a nyihogást le tudnál halkítani?
0: Jó ebédhez jó zene dukál. Minden hétköznap déltől 1-ig jó ebédhez szól a mix. Daily Mix. A Rádió Café gurmé zenei válogatása a Metropolis legvájtfülűbb DJ-től. Hétfő világzene, kedd filmzene, szerda pszichedélia, csütörtök freestyle, péntek felnőtt diszkó. Daily Mix. A legjobb nemzetközi alapanyagokból Budapest módra.
5: 3/4
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Ne maradj le az év egyik legnagyobb családi kuponakciójáról. Újra itt a Promobox Babamama kuponnapok. Szeptember 7-e és 13-a között több mint 100 márka, közel 200 akciós ajánlata vár rád. Az idei év egyik sláger terméke, a Multiprotector antibakteriális háztartási törlőkendők. Most 25% kedvezménnyel kaphatók a Rosszmanban. További információk az édeskisbabám.hu oldalon és a beváltó helyeken. Jól hallottad, Multiprotector törlőkendők 25%-kal olcsóbban. Most a Rosszmann üzletekben. Ne hagyd ki! Szerezd be a kuponmagazint még ma!
7: Érd el a barátod a világon bárhonnan! Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
8: This guy is a professional.
0: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
8: Going after him could be very dangerous.
0: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
9: It takes place in ancient Japan.
0: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
10: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infragandhi és Cyborg Templar.
8: A man is super.
0: A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
11: This is a substance of the way of the samurai.
7: A mai mixet Tipszá készítette.
12: Akkor mi

0: Ah, ça, c'est complètement fou. Ce type est un génie.
1: It's amazing.
2: A mai DJ Tipsa volt. Rádió Café 98. Megtalálod Facebookon és Instagramon is.

A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

Csukom az ajtót, kattanozám. Tétova homályon lépek át. A kakukkos

0: César, a magyar király tébolyda.
1: Sziasztok, Götz Anna vagyok. Hallgassátok a Rádió Cafét, szívből ajánlom mindenkinek.

megnyitja kapuit a Rádió Cafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a Talpon Állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon Álló, mert képben lenni szexi.

0: temetésre. Csak bekerelek, aztán veszem a fekete öltönyön, megyek a temetésre.
1: Sziasztok, Muzslai Franciszko vagyok a Dexshell zenekarból, ti pedig a Rádiókafét hallgatjátok.

0: Anya, mi az a sény? Hogy kerültünk ide?
1: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
2: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
1: És hol vannak a gyerekek?
2: Olvasnak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

0: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad órája.
1: Minisztárszki és Hodges Klub a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től.
2: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.